0: foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen Árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anzsú házból származó királylány, Anzsú Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
1: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
0: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de hát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
1: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
0: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
1: Hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
0: Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogy a Szent Kingára gondolunk, aki kis Lengyelországba került, és Szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják Szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek. Nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
1: Benne

0: Vajon hogy élték meg, ez a fő kérdés szerintem? Vagy mit gondol erről?
1: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. Ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató, pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, ha nem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbiskolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörögj értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
0: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
1: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István állam alapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni, tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt, tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
0: Hatottak-e ők vajon a fogadóország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
1: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak mondjuk Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb. De természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
1: Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a

0: székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogaila nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anjou Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mindtevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben, tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
1: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
0: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig az, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
1: Pedig nem is az ő döntésük volt.
0: Így van.
1: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki, sokan a fiatalok közül.
0: Hát,
1: pedig az a saját döntésük.
0: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
1: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
0: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpád-házi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, ugye tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
1: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
0: Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpád-házi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából. Persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben felnőtt létére, nyilván a nyelv ismeretesen biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, az, például az úgynevezett pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesrend, templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épület együttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Ioannes Komnénos, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
1: Abban a korban egyedülálló volt.
0: Egyedülálló volt, és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
1: Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
0: Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
1: Tehát nem itthonról kapta a példát?
0: Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
1: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
0: Több mindenkit is ki lehet emelni, nyilván talán a legismertebb példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki gyakorlatilag az élete minden szakaszát Isten irányításával élte, és nem véletlenül maradtak fönt a legendái között olyan történetek, mint a rózsacsoda, amely elvileg még Magyarországon történt, de hát mivel, hogy 4 évesen ő már nem volt Magyarországon, tehát szinte hihetetlen, hogy ha valóban így történt, persze vannak olyan verziói is, hogy ez már Bajorországban történt, de télvíz idején, amikor ugye azért a középkori telek hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja II. András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, vagy amikor özvegy volt, és ami feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
1: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
0: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója, Turgotus írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével, de vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be, tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban. És
1: mit jelent ez, hogy királytükör?
0: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
1: Talán, mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
0: Igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az Intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
1: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
0: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
1: Ez vagy egy tanulmány akkor.
0: Igen, tehát erről a hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
1: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
0: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról. Ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük. Akár a férjükkel egyeztetve olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább, De...
1: Tud ilyet említeni?
0: Ő, igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
1: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
0: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is, tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az az volt, hogy akiket szentté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
1: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
0: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, vagy kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már a kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarság Kutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók, de az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöhettek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
1: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
0: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 1931-ben a világgazdasági válság tetőpontján érkezett el a Rerum Novarum kiadásának 40. évfordulója. 11. Pius pápa ezt az időpontot ítélte alkalmasnak, hogy felelevenítve a 13. Leó által egykor mondottakat, újra fogalmazza az egyház tanítását a gazdaság, a társadalom, a szociális igazságosság néhány kérdéséről. Hagyományt is teremtett ezzel. Az utóbbi évtizedekben Péter utódai, ha új gondolatokkal gazdagítják a katolikus társadalom teológia szellemi építményét, azt mindig egy korábbi körlevél megjelenésének jeles évfordulójára emlékezve teszik. Sok éves mérlegelés, alapos előkészületek után 1931. május 15-én jelent tehát meg a Quadragesimo Anno 40 év kezdetű körlevél, a katolikus társadalmi tanítás egyik legjelentősebb, alapvető fogalmak sorát tisztázó dokumentuma. Az időpont megválasztása értelemszerűen hagyományt teremtett. Ugyanakkor a pápa, mint egykor elődel Leó, nem egyedül dolgozott a körlevél gondolatmenetének kimunkálásán, az előkészítésben egész szakértői csoport vett részt, a szöveg végső, a Szent Atya által átnézett, javított és helyenként alaposan átírt fogalmazmánya pedig egy ekkor még fiatal német teológus és társadalomtudós, a későbbi katolikus társadalom tudományoknak szinte szimbolikus alakjává lett német jezsuita, Oswald von Nellbreuning talentumát dicséri. Róla a körlevél megalkotásában és a katolikus társadalmi tanítás sok évtizedes történetében betöltött páratlanul fontos szerepéről, életéről és életművéről, a tanítóhivatal dokumentumainak sorát is megszakítva, később még külön is fogunk beszélni. A Quadragesimo Anno szellemi kiinduló pontja 11. Pius pápának az a tézise volt, hogy csak úgy, mint 1891-ben a társadalmi és gazdasági bajokból kivezető út a nyugati társadalmak átfogó erkölcsi megújulása, a keresztény értékeknek eredeti méltóságukba való visszahelyezése révén érhető el, amihez képest a szükséges gazdasági és politikai, szociálpolitikai teendők jelentősége csak másodlagos és elenyésző. Ennek megfelelően a körlevél három fő gondolatkör tárgyalását tekintette feladatának. Ezek sorában az első tekintettel az évfordulóra, de a világ állapotára is a Rerum Novarum eredményeinek méltatása, állításainak értelmezése volt, úgy, hogy nagy tanítómesterünk, azaz Leó pápa társadalmi és gazdasági tanítását bizonyos ellenvetésekkel és kételyekkel szemben megvédjük, és néhány témakör erejéig részletesebben is kifejtsük. Ugyanakkor messze többről is volt szó a Quadragesimo Anno esetében, mint puszta tisztelgésről 13. Leó szellemi teljesítménye előtt. 11. Pius egyrészt úgy ítélte meg, hogy elérkezett az idő a gazdaság és a társadalom világának olyan fogalmi elemzésére, amely szakszerűségében a keresztény hagyomány és a modern politikai és gazdasági elmélet fogalmi összhangjának kimunkálásában messze túlmutat a Rerum Novarum, gyakran még esendő és bizonytalan, a középkort idéző veretű természetjogi szemlélet keretei között maradó megfogalmazásain, és közvetlen feleleteket kínál azokra a kérdésekre, amelyeket a válsággal küzdő és háborgó valóság vet fel. Ebben a tekintetben a körlevél diagnózisa egyértelmű és világos. Bár a rerum novarum nem csupán a katolikus társadalom elméletben hozott megújulást, hanem pozitív eredményei a munkásság helyzetének alakulásában, a tőke és a munka világának kapcsolatában is tetten érhetők. Ám időközben az is bebizonyosodott, hogy maga a tőkés gazdasági rendszer működésének gyors átalakulása új, korábban a nem látott konfliktusok sokaságát veti fel, középpontjában az állam, az államhatalom és a magántőke a magánmunka viszonyának kérdéseivel, amelyekre a keresztény gondolkodásnak is megoldási javaslatokat kell megfogalmaznia. 11. Pius tömörés lakónikus megfogalmazása szerint 13. Leó kora óta mind a gazdaság rendszere, mind a szocializmus nagyon sokat változott. Ebből pedig világosan következett, hogy a quadragesimo anno részben a modern gazdaság jelenségeinek elemzésére, részben pedig ez a körlevél harmadik nagy témája, azoknak az ideológiai gyógymódoknak az értékelésére vállalkozott, amelyek 1930 körül a nyugati világot, az ipari társadalmakat szellemi izgalomban tartották. Quadragesimo anno kezdetű körlevele a 29-33-as gazdasági világválság mélypontján látott napvilágot, egy olyan drámai pillanatban, amelyről már korábban idéztük a Szent Atya megállapítását, 13. Leó kora óta mind a gazdasági rendszere, mind a szocializmus nagyon sokat változott. E változásokat figyelve 11. Pius elérkezettnek látta az időt arra, hogy értékelje a rerum novarum szellemi hatásának a katolikus közéletiség jelentésének köszönhetően a világban végbe ment változásokat, de világosan látta azt is, hogy a 19. század vége óta eltelt évtizedekben olyan új jelenségek bukkantak fel a tőke és a munka viszonyában, a gazdasági rendszer szerkezetében, működésében, vagy az állami irányítás, ellenőrzés, szerepvállalás vonatkozásában, amelyek értelmezése és értékelése révén sürgetően szükségessé vált Leó pápa szellemi hagyatékának tovább gondolása. A jeles évforduló tehát alkalmat kínált arra, hogy a quadragesimo anno bevezetőjében a pápa értékelje és méltassa előre Leó vállalkozásának újszerűségét, és felmérje azokat a hatásokat, amelyek a rerum novarum megjelenésével összefüggésben születtek. A tőke és a munka világa között feszülő ellentét, a munkásság nyomora láttán a világban és az egyházban feltámadó tanácstalanság idején az egyház és annak feje nem hallgathatott tovább, és erre sarkalta őt az igazságosságról, kiengesztelődésről, és szeretetről szóló keresztény üzenet továbbadásának kötelme is. Már akkor is világos volt, az időközben beállott változások pedig fényesen igazolták, hogy a társadalom bajaira, a gazdaság világának belső feszültségeire sem a liberális szemlélet, sem a szocialista mozgalmak ideológiája nem hozhat gyógyírt, hiszen az előbbi, ahogy ő fogalmaz, teljesen alkalmatlan a társadalmi kérdések igazságos megoldására, az utóbbi pedig olyan gyógymódot kínál ezekre a kérdésekre, ami még sokkal rosszabb, mint maga a betegség, és ami az emberi társadalmat még nagyobb veszélybe sodorja. 11. Piusnak ezt a megállapítását támasztotta alá az is, hogy az időközben szabályozott mederbe terelt és az államhatalom eszközeivel némileg kordában tartott liberális gazdaságpolitika nem volt képes megfelelően kezelni tőke és munka ellentétét, a növekedésre és a piacok, a haszon megszerzésére irányuló korlátlan ambíciói pedig világháborúba és legújabban gazdasági világválságba torkoltak. Míg a szocialistáknak a társadalmi hatalom megszerzésére tett kísérletei csak rombolásra voltak képesek, és a legtöbbet a felszabadítani igyekezett munkásoknak ártottak. Ilyen tapasztalatok birtokában a Quadragesimo anno célként és feladatként azt fogalmazta meg, hogy 13. Leó gazdasági és társadalmi tanítását bizonyos ellenvetésekkel, kételyekkel szemben megvédjük, néhány témakör erejéig részletesebben is kifejtsük. Végül pedig, hogy a gazdaság mai állapotával perbeszállva, s e perben a szocializmus dolgát is megvizsgálva, feltárjuk a jelenlegi társadalmi zavarok gyökereit, megmutassuk együtt az üdvözítő megoldás egyedüli útját, ami nem más, mint az erkölcsi értékrend keresztény megújítása. Ez a gondolat világos megfogalmazása annak a társadalmi tanítás későbbi történetét is meghatározó véleménynek, hogy az egyháznak nem politikai receptekkel, gazdasági megoldásokkal, hanem olyan a társadalmi emberi kapcsolatokat átalakítani képes morális üzenettel kell a világ elé állnia, amelyek megszívrelése magukat, az embereket, a gazdaság, a társadalmi élet, a kormányzás szereplőit alakítva át békés megoldást és kiengesztelődést hozhatnak az emberi közösséget sújtó konfliktusokból. A Rerum Novarum szellemi és gyakorlati hozadékát elemezve, amelyet a társadalomról szóló katolikus tanítás Magna Chartájának nevez, 11. Pius megállapítja, hogy az eltelt időszakban valóságos új katolikus társadalom tudomány született, a Rerum Novarum tanítása lassan és észrevétlenül belopózott azok elméjébe is, akik kívül állnak a katolikus közösségen, és nem ismerik el az egyházat. És megfogyatkozott azoknak a száma, akik vitatják, hogy az egyháznak van és lehet mondandója az igazságtalansággal és feszültségekkel küzdő világ számára. A Rerum Novarum volt az az okmány, mondja tovább a körlevél, amely megkérdőjelezte a liberalizmusnak az államvezetés hatékony beavatkozását, már régóta akadályozó nézeteit, és ezzel magukat a tömegeket is ösztönözte a reálisabb és elkötelezettebb társadalompolitika sürgetésére. Ez új korszak kezdetét jelentette az iparilag fejlett országok szociális törvényhozásában, ami oda vezetett, hogy a 19. század végéhez képest némileg, bár nem elégséges módon mérséklődött a munkásságot sújtó nyomor és igazságtalanság. 11. Pius Leó pápa körlevelének értékeként számolhatott be arról is, hogy 1891 után megsokasodott azoknak a keresztény pártoknak, munkás érdekvédelmi szervezeteknek a száma, amelyek hatékonyan emelhettek szót a dolgozó ember érdekében, és a munkások között megerősödött az önsegélyezésre és öngondoskodásra való hajlandóság. A Quadragesimo anno következő részében 11. Pius pápa azokra a Rerum Novarumban már kifejtett témákra tért vissza, amelyek körül félreértések merültek fel a 20. század első évtizedeiben. Így a szocialista eszmékkel szembeszállva megismételte azt a katolikus hagyomány által megerősített véleményt, amely az ember természetes jogának tekinti, hogy javait magántulajdonként birtokolja. A magántulajdon önmagában nem oka a társadalmi igazságtalanságoknak, ha egyéni jellege és közösségi rendeltetése harmóniában marad egymással, azaz egyszerre szolgálja a tulajdonos javát és gyarapodását, és a közjót, a tulajdon eredendő közösségi rendeltetését. A pápa érvelése szerint ennek a tulajdon kettős rendeltetésének megőrzése alapvető jelentőségű, hiszen a magántulajdon jog társadalmi közösségű jellegének tagadása, illetve gyengítése az individualizmus szakadékába, vagy annak szélére sodor, míg az egyénre vonatkozó individuális oldalnak visszautasítása, illetve kiüresítése szükségszerűen a meddő kollektivizmusba visz, azaz a tulajdon viszonyok kívánatos harmóniáját a liberalizmus és a szocializmus oldaláról egyaránt veszedelem fenyegeti. A pápa gondolatmenete szerint ebből adódik, hogy különbséget kell tenni a magántulajdonhoz való jog, mint alapvető emberi jog, és a magántulajdon helyes használatra vonatkozó jogok és kötelezettségek között. Kedves hallgatóim, szakítsuk itt félbe áttekintésünket, de azt a következő alkalommal folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Istennek minden lehetséges. Amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor olyan nagyon megérintett. Hát egy kicsit ilyen sajnos hál' Istennek. Mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a nehézségeket is, annak ki tud ránt. Egészen kiskorom vittek templomba, meg hittarra. Elsőáldoztam, bérmálkoztam, egyházi gimibe járt, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. Az egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, ahol igazából nem történt velem úgy semmi. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért. És ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. És akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Ez egyik, hát hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgai időszak kellős közepén ültem, és csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, mert én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság bennem, hogy nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, ez egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kételj, boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm.
1: Dr. Takács Péter jogász és hitoktató gondolatait hallották.

0: irgalmasság órája.
1: A tanítványok álhatatosan, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádságban, Máriával, Jézus anyjával.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmat szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent

0: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! Nagy vagy nagyon, én Uram Istenem! Fenségbe és ékességbe öltözöl, sugárzó fény a te köntösöd. Mi sokrétű a te műved, Uram! Bölcsességgel alkottál mindent. Teremtményeid betöltik a földet. Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! Mindenek tőled várják, hogy enniük adj kellő időben. Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, megnyitott kezedet, és eltelnek minden jóval. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak, és a porba térnek. Ám ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.

Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

0: Mária béke királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.

A Prédikátor könyvében olvassuk. Mindent ő tesz a maga idejében. Adott ugyan nekik némi fogalmat az idő egész folyásáról is, de anélkül, hogy az ember elejétől végig fel tudná fogni, amit Isten tesz. Amit Isten tesz, az minden időre szól. Ahhoz nem lehet sem hozzátenni, sem semmit elvenni belőle.

amivé a világ lehetett volna. A Bibliában az Istenhez vezető út sötét jellege főkép Jób könyvében, a Síralmak könyvében és a Zsoltárokban mutatkozik meg. Az Énekek éneke könyve pedig az, amely a legjobban írja le az út világos gondolkodását. Az Énekek éneke dalójel az egyetlen szükségeset az életünkben, ami véget Isten megteremtett minket. És ez az egyetlen nem más, mint a szeretet. És ezt lángoló lelkesedéssel, a szeretetben való ellenállhatatlan hittel hirdeti az éneked éneke. Tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ez a felülmúlhatatlan lírai hangvétel megmutatja, milyen lehetett volna a világ, ha nem veszítettük volna el a paradicsomot. A szeretet elég önmagának. Aki a teljes szeretetben él, annak nincs szüksége sok szóra, hogy Istenről beszéljen. Ártatlanság vagy bűn nem jön számításba. A szeretetben minden megvan. Nincs szükség kérdésekre, és nincs szükség feleletekre. Ez a lobogva égő szeretet, amely egészen adja önmagát ahhoz az új tűzhöz utal, amelyet az új Ádám hozott a földre. Annak a szeretett táncnak a proféciája ez, amelyet a bárány megnyegzőjének ünnepén fogunk lejteni. Krisztus és az egyház, Krisztus és minden egyes keresztény közötti szeretet, az van jelen az Énekek énekében. Íme ilyen a keresztény élete, ilyennek kell lennie. Emberek, akik egymásnak örvendeznek a liliomok között, és Isten a nagy szerető és a szerelmes jegyese az emberi nem. A keresztény életnek semmi köze a rideg észszerűséghez és az egykedvű kötelesség teljesítéshez. Amikor kapcsolatba lépsz Istennel, ez életedet a szeretet kalandjává változtatja át.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Mindenki virágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata, amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Mária Rádió. gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves betegek, szenvedők, Mária hónapja, a májusi hónap. Mária ajtatosság átjárja a hétköznapjainkat hívő Mária tisztelő embereknek. A litánia, imádság, mely közelebb visz Mária által Krisztushoz. Ez a mi anyai örökségünk, az egyház öröksége, a hívő ember öröksége, a Jézust szerető, Jézus édesanyját szerető ember öröksége. Miénk, amikor a litániában imádkozunk, és kérjük Mária közbenjárását, akkor különböző megszólításokkal becézgetjük Máriát. Mária aranyház, örömünknek oka, igazságnak tükre. Örömünk oka. Mária örömét, Mária tiszta örömét kaptuk ajándékba örökségül az egész egyház, minden hívő ember. Mária öröme az Istennel való találkozásban gyökerezik. Az angyali üdvözlet titkában, amikor fölújong a szíve, amikor megremeg, megrendül a szíve az angyali üdvözlet, az angyali köszöntés pillanataiban, és ránk hagyja anyai örömének örökségét. Hogyha nem tapasztaltuk meg a szívból jövő belső örömet, akkor nem is tudjuk továbbadni. Sokkal könnyebben, vagy hát hozzászoktunk jobban a szenvedés felől megközelíteni az életet, azzal könnyebben tudunk azonosulni. De amikor Máriát tiszteljük, amikor Mária csodájára rá tudunk ébredni az életünkben, vagy az egyház életében, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy Mária, mint igaz édesanya, az a gyermekei örömét szeretné látni, érezni, megtapasztalni. Természetesen a fájdalomban is segítségére siet, de a földi édesanya is a megszületett gyermekét nem szenvedni tanítja meg, hanem szeretni, örülni tanítja meg, gondoskodásával, szeretetével. Tudjuk azt, hogy a gondoskodás nélkül nem élné túl az újszülött csecsemő. Valahogy Máriának az anyai pártfogásában, hogyha így belehelyezzük magunkat, mint Mária gyermekei, mint örömünknek oka, aki a Jézussal, a Krisztussal való életközösségből forrásoztatja örömét, és ugyanezt szeretné átadni számunkra is. Ez a mi örökségünk, ez Mária öröksége, amit nekünk adott, hogy elsősorban felfedezzük azt az örömet, ami az ős bizalomból fakad, ami az anyami óvó, védő élettapasztalatából fakad, az a prenatális ősbizalom a lelki értelemben ugyanúgy eljutni Máriával való szeretet kapcsolatban Krisztushoz úgy, hogy Mária tanítson meg bennünket. Nem felszínes örömöket hajhászni, nem pótcselekvéseket a sikertelen élethelyzetekben találni, hanem sokkal inkább ráhangolódni a belső lelki öröm csodájára, kegyelme ajándékára, ami minden ember lelkében megvan. A belső lelki öröm szépsége, szelídsége, jósága, bizalma minden emberben ugyanúgy megvan, mint ahogy a lelkiismeret szava is megvan minden megteremtett emberben. Még nem is kell hozzá különös teológiai tanulmányokat végezni, hanem sokkal inkább rádöbbenhetünk arra, hogy az öröm az életöröm, az életigenlés, az minden élő ember alapvető életösztöne. Most a kegyelmi életben ez fejleszhető, ez tanulható, ez tanítható. Máriától tanulhatjuk meg azt a gyermeki tisztaságot, azt a szeplőtelen szívéből fakadó Isten gyermeki örömet, amelyet ő maga megélt már gyerekkorában, és utána fiatal édesanyaként Szűz Mária, mint Isten anya, mint Isten szülő megéli a kiválasztottságnak az örömét, amit ugye az Erzsébettel való beszélgetésben, az Erzsébettel való találkozásban nagyon szépen fejezi ki az evangéliumban a Magnifikátjával, a Mária magasztaló énekével, ahol a szívében megszületett belső, lelki, tiszta öröm himnusszá nemesül az ajkán, és születik belőle a Magnifikát, magasztalja lelkem az Urat, mert tekintetre méltatta alázatosságomat. Az örömnek az oka Mária, örömünknek oka az ő öröme, a mi örömünk, és ahhoz viszont, hogy megéljük Mária örömét, vagy közel tudjunk kerülni Mária anyai, Isten anyai öröméhez, ahhoz szükségünk van arra az alázatra, amilyen alázattal közeledett Mária az istenanyság ajándékához, mert tekintetre méltatta alázatosságomat. Tudatában van emberi gyöngeségének, törékenységének, az emberi lét korlátoltságának, a földi lét korlátoltságának, de nem ezen szomorkodik, nem valami mást keres, hanem nem engedi meg, hogy az Istennel való találkozás lelki örömét az emberi korlátoltság, az emberi földi életnek a törékenysége befolyásolja. És az alázat az nem az öröm ellentéte. Valójában tiszta szív örömét csak azt tudja megírni, aki megtapasztalja, megtanulja is az alázatot, a szeretetet. Mária elfogadja, és elsősorban itt nem keresni kell az örömet, hanem elfogadni Isten kiválasztó, megszentelő, kegyelmi ajándékát, ami nem csak a Máriára jellemző, hanem minden teremtett ember és minden megváltott embernek lesz a sajátja, ha elfogadja ezt az ajándékot. Az ajándéknak az az egyszerűsége, szépsége, hogy el kell fogadnom. Tehát nem erőltetik rám egy ajándékot, nem lehet rám erőltetni. Egy feladatot, egy valamit rám lehet erőltetni, de a lelki öröm, mint Isten kegyelmi ajándéka, az nem egy rám erőszakolt külső, vagy akár belső magatartás, sokkal inkább egy olyan állapot, amit Istentől kapunk, de a szabad akaratunkból adódóan nekünk kell elfogadnunk, nekünk kell megtanulnunk, szembenéznünk a saját emberségünk korlátaival, és nem azon szomorkodni, hogy mire nem vagyunk képesek, hanem a kiválasztottság érzésében, a kiválasztottság tudatában hagyni azt, hogy hason ránk az Isten szerető, kiválasztó tekintete, amikor kedvetelik az Istennek, amikor ránk tekint, amikor kiválasztotta Máriát és Reát tekintett a názáreti lányra, akkor kedvetelt az Istennek az emberben. Mária által az egész emberiségben kedvetelt, Krisztus által megváltja, üdvözíti, isteníti az emberi természetet, és Mária öröme nem csak az angyali üdvözlet öröme, hanem Mária öröme a megváltottság öröme is. Az a bizonyosság, ami eltölti a lelkét akkor, amikor a föltámadt Krisztus, aki az ő fia, és az a fajta lelki öröm, örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja, énekeljük, imádkozzuk a húsvéti időben, mert valóban föltámadt az Úr, alleluja. A föltámadás öröme fölött érzett belső magatartás. Ez nem egy érzés, hanem egy döntés, egy Isten melletti döntés a szenvedés után is. És ez az öröm, ez közösségi öröm válik, Mária szolgálja az egyház örömét, az egyház Isten való elrejtettségét, mert nem csak a földön Krisztussal való találkozásban, hanem a pünköskor is, amikor a cenákulumban, az utolsó vacsora termében, az emeleti teremben együtt vannak az apostolokkal, együtt van Mária, az egyház édesanyja, az apostolok, a papok, a keresztények édesanyja, és kiárad rájuk a Szentlélek. Teljesen természetesen egy másik formában, hát Máriának a Szentlélek kiáradása, az, mint a Szentlélek mátkája megtörténik, de ott van a közösségben, és az egyház születése napján úgy mondhatjuk, mint édesanyja van ott jelen, és mint égi édesanyánkra árad ki rá is, mint első sorban tanítványra, a föltámadt Krisztus tanítványára és az apostolokra együtt a vigasztaló Szentlélek, aki megértett majd mindent, és ebben a vigasztaló Szentlélek kiáradásának az örömében is részese Mária az egyház örömének, sőt, ő maga közvetíti azt a belső tiszta örömet, mint egy hozzásegíti jelenlétével az apostolokban az egyház születésének a vajúdását, és ő lesz az örömünknek az oka. Örömünknek az oka pontosan ezért, mert egy közülünk, mert emberségében, anyasságában, szeretetében válik örömünknek oka, és megtanítja a föltámadás titka fölött örülni az apostolokat, az egyházat, megtanítja a közösség megtapasztalásában, a Szentlélek befogadásában a belső lelki örömet az apostoloknak, a jelenlévő születőtendő egyháznak. Mária örömünk oka, tiszteletes edény, amely egy lelki edény, amely folyamatosan nyitott arra, hogy befogadja az ég által adott örömet. De örömünknek oka azért is Mária, mert befogadja Mária nem csak a Krisztus örömét, a megváltás örömét, hanem mindannyiunk örömét is. Mária szíve egy olyan lelki tiszta edény, ahol hely van mindannyiunk örömének is, ahol helye van az Isten magasztalásának, ahol helye van a mi magnifikátunknak is, a mi Isten magasztalásunk, életünk Isten magasztalása, az Mária magnifikátjával egyesül az ő szívében, az ő lelkében. Így válik lelki edényi, amikor az ő gyermekeinek a lelki örömét, a kegyelmi ajándékait, a háladó imáját mind tiszta anyai szívében viszi Szentfia szívéhez. És ebben a lelki tiszta edényben válik még tisztábbá, még kegyelemmel teljesebbé a mi örömünk is. Mert hogy az örömnek is mindig van egy közösségi vonatkozása. Az öröm sosem öncélú. Örömet nem szerzünk magunknak, örömet másnak szerzünk, örömet megtapasztaljuk a mások szeretete által. Az az öröm, amely öncélú, az függőség, az nem Istentől adott öröm, az nem kegyelem. Mária, amikor az örömünknek az oka is, mint lelki tiszta edény, akkor ezt tanítja meg számunkra. Velünk van a lelki kapcsolatban is az Istennel, akkor, amikor imádságban fölépül, amikor imádságban elmélyül az ember az Istennel való kapcsolatban, akkor Máriának a lelki edényében helyezheti bele lelki örömét, de ugyanakkor bánatát is. Ugye nem csak örömünknek oka, hanem szomorúak vigasztalója, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke is. Mindannyian imádkozzuk a Loretói litániában. Hajnali szép csillag, betegek gyógyítója. Betegek gyógyítója, nagyon sokszor megtapasztaljuk, amikor a betegség nem elmélet, nem beszélünk róla, hanem a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy fáj a tehetetlenség, hogy fáj a kiszolgáltatottság, hogy fáj az elfelejtettség, hogy fáj a kudarc, hogy fáj az, hogy szembe kell néznünk törékenységünkkel, és már a sok fájdalom és szenvedés következtében elfelejtettünk igazán örülni is, ekkor jön örömünknek oka az égi édesanyánk, aki betegek gyógyítójává válik, aki abból az erőből válik betegek gyógyítójává, hogy a kereszt alatt ott van, a fia keresztje alatt is elviseli az édesanyja tehetetlenségét, minden szülő tehetetlenségét szenvedő gyermeke keresztje alatt. És itt van a betegek gyógyítója, akihez fohászkodunk, akinek a segítségét kérjük, akinek a gyógyítását megtapasztaltuk, akinek a kegyelmi ajándékokat, amiket kiesdett számunkra, megélhetjük a szenvedésben, a fájdalomban, gyógyítja sebeinket, gyógyítja lelkünk, testünk sebeit. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elképzeljük, ha csak a lurdi csodákra gondolunk. Lurdnak nem az a csodája, hogy oda mennek emberek, akik nem tudtak járni, és fölállnak a tolókocsiból, és egyszer csak járni kezdenek, vagy nem tudtak beszélni, és beszélni kezdenek, vagy nem láttak, és látni kezdenek. Sokkal nagyobb csodája Lurdnak az, amikor szenvedő testvéreink százával, ezrével oda mennek, imádkoznak, külső körülményben nem változik meg az életük, ugyanúgy ágyhoz kötöttek, ugyanúgy korlátozottak látásukban, hallásukban, beszédükben, akár értelmi használatában is, mégis megszületik az a belső lelki öröm, az az öröm forrás, ami Mária szeplőtelen szívének az öröme, és azok az emberek, akik Lourdesban imádkoznak a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, megtapasztalják ezt a csodálatos kegyelmet, megtapasztalják ezt a belső gyógyulást. Lourdes igazi csodája nem az, hogy a bínák járnak, a vakok látnak. Lourdes igazi csodája az, amikor a szenvedésben új értelmet, mélyebb értelmet talál a lelkünk, az életünk, a kapcsolataink, és már nem áldozatként, nem puszta szenvedőként éljük meg azt a mindennapi fájdalmat, ami nem változik a Máriával való találkozás után, de a belső mélysége fog változni, és értelmet talál az életünk, és már nem áldozat szerepben tündöklünk, hanem sokkal inkább a kiválasztottságnak a tudatosítása, a kiválasztottságnak az érzése, amikor Isten kiválaszt bennünket, akár engesztelőként is a keresztje mellétásként. Amikor szomorúak vagyunk, ugye mindig a Mária betegek gyógyítója ikon, vagy akár szoborábrázolásban is, vagy bármely Mária tiszteletben látjuk Mária karján, Mária bal karján a kisdedet a hozzávaló ragaszkodásban, és a jobb karja Máriának az mindig üres. A jobb karján ott a mi helyünk, a betegek helye, a szenvedők helye, a szomorúak helye, a bűnösök helye, a bűnösök menedéke Mária. Oda kapaszkodhatunk, oda mehetünk. Emlékszünk arra a gyerekkori játékra, a kergetőzés, a fogócskázás, amikor gyerekek játszanak, hogy van egy, aki el kell érje a többi gyereket, és utol kell érje, meg kell fognia, de van egy ház. Ugye általában a pici gyerek akkor azt játsza, hogy ott van apa vagy anya, vagy a ház az, hogyha oda belépek, akkor ott már nem vagyok sérthető, akkor ott már én nyertem, veszített az, aki meg akart engem fogni. Egy picit ilyen a kegyelmi életben ez a lelki fogócskázás, amikor a bűn utolér bennünket, amikor azt érezzük, hogy lesújt az emberi gyengeség és a gyarlóság, akkor Mária jobb karja az a ház, ahová menekülhetünk, ahová felülhetünk, ahová belekapaszkodhatunk azért, hogy leperegjen rólunk a bűn, leperegjen rólunk a kísértés, és így lesz a bűnösök menedéke is Mária. Menedékként, úgy, ahogy menekül a gyermek anyja ölébe a veszély elől, ugyanúgy nekünk is menekülnünk lehet Máriához, a bűnösök menedékéhez, és ő menedéket nyújt, ő palástjával betakar, mint egy bástyát bástyaként van körülöttünk Mária az anyai szeretetében. Bástyaként van körülöttünk, mint bűnösök oltalma, mint bűnösök menedéke, és mint betegek gyógyítója. Betegként is kérhetjük az ő anyai ölelését, odafigyelését, anyai aggódó, gondoskodó szívdobogását. Hogyha Istennel való kapcsolatunkban néha nehézségekbe ütközünk, próbáljunk ráhangolódni a boldogságos Szűz Mária, Mária égi édesanyánk szívdobogására, a szívimádsága. Mária szívének imádsága Jézus szívével való összhangjában. Próbáljunk ráhangolódni, mint egy nagy hangverseny teremben, ahol a különböző zenei daraboknál a különböző hangszerek egymás után lépnek be és alkotnak egy kerek szimfóniát, egy összhangot, a hangoknak az összességét, és belül lesz egy gyönyörű darab, ami a lélek felemelését szolgálja. Ugyanígy mi magunk is, akár bűnös lelkünkkel is, ha ráhangolódunk Mária anyai szívének dobogására, mint egy belépünk a szimfóniába, mint egy plusz hangszerként jelen vagyunk, és ott vagyunk akkor, amikor, és a világ számára egy összhangot, az imádkozó ember, az imádkozó közösség összhangját adjuk meg számukra, a világnak szüksége van Máriás lelkületű, imádságos emberekre, akik rá tudják hangolni kétkedő, sebzett, aggódó, akár aggályos szívük rezdülését, dolgását Mária anyai szív dolgására, és ebben a közös szimfóniában, mint egy örök litánia jelen tudunk lenni. Ez a mi örökségünk, ez, amit kaptunk, és az örökség az nem csak egy gazdagság, az nem csak egy gazdagság, egy bizonyosság, egy biztonság, ugye, amikor végrendelkezik valaki, és ráhagyja valakire az örökségét, hanem az ugyanakkor egy felelősség is, mert azt az örökséget, amit megkaptunk, azt fenn kell tartani, azt tovább kell fejleszteni, azt tovább kell éltetni, akár legyen ez kulturális, vallási vagy tárgyi örökségünk is. Egy szülőház, amely örökség a gyermeknek, hogyha nem viseli gondját, akkor az örökség önmagában fölemészti az idő, fölemészti a korrózió. Lelki örökségünk, mint Isten gyermeksége, lelki örökségünk, mint Mária gyermekei, az egy küldetés, egy felelősség ugyanakkor számunkra. Nem csupán egy ajándék, hanem egy olyan ajándék, egy olyan örökség, egy olyan anyai örökség, amely feladatot is bíz ránk, amely azt kéri, hogy ne egy valamilyen évszázadokra visszanyúló, élettelen hagyomány legyen a nehéz helyzetekben valahová kapaszkodni tudó ember hagyománya, hanem sokkal inkább egy élő kapcsolatnak az öröksége, az élő hitnek az öröksége, ami hiányzik a mai világból. Átadni gyermekeinknek, átadni azoknak, akikkel találkozunk, akár a szenvedésben, ezt a Mária anyai örökségét, aki azt mondja a kánai mennyegzőn, és szintén az emberek örömének a fogytán szólítja meg fiát, és így lesz Jézus első csodája, azt mondja Mária a szolgáknak, tegyétek meg, amit mond. Ez Mária anyai öröksége. Ez a mi örökségünk, ez a mi felelősségünk is, hogy rávezetni azt, hogy megtenni azt, amit Krisztus mond. Krisztus mit mond? Az Atya akaratát teljesíti. Tehát akkor vagyunk Mária örökségében hűséges gyermekek, az örökséget továbbvivő gyermekek, Mária örömének okai is, mert itt is megint csak nem csak ő segít nekünk örülni az Isten kapcsolatban, a belső lelki tiszta örömben, hanem a gyermek öröme, a gyermek hitben való elmélyülése ugyancsak örömet okoz, örömet szerez Mária anyai szívének. Ez is egy küldetés, egy feladat, egy lehetőség számunkra, hogy ugyanakkor közvetítsük azt is, hogy kihez lehet menekülni, bűnösök menedéke, betegek gyógyítója, szomorúak vigasztalója, mind-mind Mária anyai szívének az öröksége, amely számunkra nem csak örökség, hanem feladat, küldetés, hivatás is. A nehézségben is. A nehézségben is jelen van. Jelen tud lenni Mária a mi életünkben úgy, hogy mindig Krisztushoz vezessen. Most is azt mondja, ez a mi örökségünk, gyermekeink öröksége, tegyétek meg, amit mond. Mit mond Jézus a szenvedésben? Mit mond Jézus a szomorúságban? Mit mond Jézus az örömben? Atyám akaratát teljesítem. Áldalak téged, atyám, mert kinyilatkoztatod a kicsinyeknek. Mondja Jézus a főpapi imájában, a búcsú beszédében az apostoloknak. Jézus lelkének a magnifikátja, az öröme, ami összhangban van Mária magnifikátjával. És hogy ezt az örökséget vigyük tovább az életünkben, hogy hálát tudunk adni, hogy magasztalni tudjuk az Istent, hogy dicsőíteni tudjuk az Istent, mert a természet már dicsőíti, és vajúdva vágyakozik arra, hogy tudja dicsőíteni az Isten fiainak dicsőségét, a megváltottak dicsőségét várja a természet. De a természet addig is, amíg vajódik, addig is, amíg szintén látjuk a szenvedő természetnek is a valóságát, mégis mindenben dicsőíti az Istent. A virágában, a gyümölcsében, a tengerében, az égboltozatában, a levegőben, az életben tartó termésekben, amit a Föld ad, mindenben az Isten dicsőíti a természet. És nekünk is meg kell tanulnunk Istent dicsőíteni életünkkel. Ez a mi örökségünk. Meg kell tanulnunk gyermeki bizalommal visszatérni Máriához, fölfedezni, megtalálni Mária anyai szívének az örömét, gazdagítani ezt, illetve betegségben, fájdalomban, bűnben, lelki betegségben, pedig Mária igédesanyánkhoz folyamodni, fordulni, mindannyiunknak van lehetősége, szomorúak vigasztalójához, betegek gyógyítójához, a bűnösök menedékéhez menni, és az ő anyai palástjába kapaszkodni, az ő anyai karjaiba menekülni. Akkor is, hogyha néha nehéz. És ne feledjük el, hogy ezt az örökséget gazdagítani tudjuk. Egy örökség által mi gazdagodunk, de nem csak mi gazdagodunk, hanem gazdagodik az egyház, gazdagodik a közösség, gazdagodik a családom. Ha meg tudom élni Máriával együtt az Istenben elrejtett élet örömét, azzal gazdagabb lesz a világ. És boldog, sugárzó, szerető, megbocsátó, küzdő, szenvedő emberekre szüksége van a világnak. Légy te is Mária anyai szívének jelenvaló öröksége a világban, családodban, kapcsolataidban, az Istennel való kapcsolatodban, az emberekkel való kapcsolatodban, lelki örömödben, lelki bánatodban, szomorúságodban és fájdalmadban Mária mindig égi édesanyánk marad. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hűj máj gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
4: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főbb Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Kocsi György atya betegsége miatt ma velem emlékezhetjük át, együtt emlékezhetjük át a pünkös vasárnap szentírási részeit. Azt megszoktuk már, hogy szombat este, a vasárnap előestéjén a vasárnapi szentmise szövegeit olvassuk már az esti szentmisében. Viszont arra talán kevesen figyelünk föl, hiszen nagyon ritkán alkalmazzuk, hogy pünkösd vigiliáján, szombat este lehetőség van arra, hogy a húsvét vigiliájához hasonló vigília szentmisét mutassunk be ilyenkor. Az Ószövetség olvasmányok közül a Teremtés könyvéből a bábeli nyelvzavar történetét, a Kivonulás könyvéből egy részletet, a Ezekiel próféta könyvéből egy részletet olvashatunk, illetve Joel próféta könyvéből is találunk egy részletet. Ha alap vigília szentmisét mondunk, vagyis a vasárnapi rendnek megfelelően, akkor ezek közül az Ószövetség olvasmányok közül egyet választ ki a pap, majd pedig következik a Szentlecke és az Evangélium. Ha vigília szertartási rendet követi a szombatesti szentmisében a miséző pap, akkor az Ószövetség olvasmányok után zsoltározás és könyörgés is következik, és a szentmise dicsősége és könyörgése az utolsó Ószövetség olvasmány után kerül elhangzásra, kerül elimádkozásra. A vigília szentmisének talán számomra legalábbis az egyik legérdekesebb része Teremtés könyvéből a bábeli nyelvzavarnak a története, amikor az emberek épületkő gyanánt téglát használnak, és építsünk várost, a tetejét ígérő tetejű várost, szerezzük magunknak nevet, és itt valahol az ember a saját dicsőségét keresi. Ehhez kapcsolódhat majd a vasárnapi szentmisében, az apostolok cselekedeteiben a Szentlélek kiáradásáról szóló beszámoló, amelyben azt halljuk, hogy a sok jelenlévő nemzetből lévők mindenki a saját nyelvén hallja Isten dicsőségének a hirdetését. Ha az Isten dicsőségét hirdetjük, akkor megértjük egymást. Ha magam dicsőségét keresem, akkor abból előbb-utóbb vita meg veszekedés, széthúzás, összeveszés következik be. Ez is lehet talán egy szép tanúsága a pünkösd ünnepi szentmisének. A vasárnapi szentmisében tehát először az apostolok cselekedeteiből a pünkösd ünnepének a történetét hallhatjuk. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen együtt voltak mindnyájan az apostolok. Hirtelen zúgást támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna. Egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek föl, szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltött a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben minden népből az ég alatt. Amikor ez az húgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikük a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kapadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának lakói, Egyiptomból, a libiai Cirené vidékéről valók, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodálatos tetteit. A Zsoltárnak a válasza is a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét. A Szentleckét az első korintusi levélből vesszük. Testvéreim, senki sem mondhatja magától Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományuk ugyan különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatuk is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindent mindenben végbe visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk, keresztségünk által, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyünket ugyanaz a lélek itatott át. Az evangéliumi történet pedig a húsvét vasárnapjára vezet vissza bennünket, Szent János könyvéből olvasom. Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ottal együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Az ünnepi szentmisében tehát az apostolok cselekedeteiből olvassuk az első pünkös történetét, amelyben azt halljuk, ahogy ezt már említettem, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. A korintusi levél a lélek adományairól beszél, és arról szól, hogy a lélek különféle adományokat adhat nekünk, de a lélek maga ugyanaz. A különféle adományok egy testbe kapcsolnak bennünket össze, így nem lehet különbséget tenni a különféle adományok között. Az evangéliumi történetben Jézus rájuk lehelt, hogy vegyétek a Szent Lelket. Húsvét vasárnapján is olvassuk ezt az evangéliumi történetet, illetve ezt a részt az húsvét második vasárnapján olvassuk, utána következik a Tamás jelenet, ott talán a megjelenésen, az örömön van a hangsúly. Itt ezen a vasárnapon, pünkösd ünnepén inkább a rájuk lehelésen és a bűnbánat lehetőségének a lehetőségenről szóló megbízásban van a hangsúly. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Vegyétek a Szent Lelket, mondja a Jézus a tanítványoknak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy itt 40 napon keresztül a hiába kapták, hiába ez rossz szó. Megkapták ugyan a Szent Lelket, de végső soron még nem indul el az az ige hirdetés, amely majd pünkösddel kezdődik. Készülnek, várakoznak a tanítványok arra, hogy majd megkapják a Szent Lelket. Átélik Jézus mennybe menetelét, és így érkezünk el pünkösd ünnepéhez, a húsvét utáni 50. naphoz, amely szintén zarándok ünnep Jeruzsálemben a zsidó nép számára, és ezért van sok-sok zarándok ezen a napon Jeruzsálemben. A Szentlélek kiáradása tehát elindítja az egyház életét, elindítja a közösségnek az életét, elindítja azt, hogy egyre inkább Krisztus nyomában járjanak, hogy Krisztusról tanúságot tegyenek. Pünkösd ünnepét ünnepeljük. Pünkösd ünnep egy csendes ünnep. Nincs konkrét előkészületi időszaka, illetve az egész húsvéti időszak tulajdonképpen pünkösd ünnepére készít föl bennünket. Pünkösd ünnepében nincs különleges liturgikus esemény, ha csak a vigília ünneplésre való lehetőséget nem vesszük ide, de ez is rövidebb és csendesebb, mint a húsvét vigíliája, mint a húsvétnak az ünneplése. Mégis ez az ünnep, ez nagyon fontos a számunkra. Pont a csendességével mutatja meg azt, hogy ez egy a hétköznapoknak az ünnepe, hogy ez az ünnep, ez valahol a lelkesedésünket szeretné felszítani. És milyen érdekes ez a szavunk, a lelkesedés szó. Valamiért lelkesedem, az azt jelenti, hogy megmozgat. Azt jelenti, hogy szívesen működök vele együtt. Azt jelenti, hogy szívesen teszem mindazt, ami azzal az üggyel kapcsolatos. Lelkesedem valamiért. Lendületben vagyok abban az ügyben. Lendületet veszek, a Szentlélek erejét veszem, és ezzel az erővel teszem a dolgokat. Pünkösd ünnepe rámutat arra, hogy mindannyiunknak vannak különféle adományai, hogy mindannyiunknak vannak olyan

jellé válni, amelyben szeretnénk felmutatni Isten szeretetét, szeretnénk felmutatni a Szentlélek kegyelmét az életünkben, a mindennapjainkban. Pünkösd ünnepét ünnepeljük ezen a hétvégén. Pünkösd ünnepe bevezet bennünket a hétköznapok világába, Pünkösd ünnepe feltárja előttünk mindazt, amivel Isten meg akar bennünket ajándékozni, amivel Isten tovább akar bennünket vezetni. Induljunk hát bátran a hétköznapok világában. Fedezzük fel bátran a Szentlélek jeleit, a Szentlélek jelenlétét az életünkben. Fedezzük fel bátran, hogy mire hív a lélek ma ebben az időben, mi az, amit tőlem vár, amit velem, amit rajtam keresztül szeretne megtenni. És Jézus a lélek erejében újra és újra erősít és táplál bennünket. Éljünk tehát bátran a lélek kegyelmével, fedezzük föl Pünkösd ünnepének az igazi szépségét, az igazi jelentőségét. És Jézussal járva, tanúságot téve a feltámadás öröméről, megmutatva a hétköznapokban Isten szeretetét, jellé válunk a világban, Isten szeretetének a jelévé válunk a világban. Kedves hallgatóim, Önök itt a Mária Rádióban a vasárnap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, segítségüket és támogatásukat. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis dr. Farkas Zsolt atyával.
1: A boszorkányokkal kapcsolatban. Ugye a boszorkányok révén az embernek a fejébe kialakul egy kép, hogy azok ilyen csúnya asszonyok, amelyek, akik ilyen seprűkön repülnek, különféle okkult dolgokkal foglalkoznak, átkoznak, jósolnak, és hát kapcsolatban vannak az alvilággal. Nagyon sok esetben pontosan ilyen műveknek köszönhetően, tehát ezeknek a téves képzeteknek a elterjedésének köszönhetően alakul ki ez a kép, és készülnek különféle könyvek, filmek, amelyek teljesen félrevezetőek. Hogyha megnézzük ezeknek a személyeknek a ténykedését, tehát hogy egyáltalán léteznek-e boszorkányok, hiszen nagyon sok esetben ráfogják ezekre az emberekre, legtöbb esetben ugye német területen nőkre, hogy boszorkányok valami oknál fogva ugye keresnek valami olyan fogódzó pontot, valakinek az ellensége, politikai ellenfele, vagy egyáltalán lehet, hogy valamiféle kellemetlen szomszéd, vagy egy kényelmetlen személy, és nagyon egyszerű folyamat, hogyha boszorkányság vágyával ügyesen el lehet távolítani ugye a szomszédságból, vagy a közéletből azt a szemét. És ugye ez egy jó támadási felület volt, tehát egyszerű emberi gyarlóságnak köszönhetően kihasználva ugye ezt a fajta hiszékenységet a boszorkányokkal kapcsolatban. Persze az nem azt jelenti, hogy nem létezik okkult mozgalom, de ebben az esetben volt egy olyan törekvés, amely azt a hisztériát próbálta elkelteni, elhinteni a világban, hogy van egy ilyen összeesküvés boszorkányoknak a csoportja, amelyek megpróbálják meg fertőzni a társadalmat. Hogy ez mennyire létezhet esetleg intézményes formában, amely ellen föl kell mindenképpen venni a küzdelmet. Ugye le kell szögeznünk azokat a tényeket, hogy bizony vannak olyan emberek, akik foglalkoznak okkultizmussal, és ugye a gonosz oldalat próbálják meg fölkeresni, vagy előnybe jutáshoz, vagy pedig ártó szándékkal, de ugye olyat is hallunk, hogy létezik fehér mágia, hogy nem akarunk senkinek áltani, de gyakorlatilag más erőknek a segítségét, nem az Istennek vagy a szentek közbenjárásának az erejét kérik, hanem a másik oldalét, a rossz oldalát nézik, hiszen nagyon sokszor ez kapcsolódik egyfajta csalódottsághoz, hogy hát kértem a Jóistentől valamit, és mégse teljesült, hát próbáljuk meg a másik oldalat, hát ha segít. És talán előfordulhatott, hogy valamiféle előre lépés is történt az ügy kapcsán, vagy valamiféle idézőjelben ima meghallgatásra kerül sor, de viszont nagyon sokszor ez a gonosznak a műve. Tehát attól függetlenül, hogy ilyen boszorkány hisztéria terjedt el a világban, ebben a középkori időszakban, ettől függetlenül, tehát ami nagyon sokszor ilyen mondva csinált ürügyként szolgált a kényelmetlen személyeknek az eltávolítására, attól függetlenül létezik és létezett okkultizmus. Ezt látjuk akár a mai korban. És ugye kiválasztottam ezt a szemét, a Heinrich Kramernek a személyét, hiszen a mai korban is a világhálón, hogyha fölmegyünk, akkor találhatók olyan könyvek, amelyek az ő művét, amely három részből áll, megtalálható, és a mai kor embere is olvashatja. Tehát természetesen ez fordítás, hogy a boszorkányok pörője címet viseli, amely sok téves képzetet okozhat ugye az olvasónál, akár az egyháznak a hivatalos álláspontját is tartva. Nagyon ügyesen fogalmazza meg ezeket a, tehát állítja össze ezt a művet, mert különféle egyházi személyeknek a jóváhagyását, vagy egy pápai bullát is bemutatta a címlapon, amely azt sugallja, hogy ez akár a pápának a rendelete, és hogy az a könyv, amelyet ő megírt, ez a három részes sokak úgy történészek közül, vagy teológusok közül úgy nevezik, hogy tankolmány valamiféle módon hát az egyház hivatalos álláspontját is tartja, mivel bizonyos kérdésekben kikéri teológusoknak vagy biblikusoknak a véleményét, ehhez van egy segítő társa ennek a szerzőnek, akiről hallani fogunk majd, és hogy ezáltal a szerző által, vagy a jóváhagyások, ajánlások által, tehát teljes mértékben ilyen hitelesnek tűnő írás, de nagyon sok pont van, amelybe bele lehet akadni. Hogy ki is volt igazából ez a személy, aki Henricus Institoriusnak nevezte magát, német domonkos szerzetes, a valódi nevén Heinrich Kramer, aki 1430-ban született, és 1505-ben halt meg. Tehát ez volt az a férfi, aki az egyházat különösképpen bevonta ebbe a boszorkány őrületbe, boszorkány hisztériába, aki a filozófiai és a teológiai tanulmányai után ő maga szorgalmazta, hogy elüljárói 1474-ben kinevezzék a dél-német rendtartomány inkvizítorává. Tehát rögtön ez a szándék volt benne, hogy ez az indítatás, hogy honnan származik, ez vizsgálandó, de mindenképpen a saját törekvése, nem az egyháznak az elsődleges megbízása, hogy valami problémát ki kell vizsgálni, vagy valami helyzetet oldani kell. Tehát ő maga ajánlkozik, és követel mindent annak érdekében, hogy inkvizítorra nevezzék ki őt, amely gyakorlatilag sikeres is. Ugyanis IV. Sixtus pápa, aki 1471-től 1484-ig van a pápai trónon, 1478-ban megerősítette ennek az embernek a szándékát, tehát Kramernek a szándékát, hogy inkvizítor lehessen. Gyakorlatilag ilyen kétes személyiség volt, aki gyakran került összetűzésbe a törvénnyel, miután III. Frigyes császárt megtámadta, tehát ugye itt a világi uralkodók, grófok nemesi osztály se volt gyakorlatilag biztonságban, így a boszorkány üldözőknek a részéről, hiszen bárkit igazából megvádolhattak, de látunk olyan példákat, hogy egy városba érkezve akár 50 és annál több följelentés is érkezik, de igazából perbe fogni 7-8-at sikerül, tehát vannak ilyen jegyzőkönyvek, és azokból se mindenkit ítélnek el. Tehát itt sok esetben ugye a tévtanítással és az okkultizmussal összekapcsolódott ilyen tévtanítás és boszorkányság okkultizmusnak a egyvelegével vádolják meg sokszor ezeket az embereket, akik, ha szerencsük van, akkor esete valóban kivizsgálásra kerül, nem csupán a kínzásokra. Tehát itt a világi hatóság és a hisztéria nagyon sok esetben ugye ártatlan embereknek a halálát is okozhatja. Tehát miután a császár ellen is fordul, III. Frigyes császár ellen, 1473-ba börtönbe is kerül. Tudunk olyan információt, hogy 1475-ös római tartózkodása során két hittestvére lopással gyanúsította. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy már a szerzetes renden belül is fönn állnak valamiféle kétes dolgok a személyével kapcsolatban. Miért is vádolnák meg lopással? Tehát ma ez is mutatja, hogy ez a személyiség valószínűleg ilyen zavarodott. Mégis nagyon ügyes, mert ugye az egyházi hatóságoknak a jó szándékát is sok esetben kihasználja, vagy nagyon jó meggyőző képességgel rendelkezik, tehát nagyon élesen megy a célja elérése érdekében, ami nagyon sok esetben sikeres. Fogjuk látni, hogy vannak olyan egyházi személyek és világi hatóság, akik ellene mennek és próbálják felügyelni az ő inkvizítori boszorkány üldözési programját. Tehát, hogy azzal, hogy lopással gyanúsították meg, ezek a szerzetesek hát gyakorlatilag a bosszúját váltották ki, mert egy rágalmozási pert indít ellenük, tehát visszatámad. 1482-ben búcsúpénzek elsikkasztásának gyanúja miatt körözték Augsburgban. Sikerült kivonnia magát a letartóztatás alól, Csehországba menekül, ahol Sélestad domonkos kolostorának perjele lett. Tehát itt is vezető pozícióba kerül. Azzal az indoklással, hogy az eretnekek elleni fellépéshez, köztük olyan idézőjelbe bizonyos asszonyok ellen, akik tagadják a hitet, bűnbocsánatot kért a pápától a kolostor valamennyi fizető látogatója részére. Itt látható, hogy pénzre megy. Ez a kérelem egyben a boszorkányok iránti érdeklődésnek első jele is. Noha pápától támogatást nyert az eretnekek ellen folytatott küzdelméhez, maga a búcsú nem hozott sok pénzt a konyhára. Kramer legnagyobb keserűségére úgy tűnt, Róma nem különösebben érdeklődik azon asszonyok iránt, akik démonok ellenében megtagadják a katolikus hitet. Tehát itt még Rómát is, Vatikánt is gyakorlatilag így megkérdőjelezi, de igazából mutatja az ő személyiségét. Kramer kénytelen volt maga megrendezni a boszorkány vadászatot, és amikor tudomására jutott, hogy a Ravensburgi városi tanács 1484-ben két nőt a boszorkányság vágyával illetett, azonnal a Boldani tóhoz utazott. Miután megmutatta az inkvizítori megerősítését igazoló okiratát, alaposan kihallgatta a nőket, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vádlottakat mágia halálra ítéljék. Amikor azonban más délnémet városban is nyomozni akart, papok és püspökök ellenállásába ütközött, így hamarosan az új pápához fordult segítségért. Tehát próbálták visszafogni ezt a fajta vérengző és üldöző mániát az ő részéről. Tehát egyházi szeméről van szó, aki kiászva az egyházi hatóságokat, még akár a pápát is, tehát meggyőzve, tehát az ő törekvései támogatását kéri. Tehát amikor ebbe az ellenállásba ütközik, akkor új segítséget kér, és 8. Ince pápához fordult, aki 1484-től 1492-ig van a pápai trónon, aki nyilvánvalóan mindenkinek igazságot akar szolgáltatni, hagyta magát megnyőzni Kramertől, hogy a délnémet területeken veszélyes boszorkány szekta működik. Tehát ez volt ez a következő elem, hogy boszorkány szekták tömkelege van Európában, és ezek ellen fel kell lépni. Tehát nem csak egyének, hanem már egyfajta szövetkezés van, tehát ez a valamiféle gonosz szövetsége, és boszorkány szektaként emlegeti mindezt. 1484. december 5-én kézjegyével látott el egy bullát, amelynek szövege Kramer javaslatán alapult, ugye a Szentatya, és amely egy csapással semmisé tette elődjének a boszorkány kérdésben gyakorolt okos politikája, tehát hogy ezeket alaposan ki kell vizsgálni. A Summis Desiderantus Affectibus kezdetű bulla felhatalmazta Kramert, hogy a varázslókat és a boszorkányokat eretnekként kezeljen, és hogy ellenük nyomozás folytathasson. Tehát boszorkányság és eretnekség, hogy ebben esetben ugye tévtanítás jelent. Ugye önmagában véve a boszorkányságot, mint hogy valamiféle okkult praktikákat végző személy, akik ugye az előző meghatározás alapján lehetnek férfiak is, nők is, itt viszont már Kramernál látni fogjuk, hogy kimondottan a nők ellen veszi fel a harcot. A kiközösítésig menően szabhatott ki egyházi büntetéseket. Tehát itt szó se volt valamiféle halálra ítélésről, mágia halálról. Tehát itt igazából a kiközösítés, exkommunikáció, ahogyan ezt ismerhetjük, így szabhatott ki ilyen egyházi büntetéseket, de a vádlottat aztán át kellett adni a világi bíróságnak, hogy itt látjuk, hogy a világi hatalom beleavatkozik, ha abban az esetben, hogy itt már az előbbiekben szó volt, hogy vannak olyan tévtanítók, amelyek az egységet, akár a világi hatalomnak az egységét, valamiféle lázadót láttak benne, az uralkodó ellen tölt, aki a hit ellen van, az a uralkodó ellen is van, akkor ez ellen világi módon is fel kell venni a harcot. Tehát, hogy így érthetőbb legyen, hogy miköze itt a világi hatóságnak és a világi bíróságnak, hogyha valamiféle teológiai gondba, gubancba akadtak, akkor hát miért nem volt elég a kiközösítés, vagy valamilyen más szankció, amely lehet akár gyógyító jellegű is, tehát hogyha azokat a tévtanokat az illető visszavonja, akkor visszatérhet úgymond az egyházba. Magával a cselekedettel is beeshetett ebbe a kiközösítésbe, ahogyan azt valaki elköveti. És ugye itt ugye ez volt a gyakorlat, hogy a világi hatóságnak is át kellett adni ezeket a személyeket, mert már lázítónak, vagy a társadalmi rend megbontójának is minősült. És bizony, ugye látunk arra is példát, hogy különféle világi személyek, akik konkurenciát láttak valaki másban, vezető pozíciót tekintve, akkor akár hamisan is természetesen megvádolták az illető szemét, hogy tévtanító, hát persze erre tanukat is kellett keresni, mert hát ezt is vizsgálták, tehát próbálták a politikai ellenfeleket kiütni a nyerekből. De ebben az esetben, ugye, hogy a világi rend ellen is vannak, vagy a világi hatalom megdöntésére is irányulnak az ő szándékaik, ezért a világi bíróságnak kellett tovább folytatni az ügyet. Ezzel párhuzamosan a pápa indokolatlannak nyilvánította az egyháziak és a világiak Kramerrel szembeni ellenállását, hiszen ezek a bűnözők valóban az eretnek bíró kompetenciája alá tartoznak, idézve ugye magát a pápát, tehát nagyon is védte Kramert, tehát valószínű, hogy nagyon erős, meggyőző személyiség lehetett, hogy így tudta befolyásolni még az egyházi vezetőket, még magát a pápát is. Hogy abban az időben nem volt olyan gyors információ terjedés, mint a mai korban, tehát hogy egy-kettő le lehet ellenőrizni, hogy ki is, mi is ez a személy, vagy gyors telefonokkal körbe érdeklődni, hogy ki az a szerzetes, hogyan viselkedik. Tehát ez az információ sokkalta lassabban terjedt, és bizony ezek a megvezetések még akár egyházi személyekkel kapcsolatban is megtörténhetett. Ugye a szerzetbe kerülésnél is van egy novíciusi időszak, amikor ugye alkalmassági szempontból is megvizsgálják azt a szemét, hogy alkalmas-e. Valószínűleg ugye ezeket a helyzeteket játszva meg tudta élni Kramer, hogy így az egyházi berkekbe kerülve kiélhesse az ő fantáziáját. A motivációt igazából, hogy mi okozta, mivel nem valódi problémák ellen küzdött, hiszen látunk rá információkat és jeleket, hogy bizony ő maga is rendez meg ilyen helyzeteket, hogy boszorkányokat üldöz, próbál fölkutatni, tehát hogy ez miből fakad. Tehát ez egy elég erős kérdőjel, és akár így, hogy a mostani modernkor pszichológusa is, vagy pszichiátere is vizsgálhatnák az adott személyiséget. Gyakorlatilag ezzel a pápai védelemmel, ezzel a tanúsítvánnyal a zsebében utazott Kramer Tirolba. Úgy hallotta, hogy a brixeni püspökségben is boszorkányok garázdálkodnak magában a püspökségben és a püspökség területén. Miután az ottani püspök, aki egy nagyon ügyes ember volt, Georg Golsernek hívták ezt a püspököt, az előírásoknak megfelelően bejelentette Kramer megjelenését. 50 ember ellen tettek abba az időbe nála ott feljelentést, 7 nőt pedig le is tartóztattak. Ugye amikor kihirdették azt, hogy egy inkvizítor érkezett, a püspök ugye ezt a szabályok szerint Golser megteszi, tehát érkeztek sorba látni a följelentések, itt már ugye benne van az emberek hiszterikus viselkedése, vagy esélyt láttak, hogy a ellenfeleikkel, szomszédaikkal, kényelmetlen személyekkel leszámolhassanak, megrágalmazzák őket. Tehát 50 ember is be van árulva az akkori források szerint, és ebből 7 nő van letartóztatva, akiknek a vizsgálata majd megkezdődik. Golszer, aki minden bizonnyal, ugye szkeptikusan állt az egész akcióhoz, élt azzal a jogával, hogy felügyelőt is megbízzon, és felügyelje az inkvizíciót. Hogyha ő nem tudott maga ott lenni azon a vizsgálaton, akkor megfelelően képzett szemét küldjön oda megfigyelésre. Ugye minden kihallgatás és per során így képviseltette magát egy telj hatalommal felruházott jogvégzett egyházi emberrel. Tehát olyan személy, aki akár jogi segítséget is képes nyújtani annak a megvádolt személynek. Tehát maga a püspök törekedett erre. A képviselő, ugye, akit a püspök megbízott, minden esetben ragaszkodott ahhoz, hogy az összes vádlottról orvosi szakvélemény készüljön. Abban a korban ez nagyon fontos lépés volt, ugye, hogy megvizsgálják, hogy az a személy milyen, tehát fizikai és mentális egészsége milyen állapotban van, illetve hogy mindegyiküket jogász segítse a védekezésben. Amikor ez utóbbi bebizonyította, hogy ez a jogász, hogy az inkvizítor hibát követett el, az egyik peres eljárás során a püspök elrendelte a vádlott szabadon bocsátását, a vizsgálatot pedig lezártnak nyilvánította. Itt látható, tehát, hogy egyházi személy, egy püspök az inkvizítor ellen, aki szkeptikus az ő működésével szemben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyház az, így globálisan, és ugye valamiféle módon, ugye ez egy kollektív bűnösség, ugye az egyház részéről, tehát valamiféle ilyen vádlás, hogy maga az egész egyház az, aki ezeket a bűnöket elköveti. Látjuk ezeket az egyházi személyek, akik Krisztus nevében, az egyház nevében, sőt meg akár a pápát is becsapva, vagy néhány püspököt, előjárót megvezetve, élik ki a saját vágyaikat, ebben az esetben ezt az üldözési mániát. Ezután felszólította Kramert, hogy sürgősen hagyja el Brixent. Tehát Golszernek sikerült ezt elérnie. Tehát ez a püspök nagyon ügyesen vette föl a harcot ezzel az inkvizítorral, illetve boszorkány üldözővel, mert maga is gyanúsnak találta az ő ténykedését. Kramer csak addig hezitált, amíg Golszer figyelmeztette, hogy a vádlottak férjei, rokonai tetlegességre vetemedhetnek ellene, és a védelmet senkitől nem várhat. Tehát azok, akik szabadon lettek bocsátva, ebben az esetben ugye szabadon bocsátották ezeket az ártatlanul megvádolt embereket, tehát fölháborodott rokonok hát fizikai erőszaktól se riadtak vissza, hogyha Kramer újból föl szeretne lépni valami vádakkal ezek ellen, a személyek vagy a család ellen. Tehát így megijedt ez a Kramer, és így sikerült az ő ténykedését leállítani. Az inkvizítor végül duzzogva visszavonult az ő kolostorába, és idézve, nagyon bosszant engem ez a szerzetes, írta Golszer püspök egy barátjának, amikor a brixeni káptalanban hallottam őt, nagyon gyermeteknek tartottam korához képest. Tényleg őrültnek tűnik nekem, írja Golszer püspök ebben a levélben. Felháborodva a püspök közönyén, Kramer, amelyet a boszorkányok egész világot fenyegető ördögi paktumával szemben tanúsított, Kramer elhatározta, hogy megsemmisítő csopást készít elő. Egy könyvet adott ki, amely minden idők egyik legzavarosabb, legbetegebb, legvérszomjasabb írásaként vonul be a világ irodalomba, és amelyet esetleg, itt most Hezeman professzort idézve, Hitler Mein Kampfja tudott felülmúlni több mint 4 évszázaddal később. Tehát ugye a Hezeman professzor így értékeli ezt a művét Kramernek. A boszorkányok pörője, Malleus Maleficarum, tehát ez a boszorkányok pörője című művet viseli, ugye ez a latinul Malleus Maleficarum írás, amit nagyon sokan csak ilyen tákolmánynak tartanak, a Don Brown által szerzett Da Vinci Kód című könyvben is szerepel. Olvasható állításával szemben természetesen nem az inkvizíció, hanem maga Kramer adta ki. Tehát úgy van föltüntetve a Da Vinci kódban, hogy ez a mű, ez az egyháznak a hivatalos kiadványa a boszorkánsággal kapcsolatban, és tehát ez lehet látni, hogy pontosan megvizsgálva a műnek a kiadását, hogy maga Kramer adta ki, nem pedig maga az inkvizíció intézménye. Aki egy spárhelyi nyomdát bízott meg azzal a feladattal, hogy a művét, ami három részből áll, kiadják. Hogy a mű még jobban érvényesülhessen, a szerző az elejére tette az 1484-es pápai boszorkánybullát, azt a benyomást keltve, hogy a mű a pápa jóváhagyásával jelent meg. Ez azonban egyáltalán nem felelt meg a valóságnak, nem a pápa jóváhagyásával jelent meg. Emellett ugye 8 kölni teológus tollából származó ajánlást is megjelentetett, de az aprobáció csak azt igazolta, hogy Kramer írása nincsen ellentmondásban a szentírással, és hogy nincs kizárva a rontó varázslás létezése. Tehát a megvezetés formája az tökéletesen sikerült Kramer részéről. Tehát ha úgy veszük, a maga szemszögéből nagyon ügyesen irányította úgy a dolgokat, és a műnek a terjedését és a kiadását, hogy ez valóban megragadó legyen, és teljes mértékben az egyház által jóvá hagyott írásnak tűnjön föl, és ez minél inkább terjedjen a teológusok és a nép körében. Ugye feltételezhetően a Kramer által szerzőtársként feltüntetett Johann Sprenger, kölni domonkos szerzetes szerezte be ezeket az ajánlásokat, akinek valószínűleg ennyiben ki is merült a közreműködése. Találkoztam olyan információval, hogy ez a Sprenger, vagy Sprenger Johann domonkos szerzetest hát állítják be, mint szerző, és a társa pedig a Kramer, ugye Jakob Sprenger, így is látjuk a műveken megnevezve, és Henry Institorius. Ugye ez a Henry Institorius, ez a maga Kramer személye. A boszorkányok pörölye, tehát ez ennek a könyvnek a címe, amelyet hát ilyen új reprint, ilyen kiadásokban lehet magyar fordításban is akár megszerezni, Malleus Maleficarum címet viselő tanulmány, és 800 oldalával a német alaposság bizonyítéka, ugye három részre osztható, elsősorban meghatározása kerül, mit értünk boszorkánság alatt. Ugye ez mind Kramer szerint. Feltűnő, hogy míg a pápai bulla az egyik és a másik nemhez tartozó személyekről beszél, tehát boszorkányok mint férfiak és nők, addig ő kizárólag a női boszorkányokra koncentrált. Nyilvánvaló, hogy nem csak pszichopata, hanem nőgyűlölő is volt, jelzi Heisenbaum professzor. A női nem már a teremtéskor is hátrányos helyzetben volt, írja Kramer, mert Isten Ádám egyik bordájából alkotta meg, ő a felelős tehát a bűnbeesésért, ezért már kezdettől fogva esendőbb a sátán kísértéseivel szemben. Tehát fogalmaz Kramer. Zavaros módon a latin femina, aminek magyar megfelelője nő, a femina szót etimológiailag a fides és a minus, azaz a hit, és a kevesebb szavakra vezeti vissza, tehát olyan nő az, akinek kevesebb hite van. Ez teljesen hibás következtetés és két szónak a összemosása, de hát ő ezt így teszi meg, ezzel a meggyőződéssel vezeti félre az olvasót. Mindenhez hozzájárul a nők telhetetlensége és démonokkal létesített intim kapcsolata, akár az ördöggel kötött paktummal mágikus erők kerültek a birtokukba, amelyeknek a férfiak esnek áldozatul elsősorban, írja ugye a szerző. A könyv másik része nem véletlenül szól főként olyan mágikus praktikákról, amelyek a nemi érintkezésre és a férfiakkal való kapcsolatra vonatkoznak. Ezen kívül olyan módszereket is ismertet, amelyekkel meg lehet akadályozni, illetve közömbösíteni lehet a rontó varázslásokat. Tehát valamiféle recepteket. Ezzel kapcsolatban teológusok és egyház atyák tanításaira, de főleg saját meglehetősen kétséges tapasztalataira és megfigyeléseire hivatkozott. Ugye egyház atyák tanítása, teológusok legtöbb esetben ugye kiragadott részekről van szó, amiket idéz. A harmadik rész teljes egészében a boszorkány perek elméletének és gyakorlatának szentelte, amely a világi bírók tanítását szolgálta. Kramer azzal kérkedett, hogy több mint 200 boszorkányt kutatott fel és mondott ítéletet fölöttük. Tehát ez is ugye szerepel ebben a műben, ezzel dicsekszik, tehát még a világi hatóságok részére is útmutatást próbál adni. Még azelőtt az volt a szokás, hogy a vádlott ígéretet kapott, hogy nem ítélik halálra, amennyiben beismerő vallomást tesz, és becsületbeli ügynek számított ezt meg is tartani, addig Kramer más módszereket javasolt a boszorkányvadászoknak. Például, hogy egy ideig megtartjuk ígéretünket, és a boszorkán csak később perzseljük fel, ugye idézett befejezve, vagy hogy egy bíró vigasztalóan életben maradásról biztosítja az idézőjelbe vett boszorkányt, de egy másik, aki úgy tesz, mintha nem tudna semmiről, halálra ítéli. Tehát itt mint a két bíró szerepét próbálja taktikai formában föltüntetni, tehát egyik ilyen ez a jó rendőr, rossz rendőr példája modell szóhasználattal. A Kramer összegzése, a legnagyobb eretnekség nem hinni a boszorkányok működésében, idézzük Kramert. Legnagyobb eretnekség nem hinni a boszorkányok működésében. Ilyen módon eretnekként bélyegezte meg azokat a világiakat és egyháziakat, akik a boszorkány vadászatot elutasították, és legalábbis elméletileg is szolgáltatta őket az üldözéseknek. A könnyomtatás feltalálása széleskörű terjedést biztosított, és ezzel arányos hatást tett lehetővé. A boszorkányok pöröje számára, hogy egy noha művelt réteg nyelvén, latinul, és nem a népnyelvén németül íródott, a 17. századi 29 kiadást ért meg már abban a korban. Szerzőjének nagy áttörésre mégsem sikerült, amikor 1491-ben Nürnbergben egy boszorkány vadászaton fáradozott, a szabad birodalmi város tanácsa köszönettel visszautasította őt. 1500-ban a Klosztein-Norburgi apáttal együtt 6. Sándor pápától engedélyt kapott arra, hogy Cseh és Morvaországban fellépjen a valdensek és a boszorkányok ellen, de nem tudott említésre méltó eredményt felmutatni. Éppen ellenkezőleg. Institoriusszal, azaz Kramerrel Németországban megszűnt az inkvizíció, állapította meg a münsteri tanulmányi igazgató, a boszorkány kutató Rainer Decker a Pápák és a boszorkányok című kitűnő tanulmányában. Az utolsó német inkvizítor, akit az amonkosok kértek föl Kölnben, a 18. században szinte kizárólag könyvek egyházi jóváhagyásával, nyomtatási engedélyek odaítélésével, illetve megtagadásával volt fel jogosítva. Kramer különc volt az egyházban, akinek az volt az egyedüli teljesítménye, hogy egy rövid, ám végzetes pillanatra fondolatos módon kicsalta egy újonnan megválasztott pápa bizalmát. De a boszorkány vadászat, amelyet a tévúton járó szerzetes úgy szólván egyedül akart kirobbantani, csak később kezdődött. Még ezt a témát folytatjuk majd, hogy milyen módon üldözte a világi hatóság Luther hozzáállása a boszorkány perekhez, illetve a boszorkány vadászatok Európában című rész is következik a következő adásokban. Mai napra megköszönöm a szolgálatot a technikusainknak, Tóth Szilveszternek, Csepregi Lászlónak is itt a Komáromi Mirjam Rádió stúdióban, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő sztabatjában álljak, az ő sztabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét aroma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja Ági és Balázs gyógyulásáért, valamint Piroskáért és Kláriért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mivunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megővízze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, a szavadra figyelő hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, melyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet gyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiat szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot szűz meg a szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
1: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
6: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 26-a. A fáraónál keresnek oltalmat. Izajásnál olvassuk ezt a 30. fejezet második versében. A fáraónál keresnek oltalmat. Izrael népének látható, megtapasztalható oltalomra van szüksége. A történelmi helyzet az, hogy közeleg egy asszír veszély. És a közelgő asszír veszély félelme során a Júdában lakók Egyiptomban láttak támaszt. Ezt az Isten engedetlenségnek tartja. Szégyent vallanak mindazok, akik a Dél-Behemótjában, azaz Egyiptomban bíznak, mert segítsége üres, hiába valóság. Ez akkor is így van, ha a fizetett próféták azt mondták, amit a nép hallani akart. Valóban hiába valóság emberekben bízni. Valóban hiába valóság hatalmasságokban bízni. Hiába valóság Isten nélkül tervezni és szerződni, mert előbb-utóbb megsemmisül minden hatalmasság. Innen már csak egy lépés, a gyönyörű és megszokott üzenet, a megtérés és a higgadtság segítene rajtunk, mondja Izajás. És erre az Úr még ad kegyelmi időt. Mégis, amikor az ember bajban van, látható, megtapasztalható oltalomra van szüksége. Ahogy Júdának a fáraó oltalmára. Láttam egy kis filmet, egy kis rókát, aminek az anyját egy autó összetaposta, az életben maradt kölyköt pedig az állatvédő megmentette. És a kis róka, mint a szeme kinyílt, és meglátta a gondozóját, még jól lakottan is, csak őt hívta, hogy ölének oltalmába nyugodhasson. Mert amikor az ember bajban van, látható, megtapasztalható oltalomra van szüksége. Urunk, konkrét oltalmat adj nekünk. Így már árnyaltabb és mélyebb a megtérésre vonatkozó üzenet. A megtérés valóban higgadtságot ajándékoz. Akkor is érezve a Krisztus oltalmát, amikor e világon már nincs többé oltalom. És nem várhatjuk azt senki embernek fiától, csak Jézus Krisztustól. Urunk, konkrét oltalmat adj nekünk. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
4: Hírpercek.
5: Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Ismét Verbuta fesztivált rendeznek Budapesten. Pénteken rendezték a harmadik lakhatási szakmai fórumot. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedir Zsuzsa. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Az Isteni Ige Társasága, azaz a Verbita Rend fesztivált rendez június 20-án szombaton Budapesten, Bolygónk őrei vagyunk címmel, áll a Magyar Kurír hírében. A különleges missziós kulturális programot a Názáret Missziós Házban tartják. Az eseményen, a köszöntések és dicsőítés után koncelebrált szentmisét mutat be Varga János, SVD. A nap témájáról Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója tart előadást. A közös ebéd után, melynek során különböző nemzetek ételeit lehet megkóstolni, kulturális programok várják az érdeklődőket. Lesz magyar népzene, fülöp-szigeteki és koreai, indonéz és indiai tánc. Este koncertek színesítik a programot. A hagyományt folytatva, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Verbita Fesztivált. A kulturális esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Európa szerte így nálunk is egyre súlyosabb a lakhatási válság, hangzott el a harmadik lakhatási szakmai fórumon pénteken Budapesten. A szakértők szerint a problémát csak hosszú távú, összefogáson alapuló megoldásokkal lehet kezelni. A rendezvényt a Mária Rádió közösségi lakás alap, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Református Szeretett Szolgálat közös szervezete hozta tető alá. Adja hírül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az eseményen előadások hangzottak el, többek között a lakás árak növekedéséről. Később a panelbeszélgetések résztvevői többek között azt vizsgálták, hogyan érdemes megközelíteni a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lakhatási problémáit. A harmadik lakhatási szakmai fórum legfőbb célkitűzése és egyben legnagyobb eredménye az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása, a tapasztalatok kölcsönös megosztása, az érdemi szakmai párbeszéd elindítása volt. köszöni megtisztelő figyelmüket. A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által, mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora!

0: Istenünk, te mindenkor az élet szentség dicsőségével tünteted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a szent lélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvű beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konunknak ezt az újabb hatalmas átalakulását. Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol. Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjá szülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező arany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre a korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas. 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza. Meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szereplőket keres a Váci Egyházmegye. Plébániai csoportok jelentkezését várják. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Az ünnep részeként 2026. szeptember 19-én kerül bemutatásra az Együtt építjük című misztériumjáték, amely több képben kíséri végig a nézőket az egyházmegye történelmén a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. A misztériumjáték egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő kész forgatókönyv alapján. Ezek bemutatásához várják a plébániai közösségek jelentkezését. A bemutató helyszíne Vácon a Konstantin téren lesz, a Nagyboldogasszony székesegyház előtt. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a plébánián már működjön színjátszókör, a felkészítő képzésen megadják a jelenetek betanításához szükséges segítséget. A szereplők a csoportvezetők útmutatásai alapján tanulják a saját jelenetüket, amely körülbelül 6-7 perc. A bemutatóhoz jelmezeket biztosítanak. A felkészülés akár a nyár folyamán az egyházközségi nyári tábor programjaiba is beilleszthető. A felkészülés tervezett menete. Egy közös felkészülési nap, képzés, amelyen ismertetik a forgatókönyvet, tervezett jeleneteket a csoport vezetőjének. Ideális esetben két fő képvisel minden csoportot. Nyár eleje, szereplők toborzása helyben, szerepek kiosztása. Augusztus vége, szeptember eleje, saját jelenet próbája, megtanulása, konzultációs lehetőség a rendezővel. Szeptember 18-a péntek este, főpróba Vácon. Szeptember 19-e szombat este, előadás Vácon. Jelentkezés és bővebb tájékoztatás Gáborné, Ház Andreánál, a haz.andrea@váciegyházmegye.hu címen. A csoportok jelentkezését legkésőbb május 31-éig várják. Zongorizmus címmel Lőrinc Ákos önálló koncertjét hallgathatjuk meg a Pasaréti Közösségi Házban Budapest második kerületében, a Pasaréti út 102 szám alatt, 2026. május 30-án szombaton 19 óra 30 perckor. A repertoárban Bach, Liszt, Rachmaninov művei mellett az előadó saját darabjai is felcsendülnek. Az ingyenes koncert regisztrációhoz kötött, amit a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok menüpont alatt találhatnak meg. Tavaszi ingyenes hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület Villányi út 25 szám alatt. Május 31-én vasárnap 15 órakor. Az igaz ember. Bach kantáták. Közreműködnek Ricül Judit szoprán, Csizmár Dávid basszus, William Byrd énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Június 7-én vasárnap 15 órakor. Örvendezzetek az Úrban, Henry Purcell válogatás. Közreműködnek Ars Nova Sacra énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
0: Programajánlót hallottak.

0: Rádió.
1: A II. Világháború hazlovi magyar áldozataira emlékeztek. Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is, Gyimesbükkben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgára emlékeztek a nyugatcsehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a cseh és morvaországi magyarok szövetsége, a prágai Ady Endre diákkör, a prágai magyar nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szentatya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Istennek minden lehetséges. Amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett. Hát egy kicsit ilyen sajnos hál' Istennek. Mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a nehézségeket is, annak ki tud ránt. Egészen kiskorom vittek templomba, meg hittarra. Első áldottam, bérmálkoztam, egyházi gimibe járt, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. Az egyik barátommal elment egy lelki gyakorlatra, ahol igazából nem történt velem úgy semmi. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért. És ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. És akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Ez egyik, hát hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgai időszak kellős közepén ültem, és csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, ezt én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság bennem, hogy nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, ez egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kétel, boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm.
1: Dr. Takács Péter jogász és hitoktató gondolatait hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat 2026. május 26-án. Ez itt a Napindító című műsor. A budapesti Gogol utcai stúdióban vagyunk itt jelen, a mikrofonok mögött.
1: Hudák Viktor.
2: Szalka Mihály.
0: És Sóvári Ferenc vagyunk. És hát technikusi szolgálatot ezúttal Szádvári József látja, hálásan köszönjük a szolgálatát. Milyen témák lesznek ma? Éppen, hogy csak túl vagyunk Pünkösdön, csíksomlyói búcsóba, hála Istennek idén is sikerült eljutnom, és ott egy Kostelek nevű zsákfaluban jártam, már nem is annyira zsákfalu, de majd a műsorban erről beszélgetünk, ahol magyar magánemberek támogatásával alapítottak egy magyar házat, ahol csángó magyar gyerekeket tanítanak, és hát az egyik alapítóval, főszervezővel, illetve az ott tanító egyik kedves tanító emberrel fogunk beszélgetni. A műsor második felében pedig Heim Krisztina lesz a vendégünk, a Mária Rádió promóciós munkatársa. Megjegyzem mellékesen, hogy találkoztunk a búcsúba, illetve hát a már országos Mária kör találkozó volt nem olyan régen, éppen Komáromban, ahol én élek, és hát az ottani Mária kör vezetővel fogunk beszélgetni. Krisztina pedig elmondja, hogy mik ezek a Mária körök. Úgyhogy hát sok szép zenével készültünk, hozott Misi atya is egy zenét, Viktor is hozott egy zenét, én már hoztam egy zenét, az enyém az elhangzott, ezzel indítottuk a napot, és hát ennyi beharangozó után akkor, Viktor, milyen névnapunk van ma?
1: Ma is névnap van. Így van, kettő is van. Klasszikus naptár szerint ma Fülöp és Evelin napja van. Boldog névnapot kívánunk nekik ezúttal is, de egyébként Filip, Godó, Gyöngyvér, Nyék és Szemere is ma ünneplik a névnapjukat. Az Evelin egyébként francia-angol eredetű név, az Éva, állítólag az Éva önállósult becézése, jelentése életet adó nő, kellemes, kedves, tetszetős, a Fülöp pedig görög eredetű férfinév, a Filippos rövidülése, és lókedvelőt jelent.
0: Na, milyen atya, milyen időjárás lesz ma, atya, tudjátok?
1: Ó.
2: Szerintem, ahogy jöttem már, melegem volt, itt is csodálatos az idő most Pesten számomra, aki a hideget szereti, de lesz ez még melegebb is, de talán Viktorunk konkrétabban is tudja.
0: Hogyha azért is lett melegem, mert felhívtál, hogy dugóba keveredtél Récsel környékén.
2: Féltem, hogy nem élünk ide, de az Úr mindig megsegítés. Mária vezetése által, meg ugye most a Péterünk, aki hozott engem, az ő vezetése által sikerült már 40-re beérni. Tehát csodálatos minden.
0: Még mielőtt Viktor mond egy pár szót az időjárásról, azért hagyj jegyezzem meg, hogy ugye ne felejtsük el, hogy tegnap Pünköst hétfő volt, nem munkanap. Ma van az első munkanap, úgyhogy erős a forgalom, ezt én is tapasztaltam. Vigyázzunk egymásra és magunkra, gondviselés legyen velünk, és hát ha tehetik, inkább tömegközlekedést válasszák. És meleg is lesz, Viktor?
1: Meleg van, és erős az UV-sugárzás, úgyhogy mindenkinek vigyáznia kell. Egész nap zavartalanul fog sütni a nap. Kevés gomoly felhő, inkább csak az északkeleti tájon képződhez, nem lesz csapadék, és a délnyugati vidékeket leszámítva több helyen megélénkül het esetleg erősödhet az északnyugati északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, úgyhogy fürdőgatyákat elő. A Balatonban a vízhőmérséklet a parthoz közel, az északi parton 17-18 fok körül lesz, a déli oldalon egy picivel melegebb a víz, szerintem ideális lesz így hosszú szünet után az első munkanap.
0: Igen. Milyen naphoz kötött események vannak mai naphoz kötődően?
1: A mai napi események között
0: Farkas Bertalan.
1: Farkas Bertalan. Az ő neve merült fel, így van. Az első magyar űrhajósa Szojusz 36 fedélzetén elindult a világűrbe.
0: Aztán volt még egy űrhajósunk nem olyan rég.
1: Így van.
0: De ő volt az első tényleg, aki magyarként a világűrbe jutott. 1912-ben született ezen a napon Kádár János kommunista vezető, hát ez már történelem, egyébként 1989-ben hunyt el.
1: Illetve hát 1948-ban született Gábölgyi János neves híres színészünk, aki Kossuth díjat is kapott, parodista érdemes művész. Köszöntjük.
0: Igen, 1962-ben született Kalapács József, magyar rocker, metál énekes, a Pokolgépnek a énekese. Atya, te szerintem a Scorpionsot szereted, akkor biztos hallottál a Pokolgépről is.
2: És nagyon is szerettem a Pokolgépet hallgatni.
0: Hát egy kicsit keményebb zene, de vannak jó számaik egyébként.
2: Szép számaik is vannak, tehát igen, nem csak kemény.
0: Igen, így van. Ossziánnal voltak még, az volt egy ilyen hasonló vonulat. És hát...
1: Ezen a napon egyébként elhúnyt Andrew Fletcher, angol színész, billentyűs a Depeche Mode-nak.
0: Bocsánat, nem színész, zenész.
1: Angol zenész, elnézést.
0: És hát én nekem a Depeche Mode nagy kedvencem volt. Ő egy vöröshajú, szemüveges billentyűs volt. Bizonyára a fiatalabb generáció ismeri, vagy a közép fiatal, úgy mondom. És hát nekem egy... A négy fős Depeche Mode-ból egyébként kifejezetten az ő játéka, meg megjelenése tetszett a legjobban. Kicsit utánoztam is, mert mikor Depeche Mode klubokba jártunk, akkor próbáltam a hajamat úgy belőni, ahogy ennek a kedves énekesnek, hát sajnos énekes zenész, angol zenész billentyűs volt, 2022-ben hunyt el, sajnos

0: A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Atya, akkor szeretnénk a kedves gondolataidat hallani a napindító magazinunk műsorunkban, kedves hallgatókkal együtt.
1: Bizonyos, hogy közrejátszik a meleg érzetembe. Most egy olyan evangéliumi részről van szó, amit nagyon szeretek, de egy kicsit óckodok tőle, mert bizony, én gyakran beleesem ebbe a bűnbe. Vagyis hát bűnbe, emberi gyarlóságba. Hiszen én is kérdezem az Úrtól gyakran, hogy Uram, én ezt és ezt megteszem, és lélekkel, szívvel teszem, megcsinálom, korán fölkelek. És mit kapok? Mert aztán sok esetben papként köszönetet nem kap az ember, szidalmat már annál inkább, ugye? De, és mégis újra és újra valahogy föl kell magam spanyolni, és igenis szívvel, lélekkel csinálni, és nem várni köszönetet. Aztán utána emberileg megint gyenge vagyok, és megint azt mondom, hogy hát köszönje már meg valaki, a jó Isten áldja meg. Hát azért dolgozok, hát igaz, hivatásom, szeretem, a legcsodálatosabb dolog, amit tehetek, de mégis, mi az, amit kapok cserébe? Most Péter apostol ugyanez, még mielőtt elítélnénk. Hát azért nézzünk önmagunkban, mi nem kérdeznénk meg az Urat, hogy hát Uram, jó, figyelj, megcsinálom ezt, én 9-et csinálok, én elmondom naponta 20 éven keresztül a rózsafüzér, de mit kapok cserébe, ugye? Mikor a 9-et végzünk, mindig nézzük, hogy na, aki ezt a 9-et elvégzi, azt ezt és ezt és ezt ígéri neki az Úr, vagy a szűzanya, vagy bár. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy emberek, hát ezzel nem kell foglalkoznatok. A legnagyobb ajándékot kapjátok, amit kaphattok. Hát megkapjátok az örök életet. Hát jó, köszönöm szépen, de hát itt a földön is kéne valami elismerés. És akkor mindig beötlik, hát már egy jó 3-4 éve láttam Facebookon, bizonyára többen láttátok, hogy egy gyermek tartja a macikáját, egy ilyen mondjuk 20 centis macikát tart a kezébe, és így szorosan fogja a szívéhez közelítve, és ott áll vele szembe az Úr Jézus, aki egyik kezével nyúl a macikáért, és azt mondja a gyereknek, hogy add nekem. És a gyerek nem tudja, hogy mit csinálja, az a kedvenc macia, de átadja. És közben lehet látni a képen, hogy az Úr Jézus a háta mögött nem egy 20 centis, hanem egy 50 centis macit tart, és azt adja cserébe. Na, valami hasonlót kapunk. Tehát amikor az életben mi elvégezzük a feladatunkat, ne feledjük, csak szolgák vagyunk. De amikor ezt a csodálatos szolgai feladatot elvégezzük, akkor az Úr Jézustól elnézést, ezt mondom, de szinte királyságot kapunk. Lehet, hogy nem itt. Majd a mennybe. De már itt is. Hiszen ugye, aki ott hagyja apját, anyját, családját, és hozzám ragaszkodik, az száz annyit kap, ugye? És akkor, amikor elhagytam édesapámat, édesanyámat, mert pappá szenteltek, és a hívek lettek a családom. És nem egy édesapám volt, hanem 100. Nem egy édesanyám volt, hanem 100. Mert ők voltak. Ahova kerültem, ahova vezetett az Úr Jézus, az volt a családom. És ez egy végtelen boldogságot adott, és rájöttem, igen, emberileg igényelhetjük. Jogosan a munkahelyünkön is. Hogyha mi elvégezzük a munkánkat, kapjunk pénzt, kapjunk fizetésemelést, kapjunk különböző juttatásokat. Higgyük el, ezeket meg is fogjuk kapni. Hiszen az Úr Jézus mindig tudja, hogy mire van szükségünk, és ő meg fogja nekünk ezeket adni. Hát a mai evangélium alapján, tehát azt tudom mondani mindegyik kötöknek.

0: Bátran, tegyétek meg, ami a feladatotok, és higgyétek el, ha becsülettel megteszitek, nem önzésből, hanem alázatosan, szolgai módon, akkor csodálatos, és ténylegesen száz annyit kaptok majd vissza, már itt a földön az Úr Jézustól, mert ő maga a végtelen szeretet. Hát én ezt szerettem volna elmondani a mai alkalommal.
1: Kedves atya, köszönjük szépen, és hoztál egy zenét, amiről majd fogsz egy pár szót mondani, de most akkor a Józsefbe fogja játszani ezt a dalt.

0: Ismételten sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves Mária rádió hallgatókat. A napindított című műsorban 7 óra 21 perc van a mikrofonok mögött.
1: Hudák Viktor.
2: Szalka Mihály.
0: És Óvári Ferenc. És Misi atya, ezt a Vangelis filmzenét hoztad, miért kedves a számodra?
2: Szomorú, de egyben boldog érzés köt engem Vangelis zenéjéhez, aki hát ugye nem régiben, 4 éve, május 17-én hunyt el, Isten nyugosztalja, nagyon nagy zenésznek tartom, zeneírónak. Na, de mi is történt? Miért is kapcsolódom annyira Vangelishez? 16 éves voltam, mikor elütött egy autó, és lebénultam. 10 héten keresztül bénán, szinte mozdulatlanul feküdtem a István kórházba. Szüleim nem tudták elképzelni, mi bajom van. Végig sírták azt a 10 hetet. És akkor úgy volt, hogy nem fogok tudni járni. És a Petőfi Rádió akkor adta le a Vangelis összes zenéjét. És én ott a kórházi ágyamon fekve, a kis szokor rádió, amit apukám hozott be, azon hallgattam a Petőfi rádiót, és mondták, hogy Vangeli zenéje, összesből, melyik lemezt adják már el, nem emlékszem, és megszólalt a zene. Előtte a plébánosommal beszéltem, aki behozta a Szentírást nekem, és milyen nagyon keftelen voltam, mondta, hogy a Szent János leveleket olvassam el, ami maga a szeretetről szól. És elkezdtem Vangeliszt hallgatni. Hú, kedves Mária rádió hallgatók, úgy éreztem, hogy az Úr Jézus ott van. És azt tudtam mondani, hogy Uram, ha azt akarod, hogy bénán éljem le az életemet, akkor legyen úgy. Akkor én ezt elfogadom. És onnantól kezdve 2 napra rá, képzeljétek el, fölálltam és meg tudtam állni, és helyre jött a járásom. Az orvosok azt mondták, hogy mivel fiatal voltam, a szervezetem átdolgozta, és a kisagyamnak egy másik része kezdte el a mozgás funkciót. Én isteni csodának tulajdonítom, meg az elfogadásnak. Ez Vangeli zenéjének is köszönhető, hogy ott annyira fölemelte a lelkemet a zene, hogy azt tudtam mondani, éreztem, hogy az Úr Jézus jelen van, és azt tudtam mondani, hogy legyen, ahogy te akarod. Ez legyen mindannyiunkba. Szeressük a zenéket, de a zene is emeljen közelebb az Úrhoz. És mindig mondjuk ki, Uram, legyen a te akaratod szerint.
0: Kedves, hogyha köszönjük, amit hoztál zenét, és a mély gondolatokat megosztottad a kedves hallgatókkal. És hát már, ha minden igaz, vonalban van dr. Juhász János, a Szegedi Rotary Klub titkára, akivel hamarosan beszélgetni fogunk, de mielőtt egy kosteleki magyar házról, ennek megalapításáról, még mielőtt ezt ebbe belekezdenénk, annyit szeretnék bevezetésre mondani, hogy Erdélyben jártam, hála Istennek, idén is sikerült kijutnom, és hát itt találkoztunk dr. Juhász Jánossal, aki, mint említettem, már a vonalban van. Székely János püspök, Szombathelyi megyés püspök, az idei Csíksomlyó ünnepi szentmise szónoka volt, és szeretnék egy mondatot kiemelni. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reményteli szívvel újjáépítsük a jövőnket. Azért hoztam ezt a mondatot, ezt a gondolatot Székely János püspök atyától, mert nagyon fontos, hogy a elszakított ország részekben lévő, kisebbségben lévő magyarságunkat megmentsük és segítsünk, amiben csak tudunk. Ilyenek a csángó magyarok, akik még talán még hányatottabb sorsúak, mint azok a székelyek, akik esetleg a anyaországhoz közelebb élnek, és Hát Csíksomlyó kapcsán ezt a gondolatot hoztam, és köszöntelek, János, jó reggelt kívánok, üdvözlünk a Mária Rádió hallgató, Mária Rádió vonalában.
1: Jó reggelt kívánok, szervusz Feri, és én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: János, a Magyar Ház megvétele, felújítása és átalakítása, ez egy, én úgy gondolom, és beszélgettünk erről sokat, hogy nagyjából egy 5 éves folyamat, nyilván ez mindig változik, illetve hát még mindig van mit tenni, de 2007 februárjában jártál te először Kóstelken a Rotaris barátaiddal, és 2012 októberében tekintettel a eddig beruházásokra egy nagyszabású ünnepséget tartottatok, ahol a csíkszeredai főkonzul is részt vett. Egy kicsit mesélj akkor erről a 5 éves szép időszakról.
1: Az egyik rotari ülésen valaki felvetette, hogy a határon kívül magyarokat is támogatnunk kellene. Így indult a Kóstelneki Magyar Ház építése. Akkor úgy döntöttünk, hogy a csángóknak próbálunk segíteni, 3 millió forintot különített el a klub. Nem sokkal később, az ülés után kiutaztunk kézdivásárhelyi Rotaris barátainkkal, elmentünk külsőre Kecsinybe, és elmentünk Kóstelekre, a két kiválasztott faluba. És hát úgy döntöttünk, hogy külső Rekecsénynek adnánk ezt a 3 millió forintot, sokkal többen éltek ott, sokkal több gyerek volt. Tehát Kóstelek is nagyon tetszett nekünk, de oda igazából csak kisebb hát segítőeszközöket tudtunk adni, ceruzát, tollat, papírokat, és talán számítógépet is, azt hiszem 2. Hát így indult a Kóstelki kapcsolat.
0: János, egy kicsit mutasd be a kedves hallgatóknak, hogy Kóstelek földrajzilag hol van, ennek azért van jelentősége, mert nagyon nehéz volt legalábbis a kezdetek kezdetén a megközelítése. Mint említettem a műsor elején, ez egy zsákfalu volt, de akkor erről kicsit mesélj, hogy a későbbieket jobban értsék akkor a hallgatók, hogy miről is van itt szó.
1: Kóstelek egy gimesi csángó falu, tehát a keleti Kárpátok keleti lejtőjén található, a valamikori közigazgatási központja Szépvíz volt, ami a nyugati oldalon van, közel Csíkszeredához. Tehát viszonylag közel található Székelyföldhöz.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy gyakorlatilag 2010 februárjára az osztályterem is megépült, hogy ezt követően mi történt? Hogy indult be az oktatás?
1: Időben nagyon gyorsan haladva vissza lépnék, tehát kiválasztott, tehát úgy láttuk egy másik látogatásnál, hogy az a tanárházas pár, aki ott dolgozik, hát nem jó körülmények között kell, hogy végezze a csodálatos munkájukat, és felvetődött, hogy veszünk esetleg egy parasztházat. Erre végül is sort is került, csak az volt a probléma, hogy nem volt pénzünk és előtte, és hát az egyik csicsomély búcsú alkalmába vetettem fel az ott levő barátaimnak, és gyorsan fölállt Szabó Tibor, és azt mondta 500 000 forintot, ott Bocsák József pedig 1 millió forintot. Tehát így indult a gyűjtés, és a vége 18 millió forint lett. Tehát megvettük a házat, felújítottuk a lakóépületet, ezt követően osztályterem épült a csűr mellé, majd a csűr is föl lett újítva, és ekkor érkeztünk 2012-re.
3: Milyen fejlesztési fázisokon ment keresztül ez az egész, vagy ha úgy tetszik, még minket az is érdekel, hogy mik a jövőbeni tervek?
1: Hát a főépület, a valamiköri lakóépület az át lett építve, új nyilázárók kerültek be, később az első központi főütés is itt megvalósult. Az osztályterem az elégséges volt arra, hogy a helyi gyerekeket különböző csoportokban fogadja. A csűr az pedig már egy közösségi hely, és ez volt a legnagyobb költségű beruházás. Egy régi csűr lett átépítve, maga a külső faváz az csak egy burkolat, közel 60 lovaskocsinyi szekéren hozott kő került egyébként csak az alapba, és egy nagyon jó vállalkozó egy gyakorlatilag egy faházat épített bele, egy tetőtér beépítéses épület lett ebből, és azóta hát a közösségi rendezvények döntő része kóstereken ott zajlik.
0: János, miért tartod azt fontosnak, hogy ez a tényleg egy ilyen festői környezetben lévő kis faluba, ahol tényleg nagyon messze van minden, Csíkszereda messze van, azok a akár magyar oktatással rendelkező iskolák, akik elérhetőek lennének, az ő számukra nem feltétlenül elérhetőek, főleg téli időszakban, hogy hogy érték meg ott a helyiek ezt, hogy látod, miért fontos ez, amit ti gyakorlatilag elindítottatok és támogattatok? Mert ez egy nagyon szép kezdeményezés, úgy gondoljuk.
1: Én gondolom, hogy jelentősen megváltozott kóstelek élete. Amikor oda értünk, akkor, és visszaemlékeztünk erre az időszakra, akkor azt mondták, hogy már a, úgymond a román Lagzi Lajcsit hallgatták, például zene tekintetében a kóstelekiek. Később, miután ennek a beruházásnak is köszönhetően, és nem utolsó sorban Ferenc András és Imre Éva tanároknak, a Felszeuta Páva műsorában is fölléptek. A Szellő Néptánc Együttes, ugye teljes egészében kóstereki fiatalokból állt ez az együttes, 2012-ben külön díjas lett. 14-ben Vaszi Levente, aki most viszi a oktatást, illetve a népi kultúra ápolását, szintén külön díjas lett, és Vrencsán Anita a gyermekek között, mint szólóénekes, külön díjas lett 2015-ben. Gondolják el, hogy van egy 300 fős Gyimesi Csángó falu, jelenleg van 40-50 általános iskolás, és ebből néhány év alatt ebből a közösségből kikerülő és ott élő gyermekek ilyen eredményeket értek el. Én úgy gondolom, hogy ez egy szenzáció. Még annyit, hogy egyébként a Hargita megyei tanács is rengeteget segített a falunak, én Bece Istvánnal. Egyrészt pályázatokat írtak ki, másrészt az egyesület megalapításában segítettek, és nem utolsó sorban megépítették félig azt az utat, ami Szépvíztől Kóstelekre víz. A másik része makadám út, de mind a kettő járható a Szép 10 hónapjában, mi is így közelítettük meg most Kóstereket.
0: János, mik az elképzeléseitek a jövőt illetően, esetleg milyen fejlesztések kívánkoznak még itt, vagy milyen támogatásban bízhatnak az itt élő emberek? Akár erkölcsi, akár anyagi vonatkozásban természetesen.
1: Tehát a részünkről én úgy gondolom, hogy ilyen mértékű támogatás már nem fog megvalósulni. Úgy gondolom, hogy azok az intézmények, azok az épületek elkészültek, ami a működéshez kell, de a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége, amely a magyar oktatást viszi, irányítja, anyagilag is támogatta egyébként az utóbbi időben az ottani Magyar Háznak a jobbátételét, kazánház épült, új cserép került a tetőkre, stb. De ez már nem a mi munkánknak az eredménye, hanem a szövetségé, amely egyesülettel mi nagyon kiváló munkakapcsolatban és emberi kapcsolatban vagyunk.
3: János, esetleg ki tudnál emelni egy olyan pozitív visszajelzést, vagy felidézni egy olyan pozitív emléket, amire azt mondod, hogy érdemes volt ezt az egészet végigvinni, és hogy így szívesen segítettetek?
1: Hát talán a Kukonzó úr érkezése és távozása. Budapestről felkérték, hogy ő jöjjön ki, mert én Budapest a minisztériumban írtam egy levelet, hogy elkészült Répás Zsuzsannának, hogy nézze meg, hogy milyen élet van ott, és ő mondta a főkonzul úrnak, hogy jöjjön ki. Meg is érkezett, és mondta, hogy hát sajnos sok a dolga, sokáig nem tud maradni, de ezen alapon egyébként a születi bál is megrendezésre került. Beszélgettünk, ismertettem a beruházást, gratulált hozzá, majd mondta, hogy hát fölmenne megnézni, hogy hogy néz ki egy születi bál kósteleken. Majd 10 perc óra onnan eljöttünk, és ő azt mondta, hogy lassan akkor visszamegy. De leültünk még a konyhába, és elkezdtünk beszélgetni. És egy óra is eltelt, vagy talán több. Azt mondta, menjünk már vissza a bálterembe. Hát éjfél elmúlt, amikor a főkonzul elment. És azt mondta, hogy hát ez szenzációs dolog. Tehát, hogy a fiatalok, idősek mulatása, tehát a régi kultúra ápolása a bánó részvevők fele viseletben volt, és meglepte, hogy végül is hova jött. Tehát talán az egyik ilyen esemény ez volt, a másik pedig nagyon röviden, hogy Kisrigó László mennyis püspöknek is mi barátommal fölkerestük, megkértük, hogy jöjjön el a lakóépület felszentelési ravatására, ránézett a naptárjára, és azt mondta, hogy megyek. Ott volt, az egész falu lázba égett, mert ebben a faluban még soha nem volt püspök.
0: János, nagyon szép záró gondolatok, és tényleg hálásak az ottani kint élő emberek ezért a támogatásra, amit ti ott gyakorlatilag megvalósítottatok, ezeket a beruházásokat a te és a barátaid támogatásából valósítottátok meg, és hát mondjuk ki 18 millió forint értékben, ami nem kis segítség, úgyhogy ezt mindezt magánkézből, magánemberek adták, és én láttam ezt most hétvégén, hogy milyen sokat jelent az ottaniak számára. Ezzel szeretnék elköszönni, János, hogy amikor egyik kisdiák úgy köszönt az utcán, mikor éppen sétáltunk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, ez úgy gondolom mindent elmond, egy pár éves gyermekről volt szó, és köszönjük János, hamarosan Vaszi Levente lesz egyébként a vonalba, az esti, szombatesti kis örömzenéből fogunk bejátszani egy kis részletet, amit sikerült felvennem, és ezt követően Vaszi Leventével, a tanítóval, akiről már beszéltél, fogunk kicsit beszélgetni. Köszönjük szépen, János, hogy jelen voltál ilyen korán reggel velünk a műsorban.
1: Egy gondolatot hagy mondjak, én is nagyon szépen köszönöm, hogy megszólalhattam, hogy ezt a 18 millió forintot több mint 100 magánszemély és különböző vállalkozás adta. Tehát nagyon sok embernek a pénze, jó szándéka megjelenik ott kóstereken. Köszönöm szépen, hogy
3: köszönjük szépen.
1: És beszélhettem már a rádióban.
0: Köszönjük. Köszönöm. Isten áldjon, János. Minden jót kívánunk.
1: Benneteket is.
0: És akkor az előbb említett kis zenei részlet fog következni. Erről a szombatesti csángó népzenéről fognak a kedves hallgatók hallani egy kis bejátszást.

0: Ismételten jó reggelt kívánunk, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. A Mária Rádió napindító műsorában 7 óra 42 perc, és hát a stúdióban van
1: Szalka Mihály,
2: Óvári Ferenc
0: és Hudek Viktor, és technikusi szolgálattal van jelen Szádvári József, mit hálásan köszönünk, és ha minden igaz, már a vonalban van Vaszi Levente, a kosteleki magyar tanító, a magyar iskoláról fog a csángó gyerekek oktatásáról beszélgetni, fogunk vele beszélgetni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Levente.
3: Mindenki, amen.
0: Szervusz, Levente, amikor tegnap elköszöntünk, vagy tegnap előtt, bocsánat, mi már reggel nem találkoztunk, hajnalban indultunk haza ugye Erdélyből, de tegnap előtt beszélgettük, hogy te két csoportnyi gyermeket hozol vissza majd az iskolába, és a kettő között pont lesz egy 10 percet. Úgyhogy gondolom az első, akkor lement már az első csapat gyermek.
3: Így van, már iskolában vannak. Ugye a tennap az ünnep volt, szabad volt, de mától már kezdődik újra az iskola.
0: Levente, neked is elmondanám, nem tudom, hogy voltál akkor már itt velünk az éterben. Jánossal beszélgettünk, az imént dr. Ruhász Jánossal, aki ugye többek között egy fő támogatója volt ennek a projektnek, magyarosan mondva. Tehát, hogy tulajdonképpen mikor találkozik az ember egy gyermekkel, egy 10 éves korú gyermekkel, és úgy köszön, hogy dicsértessék, egyrészt megadva a tiszteletet az, hogy egy idősebb embernek egy gyermek köszön, de az, hogy így, én nagyjából tudtam, hogy ezt hol tanulta. Ezekkel a gondolatokkal szeretném, hogy pár szót légy szíves az ottani oktatásról, meg működésetekről beszélje, kérlek.
3: Hát ez a köszönés, ugye ez nem most kezdődött. A gyerekeknek a mondjuk ugye az oktatásába ezt a gyermekek otthonról kapják mindezt, és ennek van múltja és lesz jövője, úgy gondolom, amíg itt tudjuk ezt az egész oktatási programot tovább vinni. És hát elkezdeném azért kicsit úgy az oktatás, illetve a vallás, tehát szorosan összekötődik a kettő, mert hogy egyik a másik nélkül nem lehet. És hát valamikor 1910-ben kezdődött igazából itt Kósteleken az állami oktatás, ami magyar iskolával kezdődött, és egy, hát itt az öregektől hallottam, hogy egy csigdánfalvi volt az első tanár, aki Rezső nevezeti tanár úr, aki elkezdte egy Kósteleken a magyar oktatást. Aztán ugye a két háború között itt a román oktatás is közbejött, tehát egymás mellett haladtak ezek az iskolák. Hát akkor nem volt úgymond egy székhelye ennek az oktatásnak, hanem több helyszínen is családok befogadásával egy-egy ilyen mellékszobát kiadva az oktatásnak ott történtek ezek az órák, magyar órák, vagy akár a román órák is. És hát ennek az oktatásnak sajnos ugye 1963-ban véget vettek, tehát megszűnt a magyar oktatás itt Kóstelekken. Még az akkori tanítónéni még él, Fekete Kászoni Ágnes, született Feketének, aztán Csilipa Ágnes, ő 96 éves most, Ágnes néni, és hát még az Isten éltesse, amíg úgy akarja, hogy köztünk legyen. Azóta megszűnt, és ugyanakkor felépült a román iskola, a román állami iskola, ugye kijöve ezekből a magánlakásokban mondjuk úgy az oktatásnak. És hát azóta a papok, a katolikus papok igyekeztek a magyar oktatást továbbadni a gyerekeknek, becsempészve a román állami iskolai órákra, tehát a hittanórákra, tulajdonképpen arra használták fel a hittanórákot, hogy, hogy írni, olvasni legalább tanítsák meg a hát még a szüleimet, és ők tanították. Itt a Kóstereken 1944-46-ig épült a katolikus templom. Itt valamikor a görög katolikus vallás volt az első vallás, ami Kóstereken itt elterjedt, aztán a, hogy mondják, a kicsi magyar világban 40-44-ig pedig a katolikus vallás jött be. Aztán 47-től az ortodox vallás, és most jelenleg szinte fele-felé beállt, a többsége katolikus, és a kisebb része az ortodox vallású. És esetleg megemlíteném itt hát a papbácsit, mondjam úgy, ő egy néprajzos papbácsi volt, aki hát a Baba Máriának nagy kutatója volt. Dacu Árpád, Lukács atya, ő ferences rendű papbácsi volt, és Somióról volt át ide Kóstelekre. Hát sokáig nem volt, ő 5 évig volt itt Kóstereken, aztán viszont nagyon mély nyomot hagyott az emberek emlékezetébe. Ezzel is, hogy kutatta a Baba Máriát, ugye ő könyvet is írt erről, Csíksomlyó titka, a könyvnek a címe, és hát ott nagyon szépen utána jár ennek a hitnek, ennek a Baba Mária.
2: Levente, megkérdezhetem, hogy ebből a moldvai csángó magyar oktatási programról te már korábban is beszéltél, illetve hát te magad is népdalénekes, hagyományőrző vagy. Erről az oktatási programról egy picit tudsz beszélni részletesebben, hogy ma azért már nem annyira, hogy is mondjam, nincs úgy bezárva a moldvai csángó magyarság talán, mint régebben volt, hogy lehet, hogy ez is ide kapcsolódik.
3: Hát igen, ez ugyancsak a valláshoz tartozik, mondjam úgy, azon keresztül indult el, mert hogy az akkori papbácsi, tehát pont Lukács atya után jött egy moldvai származású Luisi Calogari papbácsink, Isten nyugtassa, Salamon Anti papbácsi, Antal papbácsi. Ő 36 évig volt itt Kóstereken, és hát az ő kérésére küldtek ki ide, és tanárok ott a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége részéről. Ez a Csángó Szövetség, ugye ez a Csángó Oktatási Program, mondjam úgy a 2000-es évek elején indult Moldvába, elsősorban a Moldvai Csángók részére, viszont erről hallott ugye a papbácsi, mivel ő moldvai volt, és felkereste az akkori elnökét, és mondta, hogy Kóstelekre is jó lenne tanárokat, magyar tanárokat kiküldni, mert hogy 63 óta itt nincs semmi magyar oktatás, tehát ők végezték ezt a magyar tanárnak a dolgát. És akkor 2004 végén jöttek ki, küldték ki a szövetség részéről Ferenc Andrást és Imre Éva tanárok, páros tanárt, és ők itt 10 évig voltak itt Kóstereken, amit hát rengeteg dolgot csináltak itt. Tehát volt egy olyan elrománosodási hajlam. Ugye azt kell tudni, hogy itt Kóstelek az utolsó bástya, mondjuk úgy itt, ahogy szoktam mondani, ha faluból kimegyünk, akkor ott már a nyúl csak addig nyúl, utána már jepure, tehát az már románul mondják, nem magyarul. Úgyhogy ez így történt, és ők 10 évig voltak itt Kóstereken Andrásék, és utána hívtak engemet haza. Folytatta ezt a munkát, tehát mondjam úgy, én tőlük örököltem ezt a művészetet.
0: Levente, köszönjük. Két percünk maradt, és a Szalka Misi papbácsi is kérdezne tőle.
1: Külön köszönöm, Ferenc, hogy ezt mondtad, mert ez annyira szép, hogy nem azt mondják, hogy papbácsi, aki számomra hatalmas tanúságtétel, tudod, az a mai világban, amikor folyamatosan mindenhol azt hallom, hogy a kereszteket le akarják venni, meg akarják szüntetni, a vallást abszolút ki akarják venni az iskolákból, hogy amikor egy gyermek úgy köszön, hogy dicsértessék, amikor ti a hitre nevelitek, amikor azt mondod, hogy minden a hitből indul ki, akkor én úgy érzem, hogy igazi jó munkát végeztek. Én az imámba kérni fogom az Urat, hogy áldja meg a munkátokat, segítse meg a működéseteket, és hát Isten kísérjen benneteket életed mindennapján és munkádban, hivatásodban. Az Úr áldjon meg téged.
3: Isten fizesse, papbácsi, a biztató szavakot, és hát úgy gondolom, hogy itt a hit tartott meg bennünket, és a második anyanyelvünk az a kultúránk, ami tovább viszi ezt.
1: Így van, és ezt ődízzétek, tartsátok.
0: Annyi záró gondolatot, Levente, hogy én az utcán találkoztam egy ottani idősebb csángó emberrel, és nagyon jó volt azt megélni, hogy hálásak, nagyon nagy szeretettel vannak az irányunkba, szeretnének nagyon, nem szeretnének, hanem kötődnek a lelkükben nagyon, bár nagyon messze vagytok tőlünk, de a szívünkben, lelkünkben ott vagytok mindig ti is, és köszönjük szépen, hogy ilyen szíves vendéglátásban volt részem nekem, és a barátaimnak hálás vagyok ezért is.
3: Hát mi köszönjük, én úgy gondolom, hogy ez kölcsönös ez az egész dolog, tehát úgy, ahogy ti hálások vagytok, értünk mi, és hálások vagyunk az anyaországi testvéreinkért, hogy eljönnek, meglátogatnak, megkérdezik, hogy vagyunk, hogy bírjuk, úgyhogy Isten fizesse.
0: Isten áldjon, Levente, titeket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, ámen, Isten áldjon.
0: És a második részben visszajövünk, első résznek vége van ezúttal.

0: Hírek.
1: A magyar honvédségért és a katonákért imádkoztak Lourdesban. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. A II. Világháború haszlovi magyar áldozataira emlékeztek. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A magyar honvédségért és Magyarországért ajánlott fel Szent Misét Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök a lourdi jelenések barlangjánál a 66. nemzetközi katonai zarándoklat nyitónapján pénteken. Adja hírül a katolikus tábori püspökség. A délnyugat-franciaországi kegyhelyre idén is több mint 200 magyar katona érkezett. A tábori püspök a Szentmisén elmondott homíliájában hangsúlyozta, Jézus Krisztus minden Szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig, mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatba is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy krisztusi emberré alakuljunk, mondta. A magyar katonazarándokok a Szentmisét követően katonai tiszteletadás mellett gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Közös ima, ünnepi műsor és Szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi Szentmise szónoka Farkas István lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
2: Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én, meghalt Rómában 1595. május 26-án, 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bónónak beszéztek, mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében, a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújulás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A Domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömetelt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. De mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb a katakombákban kapott ajándék, úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. A 2 évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola Caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. Még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntató széken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírásolvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak. Körmeneteket szerveztek. Róma 7 legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak. De az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett, sőt a pápák bizalmát is megnyerte. nagy barátja volt, az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóváhagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt. A nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a Szent Kenet fölvétele után, az Uram, nem vagyok méltó szavaknál, könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a Szent Miséi alatt elragadtatásba eső nagyszent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom, megváltóm. Engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltóm, hogy kedved teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szent Lélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádiót hallgatókat. Ez itt a Napindító műsor, 8 óra 8 perc, 2026. május 26-án, és közben négyen lettünk itt a stúdióban, ugyanis sok szeretettel hívtuk meg, és van itt jelen most a stúdióban Heim Krisztina, a Mária Rádió promóciós munkatársa.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Jó reggelt! Szalka Mihálytya,
5: köszöntelek
3: ismételten, igen, és a mikrofonok mögött a másik, asztal másik oldalán.
6: Hudák Viktor.
3: És Óvári Ferenc vagyunk. Krisztina, találkoztunk a csíksomjai búcsúban szombaton. Kicsit nehéz volt a találkozás, mert hát egyrésztről örvendetes, hogy nagyon sokan voltak, és tényleg kerülgetni. Nyilván van az a pont, amikor az ember már nehezen talál meg valaki térerő, ugye nem nagyon van, de aztán a mise után csak sikerült egy kicsit összefutnunk.
4: És akkora öröm volt, hogy végre egymásra találtunk, nem csak mi, hanem azzal a sok százezer emberrel, akik mind oda jöttek egy ügyért, egyre dobbant a szívünk, és hát az, hogy meg veled tudtunk találkozni, ez különösen nagy öröm volt, nagyon örültünk egymásnak.
3: Volt egy kis keresztaljunk kóstelekről, ezek ugye beszélgettük a műsor első felében, ez egy Kárpátokban egy kis zsákfalu, egy gyimesi csángó falu. Ők nem gyimesi csángó keresztaljal jöttünk, hanem mi látogattunk oda a barátainkkal, és ez egy kisebb keresztaljót szerettünk volna megkeresni titeket, de nem tudtuk összehozni, de aztán utána annál nagyobb volt a öröm, mikor népes csapattal voltatok ti is, Kriszti.
4: Igen, tehát a rádió most először szervezett egy 5 napos buszos gyalogos zarándoklatot. Ugye van a 40 napos zarándoklat a Mária út szervezésében, de hát mi testvérek vagyunk, tehát találkoztunk is a 40 napos Mártonáron zarándok csapattal. A miénk pedig egy 5 napos buszos gyalogos zarándoklat volt. 2 napot keményen gyalogoltak a zarándok testvérek, hát 40-en mentünk körülbelül, és hát csodálatos élményeink voltak. Csíksomjón töltöttünk egy egész napot, és hát én azt gondolom, hogy mindenki nagyon boldogan, és rengeteg-rengeteg élménnyel tényleg visszakapom az SMS-eket, hogy mennyire jól érezték magukat, és szervezzek jövőre is, úgyhogy igyekszem.
3: Na, ez jó hír.
4: Igyekszem jövőre is akkor összehozni a kis csapatot.
3: Hát ennyi bevezető után akkor... Hát az országos Mária kör találkozó, amit már hagyományosan minden évben megszerveztek, Komárom szőnytelepülésem volt idén, és mivel én ott élek, gondoltam, hogy ezt a mostani találkozóra egy kicsit beszélgetnénk, de mielőtt felhívnánk ma Juhász Veronikát, aki a Szőnyi Mária körnek a vezetője. Krisztina, kérlek, kicsit mesélj arról nekünk, hogy mi ez a Mária kör.
4: Hát azzal kezdeném így felvezetésképpen, hogy hát tapasztaljuk mindannyian, hogy mennyire sok a magányos, egyedülálló ember, és nem csak az idősek, hanem a fiatalok is egyaránt. Az online tér az nem hozza meg azokat a kapcsolatokat, amelyekre vágyunk, és nem csak, hogy igény van rá, de hogy mekkora az áldás, hogyha találunk valóban egy olyan közösséget, ahol jó lenni, ahol otthon érezzük magunkat, ahol önmagunkra találunk, és a jó Istenre találunk. Tehát ilyen közösségekre vágyunk, és ilyeneket keresünk. Egy keresztény ember különösen is. Jó, hogyha nem csak az aktuális dolgainkról, hétköznapi dolgokról tudunk beszélgetni, de össze tudunk jönni imádkozni, énekelni, közösen tudunk szentségimádásra eljutni, szentmisére, zarándoklatra, lelki gyakorlatra, tehát ezek mind-mind akkora élmény, amelyek rendkívüli módon töltenek bennünket. Nagyon-nagyon sokat tudunk adni, és nagyon-nagyon sokat tudunk kapni ezekből a közösségi alkalmakból. És hát pont ahogy az evangéliumban is ugye hallottuk, hogy néha el kell hagynunk bizony a családunkat egy kicsit, hogyha nem vagyunk olyan szerencsések, hogy egy olyan közegben éljük a mindennapjainkat, hogy ahol ezeket megtaláljuk, ezeket az értékeket, amiket keresünk, szóval, de aztán meg mennyi mindent kapunk, új családot, akikből rengeteget tudunk töltődni, és aztán ezt a töltést tudjuk továbbvinni, és ez borzasztóan fontos. Szóval valahogy ez az igény hívta létre tulajdonképpen a Mária köröket is, és hát a Mária Rádió alapvetően ezt a célt is tűzi ki. Ugye mindig szeretünk úgy beszélni magunkról, mint egy missziós, evangelizációs rádióról, minél többeket meghívni, megszólítani, és közösségi létbe hívni. Ugye például ezt csináljuk, természetesen igyekszünk a műsorainkon keresztül, a rendezvényeinken keresztül próbáljuk közösségbe kovácsolni az embereket. Itt van egy hatalmas nagy hallgatói család, akikre valóban családként tekintünk, akikkel együtt dobban a szívünk, akivel, akik

0: aztán az önkéntesség, az egy következő és mélyebb kapcsolat, ami, ahol szorosabban kapcsolódnak, ugye idejüket, energiájukat áldozzák nagyon sokan azért, hogy ez a rádió működni tudjon, és hát önkéntesek nélkül valóban nem is tudna működni a rádió.
1: És ha visszakanyarodunk egy kicsit a Mária körökhöz, ki tudná valamit emelni ezekkel a körökkel kapcsolatban, amit szerinted érdemes megemlíteni a hallgatóknak?
0: Hát ők is önkénteseink tulajdonképpen, tehát így kapcsolódik tulajdonképpen a kis gondolatmenetemhez, mert vannak az imakörök, akik igen, egyébként ide járnak be, a Mária körök pedig helyben maradó kis közösségek, egy plébániai közösség, mondjuk egyébként 2017-ben indult a Mária Rádiónak a kezdeményezése, és akkor nagyon sok, körülbelül 40 Mária körünk volt országszerte, aztán a Covid mind mindent sajnos ezt is alaposan megrongált, úgyhogy nagyon-nagyon lecsökkent a számuk, és azt lehet mondani, hogy hát mindenképpen szeretnénk frissíteni a kis közösségeket, fiatalítani is mindenképpen, épp így az önkéntesi gárdánkat alapvetően. És ezek a kis közösségeknek tulajdonképpen, majd ezt mindjárt a Szőnyi Mária körnek a vezetője is el fogja mondani, kérdezni fogom majd, hogy milyen igénnyel született ez a kis közösség, de hát, hogy mindenképpen helyben tartsa az embereket, rendszeresen találkoznak, 3 hetente, vagy havonta, és hát ezekre nagyon, nagyon jó kis közösségi alkalmakra gyűlnek össze.
1: Esetleg templom közeli szolgálattal egészítik ki az önkéntességi munkájukat?
0: Hát ez igen. Tehát, hogy az a jó, hogy egy közösség, azontól, hogy önmaga erős és egymást segítő kis közösség, de hogy kinyílik a szemük és a szívük a kívülállókra is, és szeretettel és cselekvő szeretettel fordulnak feléjük. És nagyon jó, hogyha van egy olyan atya, aki segíti őket ebben, és kölcsönösen tudják egymást segíteni. Tehát egy Mária kör igenis jó, hogyha megkérdezi az atyát, hogy miben tud segíteni. Akár lehet ez egy plébániai tevékenykedés, ünnepre való előkészülés, rendezvényszervezés, vagy egy beteglátogatás. Most fordulok itt Mihály atya felé, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok vajon milyen közösségek vannak, és hogy van-e olyan, ahol akiket meg lehet ilyenre szólítani.
2: Ima csoportok vannak, különböző ima csoportok, tehát van a Szent Lelkes közösség, van a Pió közösség, a Rózsafüzér társulat, még sorolhatnám, de amit te mondtál a bevezetőbe, az nagyon megfogott, és ez az, ami tulajdonképpen a keresztény életet képes gyümölcsözővé tenni, hogyha tudunk egy-egy közösséghez tartozni. Mert ahogy említetted, nem csak a fiatalok, hanem mindannyian nagyon elmagányosodunk. Hogyha nem csatlakozunk különböző csoportokhoz. És ezzel kapcsolatban akartam a Mária kör, mert sok pap hallgatja, és fogalma sincs, hogy mi a teendő. Tehát ha én most azt mondom, hogy Palánkon szeretnék egy Mária kört létrehozni, mit kell tennem?
0: Először is.
1: Nagyon jó kérdés, bocsánat, mert hogyha például én félős vagyok, és csatlakozni szeretnék egy Mária körhöz, akkor ide be is tudod szúrni, hogy hogyan tudnék csatlakozni.
0: Hát alapvetően jó, hogyha mondjuk a Mária Rádiónak a Mária körökkel foglalkozó kolléganőjét, azaz engem megkeresnek, akár az info@mariaradio.hu, tehát ez egy jó kiinduló pont lehet. Ami fontos, és ami megkülönböztet egy bármilyen plébániai közösséget egy Mária körtől, az a, hát azért a Mária Rádió, tehát a Mária Rádiónak az ismerete, a szeretete, az alapvető, tehát hogy azért promóciós meghosszabbításaink is, tehát nem csak azt szeretnénk, hogy ott helyben tevékenykedjenek, hanem hogy vigyék a jó hírünket, a rendezvényeink hírét, és hogy egyre többeket csatornázzanak be a Mária Rádióhoz is, tehát ettől is Mária kör a Mária kör. Na, tehát közösségeink vannak, akikhez már lehet csatlakozni, de hát újakat is lehet indítani.
3: Újakat is lehet indítani, de most már vonalban van egy régi, a Juhász Veronika. Köszöntünk, jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, Veronika.
0: Szervusz, Veronika. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy találkozni tudtunk a közösséggel Komáromban. Ugye minden évben igyekszünk a Mária köreink számára közösségi alkalmat, csapatépítő alkalmat is találni, amikor ezek az ország különböző pontjain élő Mária körök is megismerhetik egymást, és tanulhatnak egymástól, jó gyakorlatokat gyűjtögethetnek, hát most is ez történt, nagy izgalommal készültetek, de mielőtt a rendezvényről egy picit beszélnél, mondd el, hogy milyen igény hívta létre

0: ti Mária körötöket, illetve mit ad neked és mit ad a közösségnek egy ilyen közösség, egy ilyen Mária kör?
1: Hát 4 éve alakultunk igazándiból, előtte már volt egy imacsoport, de aztán a Mária Rádió felhívására ez a kis imacsoport tevékenyen hívott bennünket is, többeket is, és akkor alakultunk Mária körré. És hát mi 2 hetente jövünk össze, imádkozunk, énekelünk, plébános atyától kaptunk egy plusz feladatot, hogy a helyi családokért imádkozzunk.
2: Nagyon okos ötlet, köszönöm, szuper ötlet.
1: És mi fontos feladatunknak tartjuk azt is, hogy a papokért is imádkozzunk. Ugye itt a Győri Egyházmegyében az Apor Vilmos Szövetség imáját szoktuk imádkozni. Az összejöveteleinken imádkozunk, beszélgetünk. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy szinte ez az egyetlen közösség, hát sokan a meglevők közül sokan, mert viszonylag kis csoport vagyunk. Nekem ez nagy öröm, hogy sajnos a vezetőnk az 2 éve elhunyt, és akkor rám esett a többiek választása, hogy vezessem. Nagyon szívesen, örömmel tesszük ezt meg. Emellett a önkénteseink van, tehát rádió újságot terjesztünk, önkéntesek vannak a templom mellett, takarítás, plébánia udvar, rendbetartása, mindenféle ilyen helyi kis közösségi rendezvényeknek a szervezésében részt veszünk.
0: Igen, és
1: szeretett szolgálatban is.
0: Igen, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a műsorvezetőnk, az Óvári Feri is, akire mosolygok, ő is belőletek nőtt ki, tehát hogy nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokféle önkéntes szolgálatba tudtok bekapcsolódni, rádiós önkéntes szolgálatba, ahogy mondtad, a futárszolgálatot, ez nagyon-nagyon fontos, lehet mindenféle egyéb koordinációs, rendezvényszervezői, műsoros dolgokba is bekapcsolódni, úgyhogy ezeket is nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek. Egy kicsit akkor mesélj nekünk erről a rendezvényről. Tudom, hogy nagy-nagy izgalommal, nagy-nagy szeretettel készültetek. Mi történt itt 16-án szombaton?
1: Hát ugye megérkeztek kicsit talán kevesebben, mint amire számítottunk, de nagy lelkesedéssel jöttek, és mi is nagy szeretettel fogadtuk a többi Mária kört, illetve a Mária Rádió önkéntes csoportjait. A szentmise után egy nagyon szép orgona koncertet adott kántorunk Kordos Rihárd, majd a polgármester úr, aki a rendezvényünk egyik jelentős támogatója, lelkes részt volt, ő az ő vezetésével a Brigéció látogatóközpontot tekintették meg, ez egy kicsit ilyen kulturális program a városunk ismertetését. Ebéd után pedig a biblikus figurákból nálunk ez karácsonytól, Betlehemtől egészen a nagybőjt végéig vasárnaponként változó jelenetekkel, az evangéliumi jelenetek megjelenítésével használjuk ezeket a biblikus figurákat a templomban. Ezekről készült képeket, illetve magukat, a figurákat bemutatva tartottam egy pici előadást egy kis vetélkedővel, amiben úgy tűnik, hogy kicsit nehéz kérdéseket tettem fel, de mindenki nagyon lelkesen próbálta megkeresni a válaszokat. Nagyon örültem neki. Közben ugye ment a vetítés, és a végén ennek a kis csoport munkával összeállítottuk a másnapi ünnepre jellemző jelenetet, a mennybe menetelt. Szerintem nagyon szépen sikerült. Nagyon köszönöm mindenkinek a részvételét. És ami nekem ebben a rendezvényben az egyik legfontosabb dolog volt, én nagyon nagy örömmel éltem meg, hogy másokat is a plébánia közösségünkből, másokat is be tudtunk vonni a munkában, a szervezésben, a szolgálatban. Nekem ez első szóra jött, mindenki segített. Úgyhogy köszönöm mindenkinek.
0: Igen, tehát hogy ez a közösségépítő szerepe nagyon-nagyon fontos a Mária körnek, tehát hogy valóban Kapocs a rádió és a helyi plébániai közösségek és a település lakói között, tehát közösséget épít. Én még szeretném kiemelni és megköszönni, de nyilván veletek együtt a polgármester úrnak, a polgármesternek a rengeteg segítségét, támogatását, hogy nekik is fontos az, hogy legyen ilyen közösség a településen, tehát ez szerintem ez nagyon, nagyon szép volt, illetve a Feri már mondja, hogy köszöni szépen, elég volt, illetve hát a jó gyakorlatot szeretném kiemelni, és egyébként a www.mariaradio.hu/Mária Körök oldalon a Mária Körökről nagyon sok mindent találnak, megtalálják egyébként ezeket a gyönyörű bábos kis fotókat is, mint jó gyakorlatokat, úgyhogy biztatok mindenkit innen is nagy szeretettel, hogy csatlakozzanak, vagy már meglévő Mária körhöz, vagy indítsanak egyet, nagy szeretettel várjuk őket.
3: Köszönjük, Veronika, hogy rendelkezésre állt, sajnos itt nagyon szűkös az idő, itt levág az adásgép, és ne haragudjatok, nyilván szeretnénk többet is beszélni erről, de most ennyi jutott, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Isten áldjon, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Mindörökké amen.
3: Hol lesz a következő, Kriszti? Lehet már tudni?
0: Hát,
3: kivállalta be ezt a nagy...
0: Még nem tudom. Nem tudom, inkább mondjam. Igen, nem akarok senkire sem. Ez egy nagyon édes teher, meg öröm, de azért nagyon sok munka van vele, úgyhogy majd jövő zenéje még.
3: Jó, hát tényleg örvendetes, hogy ezek történnek, ezek az országos találkozók, és most már tényleg hagyománya van ennek. Mai műsorunk ezúttal befejeződik, néhány percünk van még, a Viktor hozott egy zenét, és hamarosan felkonferálja, de mielőtt ezt megtennénk el, köszönünk a műsorból. Szeretettel vettük, hogy itt voltál velünk, Kriszti.
0: Örömmel.
3: Szeretettel vettük, Atya, hogy beértél, és ideértél, és itt voltál velünk jelen. Dr. Juhász Jánosnak, a Kóstoleki Magyar Ház egyik támogatójának, hogy rendelkezésre állt Vaszi Leventének, a Kóstoleki Magyar Tanítónak, és Juhász Veronikának is. Szádvári Józsefnek külön köszönöm a precíz, jól megszokott szolgálatát, és hát gondviselő mennyei atyán kegyelmében bízva szeretettel köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. És köszönjük a hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre, és Viktor felkonferálja az...
5: Így van, zárásképpen hoztam egy számot, egy kis, hát ez egy modernebb, egy kicsit atmoszferikus ilyen dicsőítő himnusz jellegű muzsika lesz Phil Wickham előadásában. Ez, aki szereti ezt a sajátos hangulatot, egyébként Szegeden az Ez az a Nap című rendezvényen hallgathat hasonló típusú és stílusú zenéket.
3: Ami jövő héten lesz.
5: Jövő héten, pont 30-án szombaton. A refrén valami ilyesmiről szól, hogy a mi Istenünk egy csodálatos Isten, ő uralkodik a mennyországból bölcsességgel, hatalommal és szeretettel, a mi Istenünk egy csodálatos Isten, hallgassák szeretettel itt a rádióban Phil Wickham, What an Awesome God című számát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink! A Városmajori első pénteki előadás sorozat 2026 májusi alkalma keretében Perger Gyula, a szombathelyi Szili János egyházmegyei látogatóközpont igazgatójának előadását hallhatják, Mindszenti Józsefre emlékezve, a mártír sorsú bíboros címmel.
2: Krisztusba, kedves testvéreim! 51 esztendővel ezelőtt, 1975. május 6-án a bécsi irgalmasok kórházában Mindszenti József bíboros befejezte nemzet és egyház szolgálatát, amelyet, mint a Vas megyei kisfalu felsőpagy káplánja kezdett el, és mint a világ apostola fejezett be. Ajka immáron néma, de szavai tovább csengenek. Meghalt, de ma is beszél hozzánk. Emlékiratait az egész világ olvassa, és ez a vallomás mélyen megindítja az emberek sokaságát. Meghalt, de mégis beszél hozzánk a jó pásztor, az áldozatok vállalását, a szeretetnek a titkát, a feltámadás és a jövő reményét, és Szent István örökségének megbecsülését. Ki volt Mindszenti József bíboros? A 20. század egyháztörténelmének egyik legkiemelkedőbb alakja, a közelmúlt egyik jeles magyar történelmi személyisége, népe katolikus hitének és nemzete szabadságának világszerte jól ismert védelmezője. Tanítása, lelkisége, példája ma is széles körben hat, emlékét tisztelőinek sokasága veszi körül, határainkon kívül és belül egyaránt. Mindszenti bíboros úr jellemének középpontjában olyan erények állnak, amelyek iránt ma nem mindenki viseltetik megértéssel. Nem azért, mintha ezek az erények ma már nem lennének keresztény értékek, hanem azért, mert századunk értékítélete sok mindenben megváltozott. A legszembetűnőbb erénye az egykori zalaegerszegi apátplébánosnak elsősorban a megalkuvás nélküli elfűsége. És ez az erény kettős alapon nyugszik: a vallásos hit és a hazaszeretet szilárd fundamentumán. Vallásos hit. Igen, de mikor és hol bontakozik ki az emberben? Mikor és hol ver gyökered benne? Kedves testvéreim, gyerekkorban a családban, amikor a család közösen együtt imádkozik. És így volt ez Csehi Mindszenten is. Azt írja a bíboros emlékirataiban, hogy szülői házam az imának és az erényeknek volt az otthona. És valóban ma is, ha elég őszinték vagyunk magunkhoz, akkor be kell vallanunk, hogy csak így lehet boldog, kiegyensúlyozott családi életet élni, ha az Isten ott van a hétköznapokban is. Mert amelyik családban van hit, ott van szeretet, ott van béke, ott van áldás. és ahol mindezek jelen vannak, ott van maga az Isten is. Harmadik várunk, a családi szentély, prédikálta egy alkalommal a bíboros, amelyben a háziáldás szellemében nemzedékek váltják egymást. Az apa a mennyei atyától, az édesanyja a boldogságos szüsztől, és a gyermek Jézustól veszi tekintélyét, értékét. A hívő családban egymás feje felett szüntelenül ott látják az égi tekintélyadónak az arcát is. És valahányszor a család asztalánál együtt imádkoznak, a Szent Család világa koronázza meg őket. Ezért szent az édesapa és az édesanya abban a názáreti tükörben. Azért végtelen és halhatatlan érték a gyermek, ezért féltett szemefénye a szülőknek és az egész nemzetnek, vallotta a bíboros. És kedves testvéreim, minden emberi kultúra ereje lemérhető azon, hogy hogyan tekint az édesanyákra, és hogyan értékeli az anyai szolgálatot. Áldott boldogító állapotnak tartja-e, avagy tehernek? Mert amennyiben teher az anyaság, úgy egy nemzet önmagasírásója. Mennyire fontos, hogy a szülők elfogadják Isten ajándékaként a gyermekeket, és igent mondjanak az életre, mint annak idején a boldogságos szüzanya is az életre, a létre szavazott, amikor vállalta az anyasságot. Máriához hasonlóan minden lánynak és édesanyának el kell gondolkodnia azon, hogy mi lehet az Isten rávonatkozó akarata. És az Isten akaratát az ismeri föl, aki imádkozik, aki olvassa a Szentírást, aki hallgatja Isten igéjét, és vigyáz lelke tisztaságára. Mert Isten nem csak a Biblia nagyjainak nyilatkoztatta ki magát, hanem minden embert kivétel nélkül megszólít a hitben. Isten az édesanyját szólítja a lelkiismeret szavában, a kegyelem vonatkozásában és az életfakasztás varázsában. Vajon mi az Isten akarata és mi nem az Isten akarata? Bizonyára, hogy nem Isten akarata, hogy a szociológusok előrejelzése valóra váljék, miszerint a 10 milliós magyarság 7,5 millióra zsugorodjék. Éppen ezért az egyház minden korban, a népszerűtlenséget is fölvállalva, a divatok és reklámok helyett a legnagyobb szépségre, az anyaságra mutat rá. Az édesanya méltósága, hogy áldozatként felemésztve önmagát, elég gyermekeiért. Átvirrasztott éjszakák és mosásban tönkrement kezek által. Vincenti bíboros gyengét szeretete az édesanyja iránt közismert. Könyvet is írt az édesanyai hivatásról, és szüntelenül hirdette ennek a hivatásnak a fontosságát a társadalom, a nemzet és az egyház életében. Hiszen, vallotta a bíboros, az édesanya a családi tüsszely központja, és rajta áll vagy bukik a nemzet élete is. A bíboros hányszor, de hányszor hangoztatta, hogy egy népet nem annyira a politikai erőszak és tévedések tesznek tönkre, hanem az anyák, akik meghiúsítják az élet kiáradását, ezáltal a nemzet fennmaradását. Az édesanyák hivatása ugyanis nem csak gyermeket szülni, életet adni, hanem az emberi életet kibontakoztatni, megtanítani a gyermeket az élet szépségére, és az igazi, gazdagabb, bőségesebb élet, az örök élet felé terelni őket. Kedves testvéreim, szeressétek az édesanyátokat, akár még él, akár már a béke álmát alussza. Becsüljétek meg az anyai hivatást, őrizzétek meg a családi élet szentségét, amelyből annyi áldás származik. És a másik erény, amelyet szeretnék kiemelni a mártírsorsú főpap életéből, az a hazaszeretet. Hazaszeretete, amely már megmutatkozott történelmű témájú könyvében, amelyet zalaegerszegi apát plébánosként írt. Hazaszeretete, amely áthatotta a prédikációit idehaza és az emigrációban egyaránt. Hazaszeretete, magyarság tudata jut kifejezésre, püspökké szentelésére választott jelmondatában Pannonia Sacra, Szent Magyarország. Hazaszeretetéről, magyarság tudatáról tesz tanúságot emlékirataiban. Hazaszeretete jut kifejezésre, amikor a megcsonkított országtól elszakított magyarok érdekében is felemelte a hangját. Hazaszeretete, hogy magyar földben kívánt megnyugodni, mihelyt Magyarország felett a moszkvai hitetlenség csillaga lehull. Hazaszeretete teljesült, amikor holtteste a Máriaceli Szűzanya kegyortárától elindult az esztergomi nagyboldogasszony bazilikáig. Kedves testvéreim, bennünk, mai magyarokban megvan-e az egészséges hazaszeretet és magyarság tudat? Föltesszük-e magunknak a kérdést, hogy kik vagyunk és hová megyünk? Jövőtlenek vagyunk, elsodor bennünket a szélvihar, vagy beleolvadunk a népek tengerébe? Kik vagyunk mi magyarok? És egyáltalán értéke még a magyarság? A magyarság és a kereszténység szent dolog, visszaélni egyikkel sem szabad. Mi a magyarság? A magyarság közösség. A magyarság azt jelenti, hogy vállalom a múltamat, vállalom a történelmemet, hogy ugyanazt jelenti számunkra Muhi, Mohács, Budavára, lefordíthatatlan dolgokról van szó. Mert nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, de nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világa. Közösséget vállalok, gyökereimet vállalom, történelmemet vállalom. Ki tudná megmagyarázni, hogy háborúk, menekülések és a puszta létérti volt küzdelmek idején septében összekapkodott kicsi csomagokból miért kerülnek elő a legfurcsább tárgyak, leginkább oda nem illő dolgok? Miért viszik mindig magukkal az életükért futók, a halálba menetelők, a legkedvesebb személy gyűrött, megsárgult fényképét, azt a cigarettatálcát, amelynek semmi értéke sincs, csak annyi, hogy a nagyapámé volt. Máskor egy emlékkönyvet, egy rózsafüzért, egy kavicsot. Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül mondják, sokáig ki lehet bírni. Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül még ember az ember. Múltja nélkül, emlékei nélkül, hagyományai nélkül már nem az. Fontos tudni azt, hogy kik vagyunk és hová megyünk. Fontos, hogy legyen tiszta történelmi tudatunk. Mert a magyarság nem egyszerűen ismeret, nem egyszerűen kultúra, ennél sokkal többet jelent. Annyit, hogy itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre kik mennek az utom, s tudom, hogy mit jelent egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Érték a magyarság, mert közösség, és az egész világ nem a mi otthonunk. Mi itt vagyunk itthon. És ne feledjük, ha máshová megyünk, szívet cserél, aki hazát cserél, és nem fogja tudni lefordítani érzéseit, amelyeket egy anyanyelven kimondott szó számtalan formában magában hordoz. Persze, kedves testvéreim, újra és újra meg kell küzdenünk azért, hogy itthon legyünk. Mert annyi minden elhúz, elvon bennünket. És magyarnak lenni sohasem volt könnyű feladat, és nem lesz ezután sem. Mert hazául egy olyan földet választottunk, amelyen minden európai hadiút keresztül vezet. Egy olyan földet, amely nehezen védhető, de mi bástyává tettük. Bástyává, mert a mi hazánk szakadt három felé, hogy Európa egybe maradhasson. Magyarnak lenni sohasem volt könnyű feladat, nem lesz ezután sem. Nekünk itt ezen a helyen kezdődött a múltunk, és itt ezen a helyen kezdődik a jövőnk. Mert bölcsőd is, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. És mi a jövő? Mi keresztények nem vagyunk sem optimisták, sem pesszimisták. Mi reménykedő emberek vagyunk. Mert az optimizmusba lehet csalódni, de a reményünkben Jézus Krisztusban sohasem. És mi reményünket nem a statisztikákba vetjük, hanem Jézus Krisztusba, mint annak idején életének nehéz és örömteli óráiban, Mindszenty bíboros is tette. És talán fel kell tennünk magunknak még egy kérdést. Mit jelent számunkra személyesen Mindszenty bíboros példája ma, a 21. században? Nem csupán egy történelmi alakra emlékezünk, nem csupán egy múltbeli hősre tekintünk, hanem egy olyan emberre, aki a legnehezebb időkben is megmutatta, hogy van igazság, amelyből nem lehet engedni, van hit, amelyet nem lehet elvenni, és van haza, amelyről nem lehet lemondani. És a mai világban talán nem börtön fenyeget bennünket, nem fizikai erőszak, hanem sokkal csendesebb veszélyek. A közöny, a hitetlenség és az értékek relativizálása. Könnyebb hallgatni, mint kiállni. Könnyebb alkalmazkodni, mint hűségesnek maradni. De Mindszenty példája arra tanít, hogy az igazság nem a többség véleményétől függ. A hit nem a körülményektől függ, és a hűség nem lehet alkalmi. Ezért nekünk ma nem vértanúságra van elsősorban szükségünk, hanem mindennapi helytállásra. A családban, a munkában, a közösségben. Arról, hogy merjünk keresztényként élni ott is, ahol ez nem divat. Hogy merjünk magyarként gondolkodni ott is, ahol ezt megkérdőjelezik. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor Mindszenty öröksége nem csak emlék marad, hanem élő valóság lesz bennünk. És akkor valóban lesz jövőnk. Mert a jövő nem magától születik meg. A jövőt azok építik, akik hűségesek maradnak Istenhez, családjukhoz és hazájukhoz. Kedves testvéreim, legyen bennünk annyi hit, mint Mindszenty József bíborosban. Annyi bátorság, hogy kiálljunk az igazság mellett, és annyi szeretet, hogy megőrizzük mindazt, amit ránk bíztak. Rajtatok, rajtunk múlik, hogy lesz-e holnap, amelyben jó magyarnak és jó kereszténynek lenni. Amen.
1: Kedves hallgatóink, a Városmajori első pénteki előadássorozat 2026. májusi alkalma keretében Perger Gyula, a szombathelyi Szili János egyházmegyei látogatóközpont igazgatójának előadását hallották. A Mártír sorsú bíboros címmel.

0: hírek.
1: Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Ismét Verbita fesztivált rendeznek Budapesten. Pénteken rendezték a harmadik lakhatási szakmai fórumot. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedir Zsuzsa. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szentatya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Az Isteni Ige Társasága, azaz a Verbita Rend fesztivált rendez június 20-án szombaton Budapesten, Bolygónk őrei vagyunk címmel, áll a Magyar Kurír hírében. A különleges missziós kulturális programot a Názáret Missziós Házban tartják. Az eseményen, a köszöntések és dicsőítés után koncelebrált szentmisét mutat be Varga János, SvD. A nap témájáról Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója tart előadást. A közös ebéd után, melynek során különböző nemzetek ételeit lehet megkóstolni, kulturális programok várják az érdeklődőket. Lesz magyar népzene, fülöp-szigeteki és koreai, indonéz és indiai tánc. Este koncertek színesítik a programot. A hagyományt folytatva, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Verbita Fesztivált. A kulturális esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Európa szerte így nálunk is egyre súlyosabb a lakhatási válság, hangzott el a harmadik lakhatási szakmai fórumon pénteken Budapesten. A szakértők szerint a problémát csak hosszú távú, összefogáson alapuló megoldásokkal lehet kezelni. A rendezvényt a Mária Rádió közösségi lakás alap, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretetszolgálat közös szervezete hozta tető alá. Adja hírül a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Az eseményen előadások hangzottak el, többek között a lakásárak növekedéséről. Később a panelbeszélgetések résztvevői többek között azt vizsgálták, hogyan érdemes megközelíteni a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lakhatási problémáit. A harmadik lakhatási szakmai fórum legfőbb célkitűzése és egyben legnagyobb eredménye az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása, a tapasztalatok kölcsönös megosztása, az érdemi szakmai párbeszéd elindítása volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedir Zsuzsa nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. A mai napon Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapját üli az egyház. Testvéreim, szentmisénk elején csendesedjünk el. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Kérjük Isten irgalmát életünkre.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat, gyújtsd lángra bennünk az, és a Szentlélek tüzét, mely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Amen.
2: Szent Lecke Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, a Krisztus által hozott üdvösséget kutatták és vizsgálták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről jövendőltek. Azt vizsgálták, hogy melyik vagy milyen időre mutat Krisztus bennünk működő lelke, aki előre hirdette a Krisztusra váró szenvedést és a rákövetkező megdicsőülést. Azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak mindazzal, amit az evangélium hirdetői most közöltek veletek, a mennyből küldött Szentlélek erejéből. Még az angyalok is vágyódnak arra, hogy mindezt szemléljék. Jól készüljetek fel tehát lélekben. Legyetek józanok, és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. Engedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, hanem a titeket meghívó Szent Istenhez méltóan magatok is váljatok szenté egész életmódotokban. Ezt olvassuk ugyanis a Szentírásban. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez az Isten igéje. Megmutatta az Úr szabadító erejét. Megmutatta az Úr szabadító erejét. Zengjetek az Úrnak új éneket, csodálatra méltó, amit művelt. Diadalt aratott jobbjával, győzelmet szentséges karjával. Megmutatta az Úr szabadító erejét. Az Úr megmutatta szabadító erejét, igazságosságát feltárta a népek előtt. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét Izrael népe iránt. Megmutatta az Úr szabadító erejét. Meglátta a föld minden határa, szabadulást Istenünk hozott nekünk. Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, újongjatok, és zsoltát mondjatok. Megmutatta az Úr szabadító erejét.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most ezen a világon, otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi. A mai olvasmány arról beszélt, amikor tudatlanságból, még gyermeki lelkülettel hibákat, tévedéseket követtek el a keresztények, arra emlékezteti őket, hogy Krisztus kegyelmével egy másik világba kerültek át, egy másik módon szól hozzájuk az Isten. A Isten nem ismerete egy másfajta cselekvés, másként rakja össze az összképet, Isten megismerése, a kegyelemből való élet megint más világot tár föl elénk. És ezt a kettősséget, vagy erre a kettősségre utal Jézus is, amikor az életállapot tekintetében is van egy olyan, amikor nem figyelünk Istenre, vagy egyszerűen csak berendezkedünk a földön, mint hogyha nem lenne. És a másik, azokról beszél, akik Isten kedvéért, az ő kedvéért elhagytak mindent, és odaadták az életüket Krisztusnak. Ez a kettősség, akik csak a világ szerint él, azok, akik nem törődnek semmivel, nem értik Istent, nem hallják a szavát, és így rendezkednek be a világba, és a másik élet, amikor meghalljuk az Isten hívását, elindul bennünk egy másfajta élet. A keresztény életnek ez a kettőssége nagyon fontos. A mai életvitel egy kicsit, egy kicsit ebben az értelemben egy pszichológiai felfogásban gondolkodik, amikor azt gondol, vagy az mai ember úgy gondolkodik, hogy hát amire vágyom, a legmélyebb vágyaimat kell kiteljesíteni, hogyha a legmélyebb vágyaimat kiteljesítem, akkor biztosan boldog leszek. Csak hát, ha a legmélyebb vágyaim sebzettek, ha a legmélyebb vágyaimban ott van a lehetőség, hogy félrevigyenek, hogy rossz tanácsot adjanak, és az életem elromoljon, akkor bizony a legmélyebb vágyaimat kritikával, az evangélium kritikájával, a Szentírás kritikájával, Isten kritikájával kell fogadnom, és míg korábban talán ilyen döntéseket hoztam, lassan, lépésről lépésre megtanulom, hogy Isten másként gondolkodik az életemről, Istennek egy személyes meghívása van, és egy személyes története, és hogy a keresztény életem abból áll, hogy megtudni, hogy mi ez a személyes történet, az annak pedig a személyes Isten kapcsolat az alapja. Köszönjük meg, hogy mindannyiunknak van egy meghívása, köszönjük meg, hogy erre a meghívásra emlékeztet bennünket a mai alkalommal a Szentírás. Kérjük Istentől, hogy mindig halljuk, hogy friss és tiszta legyen a figyelmünk és a hallásunk, és megcselekedjük azt, amire indít bennünket az Isten, és így teljenek el hétköznapjaink. Amen.

0: Kérjük testvérem a végtelen irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Azokért a testvéreinkért, akik

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy Szent Fülöp példájára mindig vidáman és készséges lélekkel szolgáljuk neved dicsőségét és fele barátaink javát, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselés egy csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalják azokat a javakat, melyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amilyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiondatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Néri Szent Fülöppel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadnépek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszúródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ezért kérünk, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizzen meg az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akiket a mennyei lakomában részesítettél, Szent Fülöp példáját kövessük, és vágyva vágyódjunk az igazi élet után, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szentmise véget ért, menjetek békével.

Ezek után a túlsó partra átkelve Genezáretbe érkeztek és kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt, és némelyek befutották az egész környéket. Kezdték a betegeket ágyakon odahordani, ahol hallomásuk szerint éppen tartózkodott. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meg is gyógyultak. Részlet Márk evangéliumának 6. fejezetéből.

0: Enciklikák.
1: Ferenc pápa, Patris Corde kezdetű apostoli levele abból az alkalomból, hogy 150 éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. A gyengéd apa. József látta, mint Jézus napról napra növekszik, bölcsességben, korban és kegyelemben Isten és az emberek előtt. Ahogy az Úr Izraellel tette, úgy tanította meg járni kézen fogva, olyan volt hozzá, mint az apa, aki arcához emeli a csecsemőt, aki föléje hajol, hogy megetesse. Jézus Józsefben látta meg az isteni gyengédséget. Amilyen gyengéd egy apa gyermeke iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt. József minden bizonnyal hallotta visszhangozni a zsinagógában a zsoltárok imádkozásakor, hogy Izrael Isten a gyengéd Isten, aki jó mindenkihez, és gyengédsége minden teremtményre kiterjed. Az üdvösség története gyengeségeinken keresztül a remény ellenére történő reménykedésben megy végbe. Túl sokszor gondoljuk úgy, hogy Isten csak a jó és a győztes oldalunkra számít, míg valójában terveinek többségét gyengeségünkön keresztül, és annak ellenére valósítja meg. Ez mondatja Szent Pállal, azért, hogy el ne bízzam magam, testembe tövist kaptam. A sátán angyalát, hogy arcul csapdosson. Háromszor kértem az Urat, hogy ezt távozzék tőlem, de ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben nyilvánul meg teljesen. Ha ez az üdvrend perspektívája, akkor meg kell tanulnunk mély gyengédséggel elfogadni a gyengeségünket. A gonosz arra késztet, hogy negatívan ítéljük meg az esendőségünket. A lélek azonban gyengéden napvilágra hozza azt. A gyengédség a legjobb módja annak, hogy megérintsük azt, ami törékeny bennünk. A másikra mutogatás és a mások megítélése igen gyakran annak a jele, hogy képtelenek vagyunk elfogadni magunkban saját gyengeségünket, saját gyarlóságunkat ugyanazon a területen. Csak a gyengédség ment meg bennünket a vádló működésétől. Ezért fontos, hogy találkozzunk Isten irgalmával, különösen a kiengesztelődés szentségében, az igazság és a gyengédség megtapasztalásával. Paradox módon a gonosz is elmondhatja nekünk az igazat, de ha megteszi, azt azért teszi, hogy elítéljen bennünket. Tudjuk azonban, hogy az Istentől származó igazság nem elítél, hanem befogad, átölel, támogat bennünket, és megbocsát nekünk. Az igazság mindig úgy mutatkozik meg előttünk, mint a példázatban szereplő irgalmas atya. Elénk jön, helyreállítja méltóságunkat, talpra állít, ünnepet rendez nekünk, azzal a megokolással, hogy ez a fiam halott volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült. József aggódásán keresztül is megvalósul Isten akarata, története. József így azt tanítja nekünk, hogy az Istenbe vetett hit magában foglalja azt a hitet is, hogy ő félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségünkön keresztül is képes működni. Azt is tanítja, hogy az élet viharai közepette nem szabad félnünk Istenre hagyni életünk hajójának kormányát. Néha mi mindent szeretnénk ellenőrzésünk alatt tartani, de ő neki mindig nagyobb a rálátása.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben az alvás ritmusról lesz szó, mint alábecsült kockázati tényezőről. A jó alvás minőséghez nem elegendő az, hogy kellő időt szánunk az alvásra. Az alvás rendszeressége, ritmusa is fontos tényező. Különböző vizsgálatokkal megfigyelték az alvás időtartamát, minőségét és az egyén alvási szokásait. Kiderült, hogy az alvásra 172 különféle betegség hozható kapcsolatba, kezdve a szív- és érrendszeri betegségektől a csonttörésekig. A diagnózisok 90%-ában a betegség kockázata legalább 20%-ban összefüggést mutatott az egyén alvási sémájával. Különösen nagy kockázatot jelent a napi 6 óránál rövidebb alvási időtartam, valamint a rendszertelen alvásritmus. Egy dolgot azonban a kutatók is leszögeztek, hogy a kedvezőtlen alvási séma okozza a betegségeket, vagy különféle betegségek egyik tünete a rossz alvás. A kutatás különösen érdekes része volt, amit eddig kevesen vizsgáltak, az alvásritmus megfigyelése. Megfigyelték, hogy akik rendszertelen időközönként alszanak, azoknál az átlagosnál jóval magasabb a kettes típusú cukorbetegség, a COPD, a depresszió és az elhízás kockázata. Az is kiderült, hogy a májzsugor 2,6-szor gyakoribb azok körében, akik hajnali fél egy után térnek nyugovóra. Ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy ezek a személyek általában elhízottak is voltak. A kutatási eredmények alapján valószínűnek látszik, hogy a rendszertelen alvás káros hatást gyakorol a hormonrendszerre, ráadásul az is valószínű, hogy a későn fekvők a kelleténél későbben is vacsoráznak. A késő esti étkezés pedig kedvez a máj elzsírosodásának, és rontja a vércukorszint szabályozását is, ez vezet végül a már említett kettes típusú cukorbetegség kialakulásához. A kutatók felhívják a figyelmet a jó alvásminőség jelentőségére, amihez tehát nem csak az alvással töltött időtartam, hanem az alvás rendszeressége is hozzátartozik. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.

0: Hírpercek.
1: A második világháború hazlovi magyar áldozataira emlékeztek. Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A második világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgára emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekké. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat. Ez a csodálatos napom. Sokat gondolkoztam, hogy ma milyen témával, milyen témán elmélkedjünk. És végül úgy döntöttem, hogy egy kicsit beszélek, elmélkedek a rózsafüzéről, mint imádságról, hiszen nagyon szeretjük, minden nap mondjuk, minden nap elmélkedünk rajta. Istennek hála, Szűzanyának hála, szeretjük is ezt az imádságot. Minden hívő, még hogyha jó párszor hallom is azt, hogy monotonnak tartják, mégis szeretik imádkozni, és odafigyelve ájtatosan, áhítattal imádkoznak a Szűzanyához, elmélkednek Jézus életén. És a mai nap, mivel keddi nap van, ezért úgy gondoltam, hogy a fájdalmas olvasónak a titkairól fogok kicsit elmélkedni. A fájdalmas titok, amely oly sok mindenre tanít meg bennünket, amely áthatja az egész életünket, amely képes megerősíteni hitünket. De ugye vegyük csak bármilyen imádságot. Már gyerekkoromban megtanultam, hogy az imádság nem más, mint beszélgetés az Istennel. És akit szeretünk, azzal szeretünk beszélgetni. Olyan aranyos volt a plébános atyám, mikor még gyerekként tanította ezt nekem, hogy az imádság párbeszéd az Istennel, és akkor én mondtam neki, hogy hát de plébános atya, én a párbeszédről úgy tudom, hogy az úgy van, hogy én mondok valamit, és viszont mondanak nekem is valamit. Tehát az beszélgetés. Nem csak én beszélek, hanem a másik is beszél. És a kardos atya elmosolyodott, és így szólt, hogy a csendben, a szíved mélyén, amikor imádkozol, te is meg fogod hallani az Isten szavát. Megmondom nektek őszintén, hogy hát én ezt nagyon nem értettem, és nagyon-nagyon kerestem az Úrnak a szavát, de sokáig, és a mai nap is előfordul, hogy elmondom az imádságomat, és nem érzem hatását. Nem érzem azt, hogy választ kapnék az imádságomra. Így van ez? Hát dehogy van így. Minden imádságomra kapok választ, csak gyakran nem értem a választ. Vagy gyakran nem azt a választ kapom, amit én emberileg elvárnék, és hát úgy gondolom, hogy na erre ez a jó válasz, és én ezt várom, és mást hallok, és akkor úgy nem akarom hinni, hogy most tényleg ez lenne erre a válasz. Szeretnék például menekülni a szenvedéstől, és akkor az a válasz, hogy fiam, fogadd el a szenvedést. Hát tényleg az lenne az Úr Jézus szava, de ha még mélyebbre ásunk, és belemegyünk az imádságnak az erejébe, akkor rádöbbenünk arra, és majd a fájdalmas rózsafüzén pont ezt fogjuk érezni, hogy az imádságunkban meg fogjuk érteni, hogy a szenvedés az egy örömteli dolog, mert az Úr Jézus teljesen átalakítja, az ő szenvedésévé teszi az én szenvedésem, megváltozik az egész szenvedés, és most figyeljetek, mert ez az, ami oly csodálatos, és amire én magam is törekszem, de nem mindig értem meg, hogy szinte vágyni fogok a szenvedésre. Hoppá! Van ilyen?
el lehet jutni egy olyan pontra, hogy azt mondjam, hogy uram, én várom a szenvedést. Nem vagyok mazoista, hát akkor nem. Nem a szenvedést kell válni, hanem azt, hogy Isten akarata teljesüljön az életembe. Márpedig Isten akarata az, így szól, azt mondja az Úr Jézus, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. Pont. Nem azt mondja, hogy menekülj a szenvedéstől, menekülj a keresztől. Ő maga példát adott. Hordozta a keresztet. Ő maga példát adott, hogy a szenvedést, azt lehet mosolyogva is elfogadni. Na, de akkor kezdjük el. Az első titok ugye nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus a Getszemáni kertben vérrel verejtékezik. Most azt kérem tőletek, hogy egy pillanatra csukjuk be a szemünket, a testi szemünket, nyissuk meg a lelki szemünket, és menjünk el Jeruzsálembe, menjünk először az utolsó vacsora termébe, ahol megtapasztaljuk Jézus végtelen szeretetét, szolgai szeretetét. Ott ülünk mi is, mindannyian. Elfogyasztjuk az Úr Jézussal az utolsó vacsorát. De mielőtt ez történne, megmossa lábunkat. Kicsit Péterre szosolan én is van, hogy uram, hát nem mosd már meg a lábamat, én nem veszem le a cipőmet, ha nem moshatlak meg, nem lesz semmi közöm hozzá. Ezt mondja Péternek, ezt mondja neked, nekem. Ő ki akarja fejezni szeretetét. Ő alázatosan azt akarja bemutatni mindannyiunk számára, hogyha ő, mint Jézus Krisztus, mint Isten fia képes ezt tenni, akkor nekünk mennyivel inkább meg kell tenni embertársainkkal. És ez az első lépés, hogy a szenvedést a megéltsük, hogy ezt elfogadom. Hogy szolgálattal lenni embertársaim felé. Ha kell, a kereszt hordozásban segítségükre lenni. Ha kell, a keresztet vállalni, a kereszt hordozást, a szenvedést vállalni értük. Testvéreimért. Testvérem sajnos súlyos beteg. Vajon átmerném vállalni tőle a szenvedést? Ez egy nagyon jó kérdés. Emberileg ho-ho, nagyon nem, de mégis, ugye? Ugye? Érzitek, mert az igazi szeretet, az Úr Jézus szeretete is ezért mossa meg tanítványai lábát, ezért mossa meg most nekünk is, mindannyiunknak a lábát. Majd utána az élet kenyerét adja eledelő számunkra, és onnantól kezdve nincs más hátra számára Jézus Krisztusnak, mint a teljes beteljesedés, a testi halál. Milyen csodálatos lehetett, mikor a vacsora elfogyasztásával zsoltárokat énekelve kimennek a Getszemáni kertbe. Hú, de jó lenne, ha mi is énekelve tudnánk menni Jézus Krisztussal. Nem értjük még, hogy mit tett velünk, hogy megmosta a lábunkat. Nem értjük még, hogy milyen fontos, hogy saját testét és vérét eledelül adja. De megyünk, vidámak vagyunk. Itt van velünk Jézus. És mi is most mindannyian, lelki szemünket megnyitva, lássuk az Úr Jézus, lássuk ott az apostolokat. Menjünk velük. Mi is énekeljünk. Dicsőítsük a zsoltárokkal az Istent. És akkor megérkezünk az olajfák hegyére. Természetes, hogy lelki szemeimmel én egyből megint az Úr Jézust keresem. Ti is keressétek meg. Hol van? Kicsit külön megy az apostolaitól. Maradjatok itt és vírasszatok. Külön megy, de én utána lopódzom és meglesem. És ott éld el. És talán fél.
Majd fel kell, oda megy a három apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, és így szól hozzájuk. Halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt, és vigyázzatok velem. Most ezt a kérdést, hogy maradjunk vele, ezt hozzánk is intézi. És nekünk most azt mondja, hogy gyertek velem. Nézzétek meg, hogyan történik meg a vérrel verejtékezésem, miért történik mindez meg velem. Vágyunk vele lenni, szeretnénk vele lenni. Mindig vágyunk azokkal lenni, akiket szeretünk. És az olajfák egyén Jézus egyedül van. Elhagyatottam, összetölten, szomorú az én lelkem. Vérrel verejtékezik. Ugyanis ebben a órában a sátán megmutatja neki a világ minden bűnét, az első naptól kezdve azt is, amit te követsz el, azt is, amit én követtem el, gyerekként, most, azokat a hibákat. Mindent lát, minden egyes bűnt, a kezdetektől a végig, minden egyes ember bűnét látja. Magára veszi az egész bűnös emberiséget. És ezért vérrel verejtékezik. Mindenki elhagyja. Az apostolok elalszanak. Mi is elfáradunk gyakran. Nem tudunk vele menni, nem tudunk vele vigasztani. Ha már nekiállok egy szentségimádási órának, akkor alig telik el pár perc, és elmegy a figyelmem. Tekintsek az Úr Jézusra. Csukjuk be testi szemünket, nyissuk ki lelki szemünket, ne hagyjuk magára. Ne hagyjuk magára Jézust. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogyha ezt a tized rózsafüzért imádkozom, hogy ő vérrel verejtékezik, és ránézek, bár meggyötölt az arca, nagyon jól tudja, hogy mi vár rá. De hallom, és kimondja a szavakat. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés kegyét, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy, amint te. Ez a végtelen szeretet, ez a teljes átadás. Mindent vállal éltünk, ami bűneinkért. És amikor az arcára tekintek, látom ezt a gyötrelmet, és mégis, ahogy őt nézem, rám tekint. És ha te szemléled őt egy tized rózsafüzérben, akkor rád tekint. És vérrel verejtékezve a szemedbe néz, és rád mosolyog. Na, ekkora az Úr Jézus szeretete. Ő szenved, vérrel verejtékezik. Látja a bűnünket, látja a bűnödet. Nem megró, nem azt mondja, hogy ejnye, bejnye. A szemedbe néz, és rád mosolyog. Amikor az első tizedet imádkozzuk a fájdalmas rózsafüzéből, gondoljunk Jézusnak erre a végtelen szeretetére, hogy ő velünk van, ő mosolyog ránk. A második titok, Jézus megostorozzák.

svédországi Szent Brigitta annyira szerette volna megtudni, hogy hány sebet kapott az ostorcsapások alatt az Úr Jézus, és az Úr fölfedte előtte. Életének ennek a végső óráiban 5480 sebet kapott. Ezt a számot kimondani is hatalmas. Elviselni? Hát, úgy érezzük, hogy emberileg szinte lehetetlen. Neki azonban az Úr Jézusnak végig kellett vinnie a megváltás hatalmas művét, és ezért nem hallhatott bele. Nem hallhatott meg. Az ostorozás csak úgy élhette túl, hogy ismét ő az atyát szólítja, és ehhez kéri a szükséges erőt. Most legyünk ott Jézus mellett, és szemléljük az ostorozást, amint csap az ostor, és kiserkel Jézus vére. Hú, mikor Mel Gibsonnak láttam a filmjét, és az ostorozást nem bírtam nézni. Annyira embertelen volt, nem bírtam odafigyelni. Nézzük meg, mert az Úr Jézus éltem, ami bűneinkért szenvedi. És nem csak ő. A boldogságos szűzanya megfogja a kezem, és odavisz Jézus elé. Jézus anyjára nézek, aki szenved. Látja fiának borzalmas szenvedését, látja az ostorcsapásokat. Én is látom, elfordítanám a tekintetem. És mi történik? Már csupa vér a teste. Mindenhol véres az Úr Jézus. És tudjátok, mi történik? Újra a szemedbe néz, és újra rád mosolyog. Hú! Kinek van ennél nagyobb szeretete? Elviseli a fájdalmat, elviseli a ostorcsapásokat, nem emeli föl hangját, nem kéri, hogy hagyják abba. Áltatlanul éltünk, elviseli, és azt kéri, legyünk ott vele. Legyünk ott vele, mert ha ott vagyunk, vele vagyunk, ha ránézünk, akkor meg fogjuk érteni, hogy neki ezt végig kellett vinnie. Mert ilyen nagy volt a mi vétkünk. Ilyen nagy ára van. És így vált meg. Egyetlen szavával megválthatna. De nem. Ő vállalja a szenvedést. Vállalja, éltünk az ostorozást. De ahogy miközben vérrel verejtékezik, most is rád tekint, és rád mosolyodik. Fiam, lányom, ne félj, ne sírj, én veled vagyok. Élted viselem, mert szeretlek. Amikor ezt megértjük, abban a pillanatban talán egy kicsit úgy érezzük, hogy már a szenvedés talán nem is olyan fájdalmas. Amikor én szenvedek, és valakiért felajánlom, talán már én is el tudok mosolyodni. Ahogy az Úr Jézus ránk mosolyog, miközben végtelenül szenved. Kövessük tovább az Úr Jézust, de most ennyi szenvedés után, amit lelki szemeinkkel láthattunk, tartsunk egy rövid szünetet, és hallgassunk meg egy csodálatos éneket.

Újra szeretettel köszöntelek benneteket. Folytassuk akkor utunkat. A harmadik titok Jézust tövissel koronázzák. Még mindig Jeruzsálemben vagyunk. Azon a helyen, ahol Jézus fejére tövisből font koronát tesznek. Máté evangélista ezt így írja le. Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, vörös katonaköppenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nátszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták. Üdvözl légy, zsidók királya! Leköbdösték, a náddal fejét verték. Álljunk egészen közel az Úr Jézushoz. Megostorozzák. Előtte a gecemáni kertben mérelve rejtékezik. Most tövissel megkoronázzák. Én még egyszer fiatalként egy ilyen oltára helyezett tövis koronát, tövis koszorút a fejemre tettem, illetve hát dehogy tettem, csak pillanatra hozzá érintettem is. Hogy nagyon rossz volt, kellemetlen. És gondoljuk el, hogy rányomják az Úr Jézus fejére, és utána nádat ragadnak, és szinte beleverik. Ráütnek még, hogy még mélyebbre menjen. Véres szájú férfiak veszik körül, verik. Mindenféle lehetséges eszközzel megalázzák, provokálják. Mondjon valamit! Mit mondasz mindenre? És Jézus hallgat. Nem szól semmit. Nézem az arcát, nézem a vérrel, sárral, köpéssel borított arcát. Nézem, fürdkészem, és az önátadó szeretet ragyogását látom meg benne. Csupa vér az arca, csupa sár, de mégis tündöklik. Mert az önátadó szeretet, az igazi szeretet, az felülemel mindenen, és az fényt sugároz, fényt ad, tündöklik Jézus arca. És Jézus hallgat, mert ebben a pillanatban is egy csodálatos dolgot visz véghez. Mit tesz? Közben jár az őt körülvevőkért, jót tesz azokkal, akik áltanak neki. Jót tesz azoknak a katonáknak, akik náddal a fejét verik, akik leköbdösik. Na, ilyen a mi Jézusunk. Nem tudom, hogy, tehát ekkora szeretet, hol tudnánk mi azt megtenni, hogy ha valaki bánt minket, vagy rágalmaz, vagy megüt, hogy imádkozzak érte, vagy érte halljak meg, vagy bűneit vinném a kereszt fára. Nem inkább az lenne, hogy tudok neki áltani, hogy tudok visszavágni. Hát Jézusunk teljesen más. Minden lélekben, az őt verő katonákban is hatalmas lehetőséget lát, a szeretet hatalmas lehetőségét. Látja az Atya képmását, a Teremtőjét ezekben a, igen, kimerem jelenteni, vad szívekben. Ezekben a véres szájú emberekben, akik káromolják őt.
Ő megpillantja Isten képmását. A megaláztatás koronáját viseli, és ezt csendben, szótlanul, éltünk teszi. Ha már Medjugorje éneket hallhattunk, a szűzanya sokszor mondta az imacsoportnak Medjugorban, most menjetek haza, és elmélkedjetek a fájdalmas rózsafüzér titkairól a feszület előtt. Szenteljétek otthonotokat fiam keresztjének. Ha nincs ehhez való imáitok, találjatok ki egyet magatoktól. Otthonotokban tegyétek a keresztet jól látható helyre, és mondjátok az Úrnak, Uram, itt van az otthonunk, a te keresztednek akarjuk szentelni. Esőként fog áradni rátok a kegyelem. A mai világban, amikor azt hallom, és ugye ezt érintőlegesen említettük már a napindítóban is, hogy sok helyen leveszik a keresztet, mi inkább tegyük fel, de ne csak azért, hogy kitegyük a keresztet, amit mondjuk az esküvőnkön kaptuk, és arra tettük a, tettétek a, az esküt, hanem tegyétek fel, imádkozzatok. Imádkozzatok alatt szemléljétek. Szemléljétek, mert csodálatos kegyelem árad abból a keresztből. Mindannyiunk számára a megváltás árad abból a keresztből. De menjünk is tovább, mert időnk véges. A negyedik titok, Jézus hordozza a keresztjét. Na, eddigre ő már teljesen kimerül. Újra, legyünk ott, lássuk őt. Van ereje? Nekünk lenne még erőnk? Mi mindenen ment már keresztül, és fogja és vállára veszi a keresztet? Én meg félek kiszenvedéstől, és hordozza, elindul. Mert tudja, hogy ez a küldetése. Tudja, hogy ezáltal mindannyiunkat megvált. Hogy ezáltal megnyitja a mennyország kapuját. És mi gyakran ezt a Jézus nem tudjuk szeretni. Vagy kételkedünk az ő tetteiben. Vagy mérgelődünk, hogy rám méltozt ki egy csöpnyi szenvedést. Viseljük bátran. Örüljünk annak, hogyha Krisztussal együtt hordhatjuk keresztünket. És ugye nagyon jól tudjuk, ismerjük a különböző állomásokat. Amikor Veronika kendőt nyújt neki, és Jézus ezt meghálálja. Amikor Cirenei Simont odarendelik mellé, és ő nem akarja vinni először. Aztán az Úr Jézusra tekint, és nem a részvét fogja el, nem. Hanem valamit megérez Jézus kereszthordozásából, hogy neki is ezt vinni kell. És ha szenvedtek, ha fájdalmatok van, igen, gyakran nagyon nehéz. Szorítsátok össze a fogatokat, ha kell. Tekintsetek Krisztusra, hogy hordozza a keresztjét, és érezni fogjátok a könnyebbséget. Nem vagy egyedül a keresztet hordozásában. Lehet, hogy úgy érzed, hogy otthon a magányodban otthon vagy, egyedül vagy. Nem vagy egyedül. Krisztus hordozza veled a keresztet, és mindig találsz embertársakat, akik segítenek a keresztet hordozni. Mert vannak atyák, vannak jószándékú emberek, vannak szerzetes testvérek, akik igenis segítenek a kereszt hordozásában. Akik nem is tudsz róla, de imádkoznak érted. Ahogy imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, imádkoznak érted. Nem vagy egyedül. Krisztussal együtt bátran hordozzuk a keresztünket. Jézussal szenvedni, tehát az már nem is szenvedés. Az ő szeretetének a megélése. És az utolsó titok, Jézus meghal a kereszten. Ez a világtörténelem talán legrettenetesebb eseménye, és mégis a legszebb pillanat. Rettenetes, mert mi, Isten gyermekei, megöltük az élet szerzőjét. Mégis a legszebb, mert az élet szerzője mindnyájunk megváltásáért hal meg, és saját vérével mossa le bűneinket. Ki van a kereszt lábánál? Mária, János,
Mária Magdolna, Kleofás felesége Mária, Zebedeus feleség és még más asszonyok. Mi is legyünk ott. Álljunk meg Jézus keresztje alatt. Szemléljük az ő szenvedését, hallgassuk az ő utolsó mondatait, szavait, azt a hét szót, hét mondatot, amelyet hozzánk is intéz, és érezzük át, milyen fontos, milyen csodálatos dolog, hogy az ő végtelen szeretete által mindannyian megváltottak lettünk. De ehhez a megváltáshoz szükséges volt a fájdalmas olvasó titkaira, szükséges volt a szenvedés, hogy érettünk, védelve rejtékezzem, hogy a mi bűneinkért megostorozzák, hogy a mi üdvösségünkért tövissel koronázzák, hogy érettünk hordozza a keresztet, keresztre feszítsék, és a kereszted meghaljon. Harmadnapra föltámadt, majd megjelenik tanítványainak, majd a mennybe megy, és végezetül húsvéti ünnepkő zárásképpen elküldi a Szent Lelket mindannyiunk számára, hogy megértsük az ő csodálatos tettét, amelyet éltünk, emberekért véghez vitt. Szeretném megköszönni hangtechnikusunknak a segítségét, az önzetlen munkáját, valamint szeretném megköszönni a hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönöm, hogy meghallgattatok, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: A magyar honvédségért és a katonákért imádkoztak Lourdesban. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. A második világháború haszlovi magyar áldozataira emlékeztek. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A magyar honvédségért és Magyarországért ajánlott fel Szent Misét Berta Tibor Dandár tábornok, katolikus tábori püspök, a lourdi jelenések barlangjánál a 66. nemzetközi katonai zarándoklat nyitónapján pénteken. Adja hírül a katolikus tábori püspökség. A délnyugat-franciaországi kegyhelyre idén is több mint 200 magyar katona érkezett. A tábori püspök a Szentmisén elmondott homíliájában hangsúlyozta, Jézus Krisztus minden Szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig, mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatba is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy krisztusi emberré alakuljunk, mondta. A magyar katonazarándokok a Szentmisét követően katonai tiszteletadás mellett gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Közös ima, ünnepi műsor és Szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temető kápolnában Balga Zoltán a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Galgóczinél Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. A következő 25 percben a Mária útról és a zarándoklásról fogunk beszélgetni. Engler Györgynek köszönjük szépen a mai napi technikai szolgálatot. És hát miről másról is beszélgethetnénk, mint az elmúlt időszak? Hát egy hatalmas zarándok eseményről szólt, a csíksomlyói búcsúról. Budapestről április 14-én indult egy zarándokcsapat, és aztán 40 nap után, több mint 1000 kilométer megtétele után érkezett be Csíksomlyóra a búcsút megelőző napon, és hát aztán együtt vettek részt a búcsú szentmisén, de hogy mik is érték őket, erről már többször faggattuk Tóth Erikát, aki a zarándoklatnak a vezetője volt idén is, már az indulásban is ugye megkértük Erikát, hogy a csapattal jöjjenek be ide a stúdióba, és picit meséljenek az elindulásról, a felkészülésről, hogy hogyan is vágtak bele ebbe az útba, és aztán kérdeztük az elmúlt műsorban is arról, hogy hát miket élnek, hogyan élik meg ezt az utat. És hát most majd arról fogjuk megkérdezni, hogy és amikor véget ér egy ilyen hatalmas dolog, akkor hogyan is lépünk tovább. Szóval először Tóth Erikával fogunk egy picit erről beszélgetni, és utána pedig a Mária Rádió által szervezett buszos zarándokok közül is megszólaltatunk egyet, akik kicsit ilyen hibrid zarándok élményben részesültek, hiszen busszal érkeztek meg, és 3 napot azért ők is gyalogoltak, tehát gyalogos zarándokként érkeztek be a búcsúba, szóval őket is megszólaltatjuk mást, hogy milyen élmények érték őket, de ha minden igaz, akkor Tóth Erika itt van velünk a vonalban. Szia Erika, köszöntelek nagy szeretettel.
2: Igen, itt vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hát nem is tudom, hogy most éppen melyik fázisában vagy, még egyáltalán elkezdted-e már a pihenést, vagy még nem. Szóval hát
2: még
1: hol
2: nem
1: vagy,
2: lehet
1: hogy vagy?
2: Elkezdeni a pihenést, még ott vagyok. Ezt szokta mondani, hogy ilyenkor nagyon sok időbe telik az, mire az ember lelkileg is hazaér, lehet, hogy fizikailag már itthon van, de a lelke az még valahol ott van a csapattal, ott van a hegyekben, és ilyenkor nehéz visszaérkezni a hétköznapokban, illetve hát ennek is megvan a szépsége is, és a nehézsége is, mind ahogy mindennek.
1: Arra gondoltam, hogy egy picit már ugye kérdeztünk az indulásban is, ugye az elindulásról, a felkészülésről, aztán kérdeztünk titeket az úton levésről, és most mielőtt rátérnénk a megérkezésre, hogy hogyan érkezik meg az ember, és aztán hogyan tér vissza a hétköznapokban, szeretném elmondani a rádió hallgatóknak, hogy hihetetlen sok imaszándékot, üzenetet, kérdést kaptunk folyamatosan a 40 napos zarándoklás kapcsán, így az interneten keresztül, közösségi média csatornákon keresztül, e-mailen, telefonon, meg stb. És arra gondoltam, hogy összeszedtem egy pár kérdést, ami rundó formában azért így vagy úgy visszatért, vagy azért, mert valahogy még nem adtuk át jól az információt, vagy nem tudom, ez nagyon érdekelte az embert. Szóval összeszedtem egy párat, Erika, ha nem haragszol, és lehet, hogy kezdjünk egy kicsit ezzel, mert lehet, hogy ez ilyen hosszú távú dolog lenne. Láthatóan ez izgatta az embereknek a fantáziáját, hogy hogyan is történik ez a dolog. Hát az első kérdés, ami nagyon sokszor visszatért, az magával az úttal, az útvonallal kapcsolatos. Hogyan született meg az útvonal, miért ezen az útvonalon haladtok, és milyen tapasztalataitok voltak magával az útvonallal kapcsolatosan?
2: Értem, hát ugye maga az egyesület, az már 20 éve jött létre, és valamikor azok a lelkes, önkéntesek és emberek Szabó Tamás elnök vezetésével kijelöltek egy utat, aminek az volt a lényege, hogy a Máriás kegyhelyeket kössék össze. Ugye sokszor minket is ér az a kérdés, így útközben nagyon sok kérdést kapunk az emberektől, hogy hát miért pont erre megyünk? Hát sokkal, mit tudom, így gyorsabb lenne erre meg arra menni, és általában mindenhol olyan tanácsokat kapunk, hogy lehetne lerövidíteni ezt az utat, és miért kell nekünk a kijelölt Mária úton menni. Hát mi azért megyünk a Mária úton, mert ez köti össze Máriás kegyhelyeket, ez köti össze a szakrális tereket, a templomokat, és nekünk egy zarándoklatba, mivel nem turisták vagyunk, ez a legfontosabb, hogy ezekre a helyekre betérjünk, hogy találkozzunk az emberekkel, és nem az, hogy lerövidítsük az utat, tehát ilyen praktikus és lelki szempontja is vannak ennek az útvonalnak, és hát nyilván azért tart 40 napig, mert ez a közel 1000 kilométer ez így oszlik el tulajdonképpen egy ilyen, hogy mondjam, viselhető napi szakaszokban, amilyen átlagban ilyen 25 kilométerre jön ki, és nyilván a szállások is így vannak leszervezve, hogy így odaérjünk úgymond kényelmesen a 40 nap alatt.
1: A második kérdés az leginkább arra vonatkozott, hogy technikailag a csomagokban, bár erről is már beszélgettünk így a Mária Rádión keresztül is, és szerintem nagyon-nagyon sok anyag készült erről a közösségi média csatornákon is, de nagyon sokan megkérdezték azért, hogy hát de hogy hogyan, mit visztek magatokkal, meg mennyi ruhát visztek, és hogy visztek, és mennyi van a hátatokon, és hogy szóval idén hogyan is zajlott ez, még ezt is meséld el nekünk.
2: Ezt is szívesen elmesélem, hiszen nekem is, mikor annó először indultam, akkor ez volt a fejem, hogy úristen, 40 napra mennyi ruhát, cipőt és minden félét kell vinni. Hát az arándoklat az egy kicsit megtanítja az ember talán az, hogy mennyi kevéssel is beérhetjük, hiszen természetesen, hogy nem 40 napra visszük a dolgainkat, még akkor sem, ha kísérő autó van, mert a kísérő autó mérete is szabályozott, illetve ugye a végén mindenki saját maga jön haza, kvázi cipelni kell neki a cuccát, és a harmadik pedig az, hogy a kísérő autónak is bármikor lehet bármi problémája, nem csak a sofőr miatt, hanem műszaki dolgok miatt is, és ilyenkor nem áll meg nyilván az arándok csapat, hanem tovább kell neki menni, és ezért mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy egy akkora csomagot pakoljon össze az útra, amit ha bármi történik, akkor is tudna vinni a hátán. Ugye annó, amikor még én is elindultam 13-ba az első utamra, akkor még nem volt ilyen lehetőség, hogy kísérő autó. Voltak szakaszok, amikor önkéntesek átvitték a csomagunkat A-ból B-be, de igazából a napok nagy részében cipeltük a hátunkon, illetve én is voltam már zarándoklatokon is, amikor szintén nem volt kísérő autó, és vittük a csomagot a hátunkon, ami ugye nem igazán lehet több, vagy nem javasolt, hogy a testsúlyunknak a 10%-ánál maximum néhány százalékkal lehet több. Ez már eleve ad egy keretet a csomagolásnak, és hát ugye a titok nyitja az, hogy mosunk. Tehát mindenből elég 2-3 darab, mert rendszeresen vagy kézzel, vagy ha olyan szerencsénk van, hogy valahol mosógép van, sőt, ne menjek tovább, még szárítógép is, az ugye a legkellemesebb, akkor kimossuk a cuccunkat, és gyakorlatilag, amíg a következőt összekosszoljuk abban 2-3 napban, ha van 2-3 váltásunk, addig van esély rá, ugye, hogy megszárad, és van tiszta váltóruhánk. A cipőnk az általában egy van, aki mellé hoz egy könnyebb, nem tudom, szandált vagy valamit, amivel tudja váltogatni a cipőjét, és azt mondjuk más célra is tudja használni, például zuhanyzáshoz, vagy este, amikor már lekerül a lábáról a cipő, de egyébként semmi extrára nem kell gondolni. Ugyanazt visszük a 40 napra, én szoktam mondani, mint elindulnánk egy 3 nap az zarándoklatra. Tehát ezt így nehéz elsőre képzelni, ezt, hogy otthon hagyunk egy csomó dolgot, de hiszen ezért megyünk, hogy le tudjunk tenni egy csomó dolgot, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen kevés elég a boldogsághoz. Én azt hiszem, hogy ez a lényege, az egyik lényege az arándoklásnak.
1: És hát ezt azért is hoztuk fel most újra ezeket a kérdéseket, meg témákat, mert azért nagyon sokan jelzik, hogy hát úgy kedvet kaptak, és hogy elindulnának, és hogy hogyan is. Igen, és hogy hogyan is kell ezt csinálni, meg. És talán ezért is találom még fontosnak, hogy a harmadik kérdést is idehozzuk, amit szinte nagyon sokan megkérdeztek tőlünk. Ez pedig alapvetően hát nem is tudom, hogy fogalmazom, a programokhoz kapcsolódott, bár ez egy nehéz szó így, hogy programokkal. Mert hogy nyilván látták az emberek, hogy nagyon sokan fogadtak benneteket, nagyon sok helyen vártak benneteket, készültek rátok, meg nem tudom. És persze ezt megkérdezték, hogy hogyan lehet ezt előre, meg van-e szervezve, vagy ez hogyan zajlik egy ilyen zarándoklaton, és gondoltam, hogy erről fontos lenne így beszélni, hogy hát mennyi a lélek, és mennyi a szervezés.
2: Hát egyrészt ugye ez már egy több éves bejáratott zarándoklat, hiszen ez egy, mondhatnám, ez egy búcsújárás igazából. Tehát nem egy átlagos zarándoklás, mint amit az év többi részében szervez az Egyesület, vagy szerveznek önkéntesek, hanem ez egy tényleg egy igazi búcsújárás, ami nyilván arra is szólítja meg az embereket, hogy ők is merjenek elindulni egy ilyen hosszabb szervezett útra. És mivel ez egy szervezett út, teljesen más ajándékokat ad, én úgy gondolom, mint hogyha valaki egy egyéni szervezésbe megy. Ugye egy nagyon komoly hátteret biztosít számunkra az Egyesület, te is, Zsófi, akinek ezúton is köszönjük a munkádat, illetve az önkéntes csapat, akik ott vannak a háttérben, akik leszervezik a menetünket, a szállásainkat, az étkezéseinket, mármint a reggelit meg a vacsorát. És ugye napközben emellett fogadnak minket településeken önkormányzatok, az egyházi szervezetek, illetve magánszemélyek. Na most az egyházi szervezetek és az önkormányzatok azok kapnak egy tájékoztató levelet, hogy mi arra fogunk menni, és hogyha van kedvük, akkor csatlakozzanak be akár pár kilométerre, vagy hozzanak minket össze, igazából az a fő célja, nem az evés meg az igász, hanem hogy hozzanak minket össze azokkal a közösségekkel, akiknek én úgy gondolom egy kis vérfrissítést tudunk adni, hiszen ilyenkor beszélgetünk a helyiekkel, és nagyon sok reményt, erőt tudunk gyűjteni egymásból, tehát ez oda-vissza történik, ők is belőlünk, és mi is belőlük, tehát kapnak egy ilyen levelet, de ezen kívül ugye az évek során vannak, akik már szoktak úgymond minket fogadni, és hát én azt élem meg így zarándokként és többszöri találkozás kapcsán, hogy én mindig úgy érzem, hogy úgy várnak bennünket, mint egész nap, egész évben erre készülnének, tehát ahogy nekünk egy éves feltöltődést ad egy ilyen zarándoklat, és ezek a találkozások, és visszük azokat az embereket a szívünkbe, lelkünkbe, akár azon az úton, akár egy életen át sokszor, mi is talán egy picit tudunk ebből adni ezeknek a közösségeknek. És hát mióta ugye ez a közösségi médiában jelen van ez a közvetítés, most már nem is tudom, harmadik, negyedik éve, azóta rengetegen figyelnek minket, rengetegen követnek minket, és tudják, hogy merre megyünk. Kvázi várnak minket, mert tudják, hogy ma ezen a településen fog áthaladni a zarándok csapat, vagy ma reggel hány órakor indult el, és mikor fog körülbelül ideérni, és hát elképesztően megható az, amikor tényleg kínálnak kis asztalokkal, és tényleg egy pohár vízzel, vagy kiszaladnak egy üvegásványvízzel a legnagyobb tikkasztó melegben, és sokszor egymás nyelvét sem értjük, mondjuk Erdélyben szín-román családok vendégelik meg az arándokokat. Szóval én ezt nem tudom szavakban egyszerűen kifejezni, hogy ez mit jelent, és ez egyáltalán senki ne higgye azt, hogy ez az ételről meg az italról szól. Persze jól esik a testünknek az a frissítő, vagy az energia, de igazából azok a találkozások, azok az ölelések, azok a pármondatos beszélgetések, hiszen nekünk menni kell tovább, és sokszor nem tudunk órákat időzni, bár tudnánk egy-egy ilyen közösségbe vagy családba, de hát azok adják az erőt, amivel mi nap mint nap tovább tudunk szerintem menni, és meg tudjuk tenni ezt a hosszú utat.
1: Na és hát akkor most a továbbmenésről, mert hogy megérkeztetek, és aztán tovább kell menni. Hogyan zajlik ez igazából leginkább a lelketekben? Tehát te mit szoktál megélni a megérkezéskor, és aztán hát most hazajöve, és mondod, hogy a lelked még úton van, mikor szoktál igazán megérkezni, és mikor szoktál ránézni arra, hogy igazából mit hoztál el erről az útról?
2: Hát ez egy folyamat, úgy gondolom, egy hál' Istennek véget nem érő folyamat, hiszen amikor az ember megérkezik, már tervezi a következőt, vagy tervezi azt magába, szövegeti az álmokat, inkább úgy mondom, hogy a Jóisten majd mihez ad neki erőt, vagy mihez ad neki lehetőséget, hogy most utoljára volt ezen az úton, vagy vagy még áll előtte szolgálat, és jönnie kell, ezt nem mi döntjük el, én azt hiszem, hanem a Jóisten dönti el. És hát ilyenkor próbál persze visszailleszkedni a hétköznapokba, a családba, a munkába, a szolgálatba, mindenben hozott nyilván magával egy csomó ötletet, amit majd megvalósítást követ reméljük, és nekiáll. Én még megmondom őszintén, mind fizikailag, mind lelkileg tényleg még ott vagyok. Épp ma hajnalban is már felébredtem, és elkezdtem a zarándoktársaknak írni a köszönő sorokat, egy kicsit megfogalmazni azt, hogy mit éltem át velük, és együtt, és most még én itt tartok ebben a fázisban, tele van a szívem hálával és köszönettel, és igyekszem levonni a tanulságot ismét ebből a szolgálatból, hogyha Jóisten hív még erre a feladatra, akkor mit tudok még ennél is jobban csinálni.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, és ezúton is tolmácsolom Erikának azt a gondolatát, hogy nagyon szépen köszönjük az önkéntesek szolgálatát, akik tényleg hihetetlen erővel, energiával, vagy a szállásszervezésben, vagy a közösségi médiában való megjelenés nyomon követésében, az elemzésekben. Szóval ilyen apró feladatokban is, hogy ez egy apostoli munka, én azt gondolom, amit Erikáék az úton végeznek, de a háttérben itt nagyon sok önkéntes is tényleg beletette, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és Erika, hát neked pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, a vezetését az arándoklatnak, meg azt, hogy ennyi ember.
2: Én is hálásan köszönöm a munkátokat, meg az önkéntesek munkáját, és köszönöm azoknak is, akik most esetleg hallgatnak minket, és imádkoztak értünk, gondoltak ránk, mert végigéreztük ezt a jelenlétet, és úgy volt szép ez az arándoklat, hogy egymást segítettük az imáinkkal, és vittük, és így jutottunk el. Én azt hiszem, hogy mindannyian lélekben Csíksomjóra, akár azok, akik ott voltak fizikailag, akár akik lelkileg tartottak velünk ezen az úton, úgyhogy hálás köszönet.
1: Hát menjünk tovább az úton együtt. Nagyon szépen köszönjük, Erika, áldott napot neked. Köszönjük szépen. Szia, szia. És hát menjünk is tovább, szó szerint és átvitt értelemben is, mert hogy a Mária Rádió is szervezett ugye egy kis vegyes zarándoklatot a csíksomjói búcsúra, és ez ügyben utolértük Véninger Lászlóné Évit, aki egyébként gyalogos zarándoklat szervező is, de most ezen a kicsit vegyes zarándoklaton vett részt. Szia, Évi, nagy szeretettel köszöntünk.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Zsófi.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vonal végre kaptunk téged, mert hogy ez egy picit sajátos zarándok élmény azért busszal zarándokolni, meg gyalogolni. Szóval ez hogyan született meg nálad is ez a gondolat, hogy most inkább erre evezel be, és nem egy hosszabb zarándoklatra?
3: Hát én ezt egy csodának élem meg, hogy ezt a lehetőséget megtaláltam, mert az idén nem volt lehetőségem arra, hogy hosszabb időt arra szánjak, hogy gyalog elzarándokoljak Csíksomjóra, és amikor jött ez a lehetőség, hogy busszal el lehet menni úgy, hogy Alfaluba a keresztaljához csatlakozhatunk, és két napig velük mehetünk, utána pedig fölmehetünk a nyerekbe a zarándokcsoporttal a Szentmisére, hát akkor azonnal úgy éreztem, hogy nekem ott van a helyen. Igazából ez volt az apropó.
1: És akkor mesélj egy picit arról, mert ugye aki gyalogos zarándoklatokon vett részt, az mindig egy kicsit ilyen szkeptikus hangulattal nézi a buszos zarándoklatokat, hogy hogyan lehet ott zarándok élményt megélni. Ti hogy éltétek meg ezt a buszon levést?
3: Nagyon-nagyon jó kis csapat jött össze ezen a zarándoklaton, és az volt a jó benne, hogy amikor mentünk Erdély fele, akkor Milán atya is velünk jött a buszon, és hihetetlenül sok történelmi, helyi dolgot ismertetett velünk. Tehát amikor átmentünk egy-egy településen, akkor mindig az ott lévő érdekességeket megmutatta a buszból, elmondta a történetet, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ismerettel gazdagodtunk az út során. Ez volt az egyik része, a másik természetesen, mivel zarándoklaton voltunk, minden reggel azzal indítottunk, hogy elmondtuk a reggeli dicséretet közösen a buszon, imádkoztunk, naponta egy, illetve lehetőség szerint két rózsafüzért elmondtunk délelőtt, délután, különböző szándékokra természetesen itt is. Mi is belefoglaltuk azokat, akik kértek ima szándékot, akár rajtatok keresztül is, meg hát akik tőlünk is kérték, mert tudták, hogy megyünk Csíksomlyóra. Énekeltünk nagyon sokat a buszon. Szóval nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget beszélgettünk, ismerkedtünk egymással, mert ugye nem mindenkit ismertünk, de nagyon-nagyon jó barátságok is szövődtek ez alatt a pár nap alatt is, úgyhogy nagyon, én nagyon-nagyon jól éreztem magam.
1: Mesélj egy picit arról, hogy hova érkezett meg a busz, és akkor pontosan hogy is gyalogoltatok ti be, vagy hogyan zajlott ez?
3: Hát úgy érkeztünk meg, hogy Borzontra érkezett meg a busz, első nap, tehát reggel hajnalban indultunk Budapestről, Borzonton álltunk meg egy fantasztikus panzióba, a Farkas panzió, ez itt a reklámhelye. Tényleg osztályon felüli ellátásban volt részünk, az a hihetetlen kedvesség, amivel fogadtak a tulajdonosok, azt csak megélni lehet, tehát ezt nem lehet így elmondani. És másnap reggel egy hajnali ébredés után fantasztikus reggelit kaptunk, készítettek nekünk ebédcsomagot, ami nem is volt benne a kialkudott dologba, amit előre megbeszéltünk, tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak, átmentünk Alfaluba, és ott csatlakoztunk a keresztaljához. Ott körülbelül már olyan 250 ember gyülekezett reggel, hát ez megint olyan, amit nagyon nehéz így szavakban átadni, hogy az ember ott mit érez ilyenkor, amikor jönnek 7-8 éves korú gyerekektől kezdve a 80 pluszos nénik, bácsik, mindenki. Gyakorlatilag az egyik településen azt mondták, hogy mit csináltatok ti, itt van az egész falu, és gyakorlatilag tényleg. Tehát aki mozgásképes volt valamennyire is, az eljött velünk. Tehát ez valami hihetetlen élmény. Amikor az ember bemegy egy templomba, útközbe, és csurig van a templom. Tehát ez számunkra itt Magyarországon, ahol néha konganak a templomok vidéken, hát ez valami nagyon-nagyon szép érzés. És jó volt ennyi embert együtt látni, és egy szívvel, egy lélekkel imádkozni, énekelni. A gyerekek végig csengettyű szóval mennek minden településen. Aki nem volt még, annak nagyon-nagyon ajánlom, hogy menjen el és nézze meg, mert fantasztikus.
1: És akkor az alfalusi keresztaljal érkeztetek végül is meg Csíksomlyóra, és egy picit segíts elképzelni a hallgatóknak is, ugye az előbb beszéltünk Tóth Erikával, a 40 napos zarándoklat vezetőjével. Találkoztatok ti a másik csapattal, akik így a Mária?
3: Természetesen, ott Alfaluba találkoztunk velük, és akkor onnantól kezdve, hát hol együtt mentünk, hol kicsit lemaradtunk, mert hát azért előbb-utóbb már 390-en lettünk, mert minden falun, ahol átmentünk, mindenhol csatlakoztak hozzánk. Tehát olyan iszonyatos nagy tömeg volt, hogy azért annyira nagyon nem tudtunk együtt mozogni, de persze mindenhol, ahol megálló volt, ott találkoztunk. És közösen együtt volt kihangosítás, tehát ahogy ment ez a hosszú-hosszú menet, kihangosítás volt, és úgy együtt. El lehet képzelni, hogy milyen az, amikor 400 ember együtt mondja a rózsafüzért, és imádkozik egy-egy szándékért. Tehát most is ráz a hideg, ahogy rá gondolok. Tehát ez...
1: Hát maradandó.
3: Na, igen. Nem jönnek a szavak ilyenkor.
1: Egy picit mesélj még azért a szombati napról is. Tehát, hogy ti együtt mentetek-e föl a nagy menettel, a püspökatyáékkal, vagy korábban fölmentetek, és hát hogy éltétek meg a Szent Misét?
3: Hát mi most Milán atya javaslatára úgy döntöttünk, hogy nagyon későn ér föl a keresztalja, és nagyon-nagyon sokan voltak, viszonylag pici helyre beszorítva, mert ők elsőbséget élveznek, és közvetlen az oltár előtt van egy kicsi rész elkerítve, ahova bevezetik a keresztalját. Na most oda ennyi ember már nem nagyon fér el, úgyhogy azért az kényelmes legyen,

0: fele. Nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy az előttünk fölfelé tartó zarándokok megálltak, az út két oldalára húzódtak, és elengedtek minket, és velünk együtt énekeltek és imádkoztak. Nagyon, tényleg volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem fog följönni a nyerekbe a csoportból, mert hogy ő neki nagyon fáj a lába. Mondtam, hogy gyere, próbáld meg, menni fog. És mikor fölértünk, azt mondta, hogy észre se vettem, hogy feljöttünk. Tehát ennyit számít az, hogy együtt, és éreztük azt a hihetetlen szeretetet és imádságos lelkületet, ami ott a körülöttünk lévő emberekben is volt, ahogy haladtunk fölfele a nyerekbe. És az volt a nagyon jó ebben, hogy így előbb mentünk, mert gyakorlatilag 10 órakor már ott voltunk fönn a nyerekbe. És hát én rólam tudni kell, hogy én nem nagyon bírok nyugton maradni, tehát mindig mennék. És akkor kitaláltam, hogy olyan sokan nem voltak még Csíksomlyon, hogy menjünk át a nyerek túloldalára, és nézzük meg a kápolnákat. 10-12-en összeálltunk egy csapatba, és szépen átvonultunk a kápolnákhoz, és olyan szerencsénk volt, hogy amikor mi átmentünk, nagyon-nagyon kevesen, pont egy ilyen holt időbe sikerült mennünk, nagyon kevesen voltak ott, úgyhogy mindegyik kápolnát meg tudtuk nézni, tudtunk imádkozni, el tudtuk olvasni a történetét közösen, átbeszélgetni ezt az egész helyet, a szellemet, és nagyon-nagyon jó volt ez a nyugalom, meg béke, hogy nem kellett rohanni, nem kellett a tömegbe tolakodni, hanem olyan békességes volt az egész, és nagyon-nagyon szép élményekkel mentünk vissza a helyünkre, pont addigra, amikor a közös rózsafüzér imádság elkezdődött ott a nyerekbe a résztvevők részére. És akkor ott leültünk, és szépen közösen elmondtuk a rózsafüzért.
1: Hát azt hiszem, hogy ez egyébként mindenkit megszólít, mert persze a tévéből is azért azt hiszem, hogy átjön valamennyire Csíksomlyónak ez a fajta...
0: Nem annyira.
1: De nem annyira. Tehát, hogy azért is örülök, hogy ezt elmeséltétek, mert tényleg biztatunk mindenkit, hogy aki még nem vett részt soha csíksomlyói búcsún, az merjen elindulni, mert szerintem is egy életre szóló élmény, főleg, hogyha az ember gyalogos zarándokként érkezik meg. Annyi kiegészítés, hogy közben itten írják nekem, amit mondasz, hogy lehet, hogy Borzonton ez a csatópanzió volt, csak nehogy rosszul mondjuk.
0: Bocsánat.
1: Semmi
0: bocsánat,
1: gond nincsen. Úgyhogy a farkas panzió is egy nagyon-nagyon szép panzió.
0: Igen, a csatópanzió.
1: Így van, semmi gond nincsen. Szóval nagyon szépen köszönjük ezt a kis beszámolót, mert azt hiszem, hogy az érzésekről egy kicsit kaptunk egyfajta gondolatmenetet. Úgyhogy Évi, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmesélted, és hát neked is adjon erőt az Úr a tovább lépéshez. És hát menjünk tovább együtt az úton. Ezzel köszöntöm el Erikát. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat. Szép napot kívánunk neked. És hát még pár szó erejéig itt a végén, mert hogy párhuzamosan a csíksomlyói búcsúval még itthon is azért nagyon sok helyen ünnepelték természetesen a pünkösdöt, de most egy különlegességet gyorsan azért elmesélek, a Skanzenben, Szentendrén ilyenkor örökség ünnep van, mert hogy az UNESCO szellemi örökségi listáján szereplő kulturális értéket hordozó értékek ilyenkor be tudnak mutatkozni a világnak. És hát a mohácsi busójárás vagy a halasi csipke mellett a Mária tisztelet és a búcsújárás hagyománya is, zarándok és búcsújárás hagyománya is az UNESCO szellemi örökségének részét képezi. Úgyhogy hát mi meg ott próbáltuk egy picit meghívni az embereket a zarándoklásra és a Mária útra. Nagyon-nagyon sokan vettek részt ezen az eseményen is két napon keresztül, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy egy picit fel tudtuk mutatni ennek a szellemiségét. És hát várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel a további zarándok eseményekre is. elkezdjük az Egyúton Nemzetközi Zarándok Napnak most már gőzerővel a szervezését, ami az idei évben augusztus 15-én lesz. Még most május végén egy picit nehéz elképzelni, de hát ilyenkor, amikor a búcsú, a csíksomjai búcsú véget ér, akkor jön előttünk az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap, már most nagy szeretettel invitálunk.

mindenkit, még egyelőre toborozzuk az önkénteseket, a szervezőket, úgyhogy aki elhívást érez arra, hogy az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapban segítséget vállaljon, azt kérjük, hogy jelentkezzen az info@mariaut.hu e-mail címre, és még egy gondolatot idehozok. Nagy szeretettel várjuk az 50 órás közösségi szolgálatra a középiskolásokat a Mária útnál, jelzésfestésben, kommunikációs marketing feladatokban, szervezési feladatokban várjuk a fiatalok segítségét, szintén aki szeretne szerepet vállalni az info@mariaut.hu e-mail címre küldjön nekünk e-mailt. Galgócin és Szabó Zsófia voltam, Engler Györgynek köszönjük szépen a mai szolgálatot, két hét múlva találkozunk ismét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

0: Szolgálni hívtad egykor ezt a férfit, s pappá nevelve magad mellé vetted, szent közösséget kegyes szívű gondos, támasza lett így, nyájadnak őre, pásztorai tükre. Fénye a vaknak, elesettnek atya, lankadó lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod, mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokain járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged, szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a Földön. Amen.
1: Kiáltásom jusson eléd, ne fordítsd el tőlem arcodat, Uram. Uram, hallgasd meg könyörgésemet, és kiáltásom jusson eléd. Ne rejtsd el előlem arcodat, megpróbáltatásom napján fordítsd felén füledet. Amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg engem. Napjaim elenyésznek, mint a füst, csontjaim, mint a parázs izzanak. Szívem olyan, mint a lekaszált és kiszáradt fű. Kenyeremet megenni is elfelejtem. Hangos sóhajtozásom közben húsom csontomra sorvadt. Hasonlóvá lettem a sivatagi pelikánhoz. Olyan vagyok, mint a romokon ülő bagoly. És úgy virrasztok, mint a magányos veréb a háztetőn. Ellenségeim egész nap gyaláznak. Akik egykor dicsértek, most nevemmel átkozódnak. Kenyér helyett hamut eszem, és italomat könnyel vegyítem. Haragod és neheztelésed miatt, mert magasba emeltél, és most földre sújtasz. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, és én, mint a fű, elszáradok. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kiáltásom jusson eléd, ne fordítsd el tőlem arcodat, Uram. Az alázatosak imáját hallgasd meg, Uram. De te, Uram, örökre megmaradsz, és emléked is él nemzedékről nemzedékre. Kelj fel, és könyörülj meg Sionon, mert eljött az idő, hogy megkönyörülj rajta. Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, romjain is szánakoznak. A nemzetek félve tisztelik majd nevedet, Uram, és minden király vallja dicsőségedet, mert felépíti az Úr Siont, és megjelenik dicsőségben. A szegények imádságát meghallgatja, és nem veti meg könyörgésüket. Írják le mindezt az eljövendő nemzedéknek, a születendő nép is magasztalja az Urat, mert letekint szentélyének magasából, az Úr az égből földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a halálra szántakat, hogy hirdessék az Úr nevét Sionban, és Jeruzsálemben dicsőségét. Amikor majd a népek egybegyűlnek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. az alázatosak imáját hallgasd meg, Uram. Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, de így fohászkodom. Istenem, ne ragadj el életem delén. A te éveid nemzedékről nemzedékre tartanak. Kezdetben te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve. Ezek elenyésznek, de te megmaradsz. Elavulnak, mint a ruha, változnak, mert mint az öltözetet váltod őket. Te azonban ugyanaz maradsz, és éveid el nem fogynak. Szolgáid fiai itt lakhatnak, és ivadékuk színed előtt biztonságban él. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram.
0: Igyelj népem tanításomra, ajkam igéire figyeljetek.
2: Olvasmány Jób könyvéből. Jób megnyitotta száját, és elátkozta születése napját. Így szólt. Vesszen a nap, amikor világra jöttem, az éj, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Igen, legyen az a nap sötétség. Az Isten odafenn ne törődjék vele, ne is ragyogjon fel annak a napnak a fénye. Borítsa éjszaka és sűrű sötétség, nehezedjenek rá gomolygó fellegek, tartsa rettegésben nappali sötétség. Sötétség nyelje el. Ne sorolják az év többi napja közé, és ne számítsák be hónapok napjának. Az az éjjel meg maradjon magtalan. Ne lásson soha hangos vigadozást. Átkozzák el ezt az éjt a napok átkozói, akik a Leviatánt ingerelni tudják. Homály takarja el hajnal csillagait, hasztalan várjon a világosságra. Ne láthassa meg, hogy a tavasz kinyitja szemét. Mert nem zárta be előttem a mének ajtaját, és a kint nem rejtett el szemem elől. Hogy nem pusztultam el már az anyamében? Vagy miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért fogtak föltérdek, és miért voltak emlők, hogy szopjam őket? Most csöndben feküdnék, és nyugodhatnék. Elaludtam volna, és békességem volna. A királyok és a föld nagyjai közelében, akik sírhelyet építenek maguknak. Fejedelmek mellett, akiknek volt aranyuk, akik megtöltötték házukat ezüsttel. Mint torszülött, akit mielőtt élt, már elástak. Volnék, mint a magzat, aki fényt sose látott. Ott a gonoszok felhagynak dühükkel, és az elfáradtak nyugalmat találnak. Együtt pihennek ott mind, akik foglyok voltak, nem hallatszik többé robottisznek hangja. Egyforma lesz ott a szegény és a gazdag, és a rabszolga sem függ majd urától. Miért hagyta világra jönni a szenvedőt, és szomorú szívűnek miért adott életet? Várják a halált, de az bizony nem jön. Jobban keresik, mint az elrejtett kincset. Örülnének nagyon saját sírhalmuknak, sírjuk, ha meglelnék, felújjonganának. Útja vesztett embernek, minek éj ajándék, annak, akit Isten teljesen körülzárt. Immár kenyeremmé vált a sóhajtozás, és mint a víznek árja ömlik a panaszom. Mert rám szakadt, amitől rettegtem, és amitől féltem, osztályrészem lett. Nincs nekem nyugalmam, nincsen békességem, még meg sem nyugodtam, már is új baj ért. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Immár kenyeremmé vált a sóhajtozás, és mint a víznek árja ömlik a panaszom. Mert rám szakadt, amitől rettegtem, és amitől féltem, osztályrészem lett. Elért engem, Uram, a te haragod. Számomra nincs többé semmi segítség, menekülésemnek minden útja zárva. Elért engem, Uram, a te haragod.
3: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. Az apostol megparancsolja nekünk, hogy örvendjünk, mégpedig az Úrban, nem pedig a világnak. Amint a Szentírás is mondja, aki a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek. Mert amint az ember nem szolgálhat két úrnak, úgy senki nem örvendezhet a világban is, és az Úrban is. Győzön tehát az Úrban való öröm, és közben szűnjék meg az e világ szerinti öröm. Az Úrban való öröm növekedjék állandóan, a világ szerinti öröm pedig csökkenjen, míg egészen meg nem szűnik. Nem azért hangzanak el ezek, mintha ebben a világban nem kellene örülnünk, hanem azért, hogy bár e világban élünk, mégis már az Úrban örvendjünk. De azt is mondhatja valaki, én ebben a világban élek, tehát ha örülök, akkor ott örülök, ahol vagyok. Mit mondasz? Azért, mert ebben a világban élsz, nem vagy-e az Úrban? Hallgasd meg az apostolt, amikor az aténiekhez szól, és az apostolok cselekedeteiben ezt mondja Istenről, teremtő úrunkról. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten ugyanis ott van mindenütt, tehát hol nincs? Hát nem erre figyelmeztet minket a Szentírás? Az Úr közel van, ne aggódjatok semmi miatt. Nagy dolog ez, mert az ég beszállt, és mégis közel van azokhoz, akik itt a földön élnek. Ki ez a távol levő, és mégis közel álló, ha csak nem az, aki irgalomból van köztünk? Az egész emberi nemet jelenti az az ember, akit az úton félholtan fekve hagytak ott a rablók, akit aztán figyelemre sem méltatott a mellette elhaladó pap és levita. Oda ment azonban hozzá az arra elhaladó szamaritánus, hogy sebeit kezelje és segítsen rajta. Tehát mivel távol volt tőlünk a halhatatlan és a szent, hiszen mi halandók és bűnösök voltunk, ezért leszállt hozzánk, hogy közel legyen hozzánk ez a távol levő. Nem bűneink szerint bánt velünk, fiai vagyunk ugyanis. Honnét bizonyítjuk ezt? Íme, meghalt értünk az Isten egyetlen fia, hogy ne maradjon egyedül. Nem akart egyedül maradni, azért halt meg egymaga. Isten egyetlen fia így tett sokakat Isten fiaivá. Saját vére árán testvéreket vásárolt magának, kedvessé tett minket a megvetett, kiváltott az eladott, megtisztelést adott a meggyalázott, életre keltett a megölt. Tehát testvéreim, örüljetek az Úrban, ne pedig e világnak, azaz örüljetek az igazságnak, és ne a gonoszságnak. Örüljetek az örökkévalóság reményének, és ne a hiú hazugság virágának. Így örüljetek, bárhol és bármeddig is éltek itt a földön. Az Úr közel van, ne aggódjatok semmi miatt. Testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és béke Istene. Alleluja! Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben. Akkor veletek lesz a szeretet és béke Istene. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az órai medélre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg, e fénytől, mely tűzön ragyog, a májba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben. Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim igédet elfelejtik. Szabad tűzben kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád. Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat. Színigasság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség. Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek. Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok. Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre. Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához. A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja. A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik, akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből. A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába. Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen. Szemem elsorvad a kintól. Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak. Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén? Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén? De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom. Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem? Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta, megzavart és földre nyomott csapásait súlya. Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés. Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, már-már összecsap fölöttem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram, ösvényemen csak ez világít. Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Szülők imája rossz útra tért gyermekükért. Jézus, emberek megváltója. Aki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s aki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévejedett gyermekedet, méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet is, akit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől. Ó Istenem, esedezve kérlek, nyisd fel szemét, nyisd meg szívét, tépd szét kötelékeit. Önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe. Hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat. Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

0: Hírpercek.
1: Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Ismét Verbita fesztivált rendeznek Budapesten. Pénteken rendezték a harmadik lakhatási szakmai fórumot. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedis Zsuzsa. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szentatya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Az Isteni Ige Társasága, azaz a Verbita Rend fesztivált rendez június 20-án szombaton Budapesten, Bolygónk őrei vagyunk címmel, áll a Magyar Kurír hírében. A különleges missziós kulturális programot a Názáret Missziós Házban tartják. Az eseményen, a köszöntések és dicsőítés után koncelebrált szentmisét mutat be Varga János, SvD. A nap témájáról Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója tart előadást. A közös ebéd után, melynek során különböző nemzetek ételeit lehet megkóstolni, kulturális programok várják az érdeklődőket. Lesz magyar népzene, fülöp-szigeteki és koreai, indonéz és indiai tánc. Este koncertek színesítik a programot. A hagyományt folytatva, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Verbita Fesztivált. A kulturális esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Európa szerte így nálunk is egyre súlyosabb a lakhatási válság, hangzott el a harmadik lakhatási szakmai fórumon pénteken Budapesten. A szakértők szerint a problémát csak hosszú távú, összefogáson alapuló megoldásokkal lehet kezelni. A rendezvényt a Mária Rádió, Közösségi Lakás Alap, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Református Szeretett Szolgálat közös szervezete hozta tető alá. Adja hírül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az eseményen előadások hangzottak el, többek között a lakásárak növekedéséről. Később a panelbeszélgetések résztvevői többek között azt vizsgálták, hogyan érdemes megközelíteni a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lakhatási problémáit. A harmadik lakhatási szakmai fórum legfőbb célkitűzése és egyben legnagyobb eredménye az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása, a tapasztalatok kölcsönös megosztása, az érdemi szakmai párbeszéd elindítása volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedis Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadás Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, őrz lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
2: Május 26-án kedden a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a fájdalmas Rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órától, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, a Pálos Rend történetének és lelkiségének ismertetése 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor, a Bethesda Gyermekkórház műsora Hit Értelem Gyógyulás címmel 16 óra 35-kor hangzik el, életre hangoló rádió műsor tabuk nélkül 18 órától, vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor, a Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk, az Igazság szabaddá tesz címmel dr. Barsi Balázs Ferences atya elmélkedését 19 óra 25-kor hallgathatják meg. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Függőségről mindenkinek, egészséges élet szenvedélybetegség nélkül papákos műsora 20 óra 16 perckor. Ne félj, nem ítéllek el címmel, kiút az abortusz okozta fájdalomból 21 óra 5 perckor. Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal 22 órától. Dr. Narda Ilona műsorát hallgathatják meg Gondolatok az egészségről címmel 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szereplőket keres a Váci Egyházmegye. Plébániai csoportok jelentkezését várják. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Az ünnep részeként 2026. szeptember 19-én kerül bemutatásra az Együtt építjük című misztériumjáték, amely több képben kíséri végig a nézőket az egyházmegye történelmén a Szent Istváni alapítástól a 20. századig. A színdarabot írja és rendezi Meskó Zsolt. A misztériumjáték egy-egy jelenetét egy-egy plébániai csoport adja majd elő kész forgatókönyv alapján. Ezek bemutatásához várják a plébániai közösségek jelentkezését. A bemutató helyszíne Vácon a Konstantin téren lesz, a Nagyboldogasszony székes egyház előtt. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a plébánián már működjön színjátszókör, a felkészítő képzésen megadják a jelenetek betanításához szükséges segítséget. A szereplők a csoportvezetők útmutatásai alapján tanulják a saját jelenetüket, amely körülbelül 6-7 perc. A bemutatóhoz jelmezeket biztosítanak. A felkészülés akár a nyár folyamán az egyházközségi nyári tábor programjaiba is beilleszthető. A felkészülés tervezett menete. Egy közös felkészülési nap, képzés, amelyen ismertetik a forgatókönyvet, tervezett jeleneteket a csoport vezetőjének. Ideális esetben két fő képvisel minden csoportot. Nyár eleje, szereplők toborzása helyben, szerepek kiosztása. Augusztus vége, szeptember eleje, saját jelenet próbája, megtanulása, konzultációs lehetőség a rendezővel. Szeptember 18-a péntek este, főpróba Vácon. Szeptember 19-e szombat este, előadás Vácon. Jelentkezés és bővebb tájékoztatás Gáborné, Ház Andreánál, a haz.andrea@váciegyházmegye.hu címen. A csoportok jelentkezését legkésőbb május 31-éig várják. Zongorizmus címmel Lőrinc Ákos önálló koncertjét hallgathatjuk meg a Pasaréti Közösségi Házban Budapest második kerületében, a Pasaréti út 102 szám alatt, 2026. május 30-án szombaton 19 óra 30 perckor. A repertoárban Bach, Liszt, Rachmaninov művei mellett az előadó saját darabjai is felcsendülnek. Az ingyenes koncert regisztrációhoz kötött, amit a Pasaréti Közösségi Ház honlapján a programok menüpont alatt találhatnak meg. Tavaszi ingyenes hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület Villányi út 25 szám alatt. Május 31-én vasárnap 15 órakor. Az igaz ember. Bach kantáták. Közreműködnek Ricul Judit szoprán, Csizmár Dávid basszus, William Byrd énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Június 7-én vasárnap 15 órakor. Örvendezzetek az Úrban, Harry Purcell válogatás. Közreműködnek Ars Nova Sacra énekegyüttes, Presto kamara együttes, vezényel Winnington Ingram Johanna. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
0: Programajánlót hallottak.

0: رادیو. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: A Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a fájdalmas rózsafűzért, és kérjük, hogy imádkozzatok velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,

0: és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel vétkezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk: imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Aztán mindegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett előtt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Velejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel vétkezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel vétkezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel vétkezett.

0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel étkezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit életünk megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mint egy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindjárt, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindjárt bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusunk, bocsásd meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, itt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Amen. A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön, úgy a mennyben, mint a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Akit érettünk,
2: tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk, a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te nem ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a ja, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben,
0: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket,
2: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Uram, te a kereszten a szeretet végső határáig mentél el. Hozzám is szól szavad, ha valaki téged jobban szeret, mint én, azt te is jobban szeretheted, mint engem. Elfogadom Kempist tanítását, nincs is más út az életre és az igaz belső békére, csak a Szent Kereszté és a mindennapos önmegtagadásé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, Úrunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, mit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és adjon kegyelmet az Úr Jézus, most és mindörökké, amen.
4: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A második világháború hazlovi magyar áldozataira emlékeztek. Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A második világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgára emlékeztek a nyugatcsehországi Hazlov temetőjében szombaton. Áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az 1000 éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem gyarapodjék? Szó sincs róla. Ha egyszer már meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk tovább benne? Vagy nem tudjátok, hogy akik Jézus Krisztusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A kereszténységben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, hogy mi is az élet újdonságában járjunk. Mert a halálának hasonlóságában egyben nőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Aki meghalt, az egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, aki azonban él, az Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn, és ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Ne adjátok át tagjaitokat a bűnnek a gonoszság eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek, adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek. A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alá vetve éltek, hanem a kegyelemben. Mi következik ebből? Az, hogy vétkezzünk, mert nem a törvény uralma alatt, hanem a kegyelemben élünk. Semmi esetre sem. Vagy nem tudjátok, hogy annak szolgái vagytok, és annak kell engedelmeskednetek, akinek, mint szolgák, alárendelitek magatokat? Vagy a bűnnek, ami a halálba vezet, vagy az engedelmességnek, ami megigazulást eredményez? De hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok, most már szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyet kaptatok. A bűntől megszabadulva az igazság szolgái lettetek. Földies gyarlóságok miatt emberi módon szólok. Ahogy tagjaitokat tisztátalanság és gonoszság szolgálatában a bűnre adtátok, adjátok most tagjaitokat az igazság szolgálatára, a megszentelődésre. Míg ugyanis a bűnnek szolgáltatok, az igazsággal szemben szabadok voltatok. Mi hasznotok volt akkor abból, ami miatt most szégyenkeztek? Hiszen annak vége a halál. Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet, mert a bűn zsoldja a halál. Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
4: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész,
1: az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 26-a. A fáraónál keresnek oltalmat. Izajásnál olvassuk ezt a 30. fejezet második versében. A fáraónál keresnek oltalmat. Izrael népének látható, megtapasztalható oltalomra van szüksége. A történelmi helyzet az, hogy közeleg egy asszír veszély. És a közelgő asszír veszély félelme során a Júdában lakók Egyiptomban láttak támaszt. Ezt az Isten engedetlenségnek tartja. Szégyent vallanak mindazok, akik a dél behemótjában, azaz Egyiptomban bíznak, mert segítsége üres, hiába valóság. Ez akkor is így van, ha a fizetett próféták azt mondták, amit a nép hallani akart. Valóban hiába valóság emberekben bízni. Valóban hiába valóság hatalmasságokban bízni. Hiába valóság Isten nélkül tervezni és szerződni, mert előbb-utóbb megsemmisül minden hatalmasság. Innen már csak egy lépés, a gyönyörű és megszokott üzenet, a megtérés és a higgadtság segítene rajtunk, mondja Izajás. És erre az Úr még ad kegyelmi időt. Mégis, amikor az ember bajban van, látható, megtapasztalható oltalomra van szüksége. Ahogy Júdának a fáraó oltalmára. Láttam egy kis filmet, egy kis rókát, aminek az anyját egy autó összetaposta, az életben maradt kölyköt pedig az állatvédő megmentette. És a kis róka, mint a szeme kinyílt, és meglátta a gondozóját, még jól lakottan is, csak őt hívta, hogy ölének oltalmába nyugodhasson. Mert amikor az ember bajban van, látható, megtapasztalható oltalomra van szüksége. Urunk, konkrét oltalmat adj nekünk. Így már árnyaltabb és mélyebb a megtérésre vonatkozó üzenet. A megtérés valóban higgadtságot ajándékoz. Akkor is érezve a Krisztus oltalmát, amikor e világon már nincs többé oltalom. És nem várhatjuk azt senki embernek fiától, csak Jézus Krisztustól. Urunk, konkrét oltalmat adj nekünk. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megtörve. Ha valami baj ér bennünket, fájdalomért, elutasításért, valami összeomlik körülöttünk, önkéntelenül is azt kérdezzük, miért? Miért éppen én? Miért éppen most? Miért éppen így és itt? És rendkívül nyomasztó azzal a tudattal élni, hogy nincs válasz ezekre a kérdésekre. És könnyen beleesünk abba a csapdába, hogy az eseményeket, amelyek felett nincs uralmunk, összekötjük a tudatos vagy tudattalan érték ítéletünkkel. Ha átkoztuk magunkat, vagy hagytuk, hogy mások átkozódjanak, akkor nagy kísértést érzünk, hogy megtörtségünket ezen átok kifejeződésének, vagy megerősítésének lássuk. Mielőtt észrevennénk, már azt mondtuk magunknak, mindig is gondoltam, hogy nem vagyok jó semmire. Most már biztosan tudom, az életem rá a biztosíték, és a bizonyíték. Nos, Isten szeretett gyermekeinek nagy spirituális feladat az, hogy megtörtségüket kivonják az áték árnyékából, és az áldás fényébe emeljék. Ez persze nem olyan könnyű, mint amilyennek hangzik, mert a sötétség erői hatalmasak körülöttünk. Ám ha szüntelenül figyelünk a bennünket szeretetnek hívó hangra, akkor lehetségesé válik, hogy megtörtségünket ne az értéktelenségünktől való félelemként éljük meg, hanem olyan lehetőségként, amellyel megtisztítjuk és elmélyítjük a rajtunk nyugvó áldást. Az áldás alatt átélt fizikai, szellemi vagy érzelmi fájdalmat alapvetően másként éljük meg, mint az átok alatt elszenvedett gyötrelmeket. Még egy kis teher is, ha értéktelenségünk jelét látjuk benne,

0: mély depressziót válthat ki. Sőt, az élet elutasításának gondolatát, sőt, öngyilkosságot is. Ezzel szemben a nagy és súlyos terhek is könnyűvé válhatnak, ha az áldás fénye ragyogja be azokat. Ami kibírhatatlannak látszott, kihívássá válik. Ami látszólag depresszióra adott okot, az a megtisztulás forrásává válhat. Ami büntetésnek tűnt, szelíd dorgálássá lesz. Amit elutasításnak éreztünk, az egy bensőségesebb kapcsolat hírnökévé változhat. A nagy feladat tehát engedni, hogy az áldás megérintsen bennünket a megtörtségünkben. Ekkor megtörtségünk fokozatosan a szeretett mi voltunk teljes elfogadása felé tett lépésként fog feltűnni. Ez a magyarázata annak, hogyan is lehet nagy szenvedések közepette örömet átélni. Ez a fegyelmezettség, a megtisztulás és a minden feleslegestől való megszabadulás öröme. Az atlétákhoz hasonlóan, akik a futóverseny alatt nagy fájdalmakat állnak ki, ám ugyanakkor tudják, hogy céljuk felé haladnak, a szeretett is megtapasztalhatja olyannak a szenvedést, mint ami a vágyott lelki közösség felé visz. Az öröm és a fájdalom ettől kezdve nem egymás ellentétei, hanem ugyanannak a vágynak a két oldala. Ez a vágy pedig nem más, mint a szeretetként való kiteljesedés vágya. A különböző önsegélyező programok, mint az Anonim Alkoholisták programja, az Alkoholisták Felnőtt Gyermekei programja, vagy a Névtelen Bulémiások, mind lehetőséget adnak arra, hogy összetörtségünket megáldjuk, és így egy új élethez vezető útra találjunk. Minden szenvedélybetegség rabszolgává tesz bennünket, ám minden alkalommal, amikor nyíltan bevalljuk függőségünket és kifejezzük bizalmunkat, hogy Isten meg tud minket szabadítani, szenvedésünk forrása a remény forrásává válik.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk,

0: pálosaink, a fehér barátok.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette, az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.

0: Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária, Csúzi Zsigmond, Mit szóljak a hatalmasokról? Részlet 1724. Mit szóljak a hatalmasokról, akik mint a torkos halak, avagy fenevadak, torkon verve letapodván az erőtlenebbeket, prédára hányják és megemésztik, mondván, nyomjuk el a szegény igazat, és ne kedvezzünk az özvegynek. Se ne böcsüljük a sok idejű vének ősz haját, és a mi erősségünk legyen az igazság törvénye, maga szól ezekről az Isten lelke ugyan. Igen kemény ítéletek lészen, úgy mond azoknak, akik uralkodnak, és akik másokon hatalmaskodnak, és az ilyen erőszakos hatalmasok hatalmasan szenvednek kínokat, iszonyú gyötrelmeket, mint a dús gazdagokról, akik teljes szívekkel kincsekhez és gazdagságukhoz ragaszkodnak, mint az uzsorás fösvényekről, akik éget, napot egyétévén inkább szorgalmatoskodnak a mulandákért, hogy sem üdvösségekért, 2-3 garasért. Isteneknek megbántásával is, hogy semmint tulajdon lelkekért, stelhetetlenségekkel, bálványgyanánt imádják pénzeket. Az igaz igazság a Krisztus Jézus tészen ezekről sok helyeken a Szentírásban ítéletet. A lelki szegényeket, a cselédeket, az irgalmasokat és békességeket, és tiszta szívűeket mondja boldogoknak és Isten fiainak. Valamint ellenbe amazokat, mint tisztátalan háborgó, bálványos és Isten ellen tusakodó gyilkos pártosokat veszedelem és kárhozatság viperás fajzatinak. Egy szóval, mit ítéljek azokról, akik az okosság vitorlája nélkül a tündérvilág moslékos zavarába merülnek, s mint a vizet, úgy isszák az istentelenséget, és a pseudopolíciával, azaz az udvari csalárt ravassággal. Srationem status argillus palástját viselvén szemeik előtt arra fordítják köpönyegeket, amerre a szél fúj. Csúzi Zsigmond, Csaták napja. Részlet 1723. Apostoli magyar hazánknak végső erős bástyáját, nevezetes roppant városát, Nándorfehérvárat az 1456. esztendőben Hollófernesnél sokkal nagyobb dühösséggel megszállá amaz napkeleti fenevad az egész kereszténységnek természet szerén való kegyetlen ellensége, Mahomet, örök császár. És sok vitatása után Istennek kiváltképpen való kegyelméből változik a szerencse, és valamint pogány Mahometnek vakra, úgy a kereszténységnek hatra fordul a kockája. Mert erős két bajnok, tudniillik Hunyadi János és szerzetes Szent Kapisztránusz egyike karddal, dárdával, tőrrel, pajzsal, a másika pedig ezeknél sokkal hathatósbb fegyverrel, úgy, mint buzgó könyörgéssel ezen a szent napon, Urunk színeváltozásának dicső napján, vérszopó ellenségekre rohanván, diadalmasan meggyőzék azt, és a nagy veszedelemben forgó várat, ennek a fene oroszlánnak torkából dicsőségesen kiragadták, felszabadítolták. Ez az oka, keresztények, hogy ezt a szerencsés napot örök emlékezettel való hálaadással, harmadik Kallixtus nevű szentséges római pápa parancsolatjából, s Zsolozsmás engedelméből, a szent napok közé számlálván, az ő módjuk szerint ülik a magyarok, s bár nagyobb tisztelettel, nagyobb buzgósággal és hálaadással üllenék, holott azután is ugyanezen a szent napon Székesfehérvárnál hasonló, ha nem nagyobb, győzedelemmel verettetett fel azon pogányságnak tűzzel, vassal emésztő országos tábora, mely győzedelemből kívánva kívánt frigyes békességünk is származott. Csúzi Zsigmond, Galamb képében. Részlet. 1724. Miért ábrázoljuk Galamb képében? Noha a Szentléleknek teste nincsen, mint az Atyának is, kit vén öreg ember képében szoktunk leírnia. Mert így jelent valameg Dánielnek. Úgyhogy a Szentlélek Istent is galamb formában ábrázzuk, mert úgy látszattatott vala édes üdvözítőnknek leszállani, mint egy galamb, és rajta maradni. Mert malasztjával hasonlókká tészen bennünket a szeléd galambokhoz. Ám mint egy epe nélkül lévén, a tekilletes jó keresztén senkit meg nem bánt, senkinek nem iréli jóvát, jó szerencséjét, elé menetelét, és senkit nem gyűlöl. Mert valamint a kősziklák lyukaiban mondatik fészkelleni, úgy nékünk a Krisztus Jézusnak, mint titkos értelmű kőszálnak mélységes sebeiben, ájtatos elmérkedéseinkkel legtöbbet kell mutatkoznunk. A galamb magában keserves búgásával, mint egy siránkozó, úgy nékünk keseregnünk és sűrű könyhullatásokkal, mint Dávid, siratnunk kell bűneinket, és elveszett régi boldog állapotunkat. És amint ő örömest közelforog a vizek körül, úgy a Szentlélektől megszállott keresztény, az isteni tudományoknak eleven forrásit szomjúhoz ván, az áhítatosság vizei körül foglalatoskodik, gyakortább, és könyveinek forrásival mosogatja magában lelkének szennyét, mocskos fekéit. Valamint, hogy pedig a galamb irtózik a ragadozó őjtől, és a dögtől, és a jó illatokban, s tisztaságokban gyönyörködik, úgy, akinek szívében szent malasztja által megfészkellik a Szentlélek Isten, irtózik, s távozik az a pokolbéli ragadozó kányától, utálja a feslettségek dögletességét, és ellenbe kedvelli a szívnek tisztaságát. A tiszteletnek és a böcsületnek, a szép hírnek és a jó névnek gyönyörűséges illatját. Nagyon kedvetelik pedig a szép szeretetnek rózsáiban, az alázatosságnak violáiban, és a fedhetetlen szüzesség s tisztaság szép fehér liliomiban.
1: Kedves hallgatóink, a Pálos olvasókönyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

felajánlási ima a Szentléleknek. Szentlélek Úristen, ma át szeretném neked adni magamat egészen. Alakíts ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe, a Szent Háromság életébe. Szentlélek, mindenütt, ahol Jézus megtestesül, általad történik. Általad öltött testet az ige a Szentírásban. Általad testesült meg ő Máriában. Általad egyesülünk vele, s titokzatos testével a keresztségben. Általad változik át a kenyér az ő testévé a szentmisében. Általad jelenik meg ő közöttünk, ha nevében összejövünk. Add, hogy általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus. Szentlélek Isten, te azt tudod betölteni, abba tudod kialakítani Jézust, aki vár téged. Add, hogy várjalak, hogy következetesen kialakítsam életemben a rád várakozó csendes imák idejét. Add vágynom arra, hogy szent legyek, hogy Jézus, a Szent Háromság éljen bennem általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem. Szentlélek, te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra, a lefekvésben és a felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, igen lenni családomnak és fele barátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, amit tennem kell. Szentlélek, te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy. Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki, ahogy a Mária elindult Erzsébethez, kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet, a te titkaidnak, a jelenlétednek örömét adva nekik. Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel lelke. Szíts fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt. Add, hogy égően várjam elvezetni őket Isten szeretetére. Szentlélek, minden közösség lelke, az egység lelke, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete. Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess te, és általad Jézus, s így az emberek megismerhessék a szeretet Istent, a Szent Háromságot, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a te erődben a megbocsájtást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem. Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott lélek, Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen téged, s így megszülethessék a közösség általad és benned az egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass, és megújulhasson benned a közösség, amelyben élek, és az egész egyház. Szentlélek Isten, a szabadság és öröm lelke, a remény lelke. Add biztosan és szabadon remélnem, hogy te nagyobb dolgokat tudsz végbe vinni bennem, mint amire én folyton újra ereső gyöngeségemben valaha is képes volnék. Add hinnem és remélnem, hogyha átadom magam neked, te új szívet és új lelket adsz belém. Add,
hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben, tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és egyházadat, és a föld színét. Szentlélek, a tűz lelke, gyújtsd lángra a lelkemet, és tégy engem is tüzet hordozójává. Amen.

mindenért, amit adtál. Hálát adok neked, Isten. Mindenért, amit elvettél, hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet, hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem.

0: Hírek.
1: A Magyar Honvédségért és a katonákért imádkoztak Lourdesban. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. A második világháború haszlovi magyar áldozataira emlékeztek. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A Magyar Honvédségért és Magyarországért ajánlott fel Szent Misét Berta Tibor Dandár tábornok, katolikus tábori püspök, a lourdi jelenések barlangjánál a 66. nemzetközi katonai zarándoklat nyitónapján pénteken. Adja hírül a katolikus tábori püspökség. A délnyugat franciaországi kegyhelyre idén is több mint 200 magyar katona érkezett. A tábori püspök a Szentmisén elmondott homíliájában hangsúlyozta, Jézus Krisztus minden Szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig, mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatba is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy krisztusi emberré alakuljunk, mondta. A magyar katonazarándokok a Szentmisét követően katonai tiszteletadás mellett gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Közös ima, ünnepi műsor és Szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra. Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.

0: Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Atya, akkor szeretnénk a kedves gondolataidat hallani a napindító magazinunk műsorunkban, kedves hallgatókkal együtt.
1: Bizonyos, hogy közrejátszik a meleg érzetembe. Most egy olyan evangéliumi részről van szó, amit nagyon szeretek, de egy kicsit óckodok tőle, mert bizony, én gyakran beleesem ebbe a bűnbe. Vagyis hát bűnbe, emberi gyarlóságba. Hiszen én is kérdezem az Úrtól gyakran, hogy Uram, én ezt és ezt megteszem, és lélekkel, szívvel teszem, megcsinálom, korán fölkelek. És mit kapok? Mert aztán sok esetben papként köszönetet nem kap az ember, szidalmat már annál inkább, ugye? De, és mégis újra és újra valahogy föl kell magam spanyolni, és igenis szívvel, lélekkel csinálni, és nem várni köszönetet. Aztán utána emberileg megint gyenge vagyok, és megint azt mondom, hogy hát köszönje már meg valaki, a jó Isten áldja meg. Hát azért dolgozok, hát igaz, hivatásom, szeretem, a legcsodálatosabb dolog, amit tehetek, de mégis, mi az, amit kapok cserébe? Most Péter apostol ugyanez, még mielőtt elítélnénk, hát azért nézzünk önmagunkban, mi nem kérdeznénk meg az Urat, hogy hát Uram, jó, figyelj, megcsinálom ezt, én 9-et csinálok, én elmondom naponta 20 éven keresztül a rózsafüzér, de mit kapok cserébe, ugye? Mikor a 9-et végzünk, mindig nézzük, hogy na, aki ezt a 9-et elvégzi, azt ezt és ezt és ezt ígéri neki az Úr, vagy a szűzanya, vagy bár. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy emberek, hát ezzel nem kell foglalkoznatok. A legnagyobb ajándékot kapjátok, amit kaphattok. Hát megkapjátok az örök életet. Hát jó, köszönöm szépen, de hát itt a földön is kéne valami elismerés. És akkor mindig beötlik, hát már egy jó 3-4 éve láttam Facebookon, bizonyára többen láttátok, hogy egy gyermek tartja a macikáját, egy ilyen mondjuk 20 centis macikát tart a kezébe, és így szorosan fogja a szívéhez közelítve, és ott áll vele szembe az Úr Jézus, aki egyik kezével nyúl a macikáért, és azt mondja a gyereknek, hogy add nekem. És a gyerek nem tudja, hogy mit csinálja, az a kedvenc macia, de átadja, és közben lehet látni a képen, hogy az Úr Jézus a háta mögött nem egy 20 centis, hanem egy 50 centis macit tart, és azt adja cserébe. Na, valami hasonlót kapunk. Tehát amikor az életben mi elvégezzük a feladatunkat, ne feledjük, csak szolgák vagyunk. De amikor ezt a csodálatos szolgai feladatot elvégezzük, akkor az Úr Jézustól elnézést, ezt mondom, de szinte királyságot kapunk. Lehet, hogy nem itt. Majd a mennybe. De már itt is. Hiszen ugye, aki ott hagyja apját, anyját, családját, és hozzám ragaszkodik, az 100 annyit kap, ugye? És akkor, mikor elhagytam édesapámat, édesanyámat, mert pappá szenteltek, és a hívek lettek a családom. És nem egy édesapám volt, hanem 100. Nem egy édesanyám volt, hanem 100. Mert ők voltak, ahova kerültem, ahova vezetett az Úr Jézus, az volt a családom. És ez egy végtelen boldogságot adott, és rájöttem, igen, emberileg igényelhetjük, jogosan a munkahelyünkön is, hogyha mi elvégezzük a munkánkat, kapjunk pénzt, kapjunk fizetésemelést, kapjunk különböző juttatásokat. Higgyük el, ezeket meg is fogjuk kapni. hiszen az Úr Jézus mindig tudja, hogy mire van szükségünk, és ő meg fogja nekünk ezeket adni. Hát a mai evangélium alapján, tehát azt tudom mondani mindegyik kötöknek, bátran, tegyétek meg, ami a feladatotok, és higgyétek el, ha becsülettel megteszitek, nem önzésből, hanem alázatosan, szolgai módon, akkor csodálatos, és ténylegesen száz annyit kaptok majd vissza, már itt a földön az Úr Jézustól, mert ő maga a végtelen szeretet. Hát én ezt szerettem volna elmondani a mai alkalommal.

Vas István a Teremtőhöz. Köszönöm, hogy megteremtettél, ó szeretet, és ide tettél, hogy csillagok, ködök s hegyek között ember legyek. Köszönöm, amit látok, a teremtett világot, hogy még a rossz sem céltalan, mindennek jelentése van. Én is, neked kincset érő egy vagyok, soha visszatérő, s akár a férgek vagy a szentek, valamit jelentek. Ha meghalok, semmit sem veszítek, művedet meg nem semmisíted, s a mennyben vagy a pokolban az leszek, aki voltam.

egy dal az égből száll felé. Hív az élet, várnak téged.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. május 26-án kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Mit is jelent Jézus követése? Teszi fel a kérdést a volt építészmérnök Várnai Péter atya. Amikor a sorok írója még a kivitelezéshez közelebb dolgozott, gyakran volt fültanúja egy jellemző párbeszédnek. A művezető kiadta a munkát. Szinte azonnal jött a kérdés. Rendben van, főnök, de mi a pénz? Meg fognak lepődni, csak harmadikáig bírják ki. Aztán majd újra kezdjük. A tanítványok útmutatást kaptak az Isten országáról és az országba lépés feltételeiről. Mit is jelent Jézus követése? A tanítványok lemondással teli élete nem önmagáért való élet, hanem egy új gyülekezet, egy új közösség létrejöttét szolgálja. A közösség élet egyik gátja, ha a vezető önmagát tele gőggel elsőnek, a többieket pedig utolsónak tekinti. Ez nem csak jellembeli kérdés, hanem az egyház közösségi életét meghatározó tényező. Az elmúlt szombaton tartották Csíksomjón

Van, onnan indulnék ki, hogy a csíksomlyói búcsú, egy pici történelmi háttérrel kezdeném, hogy jobban megértsék a kedves hallgatók. A csíksomlyói búcsú a kora újkorban kialakult zarándoklat, amely kezdetben a székelyek legfontosabb római katolikus vallási eseménye volt. Az évszázadok során pedig az összmagyarságot érintő legjelentősebb keresztény megmozdulássá vált tulajdonképpen. És a magyar római katolikus, de más hitű keresztény hívők által minden év tünkösdjén több százezer résztvevő jelenlétében a megtartott búcsú az erdélyi csíksomlyok egy templomában és a közeli Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti nyerekben zajlik. A zarándok csoportok szerte Erdélyből, Csángóföldről, Magyarországról, Európa és a világ minden tájáról, tehát így érdekességképpen elmondám, hogy Kenyából is, Afrikából érkeznek zarándokok, és a zarándokokat összekötő kapocs a kereszténység, valamint a kulturális lelki feltöltődésre való igény, és a búcsú ötvözi a római katolikus vallási jegyeket a népi vallásosság elemeivel is egyben. A csíksomlyói búcsú története az a 15. századig nyúlik vissza az 1442-ig, amikor IV. Jenő pápa búcsút engedélyezett azok számára, akik segítenek a ferences rendek templomának a felépítésében. És a 17. században a búcsú vonzás körzetét még csak Csík és Gyergyó vidéke, udvarhelyszék és felső Nyárád mente és háromszék katolikus része jelentette. A moldvai csángok azonban csak a 18. században tűnnek fel bizonyíthatóan a búcsún, és a 19. században, ahogyan már fejlődik az ipar, így ezért az út és a vasúthálózat kiépülésével még több hívőt megmozgató eseményé változtatta ezt a búcsút. Ez azt jelenti, hogy növelte a zarándokok számát, akik egyre messzebbi területekről is érkeztek. És a 20. század első felében a világháború az ugye egy töréspontot jelentett a búcsújárásban. A résztvevők száma nagyot csökkent, valamint 1916-ban a Mária kegyszobrot el kellett menekíteni, először Székelyudvarhelyre, majd Kolozsvárra, és innen Kolozsvárról csak 19-ben került vissza. És a háború után az első búcsúra 21-ben került sor, körmenetet ezen még nem tudtak tartani. A rendszerváltás után, tekintve, hogy százezres nagyságrendű a hívek száma minden búcsún, módosítani kellett az eseményen. A nagymisét is kint a Kis- és Nagysomlyóhegyek között a nyerekben tartják azóta, és a búcsús csoportok, az zarándok csoportok ide érkeznek, és nem vettek részt abban az időben a körmenetben. Egy a kordon az, amit ma úgy nevezünk. És a csíksomlyói búcsú, akkor visszatérek a kérdésre, az erősen összefonódik a Mária kultusszal, amelynek fő eleme ugye a Mária kegyszobor. Az egyház 1798-ban nyilvánította csodatevőnek a szűzanya szobrot, és a székelység már századok óta hitte ennek a csodatevő erejében, és a püspök pedig szentesítette ezt a vallásos meggyőződést. A szűzanya mint közbenjáró, mint segítő jelenik meg, és a néphit pedig sokszor magának a szobornak, a csíksomlyói Máriának tulajdonítja ezeket a csodákat. És a csíksomlyói búcsú a magyarság egyik legjelentősebb keresztény és nemzeti zarándok eseménye, és a hagyomány szerint az 1567-ig nyúlik vissza, és a katolikus vallás védelmében, amikor kiállnak a székelyek, és a győzelmük után hálából zarándoklatot hirdetnek a szűzanya tiszteletére, és ettől kezdve a pünkösdi búcsú a hűség, a kitartás és a hitvallásnak a jelképévé válik. Ugyanez történt ebben az évben is, ahon rengeteg Kárpát-medencén belüli magyarság vett részt ezen a búcsún, és gyalogosan, lovaskocsikkal, autóbusszal, vagy akár több napos gyalogos zarándoklat során érkeztek meg az idén is a Csíksomlyóra. Sokan kereszteket, zászlókat, egyházi települési jelképeket hordoznak magukkal, és ilyenkor a hegy nyereg ugye megteli imádsággal, énekkel és közös lelki készülődéssel, és ugye a
búcsú pünkösdi központi

0: véleménye. A hármas harom oltárnál bemutatott ünnepi szentmise, amelyet nekünk is az Erdélyi Mária Rádiónak sikerült az éter hullámain tovább adni, tovább közvetíteni, amelyet átvett a többi három magyar nyelvű Mária Rádió is, így többek között a budapesti stúdió is. És itt az ünnepi szentmisén, ahol püspökök, papok és több százezer hívő együtt imádkozik, és itt elmondhatnám, hogy az én személyes élményem, hogy a szentmise nem csak egy vallási esemény, hanem ez az összmagyarságnak, igazából az összetartozásának egy különleges megélése is. Ugye a közös imádságban eltűnnek a földrajzi távolságok, a határok, egy közösségként állnak ott a hívek. Tehát a csíksomjai búcsú sokak számára egy lelki megújulást jelent, és úgy érzem, hogy az idei búcsú is ezt tükrözte vissza Székely János püspök szónoknak a hatására is, aki kijelentette, ki hirdette, úgymond, hogy ez az egész magyar nemzet közös ünnepe, a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás élő tanúságtétele tulajdonképpen. A lélekelem emelő üzenettel fordult több százezer hazarándokhoz a püspök atya, és beszédének a középpontjában a hithez való hűség, a keresztény értékek megőrzése és a közösségnek az ereje állt. És a püspök atya hangsúlyozta, hogy a kereszténység az nem csupán egy hagyomány vagy örökölt szokás, hanem személyes döntés és egy életforma. És arra hívott fel bennünket, hogy hitünket ne csupán őrizzük, hanem bátran és hitelesen éljük is meg a családban, legfőképpen a közösségekben és a mindennapjainkban. Hát legyünk ízig-vérig keresztények, így fogalmazott pontosan a püspök atya az üzenetében. Ami még nagyon kiemelkedő volt, beszélt a szeretet erejéről és arról, hogy egy valódi közösséget nem lehet gyűlölettel építeni. Tehát kiemelte a szeretet, a tisztelet és az egymás iránti felelősség, azok az értékek, ezek, amelyek egy népet és egy családot megtartanak. És ő így fogalmazta meg, hogy a szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. És ami még nagyon jól esett a székely népnek, és az itteni erdélyi magyarságnak, hogy megköszönte, külön köszönetet mondott az erdélyi magyarságnak a hűségért, a kitartásért, a vendégszeretetért, és azért a lelki erőért, amelyet ugye sokan példaként látnak bennünk. Tehát a végső üzenete a püspök atyának a remény volt, hogy Krisztust követve, egymást segítve és hitünkhöz ragaszkodva lehet igazán megmaradni és jövőt építeni. Én úgy érzem, hogy az idei csíksomjai búcsú ismét megerősítette, hogy a hit, az összetartozás és a közös imádság az egy olyan erőforrás, amely ma is képes embereket és egy egész nemzetet megtartani. Természetesen a szombati búcsú előtti való napon, tehát pénteken már érkezett egy boldogasszony zarándok vonat Budapestről, 800 személy, amelyet fogadtunk a csíksomjai kegytemplomba, és sikerült mikrofon végre kapni a Váci egyházmegyés püspököt is, Zsolt atyát, akivel sikerült egy nagyon szép mély beszélgetést élőben, és majd ismétlésben is beratni a Mária Rádióban. És ők is el tudták mondani, hogy mekkora nagy élmény volt az út során, hogy a szeretetben nincsenek határok, és a pénteki 12 órás szentmisét is, amelyet közvetítettünk, abban is nagyon szépen kifejezte a püspök atya a magyarság összetartó erejét.
1: Kedves Tibor atya! Én úgy érzem, igen, hogy ön maradéktalanul teljesítette a nekem tett ígéretét, de hát sajnos a műsoridőnk végére értünk, és megköszönöm a részletes beszámolóját.
0: Nagyon szívesen, máskor is áldott szép napot minden kedves Mária Rádió hallgatónak is.
1: Hasonló jókat kívánunk önnek is. Tőled is elköszönünk, kedves hallgatóm. Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk és Kohár László műsorvezető.
2: Köszönjük hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Műsorunk végeztével kérem, hallgass meg Reményik Sándor Mi mindig búcsúzunk című költeményét Mohai Gábor előadásában.
3: Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este. A színektől, ha szürke por belepte. A csöndtől, mikor hang zavarta fel. A hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett, az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könny vigasz, elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána, sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok. Kedvan. Évközi 8. hét.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Az imádság elején visszaemlékezhetek arra, amikor megtapasztaltam Isten szabadítását. Próbálhatok beleérezni abba, mi volt az én imádságom, az énekem, amellyel Isten dicsőítettem. Ezzel az új énekkel, ezzel az új beállítódással fordulhatok most is Isten felé. Imádkozhatom a zsoltáros szavaival. Most kérem a bátorság, a nyitottság kegyelmét a Jézussal való találkozáshoz.

Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem, és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.

Íme mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mi minden lehet emögött az egyszerű közlés mögött? Öröm, lelkesedés, remény, várakozás, türelmetlenség, fásultság, talán félelem, vagy csalódottság. Bennem milyen érzéseket vált ki ez a mondat? Melyikkel tudok azonosulni? Ezekkel a kérdésekkel, kétségekkel Jézus nem hagy minket bizonytalanságban. Jézus nem kevesebbnek az elhagyásáról beszél itt, mint gyökereink, alapvető kapcsolataink, egész egzisztenciánk. Akik és amelyek segítségével otthon érezhetjük magunkat ebben az életben. Forgathatom magamban, ízlelgethetem ezeket a kifejezéseket. Mindaz, aki elhagyta. Száz annyit kap már most, ebben a világban. Bár üldözések között. Az eljövendő világban pedig az örök életet. Hogyan vonatkoznak rám jelenlegi élethelyzetemre Jézus szavai? Kik és mik határozzák meg a gondolkodásmódomat, a döntéseimet, a cselekedeteimet? Kész vagyok ezekre rátekinteni az evangélium fényében. Tudatosíthatom a bennem levő ürességet, hiányérzetet azzal kapcsolatban, ha elhagytam, vagy kész vagyok elhagyni valamit Jézusért.

0: Megnyitom magamat a Jézus ígéretében rejlő új életnek, így hallgatom meg újra az evangéliumot.
1: A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem, és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet. Bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.
0: Beszélgethetek Jézussal. Lemondásról, annak következményeiről, várakozásaimról, reményeimről. Kiönthetem a szívemet előtte. Uram Jézus, kérlek, adj bátorságot, bizalmat, erőt, kitartást és türelmet a te követésedhez. Könyörülj rajtam, újítsd meg az életem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Ismét Verbita fesztivált rendeznek Budapesten. Pénteken rendezték a harmadik lakhatási szakmai fórumot. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedir Zsuzsa. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Az Isteni Ige Társasága, azaz a Verbita Rend fesztivált rendez június 20-án szombaton Budapesten, Bolygónk őrei vagyunk címmel, áll a Magyar Kurír hírében. A különleges missziós kulturális programot a Názáret Missziós Házban tartják. Az eseményen, a köszöntések és dicsőítés után koncelebrált szentmisét mutat be Varga János, SvD. A nap témájáról Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója tart előadást. A közös ebéd után, melynek során különböző nemzetek ételeit lehet megkóstolni, kulturális programok várják az érdeklődőket. Lesz magyar népzene, fülöp-szigeteki és koreai, indonéz és indiai tánc. Este koncertek színesítik a programot. A hagyományt folytatva, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Verbita Fesztivált. A kulturális esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Európa szerte így nálunk is egyre súlyosabb a lakhatási válság, hangzott el a harmadik lakhatási szakmai fórumon pénteken Budapesten. A szakértők szerint a problémát csak hosszú távú, összefogáson alapuló megoldásokkal lehet kezelni. A rendezvényt a Mária Rádió közösségi lakás alap, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Református Szeretett Szolgálat közös szervezete hozta tető alá. Adja hírül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az eseményen előadások hangzottak el, többek között a lakásárak növekedéséről. Később a panelbeszélgetések résztvevői többek között azt vizsgálták, hogyan érdemes megközelíteni a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lakhatási problémáit. A harmadik lakhatási szakmai fórum legfőbb célkitűzése és egyben legnagyobb eredménye az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása, a tapasztalatok kölcsönös megosztása, az érdemi szakmai párbeszéd elindítása volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délután kívánunk a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A budapesti stúdióból a kedd délutáni imaláncot hallják, kedves hallgatóink. 14 óra 46 perc van, a 061-374-0904-es számon várjuk hívásaikat 14 óra 58 percig. És kérem, hogyha adásba kerülnek, akkor halkítsák vagy zárják le a rádiókészüléket. Köszönöm, akkor mostantól kezdve már jön is egy hívás.
2: Csakajte, prosím.
1: Mária Rádió, tessék. Halló. Mária Rádió, tessék.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én imádkérnék egy kislányért, aki beteg, most ön 10 hónapos, és az édesapjáért, aki szintén beteg, szűzanya oltalmába, hogy gyógyítsa meg őket. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, hogy gondolt rájuk, és imádkozunk értük szeretettel. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérnék szépen imád a most halva fekvő drága testvérem Margitkáért, aki még pár nappal ezelőtt halt meg, és még nem temettük el. Ő érte kérném elsősorban, és hát a többi meghalt szeretteimért is, férjemért, szüleimért, testvéreimért, és a Mária Rádió fennmaradásáért, az élő családomért, a kis unokámért, és a békéért kérném szépen még az imát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Indulj ki, amen, köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én vagyok adásban?
1: Igen, tessék mondani, hallgatom.
5: Nagyon jó egészséget kívánok az összes szervezőnek, a Jóisten áldása, kegyelme legyen önökön, és hogy sok beteg emberen tudjanak, mert én éjjel-nappal hallgatom, ha én itthon vagyok nálam, csak a Mária Rádió, nem a tévé. Most is éppen hallottam, mondom, te Szent Isten, mondom gyorsan, imád kérnék unokámnak a jobbulásáért, mert már 10. alkalommal megy a fogászatra, hogy begyulladt. Imád kérnék a lányom gyógyulásáért, egy balesetből kifolyólag. Imád kérnék a férjem műtét utáni jobbulásáért. Imád kérnék a Károly atya, István atya, János atya egészségükért, hogy tudjanak szolgálni a Jóistennek. Imád kérnék, akit most szenteltek pappá, Timár Dániel, hogy hitbe, egészségbe, szeretetbe, békességbe tudjon a Jóistennek szolgálni, rövid akarok lenni, azért röviden beszélek. Imád szeretnék kérni József atya mi hamarabbi felgyógyulásáért, és minden a pápáért, püspökökért, papokért, diakonusokért, egészségügybe dolgozókért, itt lehetnek az orvosok, olyan orvosokat tudjanak mi hamarabb feltalálni, akik időben felismerik a betegséget. Jó magamért, 9. hónapja rossz az eredményem, de én nekem nincs más kívánságom az imán kívül, hogy tudjon a férjem elvinni a templomba. Tudjon.
1: Mária Rádió, tessék.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én vagyok a vonalban.
1: Igen, tessék mondani.
6: Imád szeretnék kérni a fiam lelke üdvéért, a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, a tanulásukért, jó magaviseletükért, családi békéért, a barátnőmért, mert nagyon beteg, rákbeteg, és a Jóisten segítsen meg. Én magam ismert, én se vagyok jól, és kérem a Jóisten áldását a Mária Rádió dolgozójáért, mindenkiért.
1: Köszönjük szépen.
6: Köszönöm szépen.
1: Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én a papjainkért szeretnék imát kérni, akiknek a felszentelt kezei által megkaphattuk a szentségeket, és a diakonusainkért, az egyház dolgozóiért és imacsoportomért. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, imádkozzon továbbra is értük. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsőség Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni. Hálát adok a kapott kegyelmekért, és imád kérek Margó lelki üdvéért, a családom élő és elhunyt tagjaiért, és a gyógyulásomért. Köszönöm szépen.
1: Jó egészséget kívánok, és imádkozom velünk. Mária Rádió, tessék! Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is. Mária Rádió, tessék!
8: Imád szeretnék kérni, jó helyen vagyok?
1: Igen, hallgatom.
8: Igen, imád szeretnék kérni egy beteg édesanyja további gyógyulásáért, és kérem szépen, hogy egy nagyon nehéz döntés előtt állt, és megfogta a döntését. Kérem a szűzanya segítségét, hogy segítse őt, és az Úr pedig adjon neki erőt, egészséget, bölcsességet ehhez a nehéz döntéshez, hogy sikerüljön neki úgy, ahogy elképzelte, eldöntötte, és szeretnék neki más kérni a magam egészségügyi és a lelki állapotomért, és kérem a Mária Rádióra, és szeretném megköszönni az eddigi kapott kegyelmeket is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, Isten áldja. Ha nincs telefon, akkor folytassuk az üzenetrögzítőkkel.
9: Kérem az Úr áldását Rebeka és László házasságára, családtagjaira, rokonságára, továbbá keresztelője alkalmával a kis Teodor Gábor életére és szüleire és barátaira. Köszönöm szépen!
1: Mária Rádió, tessék!
10: Hát mondom, nem telefonál senki, dicsértessék a Jézus Krisztus, akkor még én beleférek, mert rövid akartam lenni, mindenki nem fér bele egyszerre, hogy az előbb voltam. Én is minden élő családtagjaimért köszönöm a hálát, a kegyelmet, és köszönöm a sikeres vizsgáit a unokáimnak, és kérem az imát a gyógyulásukért, unokáimnak, és minden elhalt hozzátartozó mégért, hogy békében nyugodjanak. De leginkább még a legelsőben mondtam volna a Mária Rádió összes dolgozójáért. Köszönjük, mert nekem ez a fontos, hogy egészségükért, békességbe, szeretetbe, ahogy tudják ezeket a műsorokat leadni. Úgyhogy én eléggé bent vagyok ezekbe. Tegnap egy csodálatos részben volt, ahol meg, hát voltunk a templomban, ez a Timár Daniel, Budapestről jöttek, és valami csodálatos élmény volt ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ilyen összetartó emberek, mint a Mária Rádióban is, meg itt én ilyen nem voltam 74 évesen, de csodálatos érzés volt ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy egyik ember a másikkal törődik, és egy szép szó, egy jó mondat, hogy jó egészséget, szeretetet, békességet, a háború megszűnése. Sok mindent lehetne, de rövid az idő, másnak is jusson, de én mindig vagyok, mert mindig valaki kéri az imát, hogy...
1: Mária Rádió, tessék!
11: Mit tettek, hogy Jézus Krisztus, ami vagyok, és nagyon-nagyon rosszul vagyok, és kérek szépen segítséget, és nagyon szépen kérem, imádkozzanak érettem, és Magdikáért, nagyon szépen köszönöm.
1: Jó bulást kívánunk, vigyázzon magára, Isten áldjon. Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérnék a magyar parlamentbe dolgozókért, törvényhozókért, hogy a szűzanya oltalma kegyelme Szentlélek ereje vezérelje őket. Hálából a Orbán Viktor miniszter úr és családja tevékenységéért a Jóisten kísérje további útjain életüket. Dicsartassék a Jézus Krisztus.
1: Isten áldja. Mária Rádió, tessék!
12: Dicsartassék a Jézus Krisztus! Szeretném imádkozni. kérném egészségemért, a derekamnak a további gyógyulásáért, kisebb problémák rendeződésért, családunkért, rokonainkért, ismerőseinkért, egészségükért, a békéért, az egyházért, és a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen mi is! Mária Rádió, tessék!
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérném szépen közös imád Orbán Viktorért és családjáért, és a köztársasági elnök úrért. Hálásan köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is. Isten áldja, imádkozzon velünk.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni újra csak Terikéért, gyógyulásáért, és a rokonainak a türelméért, megértéséért. Amen.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni élő meghalt családomért, külföldön élő családomért, Máté Csenge vizsgáért, és minden vizsgázóért, öt unokámért, békéért, és mindenkiért. Köszönöm szépen!
1: Még egy hívást tudunk fogadni. Mária Rádió, tessék!
16: Halló! Kérdezik a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni egy házas párért, hogy szép mentek, és kisgyermekek vannak. És nem csak az övékért, hanem minden házas párért, ahol veszélyek vannak arra, hogy nem maradnak egyedül. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, hogy imádkozzunk értük. Még egy van, azt talán tudjuk fogadni. Mária Rádió, tessék!
17: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon köszönöm, hogy bekapcsoltad, és egy hálaimát szeretnék kérni a kedves imádkozóktól, az a családunkért és egy megfogant kis életért, hogy édesanyjának egészsége legyen, és a kis baba egészségesen növekedjen, mert a két kis testvérke nagyon várja a harmadik babát. És a család idejére is kérek szépen imád, és nagyon szépen köszönöm önöket, és az önök áldozatos munkáért, és Isten áldja meg önöket.
1: Isten áldja önt is, imádkozzon velünk. Kedves hallgatóink, a kedd délután Émaláncot hallották a budapesti stúdióból. Hamarosan kapcsoljuk Esztergomot a ferences szegény gondozó nővérek imádsággal, és minden szándék belefoglalásával folytatjuk, és azt is elmondjuk, illetve azt is belefoglaljuk, amit nem tudtak elmondani.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Ha látom, hogy a rám nehezedő teher meghaladja erőmet, nem gondolok rá, nem elemzem, nem mélyülök el benne, hanem gyermekként Jézus szívéhez futok, s csak egy szót mondok neki, te mindent megtehetsz. És hallgatok, mert tudom, hogy Jézus maga veszi kezébe a dolgot, én pedig ahelyett, hogy magamat gyötörném, arra használom ki az időt, hogy őt szeressem. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: A rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákos keresztúri Szent Pál imacsoport imádkozza. A hallgatói ima szándékok mellett Kuruc Kati mielőbbi gyógyulásáért is imádkozzuk a rózsafűzért. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusnak Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen

0: minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek, az Emmauszba ijekvő tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel,

0: megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborul

0: imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
3: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A titok gyümölcse a szent élektől való szeretet. Hirtelen heves szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a szent lélek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Egy nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőként tisztelnek. Az egyház a világ királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkánkkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
7: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
7: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
7: Amen.
0: És értessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké. Amen.
8: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A második világháború hazlovi magyar áldozataira emlékeztek. Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A második világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgára emlékeztek a nyugatcsehországi Hazlov temetőjében szombaton. Áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a prágai Ady Endre diákkör, a prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán, a prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Marjai Virág vagyok, színésznő az alaphivatásom, de foglalkozom többek között írással is, novellákat vagy asszerű írásokat szoktam produkálni. Gyermekkoromban is már fogékony voltam a Jóistenre, és kíváncsi is voltam, és érdeklődő, ami azért érdekes, mert nem nevelkedtem egy szigorúan vallásos családban. Tehát roppant érdekes az, hogy egy kis gyermekben megszólal az erre való igény, úgyhogy nem noszogatják a szülők. Mi nem voltunk ugye a vasárnapunként templomba járó család. Én nagyon szerettem a nagyanyámmal a templomba járni.
3: Mi az, ami ott nagyon megfogott?
2: Nagyon kicsi lehettem, 4-5 éves forma, de a mai napig élesen él bennem az a kép, hogy ahogy beléptünk a templomba, ez egy elég nagy templom Moson-Magyaróváron, és rögtön a bejárat mellett, jobb oldalon, volt egy hát gyerekként pláne óriásinak tűnő feszület a korpusszal. Amikor én ezt életemben először láttam, soha el nem feltem azt az érzést, hogy elképesztő áhítat letúr rá rajtam. És csodálkozás, és ott álltam, és néztem ezt a hatalmas keresztet. Akár lehetett volna a rémítő is, de békével hatott rám. És én nagyon szerettem például a templom illatát. Ott mindig van egy olyan különös illat. Nagyon szerettem a padsorokat. Olyan misztikus és varázslatos volt. Nagyon érdekes volt nekem ott minden, és csodálatos. Gyermekszemmel, meg gyerekszívvel. És de ha behunyom a szemem, akkor eszembe jut egy másik nagyon fontos emlék, akkor már, hát akkor olyan 9 éves forma lehettem, és akkor volt az utolsó éjféli mise otthon a kis falunkban, de az még a művelődési házban, a kultúrházban. Akkor már épülő férben volt a templom. És ott kaptunk egy szentképet ajándékba. A mai napig őrzöm ezt a szentképet. Mert ez nekem valahogy olyan ajándék volt, olyan boldog voltam tőle, hogy én ezt megkaphattam. Ami különös ünnepet okozott minden hívő embernek, hogy felépült végre a templom. A kisfalu neve Kisbodak. Ez egy körülbelül 300 embert számláló kis zsákfalu a sziget közben, csodálatos helyen, Moson-Magyaróvár közelében, ugye Moson-Magyaróvár a szülővárosom. És ugye én itt éltem 18 éves koromig, utána kerültem el a tanulmányaim okán a fővárosba, de ugye a szüleim ott éltek, nekem az volt a haza, én oda jártam haza. Ez a kis templom az egész falunak a szívügye volt tulajdonképpen. Mindenki önkéntes alapon dolgozott, nem fogadott el fizetséget a munkájáért, hogy legyen Kisbodakon is templom. És hát megépült, és ugye én oda elkezdtem már járni, még keresztség nélkül, úgymond, hát hiszen a felnőtt koromhoz kötődik a keresztelő, illetve a bérmálás és az összes szentség felvétele.
3: Az áldozásból viszont kimaradtál.
2: Igen. Én nagyon vágytam rá. Én annyira szerettem volna, és ezt megerősíti az, hogy amikor először áldozhattam már felnőttként, megkönnyeztem. Elmondhatatlan boldogság volt, hogy én most részesülhetek ebben, és áldozhatok, hát patakokban folytak a könnyeim. Olyan érzések támadtak bennem, ami szavakkal nehezen körülírhatóak. Volt egy olyan érzésem, mindamellett, hogy elképesztően felemelőbb és lélekemelő pillanat volt. Folytak a könnyeim a meghatottságtól, és a hálától, hogy nekem ez megadatott. És eszembe jutott az a szó is, hogy én most megérkeztem, és én most jó helyre kerültem. Az ember hibázik, folyton, egy esendő lény, és igen, gyakorta vétkezünk. Nyilván a súlyossága vagy ennek fokozata nem mindegy. az én Isten képem egy kegyelmet bőkezően osztó, szerető Isten. Aki azt gondolom, hogyha tiszta szívvel fordulunk felé, akkor ő a megbocsátó Isten. Mert ő tudja, hogy igen, vétkeztem, bűnöztem, hibáztam, de én ezt őszinte szívvel megbánom, mert én jobb akarok lenni. Azt gondolom, hogy az Istennek egy nagyon tetsző szándék. Ez a fajta törekvés.
3: Akikkel kapcsolatban voltál, mondjuk diákként, vagy akár már később munkatársként, ők mennyit láttak mindabból a lelkiségből, amit te hordoztál magadban?
2: Ezt a fajta törekvésemet, illetve, hogy ilyen nagy szóval éljek, a bennem lévő jó szándékot, egészen zsengekorom óta képes voltam megmutatni, kifejezésre juttatni. Eszembe jutott például egy konkrét példa. Volt egy osztálytársnőm a gimnáziumban, nagyon szerettem ezt a lányt. Ő nagyon korán elveszítette a szüleit. És támadt egy ötletünk, éppen karácsony közelgett, hogy szerezzünk neki örömet. És nyilván nem tudtuk kárpótolni a szülei elvesztését, és nem tudtuk a fájdalmát sem enyhíteni, mert az sokáig nagyon fáj, azzal meg kell küzdeni. Emlékszem, hogy szerveztem egy olyat, hogy vegyünk neki, így az osztály, egy valami nagyobb szabású karácsonyi ajándékot. És ez legyen egy meglepetés. Mert valahogy már akkor fontosnak éreztem, hogy örömet tudjunk okozni a másiknak. Ezt a családomban is gyakorta alkalmaztam, hogy örömet okozzunk a másiknak, a szüleimnek, testvéreimnek. Én nagyon szerettem örömet okozni, a mai napig is. Jó érzéssel töltötte, hogy valakit boldognak látok.
3: Ez befolyásolta azt a pályát, azt a hivatást is, amit választottál? Örömet szerezni, szolgálni?
2: Érdekes, hogy ezen még nem gondolkodtam el, hogy a hivatásom választásával összefüggésben van ez a másoknak örömet szerezni. De tulajdonképpen azt teszem, ha jobban felgondolok. Lehetséges, hogy van összefüggés, hiszen ha egy értékes művészi alkotásban részt vesz az ember, és tud szólni a nézőkhöz, vagy elindít egy gondolatsort bennük, vagy hat rájuk, érzéseket generál bennük, az tulajdonképpen igen, az egy adás, az egy örömszerzés, az egy ajándék, ha jobban belegondolok, igen. Még egy példa eszembe jutott. Középiskolás koromban én kórus tag voltam, és ott gyakorta felléptünk templomokban, miséket énekeltünk végig. Tehát ugye ment a szentmise, és adott pontokon mi énekeltünk gyönyörűséges műveket, Míves, Schubert, Mozart, stb. Én ezeket valami eufóriaként éltem meg, hilekig hatoló pillanat volt, ahogy azt képzeltem, hogy most ez a gyönyörű énekszó felszáll a Jóistenhez, és ő ezt hallgatja.
3: És mintha együtt énekelnél az angyalokkal.
2: Igen, igen. Tehát ez is egyfajta találkozás volt. Én ezeket nagyon-nagyon szerettem. Nekem nagyon sokat adott lelkileg.
3: Ez az, amit Isten hozzátesz.
2: Igen.
3: Még a te érzéseidhez.
2: Igen. Tehát voltak ennek ilyen állomásai. Nyilván akkor már tudatosabbá vált, amikor úgy határoztam, hogy most akkor keresztség, és aztán az összes többi, ami jött még. Sőt, most eszembe jutott, hogy tényleg gyakorta középiskolás koromban előfordult, hogy tanítás után bementem a templomba, Moson-Magyaróváron, és én énekeltem. Egyedül voltam a templomban, és énekeltem. És az is valami olyan gyönyörűséges pillanatok voltak. Ilyen meghatározó élményem még, hogy így beszélek, eszembe jut mindig újabb és újabb. Sokszor volt alkalmam már Erdélyben járni. 13 éves lehettem, amikor eljutottam a csíksomlyói búcsúra. Ami szintén egy egészen elképesztő élmény volt. Azt a rengeteg, egy cél érdekében jött zarándokot ott látni, akik gyalogszerrel, így úgy amúgy eljöttek oda, Moldvából, stb. Valami egészen, egészen elképesztő pillanat volt, amikor én ezt megélhettem. Valósan, test közelből, hogy itt van velünk az Úristen. Ez tulajdonképpen megismétlődött az eukarisztikus kongresszuson, a nyitó és a záró misén is, ahol ugyan képernyőről követte végig az ember, mert rengeteg ember volt ott is. Ott is valami ilyesfélét éreztem meg. Megéreztem, hogy egy ügy miatt vagyunk mi most itt, és ez valami csodálatos.
3: Összegyűlt Isten népe.
2: Igen. Valami csodálatos. Hogy ennyi embert megmozgat ez az ügy. Engem nagyon meg tud hatni ez. Nagyon.
3: Jó felidézni, megélni Isten szeretetét.
2: Igen. Igen, mert egy megtartó erő, olyan, mint egy tenyér, amiben bele lehet simulni.
3: Ilyen jó lenne, többen mindinkább vágynának egy ilyenre, mert ez a szeretet nem hasonlítható semmi más szeretethez.
2: Aki hívő ember, neki is nyilván nagyon sok nehézsége van, problémája, gondja, fájdalma. Az ezekhez való viszonyulás változik meg, mert egy olyan láthatatlan, a szó nem szoros értelmében vett, kéz tartja az embert, ami változtat a negatív dolgokhoz való hozzáállásán is gyökeresen. És azt gondolom, hogy ezzel szorosan szervül a lelki béke megtalálása. Nekem nagy vágyam volt, hogy megtaláljam a lelki békét. És hosszú idő után én azt érzem, és emiatt elképesztő hálát érzek, hogy sikerült. Nagy felismerés, hogy nem lehet mindent, nem adathat meg minden, illetve ahogy én elképzelem az én saját életemet, vagyis ami az én vágyam, az az én vágyam. De van egy nálam sokkal bölcsebb erő, ha úgy tetszik, aki nálamnál sokkal jobban tudja, hogy nekem mi a jó, és hogy mi az ő szándéka én velem. Én nem tudhatom ezt. Ezt csak ő tudja. Én csak azt tudhatom, hogy én mit szeretnék, vagy én azt tudom elképzelni mindösszesen, hogy én mitől lennék boldog, vagy nekem mitől teljesedik ki az életem. De ez csak az én igencsak örökhöz kötött, vagy nagyon is keretek közé szerveződött elképzelésem. És amikor az ember erre ráeszmél, és odaadja magát mindenestül a fennem valónak, és azt tudja mondani tiszta szívvel, hogy Uram, én most itt vagyok, és tégy mindent a belátásod szerint és szándékod szerint. Én ezt tiszta szívvel és mélységes alázattal elfogadom. Legyen meg a te akaratod. És ha az ember erre megérik, mert azt gondolom, hogy erre meg kell érni, akkor valami béke költözik a szívébe. Mert tudja, hogy átadta magát mindenestül egy nálánál sokkal hatalmasabb szent akaratnak. És minden, ami történik, az úgy van jól, ahogy történik. És ha nehézség támad, vagy fájdalom, ahhoz is érezhetően, én legalábbis éreztem a segítséget. Éreztem azt, hogy kapok útmutatást. Soha el nem felejtem, hogy előadásom volt a színházban, és vége lett az előadásnak, mentem ki ugye az öltöző felé, és a takarásban, a színfalak mögött, ott állt a testvérem, a húgom. És akkor én pontosan tudtam, hogy valami nagy baj van, hiszen nem szoktak engem ott várni. És ott elmondta nekem, hogy édesapám elment. És ők utóbb elmesélték nekem, hogy ők arra számítottak, hogy én amikor ezt a hírt megtudom, muszáj, hogy ott legyenek velem, mert valószínűleg hozzám majd ki kell hívni a mentőt. Vagy én el fogok ájulni, vagy annyira össze fogok omlani, mert így képzelték el az én reakciómat. Ők maguk is így utóbb, ahogy elmesélték, nagy döbbenettel figyelték azt, hogy hát, hogy nem ez történt. Sőt, ahogy ugye telt az idő, nagyon sok esetben tudtam vigasztaló is lenni a gyászban. És ők egyszerűen nem hittek a szemüknek, mert ők nem erre számítottak. És mélységesen úgy hiszem, hogy ez volt az első állomása annak, hogy én erőt kaptam, hogy ne omuljak össze. Ez volt az első egészen kézzel foghatóan észlelhető úrajándék.
3: ebből a szép lelkületből mennyit sikerült megőrizni egy olyan környezetben, ami már nem feltétlenül erről szólt?
2: Nem volt mindig könnyű megőrizni. Nyilván az ember változik. Találkoztam olyan emberekkel, akik, hát hogy is mondjam, mindent megtettek azért, hogy ez kiirtódjon belőlem, de valahogy én nem hagytam, mert én hittem abban, hogy ez jó, és ez fontos. És valószínűleg segítséget is kaptam onnan fentről ahhoz, hogy ez ne vegye el tőlem senki. A belső értékeket tekintve, amit mondjuk otthonról kaptam, azt én tudom képviselni.
3: A művészvilág bizonyosan egy egészen más világ.
2: Sok olyan kollégát ismerek, sok olyanról tudok, aki hívő ember, és ezt soha nem is tagadja, büszkén vállalja. Nyilván én is vállalom. Elég elfogadó természet vagyok, tehát az én szeretetemet nem ettől teszem függővé. Tehát én nagyon sok olyan kollégámat nagyon kedvelek, és nagyra becsülök, és nagyon jó embernek tartok, aki mondjuk nem hívő ember. És szoktunk ilyen témákról is beszélgetni. Az utóbbi időben többször előfordul, csak hogy ilyen friss példát mondjak. Amikor igazán kétségbe estem, ilyen-olyan okok folytán. Az első pandémia, ami nagyon nehezen érintett sokunkat, ugye bezártak a színházak, nekem bizonytalan ideig semmiféle színészi munkám nem volt, hiszen nem volt ugye erre fórum, hát zárva volt minden. És féltem, amikor urrá lett rajtam a kétségbeesés, rögtön imádkozni kezdtem, és kértem a Jézust, hogy fogja meg a kezemet. Mindig ugyanaz a béke szállja meg a szívemet, és egy ilyen megnyugvás. És akkor én biztosan tudom, hogy ő olyankor közbelép, és megsegít engem. Én is, akinek tudok segíteni, annak segítek. És különösen fontosnak éreztem azt, mivel sajnos nekem nincsen gyermekem, hogy karitatív dolgokat is tegyek. Már több ízben részt vettem ilyen önkéntességben, és nem azért fontos, hogy én elmondhassam magamról, hogy én micsoda nagyon csodálatos ember vagyok, mert ebben nem ez a lényeg. Eszembe jut a Bibliából az a passzus, hogy amit egyel is a legkisebbek közül teszel, azt velem teszed. Én nem is tudok másmilyen lenni, mint az embertársaimmal jól bánó másik ember. Nem tudok másképp működni, és nem is akarok. Szándékosan semmiképp sem ártok senkinek.
3: Jónak lenni jó. Azokat a szép novellákat, amiket írtál, a lelki békéből, a derűből vannak, mert hogy olyan üzenetet hordoznak, ami után az ember úgy elgondolkodik, és jól érzi magát.
2: Létrehoztam a közösségi portálon egy oldalt, direkt az én írásaimnak, videó formátumban. Megkértem kollégákat, hogy olvassák fel, így lett aztán a YouTube csatorna. És én nagyon boldog vagyok, hogy ezt létrehoztam, mert ez erőt adott nekem ebben a bizonytalan helyzetben, amikor ugye nem volt színház, és volt egy ügyem, amivel foglalatoskodhattam a karantén időszakban, ami ugye hosszú volt. Nagyon nagy hálát érzek, hogy a Jóisten engem nem csak erővel ajándékozott meg, amikor elvesztettem a munkám a pandémia miatt, és nem hagyott engem kétségbe esni, nem hagyott engem elveszni. Ő felemelt engem, mert ő állva akar.

0: Hírpercek.
1: A magyar honvédségért és a katonákért imádkoztak Lourdesban. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. A II. Világháború haszlovi magyar áldozataira emlékeztek. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A magyar honvédségért és Magyarországért ajánlott fel Szentmisét Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök a lourdi jelenések barlangjánál a 66. nemzetközi katonai zarándoklat nyitónapján pénteken. Adja hírül a katolikus tábori püspökség. A délnyugat franciaországi kegyhelyre idén is több mint 200 magyar katona érkezett. A tábori püspök a Szentmisén elmondott homíliájában hangsúlyozta, Jézus Krisztus minden Szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig, mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatba is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy krisztusi emberré alakuljunk, mondta. A magyar katonazarándokok a Szentmisét követően katonai tiszteletadás mellett gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Közös ima, ünnepi műsor és Szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi Szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpakat a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állathozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkot, lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, elnyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat, kartartáscsere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

رادیو. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a mai adás szerkesztője Rideg Gyula. Mai vendégünk két kedves fiatal szakember, elsőnek dr. Keszthelyi Veronikát köszöntöm. Veronika és Szoták Dóra egy nagyon szép díjat kaptak nem egészen egy hete, erről majd mindjárt beszélünk, de most Veronika, aki ezzel a beszélgetést először készítjük, éppen ügyeletből jött, és lehet, hogy egy kissé fáradt, de köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést. Milyen volt az ügyelet?
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Én most az Uzsoki Kórházban ügyeltem, ez egy ilyen második ügyeleti helyem itt a Bethesdában, az intenzív kórház, vagy az intenzív osztály mellett. Ez mindig nagyon változatos, ugye szülészeti osztályon ügyelek, ahol az újszülöttek ellátása a fő feladatunk. Volt sok minden itt az éjszaka során, volt vákuumos szülés, császármetszés, sima szülés, de szerencsére minden kisbaba jól volt, és mindenkinek tudtunk segíteni így az ellátás során, és jól töltötték így az éjszakát, szóval hál' Istennek egy sikeres ügyeletet zártam, ez ilyenkor reggel mindig jó érzés, amikor az ember kilép a kórház kapuján, és akkor ilyen, ezzel az érzéssel tud távozni, hogy a mai éjszaka is hasznosan telt.
0: Te hogy bírod az éjszakázást? Fiatal vagy persze, tehát erre azt kell mondani, hogy jól, de azért gondolom, hogy vannak az éjszakának időszakai, amik nehezebbek, vagy talán nem annyira pörgősek. Te hogy látod?
1: Igen, ez amikor az ember így orvosnak megy, és akkor tudja, hogy lesznek ügyeletek, akkor szerintem nem teljesen tudja még, hogy így mire vállalkozik. És akkor, ahogy így elindulnak az ügyeletek, úgy szép lassan úgy belerázódunk ebbe a műszakba, és így aranyosak van több húgom is, és ők szokták mindig kérdezni, hogy hogy tudok fennmaradni éjszaka. Igazából, ha egy olyan ügyelet van, így fel sem merül az emberben, hogy álmos vagy fáradt lenne. Jönnek az események egymás után, és azért van holdpont, szóval, hogy most nem akarok nem igazságot mondani, mert nekem mindig ilyen hajnal 2-3 körül, akkor mindig van egy ilyen mélyebb pontom, amikor érzem, hogy most azért úgy elfáradtam, de ha dolog van, akkor az ember vesz egy mély levegőt és csinálja tovább, és akkor egészen addig, amíg az események tartanak, azért úgy ébren tud maradni. Ez igazából így belerázódunk, adja magát a helyzet, úgy erre szerintem külön felkészülni nem lehet, úgy igyekszünk így helytállni, és hát utána jó, hogy másnap haza lehet menni egyet pihenni.
0: Mennyire vagy önálló? Ezt azért kérdezem, mert ha jól tudom, akkor szakorvos jelölt vagy még nincs meg a szakvizsgád, de majd mindjárt elmondod, hogy mennyire vagy közel hozzá. És hogy az önállóság mellett még az is az érdekes, hogy számomra, hogy jut a idő másra is a közvetlen gyógyító munka mellett. Tehát úgy értem, hogy tudsz-e beszélgetni ott emberekkel, vagy a szülőkkel, vagy a helyzet adta lehetőségek között a hozzátartozókkal.
1: Én most ősszel fogok szakvizsgázni, szóval már ijesztően közel van a szakvizsga. Az önállóságban szerintem itt a kórházban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre így a vezetés, meg a kollégák. Szóval egészen kezdő rezidens korunk óta viszonylag nagy terhelést kaptunk így annak az irányába, hogy önállóan működjünk, és ezért én utólag nagyon hálás vagyok. Ott azokban a helyzetekben volt, hogy néha azt éreztük, hogy nem mindig vagyunk kompetensek a feladatra, de én abszolút azt vallom, hogy terhelés alatt nő az ember lánya, szóval én így örülök neki, hogy már az elejétől kezdve mind az ambulancián, mind az ügyeletben sokszor voltunk úgy egyedül, de így elérhető távon belül volt a segítség, szóval nem teljesen magunkra hagyva, de én azt érzem, hogy ennek köszönhetően nagyon sokszor ilyen nagyon jó gyakorlatot nyertünk ebben az önálló működésben, és az intenzív osztályon való ügyelés során is mindig van egy telefonos, egy behívós, aki rövid időn belül be tud érkezni és segíteni tud nekem, vagy telefonon tudok vele konzultálni, és ez is egy nagyon jó háttér segítség, de az, hogy az ember ott egyedül van, az mégis abban segíti, hogy egyre inkább értse és valahogy elmélyüljön így a szakmában, és minél több gyakorlatot szerezzen, szóval az Uzsoki Kórházban is tulajdonképpen egyedül vagyok behívósal, de szerintem ez így is teljesen egy jól működő dolog, és az akut helyzetekből tudunk igazából tanulni, szóval nagyon sok olyan ügyeleti élményem volt, amikor ott voltam, és atya is sikerült megoldani, ez olyan magabiztosságot adott, és olyan jó érzést, hogy most már ezt is meg tudtam lépni, és ez csak úgy lehet, hogyha az ember ott van, és így egyedül csinálja. És a másik kérdésre válaszolva pedig, én igyekszem nagyon nagy hangsúlyt fektetni így a szülőkkel való kommunikációban, szóval a legnehezebb helyzetekben vannak szerintem a szülők leginkább megijedve, és ott a legkevesebb idő talán így velük kommunikálni, de én ezekre igyekszem egy pluszban figyelni, hogy egy olyan szülő, akinek a gyereke akár az intenzívre bekerül, vagy a sürgősségi osztályon egy nagyon hirtelen állapotromlást lép fel egy teljesen egészséges gyereknél, azok a szülők nagyon teljesen érthető okokból nagyon meg vannak ijedve, és igyekszem mindig így folyamatában is tájékoztatni, így a folyamatot elmondani, hogy milyen lépéseket teszünk, mi fog történni a gyerekével, illetve mikor lesz majd később idő arra, hogy az egészet átbeszéljük, és úgy érzem, hogy ez ilyen nagyon nagy biztonságot ad nekik is így az ellátás kapcsán, hogy amikor el vannak veszve, és az egészséges gyerekük éppen bekerül egy ilyen intézménybe, akkor van egy fogóckodó, hogy valaki ott van, aki elmondja, hogy mi fog történni.
0: A személyiséged nagyon kedves, most nem látnak a rádióhallgatók, de egy ilyen nagyon szelid arcú, kedves hölgyel beszélgetek. Az a kérdés furcsa lesz, hogy érzed, van-e tekintélyed, hiszen hát fiatal vagy, és nyilván olyanokkal is együtt dolgozol, akik a csapatban nézek, a veled ügyelnek, mondjuk szakdolgozók, akik már hosszabb ideje vannak a pályán, illetve hát gondolom, hogy a szülők is azért látják, hogy fiatal orvosról van szó. Hogy érzed magad a tekintéllyel?
1: Hát nem is tudom, igen, ez egy jó kérdés, talán így az életkorom meg a kisugárzásom nem feltétlenül az, amit az ember így régebben egy idős professzor, akinek már ősz a haja, és olyan kiállása van ott, nem kérdés. Szóval, ha mondjuk apukámra nézek, aki szintén orvosként dolgozik, vagy a nagypapám, nem kérdés, hogy nekik biztos, hogy nagy tekintélyük van. Én igyekszem inkább így a szülőkkel való kommunikációval, így az odafigyeléssel, így a kedves gesztusok így a szívükön keresztül megragadni őket, és nem is az orvosi tekintét kihasználva, hanem inkább mint egy ilyen társ a betegségben, aki amúgy segítő szándékkal fordul feléjük, így megszerezni a bizalmukat.
0: A díj, amit kaptál, a Dizséri Tamás Szeretett Szolgálati Díjnak az ifjúsági tagozata, ami nem olyan régen alapított díj, minden évben olyan fiatal szakembereknek ítélik oda, akik nem csak a szakmai munkájukkal tesznek le az asztalra sokat, hanem az emberi kedvesség, a diakóniai szemlélet, egy kicsit a krisztusi lelkület is jelen van a munkájukban. Téged hogy érintett ez a díj? Az a hallgató kedvéért mondom, hogy ahogy a díjat felterjesztés alapján ítélik oda, és hát nagyon sok szavazat érkezett rá. Hát hogy érintett téged ez, hogy kiemeltek egy kicsit a saját kortársait közül?
1: Én tényleg ilyen hihetetlenül megtisztelve éreztem magamat, valahogy azt éreztem, hogy egy olyan díjat kapok, amit így én saját barátom szerint nem is biztos, hogy így megérdemlem, vagy így. Én igazából azt érzem, hogy csinálom a munkámat, ahogy jönnek a feladatok, igyekszem teljesíteni, a maximumot nyújtani, minden lehetőséget így megragadni. Az igazgatóságnak is nagyon hálás vagyok, hogy mindig minden tervemben támogatnak, és nem gondoltam, hogy ezt így valahogy mások így látják, hogy milyen téren foglalkozom, meg hogy mennyi mindent csinálok, és hogy ez díjat érdemelnem, vagy én valahogy azt éreztem, hogy csak simán a hétköznapi életemet élem, én ezzel jól vagyok, én így jól érzem magamat, és hogy azóta is nagyon sok kollégával találkoztam, és így annyira kedvesek, vagy néhányan csak így egy gratulációval, egy nagy mosollyal, hogy így üdvözölnek, most reggel is az ajtóban összefutottam egy kedves kollégával, és ő is csak így utánam kiabált, hogy mennyire gratulál, és hogy mennyire örül neki, hogy én kaptam meg, és a díjátadó során is valahogy azt éreztem, hogy azok a kedves gondolatok, amiket ott felolvastak, hogy egészen megható volt, amit a kollégák így rólam gondolnak és írnak. Szóval egy ilyen nagyon mély hála van a szívemben, és nagyon-nagyon jól esett, hogy ennyire rám gondoltak, és ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni.

0: ősszel meg lesz a gyermekgyógyászak vizsgád. Van-e elképzelésed arról, ha nem titok, hogy nyilván a ti párátokon egy második szakvizsgát is szokott szerezni az ember? Melyik terület hoz téged, amiben úgy érzed, hogy szívesebben elmélyülnél?
1: Én most az intenzív osztály felé kacsingatok, valahogy nagyon, ahogy elkezdtem oda ügyelni, így először így társügyeletesként, aztán is önálló ügyeletesként is, ilyen hátteres segítséggel, valahogy azt érzem, hogy egyre inkább az a rész, ami így a szívemet így megmozgatja, igazából így a fő célom így az életemben, hogy a legkritikusabb állapotú gyerekeken is tudjak segíteni. És nem tudom, hogy ezt a ilyen csúnya angol szóval élve ezt a skillt így el lehet-e így érni valamikor is az életben, de néhány olyan nagy tapasztalatú kollega dolgozik ott az osztályon, akiktől szeretném ezt a tudást így valamilyen szinten magamba szívni, és valahogy így azt érzem, hogy ez az én utam, és remélem a Jóisten is ebbe az irányba gondolt engem.
0: Nálunk az intenzív azért is érdekes, mert ott az égés sebészetre is be kell dolgozni intenzív jelleggel, és hát súlyos nagy égett gyerekek, vagy kis babák, hát egyensúlyba tartása az tényleg az intenzív terápia után múlik nagyon sokszor, vagy szinte kizárólag. Nem érzed félelmetesnek ezt a területet? Mi laikusok úgy gondolunk az intenzív osztályra, ahol hát mindentől félünk, meg megijedünk, meg gépek, meg kiszámíthatatlan helyzetek. Hát lehet ezt látni valaha?
1: Hát igen, ez egy külső laikus szemmel valahogy, amikor még talán így orvostan hallgató, meg ilyen még egészen gimnazista koromban bárkit így az intenzív osztályon mentünk látogatni, ott mindig így az ember úgy be kellett öltözni, nem volt szabad semmihez hozzáérni, nagyon rövid időt lehetett bellenni, és tényleg egy ilyen nagyon ijesztő közegnek tűnhetett, de így a másik oldalról valahogy azt érzem, hogy ez a leginkább ilyen talán struktúráltabb rendszerű ellátás, szóval itt nagyon fontos, hogy minden mikrogramra pontosan felszívva legyen, elinduljanak az infúziók, hogy a gyógyszerek tényleg órára pontosan meg legyenek a nővérek, ahogy az egész munkájukat végzik, amilyen precizitással fordulnak a betegekhez. Szóval belülről nézve ez egy ilyen nagyon-nagyon jól struktúrált és átlátható rendszer. Az orvosi átadások is ilyen megfelelő ilyen szempontok szerint működnek, szóval nem úgy nyilván általánosságban is beszélünk a betegekről, de hogy egy ilyen ABCD-e, ami ilyen ABC-nk a betűk, ahogy megfelelnek a különböző fontosságú szervezetek, úgy megyünk végig minden gyereknél, hogy nem maradjon ki semmi, és igazából ez a rendszer szemlélet nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy nyilván történhetnek így akut dolgok is, meg odaesnek be az ilyen legnehezebb esetek talán, de hogy utána mondja egy nagyon jól struktúrált, átlátható rendszer szerint igyekszünk őket ellátni, és hát ebben szeretnék minél jobban elmélyülni.
0: Jól tudom azt, hogy az intenzív terápiás szakorvos egyúttal anesteziológusnak is tanult, tehát a műtőben is otthon kell lenni, ez még így van?
1: Igen, itt két szakvizsgát lehet csinálni, a gyerekgyógyászatra rá lehet építeni a sima gyermekintenzíves szakvizsgát. Ez egy 2 éves képzés, amivel az gyermekintenzív osztályon lehet így akreditálva is működni. Ők nem altathatnak, szóval ők nem anesteziológusok, hanem intenzív osztályon dolgozók. És akkor van a másik szakvizsga, az egy 5 éves szakvizsga, az az általános anesteziológia és intenzív szakvizsga. Itt kap az ember képesítést így az altatásra is. Én most a nagyobb fába vágnám a fejszímet, és még ezt az 5 évet szeretném ráépíteni, mert a műtőben való altatás és anesztézia rész is nagyon tetszik, szóval picit szeretném szélesíteni a spektrumot.
0: Egy nagyon lapos kérdést szeretnék föltenni, ami szinte fájdalmas lesz neked, de mégis szeretném megkérdezni, hogy miért lettél orvos?
1: Én tulajdonképpen egészen kisgyerekkorom óta így tudom, hogy orvos szeretnék lenni, már az óvodában is ezt mondtam, hogy én gyerekorvos leszek, hogyha nagy leszek, és valahogy kitartottam emellett. Nem mondom, hogy ez egy ilyen nagyon egyedi terv, mert az egész családban ez egy közkedvelt foglalkozás nálunk. A nagyszüleim orvosok, édesapámnak ők öten testvérek, abból négyen orvosok, és mi hatan vagyunk testvérek, és abból mindenki, aki már egyetemi szinten mozog az orvosi pályán van, a legkisebb testvérem ő gimnazista, nála még szabad az út, de szóval ez valahogy így adta magát család szinten is, bár soha nem éreztem ebbe az irányba nyomást, hogy bárki a családban ezt így mondta volna, hogy nekem is be kell állnom így a pályára, hanem valahogy így jött magától. Igazából édesapámat mindig csodáltam, ahogy ő így a betegeivel foglalkozott, hogy a szabad idejében is éjszaka, hogyha volt olyan, akkor berakott az autóba, illetve az autóban ő urológus, mindig van nála néhány katéter, soha nem lehet tudni, mikor lesz rá szükség, de hogy így a saját betegeihez így teljesen önszántából még kiment, segített, volt, hogy hazafelé, amelyik beteget nem tudták hazavinni, akkor hazavitte, szóval, hogy tényleg olyan szinten természetesen kezelte ezt az orvos-beteg kapcsolatot, és valahogy a szerénysége is engem teljesen ilyen alázatra intett, hogy bár iszonyatosan sokat dolgozik, és magas szinten van a pályán, soha egy családi ebédnél nem hangzott el, hogy ő így elégedett lenne így ezzel saját magával, és amúgy ez egy olyan közeg, amiben valahogy így adja magát, hogy az ember ehhez szeretne csatlakozni. És a gyerekorvoslás pedig így a gyerekekkel valahogy mindig úgy éreztem, hogy nagyon jól megtalálom így a közös hangot. Valahogy nagyon így a családban is talán adta magát, hogy mindig volt kis testvér, akivel így foglalkoztam, így anyukámnak próbáltam valamennyire besegíteni, de valahogy így köztük így nagyon-nagyon ilyen jól, meg komfortosan érzem magamat.
0: Milyen egy orvos családban fölnőni? Nem nélkülözted édesapádat, vagy a szüleidet, amikor ügyeletek és a feszített tempójú munka közben kevés idő jutott a családra?
1: Hát az volt a nagy szerencsém, hogy édesanyám ő tanárnő, és így otthon volt velünk, szóval ő az egyedüli kakukk tojás az orvos családban is, talán ez kellett ahhoz, hogy a gyermeket ilyen szépen fel tudjon nevelni. Édesapám sokat volt távol, amikor tudott, akkor ő is igyekezett becsatlakozni, így talán inkább a hétvégig voltak, amiket együtt töltöttünk. Ő nagyon jól főz, és akkor ilyenkor mindig valami kis közös főzés és ebédelés, arra mindig nagy hangsúlyt fektettek, hogy a hétvégi közös ebédek azok, mindenki ott jön az asztalnál, és akkor ott egymással legyünk és beszélgessünk. Így a hétköznapok azok pedig kicsit ilyen zaklatott tempóban, ahogyha a gyerekkel működhettek, de én hálás vagyok nagyon a édesanyám annak is, ő nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ott van egy olyan közeg, várjon minket haza az iskolából, a gimnáziumból, az egyetemről, hogy mindig a szükségeinknek megfelelően, hogyha vizsgai időszak volt, akkor minden kis testvér két ajtóval eltávolított, hogy tanulni tudjunk, szóval tényleg egy nagyon támogató és meleg családi közegben nőhettem fel, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek.

0: Az iskoláidról hadd kérdezzelek, gondolom budapesti vagy, ha jól tudom, és milyen emlékeid vannak akár az általános, akár a középiskoláidról? Vannak-e olyan tanárok, akikre nagyon szívesen emlékszel, vagy úgy érzed, hogy segítettek, vagy példát adtak, vagy lendítettek előre?
1: Én a Deák téri evangélikusoknál érettségiztem. Nem ott indítottam, így Újpesten jártam a Babits Mihály gimnáziumba 10. osztályig, és akkor váltottam. És a Deák téren azt éreztem, hogy egy olyan közeget találtam, amilyen szerintem nagyon különleges így a mai iskolai rendszerben. Ez egy kis gimnázium, de annál inkább a tanárok arra fókuszálnak, hogy az ott tanuló diákokat így minél inkább segítsék külön foglalkozásokkal, így különösen ugye a biológia meg a kémia volt nekem így fontos így az érettségire való felkészülésben, és mindkét tanárommal nagyon szerencsés voltam, mert hihetetlen energiát, plusz órát ott töltöttek velünk, és magyaráztak, segítettek, és az egész érettségi, ami akkor 12-esként egy ilyen óriási nagy ugrásnak tűnik, egy ilyen nagyon pozitív, kellemes és támogató légkörben telt, szóval végig azt éreztem, hogy ott vannak mögöttünk, és ugyanannyira szurkolnak, hogy sikerüljön az egyetemre való bejutás, mint amennyire mi ezt így magunkénak érezzük, ezt a problémát, szóval így nagyon, nagyon támogató és kedves közegben tanulhattam.
0: Az egyetemre bekerülés az nagy váltás, illetve hát az a hír járja, nem tudom igaz ehhez még, hogy az első két év az kifejezetten arról szól, hogy kiderüljön, ami neki kell derülni, és a kérdés arra irányul, hogy hogy vetted ezeket az akadályokat, simán ment neked, könnyedén, ugye orvos családban nőttél fel, vagy pedig azért voltak megingásaid, most nem is tanulmány eredményre gondolok, hanem elbizonytalanodás, hogy biztos, hogy ezt kell nekem csinálni, vagy ezt akarom, vagy így akarom, volt-e ilyesmi?
1: Nagy váltás az egyetem szerintem, hiába tanul az ember a gimnáziumban sokat, amikor így szeptemberben megkapja így a tananyag mennyiséget, szerintem mindannyian azt érezzük, hogy így eltörpülünk mellette, de valahogy az évek során úgy adaptálódik az ember így a különböző könyvek és oldalaknak a viszonylag kevés idő alatt való megtanulásához. Így megingásom abban, hogy én ezt el szeretném végezni, az nem volt, szóval, hogy engem ez mindig borzasztóan éltetett, hogy bármennyire is nehéz az egyetem, sok nehézség, vizsgák, stressz, feszültség, de hogy a végcél az mindig adott volt, igazából nem volt soha B-terv a fejemben, szóval ha nem orvos, akkor nem tudom, hogy mi, szóval nekem csak is ez volt így, ami így a végcélt jelentette. Viszont azért voltak nehézségek az egyetemen, szóval szerintem mindenki, aki az első két évet túléli, nem hiszem, hogy ugyanaz az ember, mint előtte. Ami ebben nagyon sokat segített, az a bátyám volt, aki két évvel idősebb nálam, és amúgy egyrészt a tételekről, a közös vizsgaidőszakban való tanulástól, amikor átment a szobámon, akkor csak amúgy egy-két ilyen kis apró bíztató megjegyzéstől, illetve mindig is hálás leszek neki, hogy egy életen szigorlat sikertelenség után ott azért így eléggé összeomlott bennem így a rendszer, mert azt éreztem, hogy maximálisan felkészültem, és hogy mégsem sikerült így elsőre megugranom ezt az akadályt, és ilyenkor az ember úgy el tud keseredni, és úgy nehéz visszaülni azokhoz a tételekhez, amikor már azt érezte, hogy ebből már éppen kijutott, és akkor tulajdonképpen így neki köszönhetően kilendültem ebből a borzasztó magamba süppett lelki állapotból, és odaült mellém, és segített, és kirázott ebből, hogy most tovább kell menni, újra neki kell állni, újra meg kell csinálni a vizsgát, és pár nappal később szerencsére jeles eredménnyel zártam, szóval nem hiszem, hogy a tudásom változott 3 nap alatt annyit, hogy ekkora különbség legyen, viszont az, hogy ő visszaharázta belém ezt a lélek jelenlétet, azért majd napig is hálás vagyok neki, szóval ő mindig, mint egy ilyen támogató, ilyen űrangyalom volt előttem 2 évvel, és segítette így az előrejutásomat.

0: mindabban, amit elmondtál, eddig is már kirajzolódik egy olyan család, amelyik nagy, és szeretetteljes a kapcsolat. Neked ez is egy ilyen obligált kérdés, de mégis meg tudod-e fogalmazni, hogy mi az, amiben a család, ahonnan jössz, sokat jelent, vagy ad, vagy amit majd te is meg akarsz a saját családodban valósítani?
1: Ugye azt érzem, hogy így a családi melegség az a bizalmi légkör, aminek a kialakítása a legfontosabb. Szóval én szeretném, hogyha a gyerekeim majd szeretnének velem lenni, és a családi programok azok ilyen vágyott programok lennének, és nem kötelező, illetve hogyha egy olyan mély bizalmi kapcsolatot tudnék kialakítani, amiben nincsenek tabu témák, amit mindig mindent meg tudnánk beszélni, és valahogy az, hogy így szeressenek otthon lenni, mint ahogy mi is szerettünk, hogy egy olyan közeget tudjak nekik majd adni, amiben ők tényleg egy ilyen meleg kis fészekként érzik meg az otthoni kapcsolatokat, és valahogy így az is szerintem nagyon hangsúlyos, hogy ne csak a szülőkkel kapcsolódjanak a gyerekek, hanem a testvérek egymás között is tudjanak, így nem csak kiskorukban, hanem felnőve, talán ez egy picit így újra tanuljuk így a kapcsolati rendszereket, de hogy még akkor is megmaradjon így köztük ez a szoros kötelék.
0: Ahogy hallgatlak téged, kirajzolódik egy olyan életpálya, ami nagyon egyenes, és akadályok nélkül, illetve hát akadályokkal, de ezek az akadályok jól vétetnek. Sima egyenes út vezet a csillagokig. De hogy mi fér még bele azon kívül, amit csinálsz? Hiszen rengeteget tanultál, tanulsz, most is tanulsz, tanulni fogsz, dolgozol. Mi fér még bele az életedben? Hiszen nem csak abból áll a világ, hogy gyógyítunk, vagy igen?
1: Hát ahhoz, hogy más is beleférhessen az életemben, ahhoz igazából talán a legfontosabb, hogy a társam, a férjem, a legnagyobb támogatóm, aki velem van minden nap, az, hogy ezt közösen csináljuk. Szóval az, hogy amúgy otthon is megosztjuk a munkákat, illetve az, hogy én ennyit ügyelek, és hogy ennyit dolgozom, ez csak szerintem úgy működhet, hogy az embernek egy biztonságos kis saját családi háttere is van. Mi negyedéven ismerkedtünk meg, és onnantól kezdve az egyetemet is így közösen csináltuk. Sok vizsgaidőszakot és gyűrődésen vagyunk így túl, amit az egyetem okozott nekünk, de valahogy onnantól kezdve, hogy ő így belépett az életembe, valahogy minden olyan sokkal magától értetődőbb, és úgy egyszerűbb volt. 2021-ben házasodtunk össze, és azóta is azt érzem, hogy ahhoz, hogy én így előre jutok a pályán is, hogy ennyi mindent teljesítek, azért ahhoz az kell, hogy ő ott van mellettem, és hogyha azt mondom neki, hogy most két hétig Miskolcon fog dolgozni, akkor elfogadja és támogat bennem, és hogyha ez a szakmai épülésemet szolgálja, akkor maximálisan ott van mellettem. Szóval így nagyon hálás vagyok azért, hogy a Jóisten egy ilyen társat adott mellém. És bár így nem könnyű két orvosnak összeszervezni az életét, igyekszünk így valahogy az ügyeleteket így összemenedzselni, hogy amennyire lehet legalább egy napon ügyeljünk, ez nem mindig sikerül, de ha van szabad hétvége, akkor ezt igyekszünk kihasználni. Nagyon szeretünk túrázni, valahogy így a természetben egy kicsit úgy saját magunkban lenni, amikor az embernek van ideje a saját és a másik hangját is így meghallani, úgy mindenkitől távol lenni egy kicsit, illetve a hétköznapokban pedig nekem nagyon sokat számít a sport. Igyekszem így, ez egy feltöltődés igazából, amikor az ember ott van egy órát, kikapcsol, akkor úgy igazán megmozgatja magát, leizzad, nincs ideje mással foglalkozni, és igazából én ilyen szoba, ez a spinning, amit talán így a hallgatók is ismernek, ez egy ilyen szobabiciklis, ennél kicsit aktívabb ilyen tréning, ami zenére megy, és ott így a biciklizés ez, ami nekem úgy igazán ilyen feltöltődéssel szolgál. Szóval itt van a közelben egy ilyen edzőterem, ahova még így a kórházzal való közös működés is így megvan, mert néhányan az edzők közül járnak ide is délutáni tornát tartani, és oda szoktam így elmenni, ha időm engedi így ügyeletek után, ha még van energiám, még egy gyors fizikai aktivitásra, és akkor utána pihenni.
0: A zene és az irodalom mennyire nyert teret a te működésedben?
1: Én nagy zenekedvelő vagyok, igazából egészen kiskorom óta zenélek, így a furuja, aztán fuvola, zongoráztam is, illetve egy kicsit gitároztam, szóval amennyire lehet, így kihasználtam így a lehetőségeket. Nálunk a templomban volt egy gitáros kórus, és ott a testvéreimmel együtt oszlopos tagok voltunk, és én ott egy, hát ilyen 5-6, nem is tudom már hány év, lehet, hogy 10 is volt, nem tudom, fuvoláztam nagyon sokat, és azok mindig ilyen nagyon jók voltak, mind a próbák, az egyházi énekek, és ezeknek így a gitáros és fuvolás kísérete, ez mindig nagyon sokat adott. Illetve a férjem nagyon művelt zenekedvelő, egész kiskora óta nálunk a családban nagyon nagy hangsúly volt így a klasszikus zenén és a koncerteken. Így mi is sokat járunk így a zene akadémiára, illetve a MIPÁ-ba, amennyire így időnk engedi, és amúgy nagyon-nagyon sokat jelent így a neki. Most a Cifra Fesztiválon voltunk két alkalommal is, volt lehetőségünk ott, és mindkét koncert nagyon olyan szívet simogató volt.

0: Ugye furcsa kérdést fog feltenni a korod miatt. Arra kérnélek meg, hogy fogalmazd meg valami életbölcsességet, amit eddig életed alapján levontál, leszűrtél, hogy mi az igazán fontos az életben, vagy van-e valami vezető gondolat, ami ezt mindig visszatérsz, és amit így magad elé tartasz, hogyha valami jó történik, vagy ha valami rossz történik, és ami úgy visszaránt.
1: Valahogy azt érzem, hogy az emberekhez való ilyen mély segítő hozzáállás, ami így a szakmámból, illetve az életemből való kifolyólag is amúgy egy ilyen motó lehet, hogy azoknak az embereknek, akiknek a jó Isten elénk vezet, felelősséggel tartozunk a sorsuk iránt, és szükség van arra, hogy egy ilyen segítő szándékkal, bizalommal és megértéssel forduljunk feléjük.

0: Szoták Dóra gyógytornásszal ülünk a Betesda Gyerekkórház Éka utca épületének könyvtárában. Dórát az osztályról csalogattam el, ahol egész nap eddig dolgozott, és az volt a kérés felé, hogy egy kicsit beszélgessünk annak kapcsán, hogy egy nagyon szép díjat, elismerést kapott nem egész egy hete, a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjnak az ifjúsági tagozatát. Az első kérdésem az lenne, hogy téged hogy érintett ez a díj? Azért is érdekes, mert ugye ezt felterjesztésre, ajánlásokra kollégák üzenetei alapján adják, és amikor felolvasták, hogy kollégáid mit írtak rólad, hogy érintett, hogy fogadtad ezt a dolgot?
1: Üdvözlök mindenkit! Hát igazából nagyon meghatódtam, és nagyon-nagyon jól esett, és hálát éreztem, illetve azt, hogy nagyon jókor kaptam, és így jókor jött az elismerés, és azt éreztem, hogy az elmúlt évek munkája így meghozta a gyümölcsét, és büszke voltam igazából.
0: Azt mondod, hogy jókor érkezett ez a díj, ez azt jelenti, hogy esetleg sejthetünk mögötte valami kis elbizonytalanodást, hiszen ha most ránézek a névtábládra, ott van, hogy Szoták Dóra vezető gyógytornász helyettes. Tehát azért a gyógytornászok között is az élmezőnybe tartozó. Lehet tudni, hogy esetleg mi az, ami miatt úgy érezted, hogy jó, kell egy kis megerősítés?
1: A tavalyi év volt az, ami nagyon sok változást hozott itt a munkahelyen, és ugye a változás az mindig jár feszültséggel, úgyhogy ez engem is elért. Úgyhogy elég nehéz volt így a mindennapokban ezeket megoldani, és azt gondolom, hogy így nagyon sok munkám volt abban, hogy pozitív változások legyenek a csapatban, illetve így a munkánk megosztásában. És így az a visszajelzés jött, illetve én is azt érzem, hogy így ebben az évben így beértek ezek a változások, és most sokkal inkább egyben van a csapat, és kialakult egy egyensúly.
0: Kérlek, mesélj erről a csapatról, hogy most nyilván valami egészen újat kezdtetek, sőt, nagyon szertágazó tevékenységet végeztek. Az, hogy valaki gyógytornász, az már szinte semmit nem mond. Talán úgy is hívjátok magatokat, hogy mozgásterápiás munkacsoport. Mit akar ez a csoportnév, és milyen irányokban vagytok szerte? Hányan vagytok, és milyen feladataitok vannak?
1: Igen, hát hogyha az egész Betesda kórházat nézzük, akkor a mozgásterápiás tím az már 20 főből áll, ha jól számolom, és ugye ez megoszlik a két épület között. Mi az Ilka utcában vagyunk, egyrészt a gyermekrehabilitációs osztályon, illetve a gyermekneurológián, és aminek én lettem itt helyben a vezetője, az egy 8 fős csapat, ebben vagyunk 5 gyógytornászok, egy konduktor, egy ergoterapeuta és egy szomatopedagógus, úgyhogy így áll össze a csapatunk. Mi főként a rehabilitációs osztályon fekvő gyermekeket látjuk el, illetve ambulánsan is dolgozunk.
0: Mesélj a betegkörötökről,

0: Ezen kívül érkeznek izombeteg gyermekek, égéssérült gyerekek, amputáció után protézis ellátás miatt, és még egyéb genetikai betegségek is előfordulnak. Az a fontos, illetve a gerincvelő sérültek is, és az a fontos, hogy mindig komplex problémával rendelkeznek ezek a gyerekek, és ezért kell ennyi féle mozgásterapeuta, illetve más terapeuta is, és nagyon sok egyéb tímtagunk van, mert komplex ellátást igényelnek, és csapatban tudjuk őket leginkább segíteni.
1: Ez egy nagyon nehéz terület lehet, ahogy csak felsoroltad a gyerekek betegségének, vagy megváltozott állapotának az okait, már ebből is sejthető, hogy ezek mögött egy-egy családnak a, hát ha nem is mondanám tragédiája, de minden esetre nagyon nehéz élethelyzete van. Milyennek látod az esélyeiteket, ti segítők, hogyan tudtok beilleszkedni ebbe a képbe, illetve hogy milyen eszközeitek vannak, hogy jobb állapotba kerüljenek a gyerekek?
0: Igazából szerintem tényleg az a kulcs, amit az előbb is említettem, hogy csapatban tudunk rajtuk segíteni, mert nagyon sok területen kell őket megtámogatni. Nagyon be kell vonódnunk a családok életébe, hiszen a gyermek nem tud a szülő vagy szülők nélkül gyógyulni. És igazából szerintem ez a legfontosabb, hogy együtt segítünk, és mindenki a saját területéről, amihez legjobban ért, beviszi azt, amiben ő tud segíteni. És nagyon sokat beszélünk, nagyon sok ilyen megbeszélésünk van, ahol összerakjuk a minden gyermeknek így a problémáit, és ezáltal egymást is segítjük, tanácsokat adunk egymásnak. Az, hogy mennyire tudunk segíteni, az nyilván függ attól, hogy mekkora a probléma, mennyire van esélye a gyermeknek a spontán gyógyulásra, de én azt gondolom, hogy minden esetben tudunk valamennyit segíteni, még ha nem is teljes gyógyulásig, de azt, hogy legalább így a hétköznapok könnyebbek legyenek a gyermekkel, abba biztos, hogy tudunk segíteni.

ráadásul képzeli el, hogy én bent fekszem, mondjuk gyerek vagyok egy műtét után a rehabilitációs osztályon, és akkor egyszer csak odalép hozzám egy

0: És fiatal gyógytornász, és azt mondja nekem, hogy akkor most gyógytornázunk. Ha van kedvem, ha nincs kedvem, hogyan lehet motiválni a gyerekeket? Mennyire van esélyetek, hogy beleérezzenek abban, hogy amit ti csináltok, amit ti gyakoroltok vele, amit ti nyújtotok, az neki, ha most nem is annyira kellemes, de hasznára van.
1: Hát nyilván ez nagyon függ a korosztálytól. Egy nagyobb gyereket, aki értelmileg is felfogja, hogy mit jelent a gyógytorna, és miben tud ez segíteni, velük könnyebb. Általában a kicsikkel nehezebb, illetve akik pedig kognitívan érintettek, és nem feltétlenül értik meg ezt a szituációt, velük talán így a legnehezebb. Nagyon fontos, hogy mindig játékosan közelítjük meg a tornát, illetve adunk időt a gyermeknek, hogy megérkezzen ebbe a helyzetbe. Illetve nagyon nagy segítség tud lenni a szülő, aki motiválja a gyermeket. Úgyhogy talán így áll össze.
0: Mennyire tudtok látványos eredményeket előhozni? Csak az ember csak abba belegondol, hogy mondjuk le akar fogyni, és akkor ki kell menni futni minden nap az utcára, vagy a parkba. És először csak a fáradtság van, az eredmény meg nem látszik. Hogyan tudtok valamilyen kézzel fogható eredményt felmutatni, akkor is, hogyha egy hosszú folyamatról van szó?
1: Hát általában a legnagyobb eredményeket egyébként ezekben a hosszan tartó rehabilitációban érjük el, és ők általában egy frissen sérültek. És ott azért van sok olyan eset, hogy mondjuk elveszíti a járóképességét, és ezt visszaadjuk neki fél egy év után. Nyilván ez nem minden esetben reális cél, de sokszor szerencsére igen. És amivel így objektívvé tudjuk tenni a változást, nagyon sok ilyen funkcionális tesztünk van így a gyógytornában, amiket nagyon jól tudunk alkalmazni, és tényleg így számszerűen látszik az, hogy mondjuk az izomereje mennyit nőtt, vagy a mozgásterjedelem mennyit javult egy bentfekvés során.
0: Neked van-e valami kedvenc a saját területeden belül, ami úgy érzed, hogy a legjobban a tiéd, a legtöbb eszközöd van, és amivel sikereket szoktál elérni?
1: Hát igazából ugye az egész neurorehabilitáció az én területem, vagy azt érzem, hogy ez az, amit így szeretek csinálni, szóval mindenféle neurológiai eset. Ezen belül nagyon szeretek az SMS gyermekekkel foglalkozni, akkor az agydaganatos gyermekek, ez egy viszonylag új terület az osztályunkon, az ő rehabilitációjukat is nagyon szívesen végzem, illetve most, ami úgy újdonság az amputált gyermekek ellátása. Most pont volt egy gyermek, aki dupla alsó végtag amputált, és ez egy teljesen új eset nekem, mert nem foglalkoztam korábban ilyennel. Szóval élvezem azt, hogyha van kihívás, és olyan, amivel még nem találkoztam korábban.
0: Milyen eszközeid vannak, amivel dolgozol? Mert gondolom, hogy nem csak feladatokat mondasz el, amit meg kell csinálni, hanem mindenféle kütyűt, eszközt is használsz. Avass be bennünket egy kicsit, hogy mi áll a rendelkezésedre.
1: Szerencsére két nagyon jól felszerelt tornatermünk van. Ugye bordásfallal, matracokkal, zsámollyal, és mindenféle egyensúlyozó eszközzel, labda, szalag, súlyok, és nagyon sok játék. Van egy a rehabilitációs osztályunkon, van egy saját ilyen járássegítő robotunk. Ez különálló az egyébként nálunk megtalálható robotterápiás centrumtól, úgyhogy azt is szeretjük. Van most egy gyaloglópadunk, ez újdonság, úgyhogy viszonylag széles körű az eszköztárunk szerencsére.
0: Akárhogy is vannak eredményeitek, de gondolom, hogy azért lelkileg téged is megvisel az, hogy milyen helyzetben látsz gyerekeket, és látod esetleg előtte, milyen volt előtte, és most milyen. Hogy dolgozod fel magadban ezeket a terheket, amelyeket benneked is osztoznod kell?
1: Igazából azt érzem, hogy minél nagyobb a tapasztalatom, annál könnyebb ezeket az eseteket feldolgozni, de nyilván nagyon sok év után is van olyan eset, ami egy kicsit jobban így meghatja az embert, és hazaviszi. Igazából mindig próbálok arra fókuszálni, hogy én tudok nekik segíteni valamennyit, még ha nem is oldom meg teljes mértékben a problémáikat, de tudok segíteni, és ez, amikor erre gondolok, hogy segítek valamennyit, és utána a visszajelzés is az, hogy nagyon hálásak, ez igazából így visszaadja azt, amit így kivesz belőlem, illetve nagyon szeretek elcsendesedni, jogázni, és sokat sportolok, azt gondolom, hogy ezek segítenek.

0: Hadd kérdezzelek arról, hogy mi vonzott téged a gyógytornászi pálya felé?
1: Én még a gimnáziumban biológia szakos voltam, úgyhogy a biológia az mindig is érdekelt. Utána, amikor az emberi testet kezdtük el tanulni, rájöttem, hogy az az, ami leginkább érdekel. És azt is éreztem, hogy szeretnék segítő szakmát választani. És valahogy igazából rátaláltam a Miskolci Egyetemen a gyógytornász szakra. Egyébként nekem ismeretlen volt ez a szakma, mert nem találkoztam vele korábban. De ahogy így utána néztem, így nagyon megtetszett.
0: A családban van előképe a segítő szakmáknak?
1: Igazából nincs. Én vagyok az első, aki ebben helyezkedett el.
0: Milyen családból jössz, honnan származol?
1: Én Borsod megyéből jöttem, és Sajó-Szentpéteren nőttem fel. Egy ötfős családban, kettő testvéremmel és szüleimmel. És igazából egy nagyon szerető, biztonságos közegben nőttünk fel, amiért nagyon hálás vagyok.
0: Hogy képzeljük el a kisgyerekkorodat? Milyennek kell látnunk a kicsi Dórát, mondjuk, amikor iskolába megy? Jó gyerek voltál, szófogadó, rendes, jó tanuló, hogy kell elképzeljünk?
1: Igazából nagyon jó gyerek voltam, már így visszagondolva néha azt gondolom, hogy túl jó is. Nagyon szorgalmas voltam, nagyon szerettem tanulni, úgyhogy igazából ez így mindig is bennem volt, hogy szerettem fejlődni és így sikereket elérni a tanulmányaimban is.
0: Hova jártál gimnáziumban?
1: Hermann Ottó gimnáziumban jártam Miskolcra, amit nagyon-nagyon szerettem, így mind a tudás is, amit átadtak, és a közösség is nagyon szuper volt.
0: Ez egy jó hírű iskola. Van-e ott olyan tanár, akire nagyon szívesen emlékszel, aki megmozgatott benned valamit, vagy aki inspirált arra, hogy tanulj és törekedj?
1: Igazából minden tanárt szerettem egytől egyig, de talán a biológia tanáromat tudom kiemelni, a Farkas Istvánt, aki nagyon ösztökélt minket, hogy ha már erre a szakra jöttünk, akkor tényleg tanuljuk meg nagyon mélyen a biológiát, és abban igazából nagyon sokat fejlődtem az évek során.
0: Amikor bekerültél az egyetemre, gondolom az egy nagy váltás volt. Volt-e esetleg olyan pillanat, amire emlékszel, amikor egy kicsit meginoktál, hogy valóban ezt a lovat akartam én?
1: Igazából abban, amiket tanultam, az minden tetszett és érdekelt, úgyhogy abban nem voltam bizonytalan. Talán ami hiányzott, az a közösség, mert a gimnáziumban tényleg egy nagyon-nagyon szuper csapatunk volt, és azt sajnáltam legjobban, hogy így tőlük elszakadtam. Valahogy ott az egyetemen nem alakult ki egy ilyen szoros kapcsolata a csapattal, úgyhogy inkább ezt tudom kiemelni.
0: Amikor végeztél, hogy döntötted el, hogy te a gyerekvonalra szeretnél jönni?
1: Igazából ezen gondolkoztam már ott a tanulmányaim során is, hogy szeretnék gyerekekkel foglalkozni, mert így ez is benne volt a gyerekkoromban, amikor már ilyen tinédzser voltam, hogy nagyon szerettem a kicsiket így is tápolni és játszani velük, meg bennem volt egy kicsit ilyen pedagógiai érzék is, amit így vissza is jeleztek. És amikor először voltam a megyei kórházban, ott Miskolcon gyakorlaton, a gyekben, és ott láttam a gyerekekkel való foglalkozást, akkor már így biztosra tudtam, hogy nekem ez az utam.
0: Az egyetemen voltak-e olyan mestereid, akiket követni szeretnél, vagy akik nagyon nagy hatással voltak rá?
1: Nagyon jó tanáraim voltak egyébként ott is, illetve akkor még nagyon kicsi volt az évfolyam, ezért azt gondolom, hogy akkor még sokkal könnyebb volt megtanulni így a gyakorlati dolgokat is. És aki a konzulensem is volt a szakdolgozott írásnál, a Juhász Eleonóra, ő nagyon nagy példakép.
0: Ha nem titok, miből írtad a szakdolgozatodat, mi volt a témád?
1: Én stroke utáni egyensúlyfejlesztésből írtam, és egy ilyen speciális módszert, a PNF módszert alkalmaztam erre.
0: Biztos mindenki tudja, hogy mi ez a PNF módszer, de szerintem segítség, ha elmondod nekünk röviden.
1: Igen, így ha elmondom, hogy minek a rövidítése, az nem biztos, hogy megkönnyíti a helyzetet, de ez a proprioceptív neuromuszkuláris facilitáció. Igazából ez egy speciális módszer arra, hogy a mindenféle izomzatra lehet alkalmazni, de hogy nekem itt a szakdolgozatomban az volt a hipotézisem, hogy egy bénult izomzaton tud segíteni, és akár egy hosszú idő után sérült izomzatot is tudunk ezzel fejleszteni.

0: Te hogy látod a saját szakmádnak a jövőjét? Most egyre több említetted például a robotikát, ami 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna akár, csak most már meg itt van. Merre felé fejlődik a te szakmád? Miben lesz más, hogyha egy előre tekintesz?
1: Hát szerintem egyre nagyobb hangsúlya van a gyógytornának összességében. Egyre jobban ismerik meg az emberek, hogy ez nagyon sokat tud segíteni. És igen, ahogy bejött a robotika, ezt feltételezhetjük azt, hogy ez valamennyire leváltja az emberi manuális segítséget, de azért ez nem teljesen így van, mert ezeket a robotokat valakinek működtetni kell, és nem mindegy, hogy működtetjük őket, szóval hogy mindig fognak kelni gyógytornászok, akik jól alkalmazzák ezeket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyorsan fejlődő tudományág, és hogy nagy jövője van, és szükség van nagyon sok gyógytornászra.
0: Esetleg az is felmerül benned, hogy itt említetted, hogy vannak gyerekek, akik végtagok, hiányosok, hogy egyre fejlettebb technikával olyan művégtagok fognak készülni, amelyek széles körben lesznek elérhetők, nem csak kevesek számára. Másfelől, hogy esetleg az idegtudományok akkorát fejlődnek, hogy esetleg újra már eddig elhaltnak, vagy bénultnak vett pályaszakaszok újra tudnak épülni.
1: Igen, mind a két vonal nagyon fejlődik. Ami nehézség, amit így kérdeztél is, hogy a protézisek közül azért a legjobb protézisek, azok sajnos nagyon drágák, és nem elérhető mindenkinek. Viszonylag kevés amputált gyerek érkezik hozzánk, úgyhogy én nem vagyok teljesen képben azzal, hogy pontosan milyen protézisek elérhetők, de folyamatos ebben is a fejlődés. Illetve a bénult izomzatnak a segítésére, ami most nagyon megy, ez a funkcionális elektrostimuláció, és ez pontosan azt szolgálja, hogyha ezt a kis gépet felszereljük a végtagra, akkor ez minden egyes lépésnél tud mondjuk segíteni abban, hogy összehúzódjon az izom, ami egyébként magától nem tud. Úgyhogy ez is egy nagyon új irányzat és nagyon szuper dolog.
0: Egy kicsit visszatérve a lelki vonulatra, ugye beszélgetsz a szülőkkel, édesanyákkal, édesapákkal, akik nyilván kérdeznek tőled, mert jobban átélik a gyereküknél, is jobban átélik, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel, hogy fog tudni élni, meddig fog gondoskodásra szorulni, milyen mértékben. Hogy tudod tartani bennük a lelket?
1: Igazából szerintem ez egy ilyen beleszületett képességem, hogy nagyon empatikus vagyok, minden kérdésükre igyekszem válaszolni, és igazából próbálok egy ilyen megtartó szerepet betölteni ezekben a helyzetekben, főleg, hogyha olyan kérdések jönnek felém, amire pontosan tudja a szülő, hogy mi lesz a válaszom, és nem feltétlenül pozitív. Mindig azt mondom el, amit valójában gondolok, és amit így látok a tapasztalatokból, illetve vannak olyan tények, amin sajnos nem tudunk változtatni, és tudjuk, hogy nem lesz teljes gyógyulás. Úgyhogy igyekszem őszintén és empatikusan kommunikálni velük.
0: Bizonyára sok szakmai úton jártál, és szereztél tapasztalatokat, akár külföldön is. Mesélnél ezekről?
1: Igen. Külföldön igazából főleg az SMS betegek kapcsán voltam. Barcelonában voltam egy ilyen nemzetközi kongresszuson, illetve volt lehetőségem Hollandiába kijutni, ahol szintén az SMS gyermekekkel kapcsolatban egy ilyen gyógytornász tréning volt, ami több napos volt, és nagyon hasznos volt.
0: Kötöttél esetleg szakmai kapcsolatokat is, és visszavárnak?
1: Igazából ott sok gyógytornásszal beszélgettem, és cseréltünk is elérhetőséget, abszolút.
0: Akkor van egy ilyen csapat, aki nemzetközileg tartja ebben a témában a kapcsolatot. Amikor éppen nem gyógytornáztatsz, tehát nem dolgozol, akkor mi fér bele az életedbe? Mi az, a jogát már említetted, de mi az, amit szeret csinálni gondolom nem sok szabad időd van, de ha mégis, akkor mivel töltöd el?
1: Nagyon szeretek a természetben lenni, úgyhogy túrázni igazából, vagy csak sétálgatni. Sok időt töltök a barátaimmal, sok barátom van, a családdal. Szeretek olvasni és sportolni, illetve főzni.
0: Még a szüleiddel élsz, vagy pedig már van saját családod?
1: Nincs saját családom, de külön élek. A szüleim, ők ott vannak vidéken, úgyhogy én itt élek albérletben.
0: Könnyű volt megszokni Budapesten?
1: Viszonylag igen. Nyilván sokkal nagyobb város, mint ahol felnőttem, de úgy vágytam el máshová, úgyhogy így ezáltal, hogy vágytam, hogy ide jöjjek, így könnyű volt.
0: Mit tartasz magad előtt célként legfontosabbnak, amit most tanában vagy a közeli jövőben szeretnél elérni?
1: Nagyon szeretném megtartani ezt az egyensúlyt, ami most így sikerült kialakítani a munkahelyen, mert ezt így most nagyon élvezem. Szeretnék jó vezető lenni, és jelentkeztem egy mesterképzésre, a Semmelweis Egyetemre, neurorehabilitáció MSC-re, úgyhogy ha minden jól megy és felvesznek, akkor azt kezdem szeptembertől.
0: Az azt jelenti, hogy egy doktori fokozattal lesz gazdagabb a kórház?
1: Nem teljesen, ez még mesterképzés, úgyhogy egy mesterdiplomát ad, és utána nincs egyelőre terve, de ki tudja, utána jöhetne a PhD, ami doktori fokozatot ad.
0: Ez azt jelenti, hogy benned van tudományos érdeklődés is. Említetted, hogy szeretnél jó vezető lenni. Szerinted milyen a jó vezető?
1: Szerintem figyel a csapattagokra, észreveszi, hogyha valakinek nehézsége van, akár a munkáján, akár a magánéletben is igyekszik ebben segíteni. Tiszteli a társait, jól szervezi a munkát, és csapatjátékos.
0: Egy vezetőnek néha döntéseket is kell hozni, vagy esetleg visszacsatolni olyan visszajelzéseket, amelyek nem mindenki számára mondjuk örvendetesek adott pillanatban. Te ennek ezt a nem szeretem részét a vezetésnek, ezt hogy kezeled?
1: Nem volt még sok olyan eset, amikor ilyeneket kellett volna megoldanom, de amikor volt, akkor sikerült ezt így empatikusan lekommunikálnom.
0: És hát úgy tűnik, hogy szeretnek is a kollégáid. A beszélgetés vége felé közeledve hadd kérjelek, hogy van-e egy olyan vezéreszme, vagy gondolat, vagy idézet, vagy bármi, ami szerinted az életed vezérfonala, vagy akár csak egy meggyőződés, amit fiatalkorod ellenére, mint élettapasztalat eddig kialakítottál magadban, és ami fontos lehet, amiből egy kicsit nem csak jobban megismerhetünk, hanem mi is tanulhatunk.
1: Van igen egy mondatom, amit fogalmam sincs, hogy így ki fogalmazta meg. Ez a minden cselekedeted szeretetből szülessem. És igazából ez, amit így a mindennapokban igyekszem követni.
0: Köszönöm szépen Szoták Dórának ezt a beszélgetést. Elköszönök tőle a mai adás szerkesztője, Hideg Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Hírpercek.
4: Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Ismét Verbita fesztivált rendeznek Budapesten. Pénteken rendezték a harmadik lakhatási szakmai fórumot. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedir Zsuzsa. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szentatya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Az Isteni Ige Társasága, azaz a Verbita Rend fesztivált rendez június 20-án szombaton Budapesten, Bolygónk őrei vagyunk címmel, áll a Magyar Kurír hírében. A különleges missziós kulturális programot a Názáret Missziós Házban tartják. Az eseményen, a köszöntések és dicsőítés után koncelebrált szentmisét mutat be Varga János, SvD. A nap témájáról Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója tart előadást. A közös ebéd után, melynek során különböző nemzetek ételeit lehet megkóstolni, kulturális programok várják az érdeklődőket. Lesz magyar népzene, fülöp-szigeteki és koreai, indonéz és indiai tánc. Este koncertek színesítik a programot. A hagyományt folytatva, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Verbita Fesztivált. A kulturális esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Európa szerte így nálunk is egyre súlyosabb a lakhatási válság, hangzott el a harmadik lakhatási szakmai fórumon pénteken Budapesten. A szakértők szerint a problémát csak hosszú távú, összefogáson alapuló megoldásokkal lehet kezelni. A rendezvényt a Mária Rádió, Közösségi Lakás Alap, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Református Szeretett Szolgálat közös szervezete hozta tető alá. Adja hírül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az eseményen előadások hangzottak el, többek között a lakásárak növekedéséről. Később a panelbeszélgetések résztvevői többek között azt vizsgálták, hogyan érdemes megközelíteni a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lakhatási problémáit. A harmadik lakhatási szakmai fórum legfőbb célkitűzése és egyben legnagyobb eredménye az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása, a tapasztalatok kölcsönös megosztása, az érdemi szakmai párbeszéd elindítása volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Vaskor Gréta, szervusz, köszöntelek szeretettel. Gréta meseterapeuta, pár- és családterapeuta, családállító, mentálhigiénés szakember. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit.
0: Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorban?
1: Kicsit nosztalgiával, mert én nekem az első igazi, hosszú, komoly munkahelyem itt volt a Gogol utcában, és pont rá lehet látni arra a házra, ez nagyon régen volt, és volt velem egy ilyen nosztalgia, hogy megint ezeken az utcákon járok, úgyhogy emlékeket hívott elő.
0: Miért is vagyunk ma együtt, mit beszéltünk meg, hogy miről beszélgettünk? A mese, mesék, és a mesén belül is, mert ez egy hatalmas nagy téma lenne, 40 percben bele se kezdünk csak így a mesékbe. Picit szűkítettük a kört, a nőalakok. Nőalakok a mesében. Talán magyar népmese, világnépmese, egyáltalán a népmesék, mesék. Mielőtt belekezdenénk, engem mindig nagyon érdekel, hogy aki valamilyen területet magáinak val, vagy abban szeret működni, vagy annak a szakértője, téged hogyan érintett ez meg, a mese? Hogy kerültél te a mesékhez közel?
1: Hát volt először egy első kapcsolatom gyerekkorban, de az úgy ott is maradt, illetve valahol ott maradt a történeteknek a szeretete, és világéletemben olvastam akár meséket is. Aztán képződő családterapeuta voltam, amikor volt Szegeden egy workshop, és mesékről. Boldizsár Ildikó hirdette meg, és én valahogy oda keveredtem, ügyes voltam, mert nagyon sokan jelentkeztek rá. És tulajdonképpen az a mese, amit ő mesélt ott akkor, azóta is velem van, fejből tudom, bármikor el tudnám mondani, nem csak azt, sok ilyen mese van. És valahogy akkor érintett meg felnőttként újra az élőszavas mesemondás, hogy wow, ez valami fantasztikus és csoda. És ha egy kicsit korábbra megyek, akkor nem az élőszavas mesemondás, hanem a meséknek a szimbolikus világa, sok-sok rétege, az pedig jártam Pap Gábor előadásaira, Molnár V. Jóska bácsi előadásaira, a mesékről, Szántainak az előadásaira, és nagyon izgattak azt inkább így a gondolkodásomat, hogy fú, milyen rejtélyek lehetnek benne. Szóval ez a kettő valahogy, hogy mi van a mesékben, mert hogy a mese nekem már akkor is olyan volt, mint egy ilyen ajtó, amit ki lehet nyitni, és ha belépünk, akkor nagyon-nagyon sok izgalmas rétegét lehet felfedezni, és nem csak a mesének, hanem saját magunknak is, mert a mese oda visz saját magunkhoz, magunkba, ezekbe a mély rétegekbe. Szóval ez a kettő mozdított, a megélés, az élmény, és egyfajta szellemi tartalom. És valahogy így mozdult, és akkor így határoztam el, talán ennek a kettőnek a kapcsolódásából született meg az, hogy én ezt meg szeretném tanulni. Szerencsém is volt. Végeztem is, tehát meg is tanultam, és nagyon hamar elkezdtem a mesékkel dolgozni. Nagyon hamar. Még tanultam a meseterápiát, amikor én már elkezdtem mesékkel dolgozni csoportban, és hát azóta is ezt folyamatosan művelem, és nem csak dolgozom csoportban, vagy egyéni folyamatokat kísérek, hanem én írok, gondolkodom, fejtem a meséket, történeteket, és különösen izgatnak a mesékben, ezekben a különös történetekben a családrendszer témák, történetek. Tehát hogy jelenik meg egy családi kapcsolatrendszer, a transgenerációs üzenetek, a párkapcsolatnak a dinamikái, és hát izgatnak természetesen a női témák, történetek, hát jó magam is sok-sok női szerepben vagyok, voltam, remélem leszek, és ez szerintem egy úgy kezdett, hogy a életre hangoló, hát abban vagyunk ebben a műsorban, és igen, szerintem a mesék életre hangolnak.
0: Jó, hát akkor így nők egymás között, itt a stúdióban, bár remélem, hogy a rádió előtt akár hölgyek, akár férfiak hallgatják ezt a műsort, szerintem mindannyiunknak jó akár a saját nemünkről tudni, vagy akár betekinteni a másik nembe is egy kicsit, hát ha megérkezik jobban a megértés, az empátia egymás iránt.
1: Abszolút, és nagyon fontos, ugyanis hát így teljes az élet. Egyrészt nőknek vannak apáik, nagyapáik, dédapáik, fiaik, testvéreik, szerelmeik, barátaik, és férfiaknak vannak anyáik, dédanyáik, nagyanyáik, lánygyermekeik, szerelmeik és barátaik. Tehát, hogy szerintem nem tudunk egymás nélkül élni.
0: Hát igen, így ahogy mondtad, hogy te is a munkád során családpárterápiában, tehát ebben a kis mini egységben, egy ilyen kis alapsejtben is milyen sok minden rejt mérétegeket akár egy mese. Most arra vállalkozunk ebben a 40 percben, hogy egy kicsit a nő alakokra nézzünk rá. Bennem olyan sokszor motoszkál a kérdés, hogy mese, régi, ki tudja, hogy honnan, akár még a verbalitás időszakának a kezdetéből is, hogy hogyan rakodnak egymásra ezek a rétegek, hogy itt vagyunk most a 21. században. Olyan érdekes nyelvezettel mennek ezek a mesék, vagy szimbólumokkal. Tudnak ezek üzenni nekünk is?
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon összetett kérdés, hiszen a mese egészen biztosan, hogy az írásbeliség előtt született, hogy hogy az rejtély övezi. Sokféle elmélet létezik. Én azt gondolom, hogy a mese az egy univerzális nyelv. A történetmesélés, az ember sajátja, és ez egy nagyon univerzális, és a mese egy nagyon-nagyon különleges történet, sűrített képekkel szól az ember életnek az a fontos, általános kortól és időtől független kérdéseiről. A leválásról, az akadályokról, azokról az életkérdésekről, amik szerintem 5000 évvel ezelőtt is léteztek, és remélem lesz 5000 év múlva is világ, és akkor is létezni fognak. Szóval, hogy a meséknek a történetei időtlenek, és amilyen képeket, szimbólumokat használ, igen, nagyon összetett vannak, kulturálisan meghatározott szimbólumok. Egy sárkány, egy kínai mesében, vagy egy vörös szín, egy fehér szín, a hetes szám, a hármas szám mást fog jelenteni, akár mást fog jelenteni, mint mondjuk egy magyar népmesében. De azért vannak univerzális képek, univerzális, egyetemes szimbólumok, amik viszont a világ minden táján ugyanazt jelentik. És nem véletlenül van az, hogy ugyanannak a mese szűzsének én tudok dolgozni indonéz, török, albán, magyar, francia, norvég változatával. Most egy kicsit próbáltam lefedni. Uh-huh. Piroska és a farkas történetét meg lehet találni Kínában, Afrikában, Észak-Amerikában, Észak-Európában, Magyarországon, illetve a Kárpát-hazában. Ezek univerzális témák, kortalan témák. Elemezték, hogy milyen mélyre nyúlik vissza, nagyon több ezer évre, de ezek tényleg univerzális emberi üzenetek. Aztán persze vannak speciálisak is, ami adott kultúrához tartozik, de a mesemondónak a feladata például, mert a mesemondás egy alkotás, aktualizálni. Tehát ami esetleg nem érthető már, mert kihullott a köztudatból, vagy már nincs benne a kultúrában, akkor egy picit aktualizálni azt a képet, azt a történetet. Ezért a mese különben nagyon élő műfaj. Tehát, vagy élő műfaj tud lenni. Tehát, hogy aktualizáljuk a történetet, és a hallgatósághoz mozdítjuk, idomítjuk, kicsit kiemeljük azt, ami annak a közösségnek, vagy annak a célnak megfelel, kicsit kibontjuk, átcseréljük a képeket, tehát hogy lehet ezzel játszani, és igen, egészen biztos vagyok, hogy a 21. századnak is szól a mese.
0: Egy picit leragadtam annál, amikor azt mondod, hogy vannak általános dolgok, amik a világ minden táján lévő népnek a meséjében ugyanaz. És akkor ezt így megpróbáltam lefordítani, hogy lehet, hogy ez a nap, hold, csillag szimbólum, vagy bizonyos alapérzelmek, amire aztán már a lélektani kutatások is kimutatták, hogy bizony van 4-5 olyan érzelem, ami a világ minden táján ugyanaz. Tehát, hogy vajon ezek lehetnek, ezek az univerzális dolgok, és lehet, hogy tulajdonképpen ennyi elég is.
1: Hát például a félelem szerintem ez egy alap érzelem, és én dolgozom is vele meséken keresztül, és pontosan azt szeretem, hogy különböző népek meséből válogatok megküzdést a félelemmel.
0: Aha, tehát ugye a megküzdés.
1: A megküzdés. A mesék mindig arról szólnak, hogy hogyan lehet egy kibillent nehéz állapotot visszarendezni, rendbe hozni. Például ilyen a félelem. Nagyon fontos alapérzelmünk vészjelző, hogy tudjuk, hogy most vész van, de a mesék szólnak arról, hogy ezt a félelmet, az épített félelmet, az előrevételezett félelmet, a tényleg félelmetes helyzetből milyen megküzdés van. Mert nem mindig csak a harc, nem mindig sárkányok jelentik a félelmet. Tehát például ez egy univerzális. És ezt ausztrál, észak-amerikai, afrikai, cigány, albán, magyar népmesében meg lehet találni. A félelem különböző arcait és a félelemmel való megküzdést. Például ez egy univerzális. Vagy az útnak indulást, ez egy alap, az út, mint egy szimbólum, mint egy metafora. Ez a világ minden lelkében hasonló. Kulturálisan meghatározott, de mégis azt, hogy az életünk egy út, és néha sűrű, sötét erdőbe kerülünk, ahol félelmetes hangok, árnyak, állatok, növények vannak, és hogy találunk ki belőle, találunk-e tüzet, fenti fényt, vagy lenti fényt, merre indulunk tovább, mit teszünk egy útkereszteződésnél, hogy döntünk. Na, ez univerzális. Uh-huh. És mindegy, hogy afrikai mesé szól, és mindegy, hogy magyar mese szól róla, ez univerzális. Az is univerzális, hoztad a segítőtársakat, hogy a mesehőse, mi, nem kell, hogy egyedül megtegyünk mindent, hanem az útunkon van segítő, néha ők állnak elénk, és azt mondják, hogy hé, itt vagyok, vegyél észre minket, néha nekünk kell őket meghívni, kölcsönösen valamit kell adni érte, ez is univerzális. Univerzálisak tudnak lenni a színek, a sötétség, az éjszaka, a hold, a boszorkány, most különböző szinten mondom, az minden népnél hasonló a sötétség, az éjszaka, az nem feltétlen negatív, de mindenféleképpen egy szorongást kelt, egy félelmet kelt, egy olyan élményt ad, amiben valahol tapogatoznunk kell, hogy valami biztonságot kell találnunk. De a mag is sötétben születik, tehát, hogy a sötét nagyon-nagyon kell, vagy a nap, amikor mondjuk a hős hajnal hasadtával indul, az univerzális minden népnél, hogy mit jelent egy nap felkelte, egy fény megjövetele. Univerzális például, hogyha most megint egy negatív aspektust nézek, a felfalatás, a fogak, a karmok, a széttépetés, a halál, ez is egy univerzális kép. Kínában tigrisek jelzik, nálunk mondjuk farkasok. Afrikában lehet, hogy hiének. Mindegy, ugyanarról szól. A félelemről, a széttépetésről, a pusztulásról. Tehát ezek univerzális képek. És teljesen mindegy, hogy melyik nép mesélje. És természetesen az is fontos, hogy az a kultúra, amiben születünk, az hogyan szól erről. Tehát ez meg a miénk. Mert a mesék különben identitásképző is, otthonteremtő is, abban a kultúrában, amiben vagyunk, de most, hogy így megnyílt tulajdonképpen a világ, és hogy nagyon-nagyon sok más népnek a mesét is el lehet érni, ezért rá tudunk csodálkozni, hogy jé, hát ez nekem is szól. Egy inuit mese. Nekem is szól, rólam is szól. Akkor lehet, hogy én a világban vagyok otthon. Persze otthon vagyok itt is, a kis világomban, a kis családomban, a nagyobb családomban, a nagyobb klánomban, de tulajdonképpen az egész világban otthon vagyok. És ez szerintem hatalmas tanítás.
0: Mindenképpen, hogy a világomnak a magja én vagyok, de létezik rajtam kívül is egy világ.
1: Így van, és ezt szoktam mondani, és képzeljétek el, most nem tudom, hány milliárd ember van a Földön, mondjuk 8, elnézést, ha nem tudom pontosan, hogy 8 milliárd mag van, és 8 milliárd középpont. És mindegyikben ott például a középpont is egy archetipikus, univerzális élmény. Hogy tudunk a középpontunkban lenni, és szerintem a mese, amikor azt mondjuk, hogy a mese rendet terem, pontosan ebbe a középpontba visz-vissz ebbe a tengelybe, és ahogy mondom, a hallgatók nem látják, de automatikusan kihúzom magam, és mutatok is egyet. Mutatok is egy középpontot, egy tengely létet, és a mese szerintem ezt tudja, ha akár csak a hallgatással, és hát mivel meseterapeuta vagyok, a mesékkel való munkával tudja ezt megteremteni.
0: És akkor egy picit szűkítve a témát, rákanyarodhatunk a nőkre. Uh-huh. Hogy akkor az univerzális, az univerzum, a saját magam, az utam, a felnövekedés történet, az identitás megtalálás. Hát biztos, hogy van még egy csomó minden, de most hirtelen abból, amiket elmondtál, most nekem így ezek jöttek, de akár a transzgeneráció, hogy ezek mind-mind benne vannak a mesékben?
1: Hát benne. Benne. A mesék száma majd végtelen szerintem, és de mégis vannak fő csapásirányok, és mindegyik mese, és a változatai ugyanannak a szüzsének témának kicsit másképp szól ugyanarról, vagy nem ugyanarról, hanem ezekről a témákról. És hogy ez nagyon izgalmas, hogy például egy meseváltozattal, mikor dolgozunk, akkor meseváltozatokkal, én szeretek nagyon meseváltozatokkal dolgozni, hogy ezeknek a finom hangolásai hogy tudnak megjelenni, és hát néha olyan dolgokról is szól a mese, amit induláskor nem is látunk benne, mert tényleg nagyon sok rétege van, tényleg varázsos mélységig tud megnyitni bennünk univerzális történeteket, témákat.
0: Hogyan tudunk kódfejtőkké válni? Hogy ne csak a történet ragadjon el, annak a színessége, vagy akár az értetlenség, hogy na de most ez így miért, hogy ez mit jelent, akkor nem is érdekel, mert nem értem az egészet. Uh-huh. Hogy vajon picit egy ilyen gyors talpalót tudnál adni nekünk kódfejtésből, ami bizonyára csak egy kis ízlelő.
1: Ízlelő. Igen, több szintje van. Egyrészt, aki dolgozik mesékkel, vagy aki mondja a mesét, annak szerintem fontos, hogy megnyissa, dekódolja, vagy kódolja ezeket a történeteket. Ugyanis a mesemondónak feladata úgy átadni a mesét, hogy a hallgató érezze, lássa a történetet. Tehát, hogy át tudja adni a történetet. Mit jelent a kódfejtés, vagy a mesefejtés? Én nagyon-nagyon szeretem, és azt gondolom, mielőtt dolgozok egy mesével, meg kell fejtenem, meg kell nyitnom, meg kell állnom a képeinél, a szimbólumainál. Én úgy szoktam vele dolgozni, hogy színről, színről, térről, helyszínről, helyszínre megyek, ott megnézem a szereplőket, mit tesznek, miért teszik, mi a szándék mögöttük, milyen szerepkörük van, milyen strukturális szerepük van a történetben, és hát megnézem természetesen a szimbólumokat, azoknak az adott helyszínhez kapcsolódó jelentését, rétegét. Tulajdonképpen egy kicsit úgy néz ki, ahogy én dolgozom a mese előkészítésével, hogy szétszedem, egy kicsit így, minthogyha így szétdarabolgatnám, finoman értően, és utána újra összeteszem, és mindig, amikor újraolvasom egy-egy rétegét, megértem, akkor az egész mese egy újabb szintet tud megérteni, tehát egy folyamatos, egy körkörös megértés történik ilyenkor színről színre, lépésről lépésre, és én nagyon szeretek kérdezni minden egyes helyszínnél, hogy ha nyitott kérdések vannak, és jó kérdések vannak, akkor nagyon mély szintre tudunk elindulni, és megmozdulni, és megérteni például, hogy egy boszorkány miért úgy pusztul el, hogy a főkötője beleesik a tűzbe, és elég. Mit hív akkor? Miért kell a boszorkánynak elpusztulnia? Például ez egy konkrét mesének egy története, harcolnak a boszorkánnyal, akik különben, és hogy már itt vagyunk a nő.

0: hősnek a segítői állatok, ezek ki tudják iktatni, széttépik, szétszedik. Ugye ez egy nagyon erőteljes kép. Kódot fejteni, megnyitni. Hát mit jelent itt? És most behívnék egy Nagy Olga általam nagyon szeretett mondatot, ami azt mondja, hogy a mese nem a valóság, hanem a valóság lényegének a megmutatása. Tehát mindig, amikor én kódot fejtek, a valóság lényegét keresem. Tehát nem azt, hogy oké, akkor vigyünk oda egy farkast, oroszlánt, medvét, és tépessük szét a boszorkányt, ennek nincs értelme. De hogy mi a lényege? Az a lényege, hogy ezt az erőt, ezt a pusztítót, ezt a férfi erőt kővé változtató, időtlen, ősöreg pusztító női minőséget meg kell szüntetni. El kell égetni, szét kell szedni, mert különben az az erdő ott világ végéig elátkozott lett, elvarázsolt lesz, és az oda betévedő lovagok, vadászok, férfiak kővé válva ott fognak lenni. Tehát a valóság lényegét keressük a kódfejtésben.
1: Na ez is egy női erő akkor.
0: Így van, direkt hoztam be most ezt a boszorkány erőt. Tehát, hogy így végig kell fejteni. De amikor mesét mondunk, tehát csak azért, csak most idézőjelben mondom, hogy szórakozást, hogy élvezetet adjunk, akkor a hallgatóságnak nem kell megfejteni, nem is teszünk föl kérdéseket, de nekem a mesemondónak értenem kell, hogy itt mi történik belső képben, és át kell adnom. Amikor viszont dolgozunk a mesével, dolgozom mondjuk saját élménybe, akkor sem didaktikusan kérdezek, hanem tudom, hogy mi van ott a történetben, és akkor a képek mögé megyek, hogy milyen érzést kelt például egy ilyen kép, hogy ott van az elvarázsolt erdő közepén, ami már lombja vesztett, ott van egy tölgyfa, és rajta ül egy boszorkány, és aki oda téved, ezt ezzel-azzal, de elvarázsolja, és kővé válik, és élettelen lesz. Hogyan hat ez? Milyen érzések jelennek meg első körben? Akár képek, történetek, és akkor ezzel is szépen lehet tovább menni. Miért ül az a boszorkány azon a fán? Mióta ül az a boszorkány az a fán? És itt már jönnek a mese, az, hogy hogyan lehet dolgozni a mesével, hogyan lehet tükörként használni, modellként használni, és hogyan lehet belsővé tenni. Hogyan nyit meg például ez a történet, akár egy transzgenerációs, pusztító női vagy férfi történetet.
1: Akár egy párterápiában.
0: Mert azért így van a párterápiában. Én sok-sok ilyen boszorkánnyal találkoztam, mind a női történetekben, mind a férfi történetekben. És ezek ott ülnek. Ott ülnek. Akár több generációta.
1: A női életciklusokra hogyan mutat rá a mese?
0: Direktben nem mutat rá, tehát nincs, hogy életciklusok, akkor ez a mese. Inkább azt gondolom, hogy az életciklusoknak a témáira, feladataira, kihívásaira, nehézségeire, megéléseire a mesékben lehet rá találni. Nagyon-nagyon jó képeket, példákat, akár arra, hogy amikor mondjuk egy életközépben vagyunk, mi az, amit megtettünk eddig, merre megyünk, hova menjünk, mi az, ami értékes, mi az, ami nem, erre is gyönyörű meséket lehet találni. Természetesen nem az lesz a címe, hogy a életközép válság meséje.
1: Életközépi válságban csak lévő nőknek.
0: Nők meséje. De hogy ilyenkor ügyesen kell keresgetni, és érteni kell annak az életciklusnak a feladatait, ami esetleg nehézséget jelent, és akkor így el kell kezdeni sok-sok mesét olvasni, kódját, témáját megnyitni, megfejteni, és ha éppen olyanra lelünk, akkor azt akár felajánlani, bevinni akár egy egyéni, vagy egy csoportos terápiás helyzetbe.
1: Annyiszor eszembe jut, ahogy hallgatlak téged, egy mondjuk egy Jancsi és Juliska mese, ami ha csak végignézem, gonosz szülők, elhagyják a gyereküket, a gyerekek megpróbálnak életben maradni, megint egy gonosz kezébe kerülnek, aztán valahogy kiszabadulnak. De bizonyára ennek vannak egyéb mély rétegei is, hogy nem is biztos, hogy ez erről szól valójában.
0: De erről is

0: Szól, erről is szól, abszolút, abszolút erről is szól, teljesen jól érzed, erről is szól, mert hogy a mesékben, elég sok mesében ott van a pusztító szülő, pusztító apa, uh-huh. vagy a pusztító anya. A mesékben mostohaként szerepel általában, bár néha édes anyaként is. Tehát ez egy univerzális téma megint, amikor a szülő nem tápláló, nem bölcső, nem útnak indító, nem támasz, hanem
1: hamuba sült pogácsát
0: adó. Nem hamuba sült, hanem a boszorkány képében még ő akar téged fölfalni. Ebben is családterápiában, egyéni folyamatokban, párterápiában bizony találkozunk ilyen szülőkkel. De erről is szól. De arról is szól, hogy hogyan lehet ezzel az erővel megküzdeni, úgy, hogy még igazából ez a Jancsi és Juliska, vagy Jánoska és Margitka, ez ugye fordítás igen. függő a név, de igazából nem is a név fontos. Milyen megküzdési stratégiáik vannak? Hogyan lehet ebből a helyzetből kilépni? Mit kell tenni? És itt izgalmas téma például itt az apának, ebben a mesében az apának a helye és a szerepe, aki úgy érzi, meg tudja, meg látja, vagy nem is biztos, hogy tudja, de hogy ez valahogy nem olyan oké, ami történik, de hát ellenállni nem tud. Nem tud ellent mondani. Nem tud védeni. És itt például ebben a mesében a boszorkány és a mostoha, tulajdonképpen az anya, a nagy, anya, az ősanya pusztító arcának a két vetületét mutatja és jelenti. Nem véletlen például ezekben a történetekben, hogy ezek az erők, ezek a működések elpusztulnak, kiiktatódnak. Tehát nincs, ezekben a mesékben általában nincsen, na jól van, hát mi túléltük, akkor menjen tovább úgy, ahogy eddig ment. Tehát, hogy ezek az erők, ezek a működéseknek ki kell kerülni az élet rendszeréből. És tulajdonképpen valami ilyesmiről is szól ez a történet, hogy hogyan lehet egy ilyen pusztító szülői közegből, térből, kapcsolódásból valahogy megmenekülni. Ez a mese nem úgy végződik, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak, lakodalom, itt még jön fontos további történet. Tehát itt még valahogy ebből majd föl kell nőniük. Az majd egy következő mese lesz, hogy tudnak ebből majd újra rendeződni, és különben szól a testvér kapcsolatról is. Tehát sok minden, tényleg van több réteg ennek a történetnek is. És ennek is van sok változata.
1: Igen, tehát egy picit így lefagytam, ahogy ezt így hallgattam, meg az jutott eszembe, hogy ez a pusztító erő, hogy már gyermekkorban is megvannak ezek a pusztító erők, és egy tovább lépés, vagy életünk egy további szakaszába való lépéskor kerülhetnek a gyermekek is olyan helyzetbe. Nem mondom, hogy mindenkinek ilyen helyzetbe kell kerülnie, hiszen nem mindenki kap pusztító szülőt, de hogy akkor ennek lehet egy olyan kicsengése, hogy lehet innen tovább lépni, ha megtaláljuk azt a kapcsolódást, akár egy testvér kapcsolat formájában, hogy akkor ebből lehet tovább lépni.
0: Abszolút, és hogy ne csak a pusztító nő alakokról beszéljünk, mert most itt már második sötét,
1: boszorkány,
0: a mostoháról. És nagyon-nagyon fontos, mert a mesékben vannak nagyon-nagyon bölcs, segítő, tápláló nők, asszonyok, akár állatképében is, tehenek például, a Verestehén meséjére gondolok, ahol egy ugyanolyan pusztító, mostoha anyai közegből, vagy térből egy tápláló, egy segítő, jó anya, éppen egy tehén, megint szimbólumként megint hívja különben ezt a női tápláló elvet, segíti a kicsi gyermeket, hogy innen elmeneküljön, hátára veszi, eteti, viszi, és ha most erre figyelünk, hogy hátamra veszem, tartom, menekítem, táplálom, elviszem egy olyan helyre, ami biztonságos, hát ez kell a felnövekedéshez, és például ő egy jó anya, és nagyon sokszor ez is kell, tehát megjelenik a pusztító nő mellett egy segítő nagy anya, ős anya, aki aki ott van és segíti a főhőst. Vagy ott vannak azok a bölcs öregasszonyok, amikor a főhős megy, keresi a világ végét, keresi az elátkozott testvéreit, a párját, amelyik a világ végére átkozódott, varázsolódott, és akkor megpihen egy ilyen világvégi asszony, öregasszonynak a házában, aki megvendégeli, pihenj meg nálam, megetetlek, megitatlak, mit szeretnél? Ó, keresem ezt, és ezt nem tudom, de menj az nénémhez, az anyámhoz. És adok neked egy aranykörtét, egy aranyalmát, vidd magaddal egy aranyorsót, majd jó lesz ez valamikor. És ezek az asszonyok ott vannak, talán a világ kezdete óta, és a világ végéig ott lesznek, és várják, hogy oda bekopogtassunk, kicsit megpihenjünk, elmondhassuk neki, hogy mi a bajunk, és azt mondja nekünk egy másik mesében, ó, tudom, mi a bajod, menj oda a tóhoz, holdkeltekor, és vigyed ezt az orsót, és kezdj el fonni rajta, és énekelj, és akkor majd az elátkozott, elrabolt kedvesed, abból a tóból elő fog bukkanni. És elmondják, hogy mit kell tenni, és adnak varázseszközöket, csak be kell kopognunk, és meg kell tennünk, amit ők mondanak. Szóval, hogy vannak bizony jó anyák, segítők, akik támogatják ezt az utat, mert hogy nélkülük nem biztos, hogy fog menni a tovább lépés, a tovább haladás.
1: Van még élő szavas mesélés, van erre igény?
0: Nagyon nagy igény van, abszolút van. Én nagyon sokat mesélek élőszóban, és nem csak én, hanem több helyen van olyan lehetőség, meg van hirdetve, hogy itt ekkor és ekkor, ez és ez, ebben és ebben a témában, vagy ilyen és ilyen alkalomra hirdetnek élőszavas mesemondást, engem is szoktak hívni bármilyen alkalomra, és akkor gyűjtögetek olyan típusú meséket, és mondom. De saját örömömre is. Én például szoktam hirdetni élőszavas mesemondás esteket, én este szeretek mesélni, és jönnek, sokan, és rácsodálkoznak. De hogy azt gondolom, hogy most már van egy ilyen hallgató közössége, közönsége ennek, mert szerintem az élőszavas mesemondás maga a mese soha nem fog kihalni.
1: Hát ez jó lenne, mert hogyha mondjuk évezredeken keresztül idáig eljutottunk, akkor nehogy már most halljuk.
0: Ugye? Hát visszük tovább, és meséljük, és alkotjuk tovább, és adjuk tovább, és azért izgalmas még a mese, mert van egy olyan funkciója. Peseskén azt mondja, hogy raktárhatás. Én úgy szoktam mondani, hogy zsebre lehet tenni a mesét. Én elmondok egy mesét, egy történetet. Az én felelősségem, hogy úgy adjam át, hogy az láttató legyen, érezhető legyen, és a mesehallgató el tudja magával vinni. Zsebre teszi, szívbe teszi, lélekbe teszi, és föl tudja idézni. Ha sok mesét hallgat, akkor lehet, hogy el is tudja már mondani. Akár otthon a gyermekének, a kedvesének, testvérének, a barátainak, tudja továbbadni. Tehát, hogy a mesét így zsebre lehet tenni. Mert pontosan azt mutatja, hogy nem szó szerint kell átadni, tehát nem egy memoritert kell átadnunk, hanem képeket kell láttatnunk, és ezt lehet vinni. Egész másképp különben az iskolában is szerintem nagyon fontos lenne, ha történetekként adnák át a tudást, adakta mesével is, mert egy történetre sokkal jobban lehet emlékezni, sokkal jobban megragad, föl lehet idézni, mint hogyha száraz tényeket mondunk. És különben a mesék erre is szolgáltak többek között, hogy tudásátadás, adjam át a tudást a világról, a földről, kapcsolatokról, az állatokról, különböző minőségekről.
1: Miközben annyi minden rétegünket megmozgat a tudás, most a tudás, de azért beszéltünk már itt az érzésekről. Tehát hat rám, ahogy hallom, szinte nem is... Mert hogy ez a jó, hogy nem gondolkodom rajta, hanem érzem, hogy ha szorítom már a kapusom, elfogyott a levegőm, vagy most úgy szeretnék egyet nevetni.
0: Így van.
1: Tehát, hogy az érzéseimet, a testemet is megszólítja.
0: Abszolút, és ez a mesének a varázsa és a csodája, és miközben mesélek, én szoktam figyelni, többes tudatállapottal vagyok, mert ott vagyok a mesében, közben nézem, figyelem a hallgatóságot, és látom a lelassult lélegzetet, a kicsit azt a fókuszált figyelmet, ez a, egy, a mesehallgatás közben egy ilyen módosult, enyhe módosult tudatállapotba kerül a mesehallgató, szerintem a kicsit a mesemondó is, és egyszerre működik a bal és a jobb agyfélteke. Tehát hat az érzésekre, a testi érzetekre, belső képekre, de közben ott megy a gondolat is. Tehát, hogy van egy szellemi üzenete is, szellemi, érzelmi, testi üzenete van a történetnek. Nagyon-nagyon-nagyon sok szinten hat. És korábban mondtad, hogy hát valaki mondjuk valamit nem ért, mert ugye azért a mesékben vannak izgalmas képek, és például különösen a hazugságmesék, az pont arról szólnak, hogy a kogníciót totálisan kiüssék. Tehát, hogy azt mondják, hogy ez teljesen értelmetlen, de pont erre szól, hogy átvigyenek egy másik világba. Az egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, tehát ezek a mesei képek picit arról is szólnak, hogy egy ilyen időtlen térbe vigyenek, hogy ne a kognícióba vigyenek, hanem szólnak a tudatnak és a tudattalannak, hogy mi most más világba fogunk menni, nem baj, ha vagy, de jöjjenek elő más rétegeid is, az érzések, az érzetek. És hát persze lehetnek a gondolatok is. Tehát valahol a racionalitást és a transzcendenst egyszerre is meg tudja mozdítani.
1: Ez, hogy egyszerre.
0: Egyszerre.
1: Tehát, hogy egyszerre helye van annak, hogy ez egyszerre induljon, egyszerre lépjen, és talán mivel ezekből a dolgokból állunk össze, mert azt hiszem, hogy szerintem akkor vagyunk középpontban, hogyha ezek mindannyian egyenlő részt kapnak belőlünk. Tehát a gondolataink, az érzéseink, meg a testünk, a testi érzeteink.
0: Így van.
1: És a mese egy olyan terep, ahol egyszerre mindegyik ott lehet, jelen lehet, részt vehet benne.
0: Így van. Oda visz minket, és egyszerre mozdít minden szinten, és ebben tudunk ott középen állni, és ez nagyon fontos szerintem. És a világnak is nagyon fontos lenne, hogy sok-sok középen, a közepében, a tengelyében álló ember legyen, aki egyszerre kapcsolódik át a mögött jövőkhöz, a mellette levőkhöz, a fönthöz, és a lenthez, a transzcendenshez, mert akkor tud előre nézni, és már is kirajzolunk valami gyönyörű formát, aminek ott vagyunk a közepében.
1: Igen. Gréta, köszönöm szépen. Tulajdonképpen akkor ezzel így le is kerekíthetjük a mai beszélgetésünket. Nagyon örülök, hogy itt voltál. A nő alakokból indultunk, de azért nagyon sok felé elágasztunk. És azt hiszem, hogy ez így volt kerek. Mi így tudtunk a mesékről beszélni, a mesék üzenetéről, múltjáról, jelenéről, jövőjéről.
0: Örök életéről.
1: Örök életéről, és a hatásáról ránk, a hétköznapjainkra. És én megállapítom magamnak, hogy szerintem a mai nap is igenis élő, érvényes az, amit a mesék által kapunk és üzennek nekünk.
0: Így van. Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, a mai vendégem Vaskor Gréta volt. 2 hét múlva is tartsatok velünk. Sziasztok!

0: Életre hangoló. Rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Az első napon veled voltam kertedben. Nekem adtál mindent. Mégis, hogy teljes legyek, egyedül rád volt szükségem, Istenem. Mivel csábított a kígyó, hogy hozzád hűtlen lettem, tudást ígért, de én csak felejtettem. A második napon kietlen pusztában bolyongtam, elhalványult bennem neved és az imád, cserepes ajkam csak nyögte a törvény szigorát. A szenvedés lett minden tudásom, szívem megkeményedett. Sűrű és sötét lett bennem a vér. Uram, hol keresselek? A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és én akár a kertedben egykoron rejtőzni vágytam szégyenemben, hogy ne tudják, amit én tudok. Elfogyott minden borom. Mária látta jól, szelíden kézen fogott, s egy kérést, a kérést fiához elimádkozott. Azután csend. Szomjaztuk a kegyelmet, s a csodák sorának végtelenje elindult egy szóra, megindult egy csendre. Mária szólt ismét, amit kér, tegyétek meg, s vízzel mertük tele a kőedényeket. Borrá lett a víz, ez volt első jelünk, és hittünk benne, az Úr van itt velünk. Most az Úr szeme, mint a nap, rám ragyog, s e fényben neki ma újra igent mondhatok. Tarts meg, Istenem! Óvjatok, angyalok! Ma Krisztusnak újra hűséget fogadok.

Eukarisztikus hitvallás. Hiszem és vallom, hogy Isten igéje és a Szentlélek ereje által a pap szolgálata révén az Eukarisztiában valóságosan jelen van a feltámadt élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát. Hiszem, hogy minden szent mise áldozat, amiben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen keresztáldozata. Hiszem, hogy az oltári szentség mindkét színe alatt, az átlényegített kenyérben és a borban a teljes Krisztus jelen van. Hiszem, hogy az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztus, az örök Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel. Hiszem, hogy a szent áldozás személyes találkozás Jézussal. Az Eukarisztia a szeretet szentsége, ami keresztény életünk forrása és csúcspontja. Amen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztás központú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház. A részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Istennek minden lehetséges. Amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett. Hát egy kicsit ilyen sajnos hál' Istennek. Mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a nehézségeket is, annak ki tud ránt. Egészen kiskorom vittek templomba, meg hittarra. Első áldoztam, bérmálkoztam, egyházi gimibe járt, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. Az egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, ahol igazából nem történt velem úgy semmi. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért. És ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. És akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Ez egyik, hát hogy én nem fog kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgai időszak kellős közepén ültem, és csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, ezt én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság bennem, hogy nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, ez egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kétel, boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm.
1: Dr. Takács Péter jogász és hitoktató gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: A II. Világháború hazlovi magyar áldozataira emlékeztek. Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is, Gyimesbükkben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgára emlékeztek a nyugatcsehországi Hazlov temetőjében szombaton. Áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a cseh és morvaországi magyarok szövetsége, a prágai Adi Endre diákkör, a prágai magyar nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Közös ima, ünnepi műsor és Szent Mise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben. Tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Néri Szent Fülöp emléknapján az esti dicséret zsoltárait a 4. zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró, és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közbenjárásukra tisztítsd, és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesíted híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!

0: Istenünk.
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram,

0: mi nem tudjuk, hogy hová mégy. Hogyan ismeretnénk hát az utat? Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el atyához, csak én általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta vagyok veletek, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod, hát, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám viszi végbe, aki bennem csak bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is teát azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangéliumi per evangelica dicta.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvéreim, az apostolok cselekedetében a sugalmazó Szent Lélek, mert ő az első szerzője a Szentírásnak, az egyháznak, Krisztus teste történetének első évtizedeit úgy megvilágítja, hogy az a világ végéig szól nekünk. Tehát az egyház történelmének egy szakasza, jó pár évtized, azért van átvilágítva, mert ott megismerik az egyház jelenét, meg a jövőjét is. Mert ugye az eseményekben nehéz kiigazodni. És amikor ezt ide Szent Pár, menjetek az Úrhoz, az églő, élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és fölmagasztalt, és mint élő kövek épüljetek lelkiházzá Szent Papsága, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot hozzatok Jézus Krisztusban. Szikla. Ez egy csodálatos kép, egy áradó vízözönbe, vízsodrásba. Az ember elsodorik és belehal a vízbe. Csak ha van egy szikla, amiben belekapaszkodhat, akkor menekülhet meg. Tehát egyetlen kapaszkodónk van Jézus Krisztus. Az emberélet Isten fia. És ez a belekapaszkodás azonos azzal, hogy az egyházba kapaszkodok bele. Mert az egyház Krisztus titokzatos teste. A mélyben így van. Nem kell kitalálni, hogy milyen legyen az egyház, hanem meg kéne újra tanulni. Nincs külön egyház és külön Jézus, mert sose volt. A szűzanyában fogantatva, ott volt az egyház, mert mi az egyház? A megváltó és a megváltott kapcsolata. Jézus és Mária kapcsolata. Tehát a Fiúisten megtestesülés első pillanatától azonos az egyházzal. Tehát azért, mert láthat az egyházban botrányokat, és ott hagyja. De hát az emberiségben is lát botrányokat, és akkor hova lép ki a holdra? Nincs más. Nincs más kapaszkodó, mert az egyház maga Krisztus, az Isten fia. És belekapaszkodni annyi, mint emberségünknek is megkapaszkodni. Mert most felejtsük el azt, hogy egyház emberiség. Igen, de mi az ember? Ez ám ma is a nagy kérdés. Minden ember indul ki. Nincs más kérdés. Abszolút téved az, aki nem ebben fogalmazza meg az aktuális kérdéseket. Nagyon téved, és nagyon felelős. Mi az ember? Isten teremtménye. Hát honnan lettünk? Honnan vagy? A semmiből. És nem a világ termelt ki, mert az atomokban és a sejtekben nincs szabadság, bennem meg van. Tehát igenis Isten teremtménye az ember. Tehát az ember teremtő Isten, és az Isten által teremtett ember kapcsolata, ez az ember lényege. Mindaz az antropológia, ami nem ember indul ki, az beteges, üldözni kell, ellenállni és megmenteni a gyerekeket. És megmenteni magunkat. Az ember identitása, hogy mi az ember, az az Istennel való kapcsolata. Az ember lényeg az, hogy Isten teremtette, és Isten lényege micsoda, amit nekünk kifejtett, az, hogy ember szerető. Vagyis, hogy a fiában teremtett minket, az ő képére. Nincs külön Jézus Krisztus, és nincs külön az ő titokzatos teste az egyház. Ezért mondja, hogy épüljünk rá. Az ő életéből kaptunk. Nincs külön a teremtő Isten, és az általa teremtett ember. Persze elszakadtunk. Ezért Krisztus a megváltónk lett. És ez az elszakadás naponta érezhető. Amikor az ember másképp határozza meg magát, nem az Istennel való kapcsolata fontos, hanem valami más. Sok más nagyon fontos van, de nem a legfontosabb. Ha valaki nem filozófus ilyen mélyen, akkor nem is hívő és nem is ember. Mi az ember? Isten nélkül nincs. Tehát ez az alap. Ha valaki tehát leszakítja Jézus Krisztusról az egyházat, az egyházról Krisztust, az annyi, mint leszakítja az emberiséget keresztényként a teremtő Istentől, és Istent a teremtett emberről. Kedves testvérek, ez világítja meg azt a már más időkben élő embert, aki mi vagyunk, hogy valaki emberként, teremtményként, teremtője nélkül nem csak élni, hanem teremtője nélkül határozza meg magát, rossz hajlamait, bűneit. Így elveszíti a kapaszkodót. Ezért nyugatnak nincs kapaszkodója. Míg nem talál a teremtő Istenre, vagy nem keresi. Egy ateista is testvérem, aki keresi. Azt mondja, akkor is keresem az igazságot, ha engem elítél. És van olyan ateista, aki mondta a tévébe, francia, én is szeretnék hinni. Hát nekem ez jobban, testvérem, mint aki katolikus kereszténynek vallja magát, és azt se tudja, hogy kicsoda Jézus. És soha nem gyónik, nem áldozik. Hát vigyázzunk. A tanítványok száma megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe hagyják. Most következik. Erre a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igét, és az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal, mi pedig majd az imádság és az ige szolgálatának élünk. Tehát nem a probléma megoldásának ugranak neki, nem, hanem újra tudatosítják, hogy mi apostolok, mi felszentelt püspökök, mire vagyunk. Nem arra, hogy ételt osztogassunk. Nem. Hanem, hogy az igének éljünk. És ne használjatok másra. Örökké, ilyen ünnepség, olyan ünnepség, világi ünnepség, stb. Mindig ott legyen egy pap, mindent ő csináljon. Semmit se. Tessék a kivágandó fákat kivágni, mint ahogy megtettétek. Mindenbe segíteni, mert a tietek az egyház. Mi pedig az igének élünk. Tehát az Isten igéjének hirdetésére. Mert az a ti nagy szolgálatotok. Nem volna rendjén, mondja, hogy elhanyaguljuk Isten igét, és egy szociális kérdés azonnali megoldásának mi nekiugorjunk. Vagyis belevessük magunkat az aktuális problémákba, amely nagyon sokszor áll probléma is, de vannak igazi problémák. Az ózonjuk megsértőzése, mit tudom én, milyen gazdasági kérdések, amiben részt kell venni. De mi a ti legmélyebb valóságotokat szolgáljuk, az üdvösséget hirdetjük. Nagyon nagy dolog. Azt mondja, hogy mi pedig. Személyetek ki erre 7 férfit, rátették a kezüket ezek a diákonusok. Mi, tehát akkor megoldódik, de most figyelj, mi pedig az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Mi pedig, tehát az apostolok rögtön nem azon gondolkodtak, hogy oldjuk meg, hanem mire valók vagyunk mi papok, és ez a kérés ne tántorítson minket el a mi identitásunktól. Óriási. Mi pedig az... És érdekes, amit mond. Mi pedig az imádságnak és az ige szolgálatának, ige hirdetések szenteljük magunkat. Jézus, értük, szentelem magamat. Csak nagyon érdekes, mert először csak azt mondják, hogy nem volna helyén való, ha a predikációt, a szent előadásokat, az hittani továbbképzést, a teológiát, azt elhanyagolnánk szociális kérdésekbe, mert hogy én osztom ki, nem tudom ezt meg azt. Hát néha lehet. Ez az első, hogy nem volna jó elhagyni az igehirdetést. De most, hogy megoldották, diákonusokat szenteltek, most nem azt ismétlik meg, hogy na most az igének szolgálunk, nagyon figyelj. Most azt mondja, hogy az imádságnak és az igének. Testvérek, ez olyan szöveg, amiben olyan mélységek vannak, hogy a világ végéig nem fejtjük meg. Tehát erőszer csak arra való, hogy felszabadulunk a prédikálásra, lelki gyakorlatokra, a ti lelketek gondozására. Erre ezért kell diákonus. Most pedig azt mondja most, hogy elintéztük a problémát, na most nem azt mondja, hogy most aztán akkor prédikálunk, na. Az imádságnak és a prédikálásnak szenteljük magunkat. Hát ez hihetetlen. Hát mi ez az imádság, amely több, mint a prédikáció? Az imádság kommunikáció két személy között, Isten és az ember között. De ez nem csak szavakban van. Egy életkommunikáció volt ez a paradicsomi állapotban. De most is még megvan a paradicsomi állapot maradványa. Nem csak az a kommunikáció, hogy beszélgetünk. Hol kezdődött a kommunikáció? Anyák napja van. Édesanyám méhében. Énekelt nekem. És én mosolyogtam. Ez párbeszéd. Értjük? És megszületve ezen belül tanuljuk a nyelvet. Tehát az imádságnak van egy mélye. Isten életében részesültünk. És csak ezen belül van a szavakkal való imádság. De ez egy óriási dolog. És azért kell, bocsánat, anyák napja az apák napja is. Mert kiszakadtunk édesanyánk méhéből, egy idegen világ vesz körül, és ott nincs senki, aki ugyanazzal a szeretettel szeressen, mint ahogy az édesanyám az ő méhébe. Óriási. Az elválás az a társadalom tönkretétele. Az ember meggyalázás. Senkit nem ítélek el. De azt elítélem, aki az elválás hirdeti. Külön élhetne, csak nem mehet férhez, és nem nősülhet meg. Éljen tisztán. Ilyen nincs. Mert akkor ketté vágjuk azt a csecsemőt, azt a megszületett, azt az újszülöttet. És mit mond? Én az atyában vagyok, az atya bennem. Ti bennem a keresztség óta, én pedig ti bennetek. Tehát az imádság nem szavak először, hanem Isten élete bennem. Ezért lehet szüntelen imádkozni, nem a szüntelen mondom a rózsafüzét, hát kell azt is. De amikor szünet van az imádságban, akkor megszűnt a kapcsolat. Az imádság az egy életkapcsolat. Erről beszéltem, meghívtak egyetemisták a Pázmányra. Úgy figyeltek, nagyon intelligens része van az ifjúságnak, vigyázzunk. Azokkal nem törődünk. Az a jövő. Megértették, hogy az emberi kommunikációban is van egy Istennel való létbeli kommunikáció, amivel mi is tudunk hitelesen kommunikálni, még beszéd nélkül is, amikor közösen áldozunk. És itt van, nem tudom nem idézni, mindig idézem, Szent Ferenc atyánk levelét Páduai Szent Antalhoz. Meghallotta, hogy teológiát tanít, vagy hogy felkérték rá, és azt mondja, Antal testvéremnek, püspökömnek, Ferences üdvöt kíván. Megelégedésemre szolgálja, szent teológiából előadásokat tartasz a testvéreknek, vagyis tudományos beszéddel hirdeted az evangéliumot. Mert ez a teológia előadás. Ez nem egy a gazdaságról szóló előadás. Az Istenről való beszéd. De vigyázni kell azonban, hogy a stúdium során ki ne oldst. Több kódexben az van, hogy úgy beszél, hogy ők, a hallgatók ki ne oldsák a szent ájtat és imádság szellemét, ahogyan a regulánkban van írva, és mi van regulánkban, mindent alá kell vetni. Tehát a zsinat után, nem, a szent zsinat nem volt oka ennek, olyan professzorok voltak, abszolút pap volt, hát persze abszolút civil, játszotta néha esetleg az udvarló férfit, és jól lejáratta a jámborságot, amivel odajött egy-két parasztgyerek a teológiára, mert hát ő most tudományosan beszél az Istenről. Nem az Istenről beszélt, mert nem élt benne. Bűnös volt, és nem tartott bűnbánatot. Nagyon vigyázzunk. Az imádságon belül van a prédikáció. Ha kivesszük belőle, akkor üres. Tehát az imádságnak és az ige hirdetésnek éljünk. Kedves testvérek, de ez rád is vonatkozik. Te is hirdeted az evangéliumot az unokádnak, a munkatársadnak egy-egy szóval. És ezért kell gyónnunk és igyekeznünk, hogy Jézussal egy életet éljek, mert a szavak hathatnak, elgondolkodik, meg is térhet, csak le is hagy engem, mert én pedig Istentől elszakadt életet élek. Egy pap küldte nekem ezt az üzenetet, Jean-Baptiste Sotár atya ezt mondja, ha a pap szent, a nép buzgó lesz. Ha a pap buzgó, a nép jámbor lesz. Ha a pap jámbor, a nép legalább tisztességes lesz. Ha a pap csak tisztességes, az emberek istentelenek lesznek. Tehát a papnak nem az a feladata, hogy prédikáljon, hanem hogy Istennel állandóan kapcsolatban legyen. De a tiéd is. Persze fordítva is van, most ünnepeljük egy szénai Szent Katalin, szent volt, és a pápát hazarendelte Rómába, és aki pap vele találkozott, az nem jámbor lett meg, hanem meggyónt és szenté lett. Vagy ahogy Szent Ferenc atyánk találkozott egy konkubinátusban, te parázda kapcsolatban élő pappal, mondták, hogy te azzal ne állj szóba, alig várt, hogy szóba álljon, megcsókolta a kezét. Ezek a kezek nem tehetik meg azt, hogy Krisztus lenne szálljon az oltárra, mert föl vagy szentelve. Hát azt hiszem, hogy ez a pap nem jámborkodni kezdett, hanem meggyónt, és elindult a szentség útja. Testvéreim, ez mind ránk is tartozik. És a befejezés. Isten igéje tovább terjedt, ez a siker kulcsa. És a zsidó alsópapság nagy része behordolta ittnek. Mit akarunk mi missziózni, megtéríteni a világot, menjünk ki, tanúságtétel, itt, meg ott, meg amit lehet. De siker nincs. Nem a mi sikerünket keressük, hanem Isten sikerét. És Isten elsősorban én bennem legyen sikeres. Abba a rettenetes küzdelemben, hogy a rossz hajlamaim, a szétszórt gondolataim ellen küzdök, hogy az életem legyen az Istennel való kapcsolatba, ne pedig az Isten való kapcsolatom az életben néha. Tehát ezt vigyük el. Az imádságon belül kell élni. Betegnek lenni. A bűnbe estem fölkelni. Házas életét csak benne lehet élni. A munkát, a gazdaság. Tehát az Istennel való kapcsolatban van minden, nem pedig, hát vallásos vagyok, mindennel törődök, hát Istenkének néha elmegyek misére. Aki néha misére megy, az nem katolikus. Egyétek és vegyétek ez a testem, igyatok ebből, vegyetek levegőt, hát ez nem kötelező, beszüntethetem az evést. Ez más kell, enélkül nem lesz élet ti bennetek, mondja, és a papba sem. Tehát, hogy az imádságnak, vagyis az Istennel való kapcsolatnak éljünk, és abból éljünk, és akkor még gyarlóságunk ellenére is, Isten működik általunk, és terjedni fog az evangélium. Amen.
2: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
3: Hírpercek.
4: A Magyar Honvédségért és a katonákért imádkoztak Lourdesban. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. A II. Világháború haszlovi magyar áldozataira emlékeztek. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A Magyar Honvédségért és Magyarországért ajánlott fel Szent Misét Berta Tibor Dandár tábornok, katolikus tábori püspök, a lourdi jelenések barlangjánál a 66. nemzetközi katonai zarándoklat nyitónapján pénteken. Adja hírül a katolikus tábori püspökség. A délnyugat franciaországi kegyhelyre idén is több mint 200 magyar katona érkezett. A tábori püspök a Szentmisén elmondott homíliájában hangsúlyozta, Jézus Krisztus minden szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig, mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatba is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy krisztusi emberré alakuljunk, mondta. A magyar katonazarándokok a szentmisét követően katonai tiszteletadás mellett gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozópontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nem érdemelted meg, hogy itt szülessél. Székelyekkel beszélgettem. Otthoniakkal, akik nem akartak és nem tudtak elmenni, még egy esetleges jobb életért sem. És olyanokkal is, akik áttelepültek, mert azt gondolták, hogy könnyebb lesz az élet. Együtt voltunk. És ott hangzott el egy otthon maradottól egy csendes, de drámai mondat. Nem érdemelted meg, hogy itt szülessél, ha innen el tudtál menni. Az otthon elhagyása, a haza elhagyása a mi történelmi körülményeink között gyakran előfordul. Hallgassuk meg, Jókai Mór hogyan kesereg, és hogyan ironizál a haza elhagyásáról 1853-ban. Vándoroljatok ki! Ha a szív mit sem érez, midőne szóra gondol, ha a hazát csak akkor kell szeretni midőn, ezt tenni élve és dicsőség, és akkor nem midőn a honszeretet neve keserv, ha a távozni készülő nem hall lelkében semmi hangot, amely azt susogja, maradj, maradj. Ha számot vetve magatokkal meggyőződtetek felőle, hogy itthon nem tudtok semmit többé használni, ha a legszentebb remények utolsó csilláma is kihamvott lelkebletekben, ha nem szerettek senkit és semmit többé, aki utánatok itt marad, akkor vándoroljatok ki. Ez mi az a hon? Föld, amelyek másut ingyen osztogatnak. Itt ugyan őseid vérén zöldül a fű, de amott még gazdagabb. Itt ugyan minden lépten nemzeti emlék akasztja meg pillanatod, kedves vagy bánatos dicsőség vagy gyászemléke, egy halom, egy diadalmező, egy rom vagy egy sír. Mit látsz rajtuk? Kilátás van másutt is. Akik elmúltak, azoknak mindegy. Akár emlékeznek rájuk, akár nem. Légy hidegvérű. Hát mi érdeme van arra a nemzetnek, hogy szerest, hogy hozzátartozó légy? Históriája más népnek is van, nagyobb is talán, mint nekünk. Jövője fényesebb, akárhánynak, gazdagabb valamennyi. És mi a honszeretet? Lelki gyöngeség, költői rajongás, gyermeki ösztön. Ha kérdeni találja benned valami titkos értelem, nem látod-e az ismerős rónákat, miknek virágait is név szerint ismered? Nem andalog-e emléked azon ház küszöbén, ahol gyermekéveidet eljátszottad? Nem csengenek-e füledbe azon ismerős dallamok, mik a mezők virágaival együtt teremnek? Nem jelennek-e meg álmaiban mindazok arcai, akiket szerettél? Nem alszol-e csendesen azt tudva, hogy a fejed szülőföldet keblén pihen? Nem száll le szívedbe büszkeség, ha a múltakra gondolsz, nem tagad-e önérzettől, ha a jövőre nézel? És mindezeket magaddal fogod-e vinni? A déli bábos rónákat, az ismerős hajlékot, az édes dallamokat, a kedves arcokat, az emléket és a reményt, amely a nemzet életéhez van kötve? Utasítsd ki az érzelmet szívedből, és hitesd el magaddal, hogy elég nagy a világ, hogy az emberek mindenütt egyenlők. És hogy az mindegy az emberiségre nézve, akár van magyar nemzet a világon, akár nincs.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók! Ma este Solymáról, a segítő szűzanya kegyhelyéről kiáltunk Istenhez, nemzetünkért. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsunk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: A mai nap április 28-a, Chanel Szent Péter ünnepe, így az ő életéről emlékezünk. A francia forradalmat követő, zavaros, egyházellenes időszak után vallási megújulás kezdődött Franciaországban. Ebben az időben alakult a Marista kongregáció is, amelynek célja az emberek lelki nyomorúságának enyhítése volt. 1836-ban 16. Gergely pápa megbízásából a kongregáció misszionárusokat küldött a csendes-óceáni szigetvilágba. Ebben az első Marista misszióban vett részt a 33 éves Chanel Péter. A missziós csoport hosszas keresés után a Wallis és Futuna szigetet találta alkalmasnak hittérítésre. A szigettakókkal való hosszas tárgyalás után a törzsfőnök úgy határozott, hogy Chanel Pétert és egy laikus testvérét befogadja Futuna szigetére. A többi missziós tovább hajózott a Wallis szigetre. Péter atya számára nagyon nehéz időszak következett. Nem ismerte a futunaiaknak sem nyelvét, sem szokásait. Minden segédeszköz nélkül, teljesen magára hagyattatva kellett elkezdeni a tanulni a nyelvet, hogy az evangéliumot hirdethesse. De nem esett kétségbe. Jámborsága, a betegek körüli fáradhatatlan szolgálata és jósága megnyerte a szigetlakók szívét. Úgy nevezték a jó szívű ember, és közeledtek hozzá. Amilyen mértékben hatott a hitvilágosságával az emberekre, olyan mértékben támadtak körülötte ellenségek. A törzsfőnököt körülvevő vének tanácsa félteni kezdte tekintélyét, és a misszionárust veszedelmesnek nyilvánította, mert elvonja az embereket az ősök hitétől és szokásaitól. Maga a törzsfőnök is egyre hűvösebb lett Péterrel, és amikor rájött, hogy egyik fiát is megtérítette, ellenségévé lett. Egy alkalommal ki is mondta, hogy a misszionárus legszívesebben halottként látná. Ez a kívánság embereinek parancs volt, és mindjárt másnap, 1841. április 28-án reggel több férfi Péter kunyhójához ment. Az egyik beteget színlelve gyógyszert kért, amikor azonban Péter lehajolt, hogy megkeresse az orvosságot, lesújtottak rá. Ő pedig a legkisebb ellenállás sem fejtette ki, hanem csak azt sóhajtotta, ez nekem jó. Még élt, amikor osztozni kezdtek a kunyhóban talált holmiaim. A támadók viszont dühükben, hogy nem tudták azonnal megölni a misszionáriust, Péter saját baltájával széthasították a fejét. Amikor a hír eljutott a Haitire, a francia tengerészeti támaszpont parancsnoka készülődni kezdett, hogy megtorolja a gyilkosságot. Pompelier püspök, a misszió vezetője azonban tiltakozott ez ellen, csak annyit kért, hogy adják ki Futunáról Péter holttestét és használati tárgyait. Ez a nagy lelkűség megtörte a szigetlakók ellenállását a hittel szemben. Papot kértek, aki megkereszteli őket. Kívánságuk egy esztendő múlva teljesült, néhány év múlva pedig Futuna és Wallis sziget egész lakossága katolikus lett. Pétert 1889-ben boldoggá, majd 1954-ben szentté avatták. 12. Pius pápa a déltengeri sziget világ patronusává tette. 1969-ben mint missziós szentet az egyetemes naptárba is fölvették. Urunk, egyházunk, a világ, hazánk és nemzetünk iránti szeretettől vezérelve fordulunk hozzád könyörgéseinkkel. A Szent Atya havi ima szándékához csatlakozva, imádkozzunk azokért a papokért, akik hivatásukban krízis pillanatokat élnek át, hogy megtalálják a számukra szükséges kíséretet, és hogy a közösségek támogassák őket megértéssel és imával. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg a megtérés kegyelmét hazánknak és minden magyarnak!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Őrizd meg népünket minden bajtól, hogy békében örüljön és virágozzék!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg a béke ajándékát a Szentföldnek, Ukrajnának és a jelenleg háborútól sújtott valamennyi nemzetnek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Most pedig imádkozzunk együtt Istenhez úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel, egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az állás útja. Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Áldás, békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztás című adását, a Mária Rádió drog- és alkoholprevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatónkat. A technikus pult mögött szokás szerint Erdős Levente, akinek a mai zeneválogatást is köszönhetjük. Hallgatóink felvehetik velem a kapcsolatot, és írhatnak a papakos65@gmail.com, tehát a nevem egybe, papákos, ékezet nélkül 65 az egy szám, papakos65@gmail.com címre, bátran írjanak, ha van olyan téma, ami érdekli önöket, vagy csak reagálni szeretnének az adásra. És látogassanak el a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkra is, ahol érdekes híreket, illetve az adással kapcsolatos információkat osztunk meg. A legtöbb adásunk podcast, vagyis digitális hangfáj formában is megtalálható ezen az oldalon, így a mostani adásunkat is feltöltjük hamarosan, és aki nem alatt róla, akkor azt újra meg tudja hallgatni. Továbbá köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Hát a Tisztás című műsorban leginkább vendégekkel beszélgetek, ma nem. Ma inkább megállok egy kicsit, és hogy ránézzünk arra, ami a történetek mögött van. Gondolkodni szeretnék önökkel közösen. Ma három kérdés köré szerveződik az adás. Miért nehéz abba hagyni a függőséget, amikor kívülről sokszor olyan egyszerűnek tűnik? A másik kérdés: mi marad akkor, amikor a szer eltűnik, mik a függős gondolkodás és életmódnak a maradványai? És a harmadik kérdés: száraz józanság és felépülés között mi a különbség? Ez nem egy tanóra lesz, hanem meghívás közös gondolkodásra. Miért nem elég csak letenni a poharat? Miért tűnik olyan nehéznek egy kívülálló szemében, hogy egy függő, legyen az alkoholista, vagy drogfüggő, vagy bármilyen függő, abba hagyja azt a szokást? Hiszen látszólag úgy is tűnhet, hogy ez csak egy akaraterő kérdése, holott, és hogy meg is tehetné, hogyha igazán akarná az illető. A probléma nem az, hogy a függőség nem ott működik, ahol a döntések születnek. Vagy pontosabban a probléma az, hogy a függőség ott működik, ahol a döntések születnek. Nem pusztán egy rossz szokásról beszélünk, hanem egy működésmódról, egy olyan működésmódról, amire a szer, az adott szer megoldást tud adni a szenvedésre, csillapít, tompít, elviselhető vesz valamit, ami másképp nehéz hordozni. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi az, ami miatt valaki bódult állapotban akar lenni. De egész egyszerűen nyilván vannak rá orvosi magyarázatok, de hogyha egy nagy halmazt akarnék mondani, akkor annyi, hogy az élettől való félelem, a valóságos élettől való félelem. És ebben, hogyha valaki mámoros állapotba kerül, iszik, drogozik,

Valójában akkor is fél belül, természetesen ez nem mentesíti fel attól, hogy olyan dolgokat művel, ami másokat megfélemlít. Szóval a szerhasználat az csillapítja ezt a félelmet, ezt a világtól való elkülönülési érzést, és okoz egy olyan mámor állapotot, amiben benne tud lenni, és élhetőbbé tudja tenni számára az életet. És itt nem csak a külső dolgokra gondolok, amitől fél, hanem belül is van egy hatalmas, tátongó üresség, amit talán ez a mámor szerhasználat tud kitölteni, és hogyha nincs jelen, akkor azzal az ürességgel való szembenézés újra meg újra azt eredményezi, hogy újra elkezdjen inni és használni, itt a használatnál, a szerhasználatról beszélek. Gyakran felkerül, tehát magyarul egy szenvedés csökkentésre egy gyógyszer. Ez egy kérdés lehetne, hogy miért van az, hogy valakinek nincs szüksége erre, hogy ilyen módon oldja meg az életet, és miért van az, hogy a függőknek megvan. Most ebben az adásban erre nem tudnék kitérni, talán a legegyszerűbb azt mondani, hogy, vagy ami így érthetőbbé tesz, hogy vannak olyanok, akiknek ilyen a karakterük eleve, ilyen a személyiségük, és nem véletlenül mondják azt, hogy a szenvedély betegség, tehát annak egy BNO kódja van. Tehát ez egy gondolkodásbéli, egy érzelemekkel teli, egy más világlátással komplex módon ötvözött betegség, máshogyan viszonyul a világhoz. Gyakran felmerül a kérdés, hogy kell-e mélypont, igenis kell-e mélypont, hogy valaki abba adja, mert ugye nyilván az a cél, és az lenne a jó, hogyha le tudnák tenni a porrat, abba tudnák hagyni a drogot, és gyakran mondják, hogy mélypont szükséges hozzá. A mélypont nem mindig egy látványos zuhanás. A mélypont az lehet éppen egy munkahelyi probléma, amikor a főnök mondjuk visszajelez a dolgozónak, hogy láttam, hogy nagyon másnapos vagy. Vagy ennek egy súlyosabb fokozata, hogy megszűnik neki a munkaviszonya. Esetleg egy válás, egy betegség. De lehetnek nagyon mély fokozata is ennek a mélypontnak, mikor valaki utcára kerül, olyan egészségi állapotot ér el, amiből már nagyon nehéz visszajönni, olyan módon elveszíti a kapcsolatát, olyan módon izolálódik, hogy már nincsenek barátai, nincsen hozzatartozói. És hát ugye azt is el kell mondani, hogy nem minden mélypont jár azzal, hogy abba hagyja. És ezzel megint fel lehet tenni a kérdés, hogy vajon miért van az, hogy valaki tudja azt, hogy nem jó, és mégis teszi azt a dolgot. Hát azért, mert ez egy betegség, azért, mert egy függő emberről van szó, akinek a gondolkodás mondja, mint ahogy az elején is mondtam, teljesen más, mint azoknak az embereknek, akiknek a karakterük nem ilyen. Lehet, hogy tisztában van vele, hogy tönkre megy az élete, de az a drive, az a vágy, az a elementáris vágyakozás arra, hogy ismét mámorba zuhanjon, az mindig erősebb attól a veszteségtől, amit elszenved, és így halad egyre-egyre inkább lefelé. A leszokásnak több, ez természetesen a mélypontot nem szokás, vagy nem kötelező megvárni, de itt nagyon sokan kérnek segítséget valamelyik mélypont szakaszán, és ennek a leszokásnak is több útja van. Vannak önsegítő közösségek, terápiás lehetőségek, intézményi ellátások, lelkiségi kapaszkodók, struktúráltabb életformák, például valaki elkezd sportolni, művészet iránt dolgokkal foglalkozik, kirándulni kezd. Ritkán segít egyetlen egy dolog, inkább több dolognak kell összeadódni ahhoz, hogy valaki el tudjon indulni a józanodás útján, vagyis a életformának is kell valahogy struktúráltabbá válni, kell valami lelki kapaszkodó, és ami nagyon fontosnak gondolok, hogy a függőségből való kijövetel egyedül nagyon ritkán.

sikerül. Mert elszigetel, magányossá tesz, és kevés az olyan támpont, kapaszkodó, amiben egyedül valaki ki tudjon jönni ebből. Vannak azért olyanok, és én is ismerek olyan embereket, akiknek ez sikerül, de nem ez a fő jellemző. Viszont a felépülés, az abbahagyás, az összekötés, ezért is szoktuk javasolni, hogy látogassanak el, ha lehet, önsegítő közösségekben. Én nagyon nagy híve vagyok az anonim alkoholisták, anonim drogfüggők, olyan helyekre menjenek el, ahol hasonló emberekkel tudnak találkozni, akik átmentek ezen az életformán, és próbálnak változtatni magukon. És van még egy nagyon fontos kérdés, a miért nem elég letenni a poharat, és miért olyan nehéz abba hagyni a szerhasználatot, ez a hozzátartozókkal való foglalkozás. Ugyanis hát a legtöbb függővel, vagy nagyon sokkal, amíg egészen addig a pontig, amíg nem lesz magányos, hozzátartozók veszik körül. Feleség, férj, szülők, testvérek, gyerekek, és ezek mind látják ezt a folyamatot, ami hát számukra egy borzalmas látvány lehet látni, hogy egy egészséges ember évek alatt, hogy megy egyre lejjebb. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a hozzátartozók nem hibásak. A hozzátartozóknak a folyamatban megvan a helyük, és gyakran nekik is segítségre van szükségük. Meggyógyítani nem az ő dolgok a függő szenvedélybeteg embert, és nem is felelősek azért. Ők leginkább saját magukért felelősek, ők nem gyógyítók, és nem hibásak. Ha van valami kulcs, amivel tudnak segíteni ebben a folyamatban, a saját magukkal való törődés, az, hogy saját maguk számára is kérnek segítséget, akár pszichológust, akár egy lelki gondozót, akár egy hozzáértő laikus embert, vagy szakembert, szociális munkást, valakit, akiben megbíznak, és meg tudják vele osztani a nehézségeket. Van még egy dolog, ami az én tapasztalatom, nem csak a saját életemből lévő tapasztalat, de a munkám során lévő tapasztalat is kiemeli, hogy a hit és lelkiség nélkül nagyon kevés esély van arra, hogy valaki fel tudjon épülni, és teljes egész életet tudjon élni. És ugye a mai orvostudomány az leginkább a gyógyításra fókuszál, kevésbé visz be hitbéli dolgokat, kevésbé beszél erről, ez alól talán kivételek lehetnek mondjuk akár a református drogmisszió, vagy katolikus iszákosmentő, de olyan terápiás helyek is azon kivételek közé tartoznak, akik a anonim 12 lépéses csoportok módszerével dolgoznak, a Minnesota módszerrel, akik valahogy beleteszik a terápiás folyamatba a hála, a belső ürességnek a kitöltése, a felsőbb erő, a jóisten, ki hogyan tudja ezt megközelíteni, képét. Mindenféleképpen kell egy olyan kapaszkodó, egy olyan hitbéli támasz, ami azt a belső ürességet ki tudja tölteni, amit addig az alkohol és a drog töltött ki. Hogy ez hogyan és miképpen megy végbe, ez szintén teljesen változó. Én azt is el tudom képzelni, hogy talán nem is tud róla valaki, hogy ő benne a hit kezdett el munkálkodni, és tulajdonképpen a józanságát
annak is köszönheti. Szóval amikor sikerül elérni, hogy a szer eltűnik, akkor kezdődik egy másik nehézség, de ezzel a most a második kérdésben fogok beszélgetni, de előtte hallgassunk meg egy zenét.

Önök a Függőségről mindenkinek című műsor, azon belül is a tisztás adás folytatását hallgatják, egy kis zene után, én Pap Ákos vagyok. És ott tartottunk, hogy ha abba hagyja a szenvedélybeteg a szerhasználatot, nagyon sok mindennek kell összeadódni, sok tényezőnek össze kell adódni, és ez megtörténik, akkor mivel tudjuk, mi marad akkor, amikor a szer eltűnik, mi marad utána, mik a függő gondolkodás, életmódnak a maradványai. Látszólag, és ez nyilván így is van, a legnehezebb rész az abbahagyás. Ezt az ember egészen addig így is gondolja, amíg meg nem történik ez a dolog, hogy sikerül abbahagyni alkohol és szerhasználatot. Utána jön a második nagy feladat, hogy hogyan is éljek. Hogyan is éljek úgy, hogy most már innentől kezdve nem fogok inni, és nem fogok drogot használni. Tudok egyáltalán úgy szembenézni a valósággal, tudok-e úgy létezni a valóságban, úgy megoldani helyzeteket, hogy nem szorulok arra, hogy mámoros legyek, nem szorulok arra, hogy tudatomat módosítsam. Mert egy tiszta tudatállapotban ugyanúgy szembe kell nézni a történésekkel, mint azoknak az embereknek is, akik nem függő emberek. Ez egy normális állapot. Egy függő számára ez egy teljesen új helyzet. Egy olyan dimenzióba kerül, egy olyan életterületre kerül, amitől amúgy nagyon rettegett. Nem szerette volna a valóságot, és egyszer csak ott van, kinyílik a tér, nincs szerhasználat, nincs alkohol, nincs drog, tessék, itt van, éljél. Szóval marad egy üresség, és az ürességet sokan nehezen viselik. Az első kérdésen ugye arról beszéltem, hogy mindenféleképpen a közösségnek a szerepéről és a hitnek a szerepéről, mert ezt a belső ürességet valahogy ki kell tölteni. Ez a belső üresség, ez a függő gondolkodás egyik maradványa, hogy nem tud csendben lenni, nem tanulja meg azt, hogy nem kell mindig történni valaminek, hogy a dolgok úgy is megtörténnek, hogyha ő neki nincs ráhatása, hogy nem kell mindig mindent kontrollálni, hogy hagyni kell, hogy történjenek a dolgok, és jelen kell lenni a mindennapokban. Ezekkel szembe kell nézni, és ilyenkor, ugye, hogyha ebben nem elég óvatos és körültekintő, és nem figyel oda magára, és erről majd fogok beszélni a harmadik blokkban, akkor előfordulhatnak megcsúszások, ami azt jelenti, hogy visszaesések. Ez egy, gyakorlatilag ez egy visszamenekülés a múltba, hogy Úristen, megérkeztem a valóságba, és én nem szeretnék itt lenni, és akkor nagyon hirtelen újra elkezd szert használni, de szerencsére, hogyha megérzik azt, hogy mekkora szabadsággal jár az is, milyen minőségi életváltozások történik azzal, hogy nincs bódult állapotban, akkor egyre nagyobb, minden nappal egyre nagyobb esély van arra, hogy ez állandósulni fog, ez a józanság. Viszont más formákban visszatérhet a mértéktelenség. Ezek talán nem olyan erős formái lesznek a függőségnek, de mondjuk ilyen a túl sok munkavégzés. Vagy nagyon sokan az edzést, a sportot túl csinálják. Túl sok lesz a kontroll. Ezek önmagukban nem rosszak, de betöltetik azt a funkciót, mint korábban a szer. Így nagyon kell vigyázni ezekkel, hogy hogyan is építjük fel a napokat. És azért hangsúlyozom ki azt, hogy napokat, mert a függő emberekre az is jellemző, hogy a jövőtől rettegnek, a múlton rágódnak is bűntudatuk van, és nehezen tudnak a jelenben létezni. És ez nyilván ennek olyan egyszerű oka van, ha valaki szerhasználó,
akkor a múltól azért rettek, mert tele van bűntudattal, olyan dolgokat csinált, hogy attól tényleg félhet az ember, és a jövő az pedig az egy maga a, annak a lehetősége, hogy nem kell szembenéznem a jelennel. Viszont, hogyha abba hagyja, és szerhasználat nélkül van, akkor meg kell tanulni lenni a jelenben. És például csak a mai napnak a terhe, ugye az evangéliumban is van erről szó, hogy a mának mindig megvan a maga baja, tehát csak a mai napnak a terhével kell foglalkozni, az elviselhető. Azt szoktuk javasolni, és én személy szerint is azt javaslom, és én is így gondolom magammal kapcsolatban is, hogy a szerhasználattal kapcsolatosan is nem kell örökös fogadalmakat tenni, vagy soha többet. Nyilván gondolni gondolja az ember, és ez a vágyakozás, de ami nagyon belátható, az a csak a mai nap. Az, hogy ma nem használok. Aztán majd holnap reggel majd eldöntöm, hogy hogyan lesz. És hogyha ma nem használtam, és jó sikerült a napom, akkor nagy eséllyel holnap reggel is azt fogom mondani, hogy akkor nem fogok használni. Magyarul felépítjük vele az életet napokban. Ha kell, a napokat is lebontjuk órákra, akkor egy órát nem használt, és akkor mindig a következő órára készülünk fel, és valamennyi idő után ez elkezd beírni, és a józanság az egy ilyen életforma lesz, magyarul mondhatom azt is, hogy a normális élet egy életforma lesz, az a típusú normális élet, amit egyébként megélnek azok az emberek, akik nem függők. És lehet, hogy az illető 50-60 éves korában jut el oda, hogy elkezd olyan módon élni, mint ahogy mondjuk 20 évesek, azok a 20 évesek élnek most, akik nekem nem használnak szert. Szóval a függő gondolkodás az mindent ilyen szélsőségekben él meg, mindent vagy semmit, lelkeserés, kiégés, szigorés, bűntudat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzanak a indulatkezeléssel, ugye mert eddig az érzelmek nagyon le voltak halkítva. A szerhasználat alatt két nagy érzés szokott megjelenni, az egyik a harag, az egy nagyon erős halag, az indulat, a másik pedig a szorongásos félelem. Ez a két nagy érzéscsomag, ami jellemzi az aktív szerhasználót. Amikor abba hagyja, eltelik valamennyi idő, és elkezd kicsit felébredni, és bejönnek az addig oly ismeretlen érzések. Mondjuk megérkezik a hála, hogy hálás vagyok azért, hogy nem kell használnom, nem kell drogot használnom, és nem kell innom. Megérkezik mondjuk a béke, megérkezik a hitnek a valamilyen formája. Lehet, hogy éppen csak egy csíra az, hogy hiszek valamiben, vagy hiszek valakiben, vagy elhiszem azt, hogy a közösség az egy erős, és meg tud menteni engem, már mint most az önsegítő közösségre gondolok, de lehet, hogy az a típusú hit jön meg, ami a mély Isten hit, katolikus hit. Tehát, hogy egy olyan kapaszkodó kellenek, belső kapaszkodó épül ki, és ugye ez nem, ez azért érdekes kérdés, mert nem tizenévesen gyerekkorában, hanem mivel a szerhasználat azt a gyerekkort azt felperzselte, gyakorlatilag tönkretette a szerhasználatával, ez 40-50 éves embereknél jelenik meg, és azt élik meg, és olyan ez a felépülés rész, mint ha újra ők gyerekek lennének, és abból kezdik feltölteni azt az ürességet. Az indulatkezelésnél ugye meg kell tanulni, hogy a haragot hogyan kezeljük, azt, hogy mielőtt kimondanák mondatot, akkor ezelőtt gondolkodjak. Azt is meg lehet tanulni, hogy nem baj, hogy dühös vagyok, hanem hogy mit tudok vele kezdeni. Szóval minden dolgot újra kell tanulni, vagy még nem is úgy újra kell tanulni, hanem meg kell tanulni, mert újra azt tanulja, aki már egyszer megtanulta, de aki nagyon korán elkezdte a szerhasználatot, annak nem volt módja mondjuk, ha nagyon fiatalon 14-15 éves korában elkezdte a szerhasználatot, alkohol, drug, akkor annak nem is volt módja, hogy megtanulja azt, amit egyébként meg kellett volna tanulni.
és ez egy hosszabb folyamat szokott lenni, de hogy erről is beszéljünk, az majd a utolsó kérdésben kerül sorra, addig is hallgassunk ismét egy zenét.

0: Önök a függőségről mindenkinek tisztás című adás harmadik részét, kérdésén hallgatják. Még van hátra 3 percünk. Papákos vagyok, és ott tartottunk, hogy a harmadik kérdésre térünk rá. Mi a különbség száraz józanság és a felépülés között? Azt hiszem, hogy az előző kérdésnél is már ezt több helyen utaltam rá, azt a kifejezést használtam leginkább, hogy felépülésről beszélünk. A száraz józanságban nincsen szer. Van fegyelem, van kontroll, de gyakran sok feszültség és kevés öröm. A függőség logikája sajnos ilyen. És a felépülés nem attól kezdődik, hogy nem használok, hanem attól, hogy már nem kell elmenekülnöm önmagam elől, és ez a kulcs. Tehát felépülés és száraz józanság között az egy nagy különbség, hogy a felépülésben nem kell elmenekülnöm önmagamtól. Kapcsolatba kerülök önmagammal, kapcsolatba kerülök másokkal, megengedem az érzéseimet, nem uralni akarom az életemet, hanem megtanulok benne jelen lenni. Tehát a függőség az egy magasabb szintja. A józanság az egy alap, a száraz józanság. De az, hogy a függőség az egy fejlődés, az egy olyan lelki személyiség fejlődés, ami elmaradt abban az időszakban, amíg valaki szerhasználó volt. Ennek az eszközei, tehát ez nem is egy állapot, hanem egy gyakorlat, ez egy életforma. Eszközei lehetnek az önsegítő közösségek, a terápia, a lelkiség, a alkotás, a hétköznapi ritmus, a sport, és nyilván is egyértelműen a hitnek a megélése és gyakorlása, és ezek együtt megtartanak is. Amit még fontosnak tartok, hogy a hozzátartozók felépülése, amiről talán kevesebbet beszélünk, de ugyanolyan fontos annak a hozzátartozónak, aki lelkileg sérült, hogy annak is foglalkozni magával is, és felépülni, és újra megtalálni önmagát. Hát ez a mai adás nem válaszokat akart adni, hanem egy teret. Ha egy gondolat megmaradt belőle bárkinek, akkor már nem volt hiába. Önök a függőségről mindenkinek tisztás című adását hallották, én Papákos vagyok, és jó éjszakát kívánok mindenkinek, áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Ismét Verbüta fesztivált rendeznek Budapesten. Pénteken rendezték a harmadik lakhatási szakmai fórumot. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedir Zsuzsa. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Az Isteni Ige Társasága, azaz a Verbita Rend fesztivált rendez június 20-án szombaton Budapesten, Bolygónk őrei vagyunk címmel, áll a Magyar Kurír hírében. A különleges missziós kulturális programot a Názáret Missziós Házban tartják. Az eseményen, a köszöntések és dicsőítés után koncelebrált szentmisét mutat be Varga János, SvD. A nap témájáról Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója tart előadást. A közös ebéd után, melynek során különböző nemzetek ételeit lehet megkóstolni, kulturális programok várják az érdeklődőket. Lesz magyar népzene, fülöp-szigeteki és koreai, indonéz és indiai tánc. Este koncertek színesítik a programot. A hagyományt folytatva, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Verbita Fesztivált. A kulturális esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Európa szerte így nálunk is egyre súlyosabb a lakhatási válság, hangzott el a harmadik lakhatási szakmai fórumon pénteken Budapesten. A szakértők szerint a problémát csak hosszú távú, összefogáson alapuló megoldásokkal lehet kezelni. A rendezvényt a Mária Rádió közösségi lakás alap, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Református Szeretett Szolgálat közös szervezete hozta tető alá. Adja hírül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az eseményen előadások hangzottak el, többek között a lakás árak növekedéséről. Később a panelbeszélgetések résztvevői többek között azt vizsgálták, hogyan érdemes megközelíteni a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lakhatási problémáit. A harmadik lakhatási szakmai fórum legfőbb célkitűzése és egyben legnagyobb eredménye az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása, a tapasztalatok kölcsönös megosztása, az érdemi szakmai párbeszéd elindítása volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedir Zsuzsa nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
4: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
5: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és imaműsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Mai műsorunk gondolata, korán jött babák, de miért sírnak? A stúdióban dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal beszélgetünk. Tisztelettel köszöntjük magunk és a Mária Rádió hallgatói nevében dr. Somodi Zoltán gyermekorvost, aki már hosszú élettapasztalattal rendelkezik, a kisgyermekek és anyukájuk között dolgozva. Valószínű, sokan fordultak már hozzá, mivel műsorunk címe Ne félj, nem ítéllek el, kiút abortusz okozta fájdalomból, első kérdés.
1: Sok örömteli és olykor fájdalmas, nehéz helyzettel találkozott már az orvosi rendelőben. Milyen következményei vannak az abortusznak?
2: Először is köszönöm szépen a meghívást. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az orvos élete során, különösen, hogyha gyermekorvos, valóban nagyon sok esettel találkozik, és nem csak a gyerekkel, hanem a szülőkkel is természetesen. Amikor kezdtem a pályámat, akkor még az volt a szokás, hogy a kis újszülöttek az árujelentésére a kis gyermeknek a vércsoportja is fölkerült, és a szülészeti zárójelentésekkel harmonizálva a zárójelentésen rajta volt az, hogy az édesanyának korábban hány várandós állapota volt, és hány gyermeket szült. Ma ezek az adatok elmaradnak. Ez utóbbi, hogy egy asszony életében hányszor történt az, hogy egy új élet indult meg a szíve alatt. Erről nem nagyon beszélünk, nyilván azért, mert nagyon sokszor ez kellemetlen lenne az asszonynak, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Jól érzékelhető, hogy ha a gyermekorvos, amikor fölkeresi az újszülöttet először otthonában, és korábbi egészségügyi szempontból fontos eseményekről esik szó, nagyon gyakran az anyukán látható, vagy akár jelzi is valamilyen formában, a régi dolgokról ő szívesen tájékoztat, de lehetőleg csak négy szem közt. Vagyis meg tudom azt erősíteni, hogy az asszonyok, akiknek az életében valamiért ez a tragédia bekövetkezett, vagy azért, mert betegek voltak, vagy a kis magzatuk volt beteg, vagy pedig azért, mert valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy a várandóságot meg akarják szakítani, bizony ez megmarad és érezhető.
0: Minél több abortusza volt egy nőnek a korábbi időben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a leendő gyermeke koraszülöttként fog világra jönni. Ez derül ki egy finn tanulmányból. Mi az abortuszokat követő koraszülések oka az orvos szemével?
2: Először is a mondatnak az első fele, ez egyértelműen igaz, tehát nagyon gyakran lehet azt látni, tapasztalni, hogyha az első várandóság valamiért megszakadt, akkor utána az anyavéh nem tudja az előírt, idézőjelben mondott előírt 40 hetet tartani. Gyakran lépnek fel fertőzések, gyakran elindul a szülés jóval korábban, a 30-valahanyadik héten, vagy netán még korábban. Tudjuk azt, hogy a szülészet rendelkezik számtalan eljárással, amelyik arra törekszik, a várandóság mindenképpen megmaradjon. Azt is tudjuk, hogy ha és amennyiben ez szemben láthatólag kudarcra van ítélve, és mindenképpen a kis magzat és újszülött meg fog születni, akkor igyekszünk olyan körülményeket teremteni, hogy a lehető legjobb helyen történjen meg a szülés, ami azt jelenti, hogy a különböző egészségügyi intézményeket, ha besoroljuk, akkor különböző progresszivitási szintek vannak, tehát vannak kisebb intézmények kisvárosokban, és hát vannak országos intézetek, klinikák. Van egy olyan fogalom, hogy in utero szállítás, ez azt jelenti, hogy a méhen belül visszük a magzatot, akár egy mentőautóval, sőt, leginkább ilyen esetben egy mentőautóval, hogy a legjobb helyre kerüljön, ahol nem csak az anyát, de majd a korábban megérkezett kis újszülöttet is megfelelő és hát naprakész ellátásban tudják részesíteni. Igen, a koraszülöttség az egy komoly betegségnek tekinthető. Sokkal több veszélynek van kitéve a kis újszülött. Miért? Azért, mert számtalan, vagyis minden fontos életfunkcióját kiszolgáló szervei egy szóval kimondva éretlenek.
1: Azt olvastam egy finn vizsgálat kapcsán, ahol 300 ezer hölgyet, első gyerekes anyát, és azok begyűjtött adatait vizsgálták, hogy azok a nők, akiknek három vagy több abortuszuk volt, azok háromszor nagyobb valószínűséggel adnak életet koraszülött gyereknek, ami pedig, hát ahogy elmondtad, komoly veszéllyel jár. Mi a veszélye, ha konkrétabban, hogy mi a veszélye, ha a koraszülötten látnakja meg a világot egy ilyen kisbaba? Az életen... Nem csak, hogy majd megnő?
2: Igen, igen, késésbe lehet, akkor a többiekhez képest, és be kell hozni sok mindent, de tulajdonképpen alapvetően talán három komoly, legfontosabb gond támadhat. Az egyik az mindenképpen a légzőrendszerrel kapcsolatos, még sokkal gyakoribb, és minél fiatalabb a kis újszülött, tehát az úgynevezett gesztációs ideje minél alacsonyabb, akkor nagy veszélynek van kitéve az agyvérzések tekintetében, tehát az agyvérzést nem úgy kell elképzelni, mint amikor valaki mondjuk beüti a fejét, és akkor ott a koponyán belül elszakad valami, hanem az életlenség következtében kikerülve az anyaméhnek a védő burkából, amely számtalan veszély ellen védi a magzatot, ki van téve sok mindennek. A legegyszerűbbel kezdve, ami nyilván könnyen érthető, a lehűlés, a megfelelő, önmaga megfelelő oxigénnel való ellátása, amit úgy lehet megérteni, hogy neki szüksége van egy bizonyos mennyiségű levegőre, de ahhoz, hogy ezt a levegőmennyiséget be tudja lélegezni, ahhoz még túl gyenge, éretlen. Ezek komoly veszélyek. De természetesen a másik az a fertőzésekkel szembeni ugye védelemnek a jóval nagyobb hiánya, és itt azért is van, és ejtsünk egy szót az édes anyatejről, hogy szoktam mondani, tehát a frissen született újszülött édesanyának a teje, amikor megindul, akkor számtalan olyan anyagot tartalmaz, többek között még élő sejteket is, amelyek mind a babának a rendelkezésre állnak, hogy a védekező rendszerét szépen fölépítse. De gondoljunk arra, hogy például egy koraszülött, újra mondom, éretlen, tehát a gyomorbél csatornája is éretlen, és neki súlyos gond, hogy a megfelelő mennyiségű anyatejet magába szívja. Nem beszélve arról, hogy egyrészt gyenge, másrészt pedig egy koraszülött kisbabánál az édesanyának a teje is lassabban szokott megindulni. Ilyenkor van szükség nagyon komoly, kiemelt osztályokon, intenzív osztályokon, úgynevezett perinatális vagy neonatális intenzív centrumokban olyan beavatkozásokra, amelyek többé-kevésbé pótolni tudják ezeket a funkciókat. Ide tartozik a táplálás is, ami úgy szoktuk mondani, hogy parenterális, vagyis a bélcsatornát megkerülő, gyakorlatilag a vénájába megfelelő különleges oldatokat kapnak a kisbabák azért, hogy a fejlődésükben meginduljanak. Ugyanez vonatkozik a légvételre, ezzel kapcsolatban nagyon sokan tudnak arról, hogy sokszor a kisbabát lélegeztetik el, különböző különleges készítményeket kell nekik adni, hogy a tüdejük minél hamarabb el tudja ezt végezni. Tehát ezeket mind az intenzív osztály megkísérli, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi, hát években ez értsek alatt, akár az utóbbi 30 évet, óriási fejlődés van Magyarországon is, nagyon-nagyon komolyan léptünk előre, ennek számtalan oka van, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáim közül, akik ezzel a témával foglalkoznak, a heroizmusig menően nagyon komoly fejlődés sem ment minden keresztül, ebben benne van az orvosnak a tudása, a sok-sok tanulás, utántanulások, az a rengeteg nagyon drága készülék, ami azt segíti, hogy ezek a kicsik végül is talpra álljanak. És hogy milyen a természet, és milyen a teremtett lény, amikor talpra állnak, akkor nagyon sokszor látjuk, hogy ezek a kicsik néhány hónap elteltével, szokták mondani, kikerekedik, mint a kölyök gólya. Itt, ha szaladna, és utol akarná magát érni, egy kis kerek, kis gömböz kisbabák szoktak kontrollra visszajönni. Persze azt tudnunk kell, és még egy utalás a veszélyekre, hogy azért itt a betegségek, a várható élettartam és a teljes egészében élhető, épp egészséges életek azért bizony a 100%-ban is meg a biztosítéka.
1: Csodálatos, amit művelnek itt a kisgyerekekkel, és ahogy próbálják életben, nem csak életben tartani, hanem a funkcióját is megjavítani. És tényleg láttam egész picurka babákból olyan csodálatos felnőttek lett. És hálásak vagyunk az orvostudománynak ezért. Magyarországon olyan 90-95 ezer körüli baba születik évente. Engem meglepett az a statisztikai adat, hogy ezek 8-9%-a koraszülött. Soknak éreztem ezt a számot. Ugyanakkor az európai számokat figyelembe véve ott csak olyan 6%-os. Most miért nagyobb nálunk a koraszülöttség, ahol tényleg mindent megtesznek, hogy az a mama jó hasába sokáig bennmaradjon és élve szépen tudjon a világra jönni? Mi ennek az oka?
2: Vissza kell térnünk az első gondolathoz, a várandóságnak a különböző megszakadási módjairól. Sajnos azzal szembe kell nézni, hogy még mindig túl magas Magyarországon a vetélésnek a száma, és tekintettel arra, hogy a vetések egy jelentős része az mesterséges, vagyis egy terhesség megszakításról van szó. Ebben az esetben a másik gondolat, amiről szintén szó volt, bizony a második, harmadik babát is veszély fenyegeti. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy olyan esetben, hogyha úgynevezett veszélyeztetett terhességről, várandóságról van szó, akkor sokkal gyakoribb és igen magas százalékban történik császármetszés. Ami megint csak egy fontos és sokszor elkerülhetetlen dolog, de ugyanakkor bizonyára mindenki látja, hogy ez egy végső helyzet, mert sokkal szerencsésebb, hogyha a kisbaba természetes úton születik meg. Visszatérve, arról is beszélünk, hogy azok az asszonyok, akik átestek valamilyen oknál fogva vetélésen, különösen akkor, amikor ők döntési helyzetben voltak, és ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy amellett döntöttek valamiért, hogy mégiscsak megválnak egy kisbabától, azért, és ez elhangzott már, nyilvánvalóan ez a lelkiállapot, ez azért megmarad. Ha nem az asszonynak az egészségi állapota volt az oka, hanem más, és az élet úgy hozza, hogy még egy kisbabát világra tud hozni, de azt már világra tudja hozni, akkor nekem az a megrendítő élményem jut eszembe, ami szinte minden alkalommal, amikor szülőszobán voltam egy születésnél, akkor a szemem előtt lejátszódott. Mert hiszen az újszülött gyógyász, a neonatológus ugye ott van, hogyha a legkisebb gyanú is van arra, hogy szükség lesz a munkájára. Hát persze szerencsére azért nem olyan gyakori. Viszont az egy csodálatos élmény, és talán egy régi, tragikus döntést is egy picikét tud orvosolni, enyhíteni egy fájdalmat, amikor azt lehet látni, hogy a szülés folyamán az asszony mindig kétségbe esettebb, és egy nagyon komoly fizikai és lelki megterhelésnek van kitéve. Be kell látni, és én azt mindig is úgy láttam, hogy azért, mikor közeledik egy szülés, megszületés, akkor minden asszony egy pillanatra megfordul, hogy ő is életveszélyben lehet. Ezt vagy elmondja, vagy nem mondja el. De az a pillanat, amikor a kis újszülöttnek az utolsó porcikája is elhagyja az édesanyjának a testét, az a hihetetlen gyors változás, ami az édesanyjának az arcán lehet. Ez részben azért, hogy túl van rajta, és részben, amikor meghallja a gyereknek a sírását, vagy pláne, ami ugye mostanában már egy eléggé jól bevált gyakorlat, hogy a kis újszülött, az, ha minden rendben van, és nem kell ott valami különösebben beavatkozni, akkor rákerül az édesanyjának a pocakjára, és az ősi reflexek segítségével akár még az emlőbimbót is megtalálja, és történik valami. Nagyon érdekes, mert azt is lehet tudni, hogy például, amikor az emlőbimbó ezt az ingert megkapja, hogy a pici száj oda megy, akkor többek között, ugye, és ez később a szoptatástól az asszonyok beszámolnak róla, ugye megfelelő hormon, ugye oxitocin termelés tovább emelkedik, és ez is egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy a még kicsit minél hamarabb egy ilyen nyugalmibb állapotba tudjon kerülni. De hát ebbe azért nem megyek bele, mert ez aztán végképp nem az én területem, ezt a szülészeket kell pontosabban megkérdezni, de mondom, visszatérve az alapgondolatra, az egyik orvosság lehet egy olyan vetélésre, amit az asszony saját döntése hozott, az bizony az, amikor egy kis újszülöttnek életet ad.
0: Évente megszületett, fejlesztésre szoruló koraszülött gyermekek költségeit, sőt a fogyatékkal született gyermekek fejlesztési költségeit jó részt az államunk viseli. Ez nagyon jó és fontos. De nem vágyott többnyire 30-40 ezer gyermek abortuszának költségeit és javarészt az állam viseli. Itt egy nagy ellentmondást ér

0: jobban járunk, hogyha felkészülünk a bajra, akár utalhatok a középkori bányásztársládákra is, azt csináljuk, hogy bizonyos összeget a jövedelmünkből beteszünk egy közösbe. Azt tudni kell, hogy ez eltérve a magánbiztosítástól, ami egy nagyon különböző dolog, de hát nem ez a témánk most. Itt az a lényeg, hogy ha valaki bajban van, és rászorul, és tudjuk azt, hogy saját maga képtelen lenne, hogy szokták mondani, a minél hamarabb, a lehető legjobb orvosi ellátáshoz jutni, akkor ezt ebből fedezzük. Na most akkor, amikor valaki egy olyan helyzetbe került, és itt gondoljunk arra, most mindenféle vádló szót mellőzve, hogy Krisztus Urunk is azt mondta, ugye, hogy hát mikor kérdezték tőle, hát ugye meg kell bocsájtani, és hányszor kell megbocsájtani, és hova jutunk? Hát azt mondja a végén majd hát 77-szer. Tehát, hogyha most az előállt az a helyzet, akkor nincs ott az ideje, hogy azt mondjuk, hogy hát persze, most így jártál, most akkor már viselt. Akkor nem szabad. Tehát azt megvonni, és azt mondani, hogy most ezt akkor nem fizetem ki, aztán baj lesz valahogy, ennek súlyos emberi következményei lennének, viszont, ha utaljak az én alapszakpámra, a gyermekgyógyászatra, a gyerekgyógyászatnak az alapelve a prevenció, a megelőzés. És ez ott kezdődik, mondanám azt, hogy oktatással, de ez nem, ez neveléssel. Hogy amíg a kislány főnő, addig eljusson odáig, ha az apuka nem mos fogat, a gyerek se fog fogat mosni. Tehát, hogyha olyan gondolatok hangzanak el odahaza, ami elhangzik, akkor nem megy bele bizonyos helyzetekbe. Vagy legalábbis megpróbálja elkerülni, és ezzel valamit tudunk segíteni. Tehát ott rögtön, ugye rögtönítő bíróságot nem lehet játszani, viszont abban mindent meg kell tenni, és ez nevelési, ez pedagógiai feladat, ez iskola, az iskolaorvos, a védőnek a feladata, hogy a megfelelő napra kész felvilágosítás megtörténjen, és hadd tegyem azt meg a Mária Rádióban, hogy ez vonatkozik megítélésem szerint, igenis nagyon vonatkozik a katolikus iskolákra, és az ottani gyerekek is úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy az életnek ezekkel a komoly dolgaival tisztában legyenek, hiszen a testünk, a szervezetünk, az tulajdonképpen hát a teremtésnek a része, sőt, hát azzal dicsekszünk, hogy mi ebben a tetején vagyunk ennek.
1: Érdekes kezdeményezésnek lettem tanulja. Elkötelezett asszonyok, lányok az interneten próbálnak válaszolgatni majdban levő fiatal kismamáknak. Fiatal vagy nem fiatal, de kismamáknak, akik fontolgatják az abortuszt, vagy azt se tudjanak, mit csinálják, vagy mit kéne csinálni, vagy teljesen a zavartan krízisben vannak, és próbálják átbeszélni velük interneten keresztül, anonim módon, hogy hát te figyelj ide, hát most ez kéne, vagy ez lehetne, én velem ez történt. És így beszélgetnek. És megdöbbentő, hogy január óta 40 életet mentettek meg. Egyszerűen azért, mert nem változott meg sok minden, de kitágult a látóköre annak a veszélyben levő anyukának, annak a krízisben és bajban levő anyukának, hogy tényleg hát lehet, hogy nincs is itt a világ vége, hanem van segítség, csak szólnom kell. Viszont ebből az jutott eszembe, hogy csak 3 nap áll rendelkezésre, mikor elmegy, úgy tudom, a védőnőhöz elmegy egy anyuka, hogy hát ő szeretné megszakítani a terhességét, és 3 nap múlva mehet újra vissza. És akkor előtte nyilván a védőnő elmond sok minden bölcs és praktikus dolgot is. Úgy érzem, hogy ez a 3 nap kevés. Nem fontolgatják, hogy egy kicsit több idő, mint tudom én Franciaországban, úgy tudom, 8 nap ez az idő. Hogy legyen ideje komolyan körbejárni a kérdést.
0: Nagyon izgalmas a kérdés. Nekem erről a döntésről mindig az jut az eszembe, hogy, és ne tessenek meglepődni, kedves hallgatók, hát az apát meg se kérdezzük. Na most erre azt mondják, hogy ó, hát hol van már az apa, nincs sehol. Ez igaz. A dolgok egy részében valóban így van. Másik részében azért csak ott van. És én nekem az a meglátásom, hogy nagyon sokat segítene sok esetben, nem mindig, azt én tudom, hogyha mégiscsak előkerülne az a legény, és talán együtt könnyebben tudnának dönteni, akár jó irányba is, értjük alatta, ránéznek egymásra, és azt gondolják, hogy hát akkor talán kössük össze az életünket.

0: S te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz, dicséretemre nem találsz-e szót, vagy nem tetszik tán, amit alkotik? Lucifer. S mit essék rajta, hogy nehány anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb hogy sem nyilatkozának, nem is sejteték bennök, úgy lehet, vagy ha igen, másítani nincs erőd, nehány golyóba össze-vissza gyúrva, most vonza, űzi és taszítja egymást, nehány féregben öntudatra kél, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, s elnézed néki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, s magát Istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet, akkor gyúlsz késő haragra. Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, beléhelyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem únod véges végtelen, hogy az a nóta mindig úgy megyen. Méltó-e ilyen aggastyánhoz-e játék, melyen csak gyermek szív hevülhet? Hol sárba gyúrt, kis szikra mímeli urát, de torzalak, csak képenem. Végzett szabadság egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem.
1: Kedves hallgatóink, olyan nehéz megszólalni ezután a Madácsi idézet után, mert korunknak nagy problémájáról rántja le a leplet. És most folytatnánk. Ön a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el adását hallhatja. Mai témánk, korán jött babák, de miért sietnek? Folytatjuk a beszélgetést dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal.
2: Dán kutatók vizsgálata szerint nagyobb eséllyel lesz koraszülött gyermekük azoknak a pároknak, akik valamilyen mesterséges megtermékenyítési eljárással fogantak. A mesterséges megtermékenyítésen átesett nők gyermekeinek 88%-a a hagyományos módszerrel fogant gyermekek mindössze 5%-a volt koraszülött. Doktor úr, miért?
3: Korunk és Magyarország egyik legjobban vitatott kérdése, ami most elhangzott, ez az egész témakör, amiről most fogunk beszélgetni. Ahogy szokták mondani, az éremnek két oldal van, ha nem nézzük a harmadikat. Tehát először is tudnunk kell azt, hogy az európai kultúrkörben a meddő pároknak a száma emelkedik, és meg kell, hogy küzdjenek azzal a természetes érzéssel, hogy gyermeket szeretnének. És ezt tudnunk kell, és figyelembe kell venni. A másik dolog, ahogy itt vissza lehet utalni Madácsra, ez a bizonyos vegykonyha kérdés, hogy mi hol tartunk, mit tudunk megcsinálni, és tudjuk-e, látjuk-e a következményeket. Először is hangsúlyozom, hogy azok, akik úgy döntenek gyermekvállalás érdekében, hogy magukat alávetik ennek az eljárásnak, azokat semmiképpen sem szabad elítélni és vádolni. Azt is tudjuk, hogy a katolikus egyháznak mi a véleménye a megtermékenyítésnek ennek a módjáról, és azt is tudjuk, hogy ez az egyre jobban terjedő eljárás, ez bizony vélhetőleg, mint minden orvosi beavatkozás, veszélyekkel is járhat, hiszen még egy legegyszerűbb injekcióból is lehet baj, és pláne egy nagyobb, komolyabb beavatkozás esetén is. Természetesen a maga az eljárás az messze nem természetes. Tudjuk azt, hogy ennek is különböző formái, fokozatai vannak. Ha megpróbálunk elgondolkozni azon, hogy vajon miért van a kérdésre konkrétan válaszolva esetleg több hiba és baj, akkor elég nagy bajba vagyunk. Ugyanis maga az eljárásnak a legvitatottabb része, amikor azt mondjuk, hogy in vitro fertilizáció, azaz a lombikban létrehozott fogantatás, akkor aki ismeri pontosan ezt az eljárást, az azt mondhatja, hogy hát kérem szépen, ugye itt több petesejtnek, a megírt petesejtnek, sőt mesterségesen megérettetett petesejtnek a megtermékenyítéséről van szó, és hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor a hím-ivar sejtek között a biológus, aki ezt a műveletet végzi, valamiféle válogatást is végez. Ennek következtében itt inkább arról van szó, hogy amikor az úgynevezett embrió visszaültetés történik, vagyis amikor a megtermékenyített petesejt, amit zigótának nevezünk, az elkezd osztódni, és egy bizonyos fázisban, amit a tudomány megvizsgált, hogy mikor a legalkalmasabb, akkor az anyabébe történő visszaültetés megtörténik, akkor ha ez egy egységes nagy műveletnek nézzük, ott elképzelhetőnek tartok bizonyos fajta veszélyeket, de önmagában véve a nagyobb mértékben, tehát ilyen 5% vagy 8%, hát majdnem a kétszerese, ezt valószínűleg utánvizsgálatokkal kellene bizonyítani. Nyilvánvaló, hogy amennyiben megvannak az eredmények, akkor ezeket el kell fogadni. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy önmagába a válogatás, önmagába az, hogy végül is hogy történik maga a művelet, ez elvileg egy pozitív irányba hat. Ugyanakkor viszont számtalan olyan következményekkel jár, nem feltétlenül a közvetlen betegségekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább emberi, erkölcsi, hova tovább jogi kérdéseket is felvet, amelyeknek sok esetben szinte beláthatatlan következményei lesznek. Annak idején 1997-ben írták a 154. törvényt az egészségügyről. Nagyon hosszú idő után végre sikerült egy ilyen jogszabályt az országgyűlésnek elfogadnia, és abban szerepelt például a dajka terhesség. Vagyis akkor, amikor valami oknál fogva nem a biológiai anya méhébe került visszaültetésre az embrió, egy másik. És az úgynevezett közlöny állapotban, az első részben benne volt. Aztán, hogy ahogy múlik az idő, jogszabályokat úgynevezett kinyitják, és akkor azt jelenti, hogy kicsit lehet rajta módosítgatni. Hát aztán hol berakták, hol kivették, ennek az az oka, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen akár mit csinálunk, ezekkel vissza lehet élni. Tehát magyarul valaki például pénzért kiviselhet egy gyereket, és akkor annak a kisgyereknek, amikor megszületik, akkor egy nagyon sajátos helyzete van. Mert azt tudjuk, és az vitathatatlan, hogy a család az áll egy édesapából, egy édesanyából, és a gyerekből, gyerekekből. Ha azonban megszületik egy ilyen kisbaba, és szépen növekedni kezd, és nyiladozik az értelme, akkor bizony nagyon nehéz helyzetben lesz ő is, meg az is, aki megpróbálja neki mindezt elmagyarázni. Egyébként arra a jogszabályban van határozott utasítás, hogy 18 évet követően, aki így fogant, annak meg kell mondani, amikor nagykorú lesz. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az emberi, és hogyha megfigyeljük a mai euróatlanti kultúrkört, akkor azért nagyon jól látjuk, hogy hemzseg körülöttünk, vagy talán magunkban is sokszor a szerepzavar. A férfi és a női szerepeknek a zavara, hát még ha nagyon csúnya szó, és nem akarom nagyon használni, a csonka család, ugye, amikor egyik szülő nevel, én gyerekorvosként egészen elképesztő, és hát persze bizony van, amikor az anyuka tűnik el. Hát ezt tudomásul kell venni, simán. Ez előfordul. De összefoglalva, egyrészt az, hogy a fejlődési rendelség az átlagnál egy kicsivel gyakoribb, ezt el tudom képzelni, de megítélésem szerint komoly utánvizsgálatra szorul. Ez az egész kérdés, hogy ez valóban így van. Egyébként őszintén szólva, az újszülött osztályon, hogyha sok gyerek között volt egy-kettő, már régóta ugye előfordult, akkor én ilyen szempontból nem láttam rajta különbséget, de ez semmit komolyan nem jelent, az egész utat, életutat kellene ismerni természetesen. Úgyhogy a dolognak ez a része, ez talán így foglalható össze, és maradjunk egyelőre ennyiben.
1: Jó. Doktor úr, itt egy érdekes kérdés vetődött föl, ami látszólag nyitva maradt. Eszembe jutott dr. Zeisler Endre genetikus mondata egy riportban. Általában a stimulált női szervezetből 16-20 petesejtet vesznek le egy ilyen alkalmakkor. A magzat kezdeményeket fagyasztva is el lehet tenni. Milyen veszélyeket lát ebben? milyen későbbi kimenetelei lehetnek az újszülöttre nézve, anyukára nézve, mi minden történik itt ebben az állapotban.
2: És születtek-e már gyermekek fagyasztott embrió után?
3: Ez utóbbi kérdésre csak annyit tudok mondani, hogy nekem nincs tudomásom róla, de maradjunk annyiba, hogy ezt a gyerekgyógyász ennyire tudja, tehát lehet, hogy ez ügyben mást kell megkérdezni. A másik kérdés rendkívül izgalmas. Először is ma már, amikor Cezár Endre ezt mondta, akkor ez nyilván így volt, ezt én nem óhajtom megcáfolni, de ma már jóval kevesebb petét vesznek le. Egyébként ez igazándiból nem attól függ, hogy mennyit akarunk levenni, hanem az, hogy mennyi érik meg olyan szintig, hogy véletlenül termékenyítésre, megtermékenyülésre alkalmas lesz. Az egyik legkézenfekvőbb gond tulajdonképpen, és most ide eljutottunk az a bizonyos vegykonyha meg lesz, és aztán mi lesz, hogy belepancsolunk valamibe, utalok a bűvészínasra, ugye, az effektusra. Tehát, ha több van, akkor általában többet is ültetnek be, de az hamar kiderült, hogy ha túl sokat ültetünk be, tehát 4 fölött, akkor ott bajok vannak. Mert véletlenül, ugye, elkezdenek nőni, és akkor egyrészt egymástnak ártanak, másrészt pedig rendkívül életveszélybe sodorjuk ezzel az anyát is. Ugye ez az egyik része. Amikor ez kiderült, akkor azt a jó, akkor ültessünk be kevesebbet. Egyet nem mernek beültetni, mert hát, ha nem marad meg, és akkor az egész súlyos procedúra, és majd erről egy szót még majd említeni kell, hogy ez milyen következményekkel jár az anyára nézve, de mindenképpen kiszámíthatatlan, hogy mennyi fog megmaradni, és mennyi fog elvetélni. Ugye? Hogyha sok volt, korábban volt egy rendkívül keserű szájízzel kimondható fogalom, úgy hívták, hogy embrióredukció. Ez gyakorlatilag egy abortuszt jelentett, tehát egy egészségesnek kell, hogy tartsuk életet, kitéptünk az édesanyja anyaméhéből. Ugye? Tehát ez egy borzasztó helyzet. Ez a része. Az, hogy a lefagyasztás, és egyáltalán, hogyha most akkor ugye rendelkezni lehet fölötte, sajnos, Luci felek tudjuk, hogy karikás a szememben sose alszik, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy igenis mindig lesz majd próbálkozás arra, hogy végezzünk embrió és egyéb kísérletet, orvosi kísérleteket, és akkor már a legborzasztóbb ilyen, hát lenne most mit mondanom, de fogalmazzuk szépen úgy, hogy igen, hogy ezek súlyos és elfogadhatatlan vizsgálatok, kísérletek lennek, nem ez a megoldás.
2: Azért ugye belegondoltam, hogy ha nekem nem lett volna gyermekem, és tudomásom van annak idején, hogy valamilyen módszerem kis csak hátha lesz. Nem tudom, mit döntöttem volna. Most kaptam tegnap egy levelet egy kedves lelki gyakorlaton résztvevőtől, és én úgy érzem, hogy ezt szeretném megosztani önnel és a Mária Rádió hallgatóival. Kedves Mária, igen, jól emlékszel, volt lombik babánk. Ikrek lettek volna. A beültetés megtörtént, de sajnos nem tapadtak meg. Nagyon beleéltük magunkat a szülői szerepbe. Fél évig kuporgattunk rá a pénzt, 1 millió forintba került egy magánkórházban. Amikor a vérből készült terhességi teszt negatív lett, nem igazán tudtam titkolni könnyeimet, sem én, sem a férjem. A motivációnk az volt, hogy 3 év sikertelen próbálkozás után azt mondta az andrológus, hogy ez az egyetlen esélyünk. Akkor még nem hallottam a napró programról. Gyászolni igazán és feldolgozni a történteket, azt hiszem, nálatok, veletek Mária Besnyőn sikerült. Ott tudatosult bennem, hogy mit tettem a gyermek utáni vágyam miatt. Gyermekáldásra várva, ha már tudom, hogy ehhez nem csak 2 ember kell, még a nőgyógyász lombik polra sem. Ennél több. Van egy 3. összetevő. Elengedhetetlen Isten lehelete áldása. Nélküle nincs élet.
1: Kedves doktor úr, köszönjük magunk és a hallgatóink nevében, hogy megtisztelt bennünket, és megosztotta velünk élettapasztalatát. Isten áldja meg, szeretete vezesse a további munkájában, életében.
3: Dr. Somodi Zoltán köszöni, hogy itt lehetett és elmondhatta a véleményét.

Ne félj, nem ítéllek el című műsorunkat hallották. Műsorunk 4 hét múlva is várja a kedves hallgatókat 21 órakor. Búcsúzik a két műsorvezető, Kovács Ferenc és Kovácsné Trehr Mária.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: A II. Világháború hazlovi magyar áldozataira emlékeztek. Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A II. Világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgára emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton. Áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a cseh és morvaországi magyarok szövetsége, a prágai Ady Endre diákkör, a prágai magyar nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra ezért légitámadást hajtott végre ellenem. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szent Atya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik, tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Közös ima, ünnepi műsor és Szent Mise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István Lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

Ha szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

0: Urunk Jézus Krisztus, az örök atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen, ami közben járunk. Amen.
1: Mi ez a mi búg? Ezt csak én hallom.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, be sem mutatkozunk, már mondom a telefonszámot, 0613740904, és a mikrofonnál
1: Erdős Levente
0: és Egri Zsuzsa. Meghallgatlak. Igen. Most azon gondolkoztam hirtelen, hogy mivel kezdjem, mert két hírem is van, de akkor az első az lesz, hogy a Szűzanya tegnapi medjugorjei üzenetével kezdjük. Drága gyermekek, legyen ez az idő számotokra az imádság és a bőjt ideje. Kicsi gyermekek, szeretetben térjetek vissza Istenhez, aki a ti békétek. Veletek vagyok, kicsi gyermekek, és édesanyai gyöngétséggel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Igen, ez rövid, mint ahogy általában szokott, és kéri az imádságot, és érdekes, hogy most nincs is böjti idő, de a böjtöt is kérte. Egyébként ez, ha visszagondolunk, azért nagyon sokszor volt, hogy rendkívül ilyen is kérték, és végeredményben az első olyan, amit ha azt mondja az egyház, hogy önmegtagadásokkal lehet hát kérni kegyelmeket az Úrtól saját magunk, vagy bárki más részére, akkor azért a böjt is benne van ebben, és a mai emberre talán rá is férne, és nem úgy, hogy szóval ezt már biztos annyiszor elmondtam, hogy kedves hallgatók nagyon sokszor hallották, hogy a párizsit nem eszi meg, holott hát abban még hús sincsen, de megeszi a tortát mondjuk pénteken, sőt még akár nagypénteken is. Szóval ezek olyan csúnya megjegyzések, tudom, de az ember végig gondolja, hogy mi az, amiről úgy kell lemondani, hogy jobban fáj. Hát én inkább nem eszem 3 napig, de azt, hogy befogjam a csőrömet legalább 3 óra hosszat, az nagyon nehezen megy. Eleget hallottak már különböző műsorokban, úgyhogy gondolom, ezt nem kell nagyon megmagyarázni. De valami olyat, amik tényleg nehezemre esik. Pont ma beszélgettünk valakivel, vannak ezek, most éppen nincs, de a jótékonysági akcióknál ezek a cipődobozos ajándékok, amit általában gyerekeknek hirdetnek meg, és gyerekeknek készítik ők az ajándékot. És hát volt egy család, ahol sok gyerek is volt, nem éltek valamit túl jól, és a kislány, aki akkor még hát alsótagozatos volt, kapott egy szép kis ruhácskát, a keresztanyja varta neki, és nagyon örült neki, hogy neki most van egy szép új ruhája, és az iskolába is gyűjtöttek a szegény gyerekeknek, és mondta ő is, hogy hát cipődobozt már kerített valahol, és mi legyen benne, megbeszéltük, hogy mit lehet beletenni, színes ceruzát, csokoládét, ezt, azt, amazt, és akkor egyszerre csak fölállt, oda ment a szekrényhez, és kivette ezt a ruhát, és beletette. Most is elsírom magam tőle.

Üdvözöljük még egyszer a kedves hallgatókat, tehát önök itt a Meghallgatlak című élő telefonos műsorunkat hallják. A telefonszám 0613740904, remélem, hogy fognak majd telefonálni. Egyébként elárulok egy nagy titkot, lehet, hogy ebből még baj is lesz. Aki hallgatja rendszeresen a műsort, tudja, hogy Mónika szokott, vagy mondjuk Mónika néni, hát nem olyan fiatal már, szokott telefonálni, és szokott énekelni nagyon szép régi Mária énekeket, és tegnap volt a születésnapja, azt nem árulom el, hogy hanyadik, de minden esetre akkor azt szeretném kérni, most mindenki egy pillanatra gondoljon rá, és kívánjunk neki sok boldogságot és a jó Isten áldását. Isten éltesse sokáig.

0: Még egyszer üdvözöljük a kedves hallgatókat, 061-374-0904. Eddig egyetlen telefon sem jött, és hadd mondjam el, hogy ilyenkor olyan szomorú vagyok, amikor nem jönnek a telefonok. Azért Milán atya is szokta mindig mondani, hogy akkor telefonálnak a kedves hallgatók, mikor megy a zene, de hiába ment a zene 4 percig, egyfolytában senki nem telefonált. Úgyhogy ezért szomorú vagyok. Meg azért is, mert vége lesz a májusnak, nem lesz litánia. Igaz, hogy júniusban más lesz, de nagyon szeretem. Olyan kicsi voltam, mikor csak nem egy telefon. Tessék, Mária Rádió.
1: Mentsük meg a renomét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szóval, hogyha arról van szó, hogy az ember visszafogja magát, vagy legalábbis fékezve, ahhoz csak egy nagyon rövid történetet elmondok, mert gondoltam, ha a hölgy nem telefonált, akit most köszöntöttünk, és Isten értese sokáig, akkor gyorsan elmondom, hogy valami telefon legyen, hogy volt a házban, ahol lakom, pénteken egy közgyűlés, és hát ott elszabadultak az indulatok. Mostanában, ahogy szokásos, az ifjak csúnya szavakkal ítélték meg az idősebb, több diplomás embereket, de úgy, hogy valami borzalmas jelzőkkel, és egyszerűen bedurrant a fejem, és én is válaszoltam a fiatal úrnak, ahogy nem kellett volna, úgyhogy aztán pünköstől elmentem, és meggyóntam, mert kultúrátan is vissza lehet utasítani valakit.
0: Lehet.
1: Csak amikor lehülyéznek egy idős embert, hát akkor én megközöltem, hogy fogja vissza a pofátlan stílusát, hát ezt meg nekem nem lett volna szabad mondani, mert ez nem kulturális.
0: Hát ez már irodalmi szöveg lassan.
1: Igen, úgyhogy a lényeg az, hogy tényleg az ember nem az, hogy mit teszünk meg, mit nem, mert az könnyű megállni, de a hirtelen reakciókat és reagálásokat, amúgy az ember hajlamos, hogy odavágok én
0: ez,
1: is rögtön.
0: Igen, ez egy jó
1: szabad
0: ötlet.
1: Tehát nálam ez a leggyengébb pont, úgyhogy itt muszáj valamit fejlődni. Csak ezt
0: igen, ezzel egyetértek, és az jut eszembe, nem tudom, hogy vicc volt-e, vagy mi, mert én olvastam valahol, hogy autóbuszon fiatal ember egy öreg bácsiba beleköt, és elkezdi mondani neki, mit tudnak maguk, amikor már itt van az űrkotatás, meg a lépegető, mit tudom én, micsoda, meg a magától működő. Szóval sorolja az összes dolgot, és hát ott cikizi. És hát már mindenki figyel oda, és akkor a bácsi azt mondja, igazad van, fiam, igazad van. Csak hogy ezeket, amiket elmondtál, ezeket mi megterveztük, elképzeltük, megépítettük, felszereltük és működtetjük, és ezeket használjátok. Szóval ti mit csináltatok eddig, ami javára vált volna bárkinek is? És erre a fiatal ember a következő megállónál leszállt. Úgyhogy ilyet is lehet mondani.
1: Nálunk a lift felújításáról volt szó, és a két diplomás az elmondta a PLC vezérlést, ez megközölte, hogy hülyeségeket beszél. Na igen, szóval van ilyen is. Akkor nem húzom az időt, remélem, még sokan telefonálnak.
0: Nagyon remélem én is. Köszönjük szépen a hozzászólást. Mindörökké, amen.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen, Erzsébet, üdvözlöm. Igen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Zsuzsát és a kedves kollégáját, és azért nem lettem ma első a betelefonálásnál, mert elő kellett keresem a telefonszámot, mert ugye bár fejből nem tudom, és hirtelennyiben előkerestem valamit, amivel köszönteni szeretném Monikát. Már a múltkorokban tettek említést róla, hogy május hónapban lesz a születésnapja. Hát valóban nagyon szép hónapban született, és megáldotta a Jóisten hosszú évekkel, és úgy gondoltam, hogy mivel annyira hűséges betelefonálója a Mária Rádiónak, én is szeretném köszönteni, és kívánni neki egészségben, még egészségben eltöltött, egészségben és derűben, imádságos lelkületben eltöltött éveket, és egy szép Mária éneknek el szeretném olvasni egy vagy két verszakát, mert én már nekem már a hangom kiöregedett. Így szól a Mária éneknek a szövege, és remélem, hogy Monika hallgatja, és ismeri is az éneket. Szeretlek, szűzanyám, szívből téged, szeretve köszöntöm jóságos szíved. Legnagyobb boldogság, ha bátran zengi szám, szeretlek örökké, édes szűzanyám. Szeretlek, életem esengő hangja, lelkemben ragyogó tavaszt sugara. Egész nap folyamán boldogan zengi szám, szeretlek mindenkor, édes szűzanyám. Ennyivel szeretném köszönteni Monikát, és kívánok neki egészséget, hogy még sokáig tudja megtörni a csendet a műsorban, mert nagyon hűséges hallgatója. Igen. És hozzászólója.
0: Nagyon kívánok. Szépen köszönjük az ő nevébe is, remélem, hogy most már majd fog jelentkezni.
1: Nem szundikált el, esetleg máskor mondja, hogy el elszundikált, és kicsit késve kapcsolódik
0: bele. Igen, hát az
1: bele.
0: Is előfordult meg, hát ő nagyon rosszul lát, és akkor a telefonnál is megpróbálja, és nem sikerül eltalálni a számokat, meg ilyesmit.
1: Tehát igen, hát sajnos így.
0: Nem leszünk már fiatalabbak.
1: Ezzel is jár sajnos az öregség, ez is egy nagyon nehéz.
0: De most van egy...
1: az öregség, igen. Nem látás.
0: Igen. Szóval köszönöm önnek szépen. Is nagyon jó egészséget kívánunk, most jött egy telefon, úgyhogy jó Isten áldja.

0: leharkítva.
1: Értem,
0: hogy azért
1: igen.
0: Tudjam. Úgyhogy én is úgy vagyok vele, és szomorúan hallottam, hogy senki nem telefonál, mondtam most gyorsan, mondom, azért én, mert én azért rendszeres hallgató vagyok, rendszeres támogató 20 éve. Úgyhogy 20 éve legyen sok támogató, és én mindig azt mondom, hogy most is hálát adok a Jóistennek, hogy az unokám levizsgázott, és kérem az imát mindig, hogy tízszer volt a fogorvosnál másik unokám, mivel 8 unokám van, úgyhogy azért van mit tennivalóm, de nekem a Jóisten a legelső, úgyhogy itt senkinek nem lehet az eszébe. A Jóisten. Úgyhogy az ima, mikor máma is valaki az irgalmasság óráját hallgatta, mondtam, ne haragudj, most leteszem, mert hallgatom. Ne haragudj, megyek a misére, nem akarok elkésni.
1: Igen,
0: úgyhogy
1: igen.
0: Én ez, és a 86 éves kikeresett a telefonkönyvből, hogy nem látott bennünket, hogy mi a bajunk.
1: Értem, hát
0: azért én 74 éves leszek, vagy elmullok, 53 éves házas, 16-án lesz a házassági forduló, de a május hónapban ilyenkor születtek a Iker testvérek, akik mindenketten meghaltak, 2 éve az egyik, 24 éve a másik.
1: Úgyhogy van egy újabb telefonunk, úgyhogy ne haragudjon, Isten értesse az egész családot, és sőt, már 2 telefonunk is van.
0: Azért
1: Isten
0: mondtam,
1: áldja.
0: Örülök, hogy azért másnak is eszébe
1: igen,
0: jut, de
1: igen,
0: én
1: úgy látszik
0: tudtam.
1: Most már
0: úgyhogy
1: jönnek
0: mondom,
1: a telefonok.
0: Mondom,
1: köszönjük szépen.
0: Isten áldja magukat is.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Szép estét.
1: Mindörökké amen.
2: Mindörökké amen, dicsértessék. Ezen a szép napon azt szeretném megkérdezni, hogy a hitetlenkedőknek mit üzenne, mint a Mária Rádió egyik főszerkesztője. Elég sokat hallgatom a műsorát, és megnyugvást terek benne, akárhányszor csak elgyengülök.
1: Hát imádkozunk minden esetre értük, és azt, hogy hallják meg a Jóisten hangját, mert egészen rendkívüli helyzeteket lehet hallani, lehet az kicsi és nagy, hogy egyszerre csak valamitől rájön, hogy mégis. Nem attól, hogy mi elkezdjük neki elmagyarázni, hanem attól, hogy valóban az Úr megszólítja. Halló? Úgy látszik, megszakadt a vonal, közben láttunk, pislogott a másik telefon is, de majd...

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Amíg szíven dobog, Szűz Mária, nem tűnik szeretni téged soha. Szívem szeret

hogyha elközelget a vég óram, csak te légy mellettem, ó anyám. Halál tusamban hódulat szavam, remegve mondom, üdvözlégy anyám. Nagyon szépen

0: Köszönöm a köszöntéseket. Erzsikét nagyon köszöntöm, hogy gondolt rám.
1: Igen, úgy elképzeltem, hogy mi lenne, ha talán egyszer még találkozhatnának is, vagy valami, de ő is olyan nagyon, volt egy idő, amikor nagyon ritkán telefonált, de neki olyan is szobala, hol nem tudja fogni az adást, hol a telefonnal van valami, nem tudom pontosan. De azt szeretném megkérdezni, hogy azt ismeri, aminek ő a szövegét elmondta, azt az
0: éneket? Nem.
1: Egy gyönyörű szöveg volt, úgyhogy ezt majd megkaparintom valahogy legalább a szövegét, aztán keresek egy öreg kántort valahol, hát ha tudja a dallamot is hozzá. Nagyon szép volt.
0: Jaj, a kántorról jut eszembe, hogy egy órával előbb jöttek meg a híveim Erdélyből.
1: Uh-huh.
0: És nem tudom, hogy meséltem-e, hogy összebarátkoztunk ott egy Ferences baráttal, csak úgy mondjuk, hogy a Karcsi barátpap.
1: Igen.
0: És ott volt a Csíksomjón, ott ismerkedtünk össze, behívott még a helyükre is, a társalgószobájukba, és utána Kolozsvárra helyezték, most meg mondja a fiam, hogy nem jegyeztem meg, hogy hol van, most is megnézték, üdvözöl, azt mondja, és elmondta, mikor ott voltunk egyszer nála, hát már mikor nem volt ott a Csíksomjón, elmentünk hozzá, olyan ebéddel fogadott, és kérdeztük, hogy ki főz nekik. Hát egyik barát.
1: Hát persze, mindennek kell tudjanak
0: oldani. Jólat tartottak, baromfit tartottak, mindent. És mondja a fiam, hogy most is üdvözölt. És a vejem is volt velük, és hát a hangszerkészítő, és valamit javított nekik az orgonájukon. Mm.
1: De jó.
0: Úgyhogy megjöttek. Szerdán vagy csütörtökön elmentek, azt hiszem szerdán.
1: Uh-huh. Akkor nem csak arra két napra mentek, mint
0: nem,
1: hogy van, akik úgy mennek.
0: Mindig
1: hogy...
0: úgy mennek, hogy uh-huh. összejárnak sok helyet. Míg még dolgozott, akkor mindig az akkor volt a mentősöknek valami nagy gyűlés ott. De, szóval nem Csíksomjon, hanem nem tudom melyik helyen vagy városban, de minden évben elmennek. Mondom, már gimnazista korában is voltak, amikor még nem olyan nagyon lehetett menni.
1: Mm-hmm. Igen. És hát nem tudok neveket mondani, de nagyon sokan voltak, akik hallották, nem itt a rádióban, nem egyébként, hogy mondtam, hogy születésnapja van, és köszöntik ismeretlenül is.
0: Hát végeredményben névnapom is lett volna, csak azt szépen eltették, mert május 4-én volt nagyon sokáig a névnapom mindig. Most már eltették a Szent Ágoston elé.
1: Én mindig úgy tudtam, hogy egymás mellett van a édesanyja és fia névnapja. Én már eleve itt tanultam meg, hogy ott vannak egymás mellett, és úgy tetszett is, mondom, biztos direkt tették egymás mellé.
0: Igen, május 4-én volt.
1: Igen,
0: nagyon sokáig. Mindegy, az
1: hát
0: is
1: legalább nem
0: is
1: a születésnaphoz közel volt.
0: Meg a, beleolvad most az anyák napjába.
1: Hát az is igaz, az is igaz. A negyedike. De egyébként, ha akarunk találni valami ünnepelnivalót, akkor nem kell ahhoz találni akármit is, azt ünnepeljük meg, hogy ma is itt vagyunk, ma is hálát adhatunk is, hogy például azt, hogy ma este beszélgettünk, és már többen is telefonáltak.
0: Hát nagyon-nagyon nehezen szántam rá magam. Nem így tervezte meg, mondom, mindig rögtönzök.
1: Nem
0: ahogy,
1: baj.
0: Ahogy érzem magam, egész mást akartam, de hát nem részletezem, éppen csak, hogy vagyok.
1: Hát, igen.
0: És hát vagy két órával ezelőtt kaptuk a telefont, Bakony Szent Lászlóra ment a férjemnek a húga férjhez, és ő már nem tudom hány éve meghalt, de a férje élt, 32-es volt, mint az én férjem, és mondják, hogy meghalt a János.
1: Isten nyugosztalja.
0: Igen, szép kort élt meg. Úgyhogy megyünk sorba. Már mindig nagyobb a lista, akiket este felsorolok. Este szoktam a halottjaimat felsorolni.
1: Értem, és minden este felsorolja.
0: Igen,
1: hát
0: igen.
1: Hát ez nagyon jó.
0: Igen, van 6 Erzsébetem. Az minden Erzsébetkor füzetékbe misére.
1: Értem.
0: Anyám, anyósom, húgom, sógornőm, Mihály atya édesanyja, ez már 5, meg van egy közel ismerősöm, úgyhogy 6 Erzsébetét szoktam misére befizetni.
1: Komoly.
0: Úgyhogy anya, most meg a barátnőmé, és mondja Kati, a lányom, hogy megnézte szerdán, mert csak ő írta föl a mise szándékot, és szerdán el is mondta az atya, a barátnőmé az meg Margit volt, meg a férjé is együtt, most halt meg is, mind a kettőjé fizettem be misére.
1: Úgyhogy igen, az nagyon jó.
0: Nagyon, nagyon nem szaporodunk, hanem fogyunk. Már nincs senki, akivel beszélgethetek. Nézem a sötétet egész nap. Úgyhogy nem panaszkodok, mert nem szabad.
1: Hát
0: élni kell, ameddig tudunk, vagy lehet, vagy még a Jóisten megengedi.
1: Egyébként is azt mondta a Pali bácsi, akarom mondani, volt egy ismerős atya, aki mindig így beszél, szóval Szent Pálra gondol természetesen. Azt mondta, hogy hálaadással terjesztétek minden kéréseteket. Tehát először hálát kell adni, akármi van, és utána mondani a kéréseket.
0: Igen, meg
1: és akkor ez így nagyon jó, és lehet kérni az úttól, hiszen ami olyan, az teljesíti is. És az imád másokért nagyon fontos, és nem akarok itt hittanórát tartani, de elmondom azt, hogy nekem a legeslegnehezebb az, amit Jézus mondott, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. És ezt most, ez nagyon aktuális ma, mai napon például, hogy ezt elmondjuk.
0: Hát nem kötött imával, csak úgy magamban minden este elmondom, hogy Szentlélek, Úristen, világosíts meg azoknak az értelmét, akik ezt a rettenetes háborúkat kitalálják, hogy legyen béke a földön.
1: Igen.
0: Meg összeszedem az Árpádházi szenteket a hazánké.
1: Igen, jaj, de jó.
0: A Mincentivel együtt, azzal kezdem.
1: Igen, igen. Most, amikor bejöttünk a rádióba este, bementem az egyik szobába, még egy kolléganő itt volt, és üdvözöltem, és láttam egy képet, amit még nem láttam eddig, hát nyilván azóta kapta a szobájába, ki van téve. Egy mindszenti kép. Nagyon-nagyon érdekes, egy kicsit erőteljesen szóval, de annyira ő úgy ránézésre, hogy egy nagyon kemény ember volt, azt hiszem, már mint a szíve nem, de a viselkedése is mindig tudta, hogy mit akar.
0: Na, már régen akartam mondani, csak nem mertem, gondoltam, hogy mondhatom-e, vagy nem. Hát meghalt egy jó barátnőm, és az mondta, hogy ő azt nem jegyeztem meg, hogy hol volt, ahol az utolsó beszédjét tartotta Mincenti, és beigazolódott, mert azt mondta, hogy merre magyar ifjúság.
1: Igen. Ebben most sok mindent lehetne rá mondani, de az ilyennek van egy olyan, hát azt kell mondjam, hogy proféták is egy személybe. Igen. Lehet, hogy nem tudta ő pontosan, hogy miért mondja, de nyilván Szentlélek arra indította már akkor, ami ugye már lassan több, mint amennyit én összesen eddig éltem, és ezt mondta.
0: Igen, igen. Nem mertem, mert mástól, na, az is, hogy a Mária Rádióban is annyiszor hallani mást az erdéliekről, de a Mincentiről sose nem mondanak, nem hallok semmit.
1: Szokott azért az is, hogyha mi se van érte, vagy zarándoklatokat is hirdetek a Mária út, meg ilyesmi, tehát biztos, hogy előfordul, és hát igazából még mindig áll az ő szenti avatajátási pere, mert kellene hozzá csoda.
0: Igen, hát én valakinek magyarázgattam, hogy a Szent Margit mennyi ideig nem volt szent. És még közvetlen háború után is egy darabig úgy énekeltük, hogy Boldog Margit esedezzél nemzetünkért az Istennél.
1: Én már úgy tudtam, hogy szent, de ténylegesen, szóval közbenjárásukat lehet kérni, és egy nagyon érdekes volt, ami lehet, hogy mások ezt tudták így, de én is kitalálhattam volna, hogy elkezdtek imádkozni valami szándékra, hogy valaki meggyógyuljon, és nem csak egy, hanem több magyar szentet vagy boldogot felsoroltak, és hogy az azért nem jó, mert az igaz, hogy az illető meggyógyult, de most akkor melyiknek a közbenjárására? Tehát, hogy ne azt mondjuk, hogy ez a szent meg az a szent együtt, hanem külön-külön imádkozzunk, hogyha ilyen célra is, hogy csoda a kell ahhoz, hogy valakit boldogá vagy szenté avassanak.
0: Hát a Mária Rádióban szinte mondhatom, hogy évekig kért imát egy kisgyereké, magyar gyereké, akik külföldön éltek, és nem olyan rég hallottam, hogy köszöni szépen a sok imát, megszületett a testvére ennek a kisgyereknek.
1: Aha. Na hát Isten értesse.
0: Úgyhogy ezek szerint, akkor mondta volna, hogy meghalt a kisgyerek, ezek szerint jobban lett a kisgyerek. És mindig a Mincentihez kérte az imát, a kisgyerek gyógyulásáért, egy asszony.
1: Igen. Hát az nagyon nehéz eset, amikor ilyen kisgyerekeknek van ilyen súlyos betegsége, és az ember gondolkozik azon, hogy vajon miért van az, hogy megszületik és él pár napot, vagy pár hónapot összesen?
0: A férjem unokatestvérének volt a harmadik egy kislány, és hát nem is lett volna egészséges, de meghalt. És éjjel jött a férjem unokatestvére, hogy meghalt a kis Rita. Uh-huh. És hát nem, azért úgy nem nagyon készültek rá, és hát...
1: Van még egy telefonunk, és ráadásul
0: csak annyit,
1: lejár mindjárt.
0: Annyit mondok, hogy éjjel vartam neki a halott ruhát sírva.
1: Istenem. Muszáj lesz kapcsolni.
0: Hát jó éjszakát, jó egészséget, Isten áldja mindjárt, és békét a világnak.
1: Igen. Tessék, Mária Rádió.
2: Halló?
1: Igen. Mária Rádió, tessék.
2: Így kértesek Jézus Krisztus. Itt is egy tegnap született 75 éves, Isten áldja a másik nem tudom hány éves hölgyet, és egy nagyon érdekes volt ez előbb, egy mondat elhangzott, erre szeretnék valamit elmondani. Nincs levédve, amit fogok mondani. Megszólított minket egy Kati nevű 70-valány éves hölgyel, sétáltunk, jöttünk az Óvoda Múzeumból a 8. kerületben, és megszólított minket egy két magas fiatal ember, hogy mi a véleményünk Jézusról, meg egyáltalán mi a véleményünk. És valamint úgy kérdezett az alacsonyabb srác, ilyen 20-25 év körüliek lehettek, és már nem tudom, hogy mit kérdezett, de kijött belőlem egy mondat, és én azóta ezt hintem, mint az igét.
1: Igen.
2: Azt felettem a kérdésére, mert konkrétan olyan volt a kérdés, hogy tudja mit? Én azt mondom, hogy Jézus Krisztushoz imádkozunk, hogy Pál fordítsa meg a gonoszokat. Mert valami olyasmi volt a kérdése a két srácnak, hogy így ezzel kapcsolatban, tehát hogy a Jézust szeretette meg, nem szeretette meg, stb.
1: Értem.
2: És akkor mondtam nekik, hogy tudja mit, azt kívánom, hogy Pál fordítsa meg a gonoszokat, Jézus Krisztus, Szentlélek, ámen. És így ledöbbenve ránk néztek, jó, ez jó, mondta a két.
1: De jó, tehát tényleg jó, ezt akkor terjesztjük.
2: Igen, na most én nekem is megtettettem önmagamnak ilyen szempontból, bocsánat, hogy ilyen vagyok, elnézést kérek, ezt már kiimádkoztam az Istentől, hogy ilyen szemtelenül gondolkodom magamról.
1: Na, Levente mutatja, hogy egy percünk van elbúcsúzni, tehát nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
2: Isten áldja magukat, köszönjük szépen a csodálatos műsort.
1: Nagyon,
2: mindenkit szeretettel.
1: Nagyon sok telefonunk volt ma, úgyhogy más nem tudok mondani, csak azt, hogy mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, és a dicsőséget mondjuk csak el befejezésül.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd csugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben az alvás ritmusról lesz szó, mint alábecsült kockázati tényezőről. A jó alvás minőséghez nem elegendő az, hogy kellő időt szánunk az alvásra. Az alvás rendszeressége, ritmusa is fontos tényező. Különböző vizsgálatokkal megfigyelték az alvás időtartamát, minőségét és az egyén alvási szokásait. Kiderült, hogy az alvással 172 különféle betegség hozható kapcsolatba, kezdve a szív- és érrendszeri betegségektől a csonttörésekig. A diagnózisok 90%-ában a betegség kockázata legalább 20%-ban összefüggést mutatott az egyén alvási sémájával. Különösen nagy kockázatot jelent a napi 6 óránál rövidebb alvási időtartam, valamint a rendszertelen alvási ritmus. Egy dolgot azonban a kutatók is leszögeztek, hogy a kedvezőtlen alvási sémát okozza a betegségeket, vagy különféle betegségek egyik tünete a rossz alvás. A kutatás különösen érdekes része volt, amit eddig kevesen vizsgáltak, az alvási ritmus megfigyelése. Megfigyelték, hogy akik rendszertelen időközönként alszanak, azoknál az átlagosnál jóval magasabb a kettes típusú cukorbetegség, a COPD, a depresszió és az elhízás kockázata. Az is kiderült, hogy a májzsugor 2,6-szor gyakoribb azok körében, akik hajnali fél egy után térnek nyugovóra. Ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy ezek a személyek általában elhízottak is voltak. A kutatási eredmények alapján valószínűnek látszik, hogy a rendszertelen alvás káros hatást gyakorol a hormonrendszerre, ráadásul az is valószínű, hogy a későn fekvők a kelleténél későbben is vacsoráznak. A késő esti étkezés pedig kedvez a máj elzsírosodásának, és rontja a vércukorszint szabályozását is, ez vezet végül a már említett kettes típusú cukorbetegség kialakulásához. A kutatók felhívják a figyelmet a jó alvás minőség jelentőségére, amihez tehát nem csak az alvással töltött időtartam, hanem az alvás rendszeressége is hozzátartozik. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.

0: Hírpercek.
1: A magyar honvédségért és a katonákért imádkoztak Lourdesban. Több ezer zarándok gyűlt össze idén is Gyimesbükkben. A második világháború haszlovi magyar áldozataira emlékeztek. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedés Zsuzsa. A magyar honvédségért és Magyarországért ajánlott fel Szent Misét Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, a lourdi jelenések barlangjánál a 66. nemzetközi katonai zarándoklat nyitónapján pénteken. Adja hírül a katolikus tábori püspökség. A délnyugat franciaországi kegyhelyre idén is több mint 200 magyar katona érkezett. A tábori püspök a Szentmisén elmondott homíliájában hangsúlyozta, Jézus Krisztus minden Szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatba is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy krisztusi emberré alakuljunk, mondta. A magyar katonazarándokok a Szentmisét követően katonai tiszteletadás mellett gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Közös ima, ünnepi műsor és Szentmise várta a híveket pünkösd vasárnap Gyimesbükkben, tudósít a Székelyhon internetes hírportál. Az ezer éves határvidékén idén is együtt ünnepeltek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző tájairól érkező magyarok. A kontumáci búcsú az elmúlt évekhez hasonlóan most is a hit, a nemzeti összetartozás és az emlékezés egyik legfontosabb székelyföldi találkozó pontjává vált. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas István lupusz atya piarista aranymisés szerzetes volt, aki prédikációjában a hit, a kultúra és a magyarság kapcsolatáról beszélt. Az atya beszédében arra kérte a híveket, hogy pünkösd ünnepén három dolgot kérjenek a Szentlélektől. Éljék át nap mint nap Isten irgalmát, őrizzék meg emberi méltóságukat a bűntől, valamint forduljanak bizalommal a boldogságos szűzanyához. A második világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton, áll az MTI hírében. A tragikus esemény 81. évfordulóján a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a Prágai Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon. A temetőkápolnában Balga Zoltán a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa mondott misét. Hazlov történelmében ez volt az első magyar nyelvű szentmise. Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat, családjaikat és professzorokat szállított Németországból Magyarországra, ezért légitámadást hajtott végre ellene. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedés Zsuzsa nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő közel-keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása után köszöntötte a Szentpéter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt, angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér minnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalom manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: Sámuel második könyve, a 24. fejezet. Éhínség támadt Dávid napjaiban 3 egymást követő esztendőben. És megkérdezte Dávid az Úr jövendő mondóját, és mondta az Úr, Saulon és az ő háza fölött vér van, mert megölte a gibeonitákat. Hívatta tehát a gibeonitákat a király, és mondta nekik, a gibeoniták egyébként nem Izrael fiai közül valók, hanem az amoriták maradékai. Izrael fiai pedig megesküdtek nekik, de Saul az Izrael és Júda fiai iránti buzgóságában meg akarta őket ölni. Mondta tehát Dávid a gibeonitáknak, mit tegyek veletek? Mivel tudnálak kiengesztelni benneteket, hogy áldást mondjatok az Úr örökségére? És mondták neki a gibeoniták, nem ezüst vagy arany miatt van panaszunk Saul és az ő háza ellen, nem is szabad senkit megölnünk Izraelből. Szólt hozzájuk, tehát amit mondotok, megteszem nektek. Ők mondták a királynak, annak a férfinak a fiai közül, aki meggyötört minket, és arra gondolt, hogy úgy eltöröl, hogy egy sem marad meg közülünk Izrael határain belül, adj nekünk 7 férfit, és fölakasztjuk őket fára az Úrnak Gibeonban, az Úr hegyén. És szólt a király, én odaadom őket. És megkímélte a király Saul unokáját, Jonatán fiát Meribba állt az Úrnak tett eskü miatt, ami Dávid és Saul fia Jonatán között történt. Így tehát fogta a király Aja leányának, Ricpának a 2 fiát, akiket Saulnak szült, Armonit és Meribba állt, és Saul leányának, Merábnak 5 fiát, akiket a Meholába való Barzillai fiának, Adrielnek szült, és a gibeoniták kezére adta őket, akik fölakasztották őket a hegyen az Úr előtt. És együtt halt meg ez a 7, akiket az aratás első napjaiban az Aja leánya, Ricpa pedig, fogott egy szőrruhát, maga alá terítette a sziklára az aratás kezére,

Elvitték Sault Gilboában, és elhozta onnan Saul csontjait és az ő fia Jonatán csontjait. És miután összegyűjtötték a fölakasztottak csontjait, eltemették Saul és az ő fia Jonatán csontjaival együtt Benjámin földjén, Celában, Saul atyának, Kisnek a sírjában. És megtettek mindent, amit a király parancsolt, és ezek után Isten újra kegyes lett a földhöz. A filiszteusok újra háborút indítottak Izrael ellen, és lement Dávid és vele a szolgái, és harcolt a filiszteusok ellen, és Dávid kifáradt. Jesbi Benob, aki Ráfa nemzetségéből való volt, a lándzsája vasa 300 sékelt nyomott, és új karddal volt felövezve, meg akarta ölni Dávidot. És védelmére kelt Ceruja fia Abisáj, és megölte a filiszteust. Akkor megesküdtek Dávid emberei mondván, többi ki nem jössz velünk háborúba, nehogy kiolsd Izrael mécsesét. Ismét háború volt Gobban a filiszteusok ellen. Akkor a husatita Szibbehaj megölte Szafot, aki Ráfa törzséből való volt. És ismét háború volt Gobban a filiszteusok ellen, melyben a betlehemi Jair fia Elkánán megölte a Gádból való Goliátot, akinek a lándzsája olyan volt, mint egy zubolyfa. És ismét háború volt Gádban, melyben volt egy nagyon magas férfi, akinek 6-6 ujja volt a kezén és a lábán, azaz 24, és ő is Ráfa leszármazottja volt. Gyalázta Izraelt, de megölte őt Dávid testvérének, Simeának a fia, Jonatán. Ez a négy volt a Gádból való Ráfa nemzetségéből való, és elestek Dávid és az ő szolgái keze által. A királyok első könyve, az első fejezet. És Dávid király megöregedett, és életkorának sok napja volt. És amikor betakarták ruhákkal, nem melegedett föl. Mondták tehát neki a szolgái, keressünk a mi urunk királyunknak egy szűz leánykát, és álljon a király előtt, és viselje gondját, és aludjon az öledben, és melegítse föl a mi urunkat, királyunkat. Kerestek tehát egy szép leánykát Izrael egész földjén, és megtalálták a sunamita Abiságot, és oda vezették őt a királyhoz. A leány pedig nagyon szép volt, és gondját viselte a királynak, és szolgált neki. A király pedig nem ismerte meg őt. Adonija pedig, Haggit fia fölfuvalkodott, mondván, én fogok uralkodni. Szekeret csináltatott magának, és lovasokat és 50 férfit, hogy előtte fussanak. És atya soha nem dorgálta őt, mondván, miért tetted ezt? Ő maga is nagyon szép volt, a másodszülött Absalom után. És beszélt Ceruja fiával, Joábbal és Ebjatár pappal, akik Adonija mellé álltak. Cádok pap pedig, és Jojáda fia, Benaija és Nátán próféta, Simi és Rei, és Dávid seregének vitézei nem voltak Adonijával. Miután tehát Adonija bárányokat és borjakat és hájat ajánlott föl az Ohelet kövénél, amely a Rogel forrás közelében volt, meghívta a király fiait, a testvéreit mind, és a király összes szolgáját, Júda férfiait. Nátán prófétát pedig, és Benaiát, és a vitézeket, és a testvérét, Salamont, nem hívta meg. Így tehát mondta Nátán Batsebának, Salamon anyjának, hallotta-e, hogy Haggit fia Adonija király lett, és urunk, Dávid ezt nem tudja. Most tehát jöjj, fogadd meg a tanácsomat, és mensd meg az életedet és a fiad Salamon életét. Indulj, és menj be Dávid királyhoz, és mondd neki, nem de, uram királyom, megesküdtél nekem a te szolgálódnak, mondván,
a fiad

0: Salamon fog uralkodni én utánam, és ő fog ülni a trónomon. Miért uralkodik tehát Adonija? És miközben te még beszélsz a királlyal, én utánad jövök, és befejezem beszédeidet. Így tehát Batseba bement a királyhoz a hálókamrába. A király pedig nagyon öreg volt, és a szunamita Abiság szolgált neki. Batseba meghajolt, és hódolt a király előtt. A király szólt hozzá, mit kívánsz? Ő válaszolván szólt, uram, te megesküdtél a te uradra, Istenedre szolgálódnak, a fiad Salamon fog uralkodni én utánam, és ő fog ülni a trónomon. És íme, most Adonija uralkodik, és te, uram királyom, nem tudsz róla. Ökröket és kövér állatokat és nagyon sok juhot áldozott, és meghívta mind a király fiait, Ebjatár papot is, és Joáb hadvezért is. Salamont pedig a te szolgádat nem hívta meg. Mindazonáltal, uram és királyom, egész Izrael szeme reát tekint, hogy mutasd meg nekik, kinek kell ülnie trónodon utánad, uram királyom. És amikor majd az én uram királyom elalszik atyáival, én és a fiam, Salamon, bűnösök leszünk. Még beszélt a királlyal, amikor megjött Nátán próféta, és jelentették a királynak, mondván, itt van Nátán próféta. És amikor belépett a király színe elé, és földre borulva hódolt előtte, mondta Nátán, uram királyom, nem de te mondtad, Adonija uralkodjék utánam, és ő üljön a trónomra. Mert ma lement, és nagyon sok ökröt és kövér állatot és kosokat áldozott, és meghívta mind a király fiait és a sereg vezéreit, Ebjatár papot is. Ők pedig a színe előtt ettek és ittak, és mondták, éljen Adonija király. Engem pedig a te szolgádat és Cádok papot és Jojáda fiát Benaját és a te szolgádat Salamont nem hívta meg. Vajon az én uramtól, királyomtól származik-e ez a dolog, és nekem a te szolgádnak nem mutattad meg, hogy ki fog az én uram, királyom trónjára ülni ő utána? És válaszolt Dávid király mondván, hívjátok ide hozzám Batsebát. Amikor ő bejött a király elé, és megállt előtte, megesküdött a király, és szólt, él az Úr, aki kiragadta a lelkemet minden szorongatásból, hogy miként megesküdtem neked, Izrael urára, Istenére mondván, Salamon a te fiad fog uralkodni én utánam, és ő fog a trónomra ülni helyettem, úgy teszek ma. Batseba a földig hajolva hódolt a király előtt, mondván, éljen az én uram, királyom Dávid örökké. Dávid király ezt is mondta, hívjátok ide Cádok papot és Nátán prófétát, és Jojada fiát Benaját. Mikor ők bementek a király elé, mondta nekik, vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, és ültessétek a fiamat Salamont az összvéremre, és vigyétek őt Gihonba. És kenje fel őt ott Cádok pap és Nátán próféta királlyá Izrael fölé. És fújjátok meg a harsonát, és mondjátok, éljen Salamon király! És jöjjetek fel utána, és jöjjön és üljön a trónomra, és ő uralkodjék helyettem. És megparancsolom neki, hogy legyen vezér Izrael fölött és Júda fölött. És válaszolt Jojada fia Benaja a királynak, mondván, amen, így szóljon az én uram, királyom, ura istene. Miként az Úr az én urammal, királyommal volt, úgy legyen Salamonnal is, és emelje magasabbra a trónját az én uram, királyom, Dávid trónjánál. Lement tehát Cádok pap és Nátán próféta és Jojada fia Benaja, és a kereták és a peleták, felültették Salamont Dávid király összvérére, és elvezették őt Gihonba. És fogta Cádok pap az olajos szarut a sátorból, és fölkente Salamont. és megfújták a harsonát, és az egész nép mondta, éljen Salamon király. És az egész sokaság felvonult utána, és a nép sipokat fújt, és nagy örömmel örült, és zengett a föld a kiáltásuktól. Meghallotta pedig Adonija, és mind a vele lévő meghívottak, a lakoma már véget ért. De Joáb is, halván a harsona hangját, szólt, mit jelent a zavargó város kiáltása? Még beszélt, amikor jött Ebiatár papfia Jonatán, s mondta neki Adonija, jöjj be, mert erős férfi vagy, és jó híreket hozol. És válaszolta Jonatán Adonijának, egyáltalán nem. Urunk ugyanis, Dávid király, királlyá tette Salamont, és elküldte vele Cádok papot és Nátán prófétát, és fölkente őt Cádok pap és Nátán próféta királlyá Gihonban. És fölvonultak onnan örvendezve, és megzendült a város. Ez az a hang, amit hallottál. Salamon pedig a királyi trónusra ült, és bemenvén a király szolgái áldották a mi urunkat, királyunkat, Dávidot, mondván, tegye nagyobbá Isten Salamon nevét a te nevednél, és magasztalja föl a trónját a te trónod fölé. És mélyen meghajolt a király a fekvőhelyén. Ezen felül ezeket is mondta, áldott az Úr, Izraelnek Istene, aki trónörököst adott ma a szemem láttára. Megrettentek tehát, és fölkeltek mind, akiket Adonija meghívott, és elment kiki a maga útjára. Adonija pedig Salamontól való félelmében fölkelt, és elment, és megragadta az oltár szarvát. És jelentették Salamonnak, mondván, íme, Adonija, Salamon királytól való félelmében megragadta az oltár szarvát, mondván, esküdjék meg nekem ma, Salamon király, hogy nem öli meg a szolgáját karddal. És mondta Salamon, ha jó ember volt, egy hajszála se essék a földre, ha pedig valami gonoszat találnak benne, halljon meg. Elküldött tehát Salamon király, és elvezettette őt az oltártól, és bejöve hódolt Salamon király előtt. És mondta neki Salamon, menj a házadba. A királyok első könyve.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretetet kért a világnak a szuperhatalmak helyett Leó pápa. Ismét Verbuta fesztivált rendeznek Budapesten. Pénteken rendezték a harmadik lakhatási szakmai fórumot. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Bedir Zsuzsa. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az MTI híre alapján az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a Szentatya. Ami az egyház misszióját illeti, hangsúlyozta, hogy az egyház nem csak az evangélium őrzője, hanem főszereplője is. A pápa kijelentette, világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg öregbítik tévedések és erőszak közepette. A Szentlélek más úton jár, mivel megvilágítja az elméket, és új életenergiát támaszt a szívekben. Az Isteni Ige Társasága, azaz a Verbita Rend fesztivált rendez június 20-án szombaton Budapesten, Bolygónk őrei vagyunk címmel, áll a Magyar Kurír hírében. A különleges missziós kulturális programot a Názáret Missziós Házban tartják. Az eseményen, a köszöntések és dicsőítés után koncelebrált szentmisét mutat be Varga János, SvD. A nap témájáról Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója tart előadást. A közös ebéd után, melynek során különböző nemzetek ételeit lehet megkóstolni, kulturális programok várják az érdeklődőket. Lesz magyar népzene, fülöp-szigeteki és koreai, indonéz és indiai tánc. Este koncertek színesítik a programot. A hagyományt folytatva, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Verbita Fesztivált. A kulturális esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Európa szerte így nálunk is egyre súlyosabb a lakhatási válság, hangzott el a harmadik lakhatási szakmai fórumon pénteken Budapesten. A szakértők szerint a problémát csak hosszú távú, összefogáson alapuló megoldásokkal lehet kezelni. A rendezvényt a Mária Rádió közösségi lakás alap, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Református Szeretett Szolgálat közös szervezete hozta tető alá. Adja hírül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az eseményen előadások hangzottak el, többek között a lakásárak növekedéséről. Később a panelbeszélgetések résztvevői többek között azt vizsgálták, hogyan érdemes megközelíteni a legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoportok lakhatási problémáit. A harmadik lakhatási szakmai fórum legfőbb célkitűzése és egyben legnagyobb eredménye az elméleti és gyakorlati szakemberek találkozása, a tapasztalatok kölcsönös megosztása, az érdemi szakmai párbeszéd elindítása volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 라디오.
1: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
2: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja Ági és Balázs gyógyulásáért, valamint Piroskáért és Kláriért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megővízze.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafűzőjének első titka, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, a szavadra figyelő hűséges szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszony, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, melyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet gyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukaripciában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot szűzd meg a Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Zarka Dénes vagyok, Budapesten születtem. Családom katolikus. Az első 6 évemet a nagymamámékkal és a szüleimmel együtt töltöttem. Első unokaként hihetetlenül szerető és elfogadó családban, nagyon-nagyon szeretett édesanyám, testvérei, nagypapa, nagymama, aki özvegyen maradt 2 éves korában édesapámnak. Nagymama egyedül nevelte fel az egyetlen fiát, nagyon mély vallásosságban. Az én első vallási impulzusaimat egyértelműen a nagymamától kaptam, amikor a fiatal szüleimnek néha szüksége volt egy kis kikapcsolódásra, vagy kevés volt a pénz, akkor én több hónapot egy Szabás nevű kis faluban éltem. A nagymamával a világ legtermészetesebb módján jártam templomba. Így 60 éves kor távlatából Szabás hihetetlen jókedélyű falu volt. Alapvető volt a jó hangulat. Nem tudom elmondani, miért. Valószínűleg így utólag látom, olyan túl sok okuk nem volt rá, de hogy az élet jóságába való ilyen hiten túli hit, tehát hogy élni jó, a dolgokat csinálni kell, és majd minden jó lesz. Ez így benne volt abban a falusi életben. Édesapám teljes mértékig a tudományoknak és a természettudománynak élt, ez is volt a hite. A legfontosabb ilyen aforizma, amit a családi asztal körül hallottam, hogy fiam, merő fizika az élet. Tehát bármi, ami ezzel kapcsolatos volt, bármi, ami történt a világban, azt megértettük, azt értelmeztük, és annak a mögöttes tudását is mind megkaptam. Amit valaha valakitől hallott, a nagy fizikusoktól, a nagy Nobel-díjasokról, a matematikusokról, én ezeket nekem mind elmondta, meg azt is, hogy azt hogy tanulta, kitől tanulta. Úgyhogy egy nagyon szép, racionális, egyébként szintén a világ jóságába vetett hit alapján egy nagyon szép világképet kaptam, de abban nem volt benne a hit. Cserében a szüleim nem is voltak baloldaliak vagy kommunisták, ezért nem politizáltunk, vagy ha igen, az inkább negatív politizálás volt, tehát ugyan a hit nem volt része a családi életnek, de mondjuk a Kádár rendszerrel nem voltak nagyon kibékülve. A nagymamám nem csak özvegyként, hanem mint ember is nagyon-nagyon sokat szenvedett Kádár, rákosista kádári rendszerbe. Rászedték a korabeli kommunisták. Sikerült olyan helyzetet teremteni, hogy a nagymama is majdnem börtönbe került, tehát finoman szólva rászedték őket, kihasználva a vallásosságukat, de aztán később se bánta, őt nem érdekelte, ha előnye vagy hátránya származik a hitéből, ő csak csinálta, haláláig ez így is volt. Nagyon nagy öröm volt neki, mikor látta a nyiladozó értelmemet és a hitemet, mert egyébként úgy gondolta, hogy ezt elveszett attól kezdve, hogy kicsit nagyobb lettem. Ugyan a szüleim sose beszéltek arról, hogy nincs Isten, vagy van Isten. Mindig azt mondták, hogy gondolja, amit akarsz. Egy gyerek meg úgy gondolkodik, hogy van a nagymama hite, meg a szülei hite, akkor melyik a hitelesebb, az, amelyikkel együtt él. Úgyhogy azt hiszem, hogy én alapvetően nem is gondolkodtam a hit dolgairól. Meg vagyok keresztelve, a szüleim erre nem fektettek hangsúlyt, de a nagypapám igen. Úgyhogy ő szépen egy középiskolai volt barátjához, aki ferences szerzetes volt, az országúti ferences plébániába elvitt a nyárnak a végén, amikor megszülettem. Úgyhogy 65-ben meg is kereszteltek engem, csak ennek úgy tűnt, hogy sokáig nincsen túl sok jelentősége. Iskoláimat először a Jászmin utcai általános iskolába kezdtem alsóba, aztán bekerültem a Deák téri általános iskolába, angol és matematika szakos lettem, minden nap volt matematika. 8-ra sokkal többet tudtunk egy átlag magyar gyereknél. Onnan Elte Apáczai Csere János gimnáziumnak lettem a sikeres hallgatója. Egy nagyon kemény, nagyon jó gimnázium volt, és tulajdonképpen innen ered majd a hitem, amit nem az iskola predestinál. Azonban még talán annyit a családhoz vissza, hogy én ugyan korai gyerek voltam, de a szüleimnek nem nagyon sikerült utána további gyermekekre szert tenni. Egy jó évtizeddel később született a húgom. A nyilazózó hitemnek van egy olyan érdekes mellékzöngéje. Édesanyámékat rávettem, hogy a húgom az a Deák tér után inkább egyházi iskolába menjen, mint államiba. Úgyhogy a húgom az a Szentendrei Ferences gimnáziumban végzett. A szüleim épp annyira voltak távol az egyháztól, hogy megengedték, hogy oda felvételizen, és én mentem el az országúti ferencesekhez a húgommal, ahol Boldogult András atya fel is vette az osztályába. Réka húgomnak már egy ilyen kora egyházi megágyazottsága lett, nekem akkor ez így nem sikerült, illetve azt eldöntöttem, hogy Apáceiba csak az jöjjön, aki bírja, mert hogy ott azért sok sírást láttam az évek alatt. Amellett, hogy sok sírást láttam, nagyon jól megalapozott szaktanári munkát láttam, és itt ebben az osztályban úgy negyedikre derült ki számomra, hogy halk elbújt állapotban ott volt a Szent Imre templom és a Ménesi út keresztény értelmiségének az a fele, aki jogi vagy orvosi egyetemre akarta bejuttatni a gyerekét. Főleg lányoknak ki volt adva az ukáz, hogy magánéletről nem beszélünk, arccal a szakma felé. Negyedikre azért ezt a csendet valamennyire megtörték, és akkor kerültem nagyon óvatosan és lassan egy olyan helyzetbe és környezetbe, hogy ezek a lányok elkezdtek beszélni valamiről, amit nem ismertem. Térítésnek nem mondanám, inkább felvetések, inkább egyfajta közeledés a hívő és a nem hívő világ között. A lányok is egy kicsit megtapasztalták, hogy aki nem hívő, az se ördögtől való. Mi is megláttunk valamit, hogy aki hívő, az nem szent fazék. Majd az egyik lányt ki is választottam magamnak, és elkezdtünk közelebbi kapcsolatba kerülni, és nagyon érdekes, probléma megoldó ember vagyok. Azt vettem észre, hogy ennek a lánynak folyamatosan valami problémája van az élettel, és hogy mit akar tőle az Isten. Akartam volna neki segíteni, de semmit nem tudtam, mert nem tudtam, hogy mi a probléma lényege, úgyhogy addig magyaráztattam magamnak, addig, amíg szép lassan belekerültem abba a gondolatvilágba, hogy a látható, hallható és matematikailag kiszámítható világ mellett nem kizárt, hogy van egy láthatatlan világ, ami lehetőségeket, feladatokat, örömöket, és az én esetemben sok-sok problémát tud okozni egy embernek. És ahogy ezekbe a problémákba én ott másztam bele, egyrészt szépen elhagytam azt a nyegle, belvárosi, bulizós, ivós, hát hogy mondjam, enyhén szólva feledhető életmódot. Cserében a barátnőm és ez a baráti társaság, aki mondom leginkább a Szent Imre templomnak a tág közössége volt, pedig szép lassan meglátták, hogy az élet apró dolgai, ami ezen kívül vannak, amit láttak, azért még tarthat értékeket és izgalmakat is számukra. Ebben a rendszerben én akkor nem tudtam, hogy ez nem természetes, ami így zajlik, vagy hogy nem mindenkivel ez történik. Ezeken az osztálytársaimon keresztül olyan papszemélyiségeket ismerhettem meg, amit azóta is köszönök a jó Istennek, hiszen abban az időben a Szent Imre templomban Kállai Emil atya volt az ő lelki atyuk, úgyhogy én többször voltam a paplakban elbeszélgetni vele erről, arról, amarról, mindig elvittek a lányok magukkal. Megismertem például úgy, hogy személyesen beajánlottak Placid atyának, tehát én jártam a Placid atya lakásán egy teljes délutánt erre a szerencsétlen 17-18 éves fiúra szánt, mindent ugyanúgy elmondott nekem, mint hogyha egy 100 fős előadáson mesélne a gulág élményeiről, csak nekem, csak ott, tényleg életre szóló emlék, úgyhogy őnála végeztem például az életgyónásomat. De aztán ott Budán különböző kis kápolnákban egy mester nevű atyához elmentem, és egy csomó helyre, azon kívül nagyon híres református lelkészeknek meghallgattam a prédikációit. És hát az úgy benne volt a hétköznapokban, hogy mondjam, rockkoncerteket felváltottam az ilyen irányú dolgokkal. Nem volt nagy a hajélmény, csak úgy jól esett. Tehát sokkal-sokkal később, ahogy kezdtek ők meghalni, vagy kiderült számomra, hogy ezeknek az embereknek micsoda híre és legendája van, raktam össze, hogy itt azért nagy dolgok történtek. Hogy ezeket az embereket én még utoljára, vagy az utolsó 100 ember között még személyesen ismerhettem. Így telt az élet, az Apáceiból én jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, villamosmérnökkorra fel is vettek, katona lettem. A katonaság nagyon nagy lehetőségeket adott arra, hogy az ember elgondolkodjon az élet dolgairól, azért ott már erősebben a hit felé tájékozódtam, de például abban nagyon jó volt egy édesanyám, aki nagyon művelt ember volt, és nagyon szeretett olvasni. Egy 100-as címlistát adott nekem, hogy milyen könyveket érdemes elolvasni, amire nem volt időm a gimnáziumban, és abban minden volt. Tehát ezek nem egyházi vagy vallásos vagy lelkiségére, de minden a magyar és a világirodalomból. Majd megjegyezte, hogy ki lehet járni önképzőkörbe a városba. Úgyhogy miközben katona voltam, én ilyen irodalmi önképzőkörbe jártam. Az önképzőkörbe valahogy a Kecskeméti Piarista Gimnázium fiújai jártak. Ami úgy menet közben derült ki, és akkor persze verseket elemeztünk, és így telt a katonaságom, aztán a villanykart keményen fog összeszorítva elvégeztem. Közben a párkapcsolatomról azt hittem, hogy akkor ez egy klasszikus, szép, esküvős kapcsolat lesz, de nem így történt, hanem valamikor ott a végzés környékén az akkori barátnőm elég radikálisan és gyorsan azt mondta, hogy ő nem tudja, mi történik vele, de most itt ezt abba hagyná, és neki más gondolatai vannak az életben, élettől. Pedig már azt hittem, hogy egész jól megoldottuk a problémáit, de hát mégse. És akkor következett egy olyan dolog, ami nem általános, mert én úgy döntöttem, hogy nem térek vissza ahhoz a gimnazista, ilyen bulizgatós, belvárosi vidámsrác élethez, hanem inkább imádságban azt próbálom kitalálni, hogy akkor hogyan tovább, de hogy semmiképpen nem próbálok gyorsan pótmennyasszonyt keresni magamnak, hanem legyen, aminek lenni kell. Kicsit belegondoltam, hogy akár szerzetes is lehetnék, kicsit belegondoltam, hogy akár ferences is lehetnék. Akkor már elég komolyan lelki olvasmányokat olvastam. Az egyetemi évekhez és a tájékozódáshoz az is hozzátartozik azért, és azért szerintem ezt utólag is látva nagyon fontos, hogy én akkor a barátnőmön keresztül bekerültem egy keresztény kisközösségbe. A keresztény kisközösséget egyébként azóta tudom, hogy nem feltétlenül eminens módon egy doktornő vezette, egy gyerekorvosnő, Mihályfi Zsuzsának hívták. Minden pénteken találkoztunk, és én akkor ott éreztem meg az ízét az istenkeresésnek, ahogy olvasunk egy szöveget, azon elgondolkodunk, azt megosztjuk. Tehát ezeket a dolgokat én akkor és ott éltem meg, hogy hogyan lehet, és Zsuzsáékkal tanultam meg például rózsafüzérezni, vagy mi az, hogy lelki gyakorlat, hogy elmegyünk húsvét táján egy lelki gyakorlatra. Zsuzsa egyébként utólag megtudtam, hogy a bokor közösséggel viszonylag élő kapcsolatot ápolt, így hát például megismerkedtem az akkori hivatalos egyháztól eléggé eltávított Dombi Feri bácsival, aki akkor már visszakapta működési engedélyét, jött nekünk lelki gyakorlatot tartani, akinek például profétai képességei voltak, úgyhogy én is kaptam proféciát, amit akkor nem tudtam értelmezni, amikor diakónus lettem, sokkal világosabb lett számomra, mert nem olyan út van benne leírva, mint amit én gondoltam, mint fiatal, mondjuk villamosmérnökségre készülő. Ő valamint ebben a rendszerben hallottam mondjuk arról, hogy Medjugorje, hogy az üzanyának üzenetei vannak. De ez egy létező dolog, hogy emberek ott körülöttem úgy beszélnek róla, mint hogy délután be kell menni kenyeret vásárolni, mert másnap nem lesz. Tehát, hogy pont olyan része volt a valóságnak. Ezek tették nekem úgy nem csak, hogy hitelessé, hanem teljes módon láthatóvá, hogy az életnek egy részét nem ismertem. De cserében nem is mondtak ellene semmit soha, úgyhogy elég gyorsan felkaptam ezt a dolgot, és úgy láttam, hogy ezzel a plusz lehetőséggel, amit a nem látható világnak, a lelkek világa okoz, sokkal élvezetesebb is az élet, meg hogy előrébb tudunk jutni egy csomó olyan dologgal, amivel mondjuk, ha ezt nem látjuk, akkor nagyon egy helybe toporgunk. És ebben az évben történt egy érdekes, kisközösségem ösztönzésére és belső igényből autostoppal eljutottam abba a Medjugorjéba, ami akkor abban az időben még nem volt úgy kiépülve, mint mostanában. Az ott levő, ott élő falusi emberek házaiban laktunk, a templom természetesen állt már, a ferences rendház megvolt, de még lehetett találkozni a látnokokkal. Az autostoppalás is viszonylag csodálatos volt, mert a második stopban egy olyan férfi vett fel, aki pont Mostárba ment, egy kedves török férfi, aki gyakorlatilag egy húzamba levitt gyorsabban Medjugorjéba, mintha bármiféle menetrendszerinti eszközzel mentem volna. És amikor leértem, és egy picit a hitet és Istent keresve figyeltem, hogy mi történik ott, akkor azt vettem észre, hogy amikor az adott délutánon a tömeg összegyűlt a látnokoknak a jelenései alatt a házon kívül, akkor az a csend és az a koncentráció és az a figyelem, hogy mindenki tudta, hogy bent jelenés van, mi pedig várunk rá, az valami olyan fantasztikusan lélekkelteli levegő volt, hogy úgy mondom azóta is, hogy ott vágni lehetett a szent lelket a levegőben. Ott nem volt tömegpszichózis, én azt azért ismertem mondjuk rockkoncertekről, ott egy fantasztikus lélekkelteli csend volt, és akkor valahogy megéreztem az Isten közösségét ott, és akkor hazajöve már tudtam úgy imádkozni, hogy nem a falnak imádkozom, hanem valakinek imádkozom. Francia állami ösztöndíjat kaptam a Műegyetemről Nizzába, és ebben a magányos és imádságos életben, ahol azt is gondoltam, hogy akár ferences szerzetes is lehetnék, amikor nem voltak közös programok, akkor alapvetően imádsággal és elmélkedéssel töltöttem azt a kis időmet, ami ott nyáron volt. Csak hát az Úristen nem így gondolta pontosan, hogy ez így zajoljuk, úgyhogy a velem szemben levő szobában egy csinos fiatal hölgy lakott. Ugyan nem udvaroltam, de valami módon világossá vált, hogy ő lesz a feleségem. Úgyhogy rá egy évre a feleségem lett a Zsóka, és egyértelműen isteni jelnek és isteni sugallatnak tartom, egyáltalán nem erre készültem. Nem az ellenkezőjére, csak ennél sokkal tágabban és nyitottan értelmeztem a dolgokat, és tudatosan nem udvaroltam senkinek. Ez úgy jött. Addigra már nem csak, hogy kereső voltam, hanem rendszeres vasárnapi miselátogató, gyontam, egyházi házasságot kötöttünk. A feleségem eredetileg református származású, azonban a hitet azt rajtam keresztül ismerte meg, úgyhogy katolizált, úgy érezte, hogy a katolikus sok adtak neki valamit, és hogy a gyerekkorában nem túl sok impulzus nem érte. Volt pár dolog, amit biztosan tudtunk, hogy mit szeretnénk, és abban benne volt, hogy természetesen családot szeretnénk, fel se merült bennünk, hogy ne lenne gyerekünk, ez annyira természetesen jön, hogy családosok leszünk. A házasságunk első 3 évében nem lehetett gyerekünk, nem tudott megfogadni a baba. Volt 3 spontán vetélés, amit nagyon nehezen éltünk meg. Az első gyerek megszületése óriási öröm volt. 6 gyermekünk született, aztán mindegyik egészséges. Azt kell mondanom, hogy a családdal, a nagy családdal együtt háttérbe szorult a közvetlen és mély és személyes Isten kapcsolat. Tényleg háttérben, tehát a teendők, a foglalkozás, a pénzkereset, a szervezés, a tervezés lényegében az én időket elvitte, de úgy mondanám, hogy nem abnormálisan. Tehát szerintem az Úristen az embert családalapításra és családfelnevelésre teremtette. Annyira kitöltötte a gyerek az életünket, hogy fáradtnak ugyan fáradtak voltunk, de nem vágytunk gyerektelen szórakozásra. Ez adta az örömet. A diakonussághoz tulajdonképpen egy szakmai dolog vezetett, azt hiszem. Elkezdtem gondolkodni, mihez tudok az életbe kezdeni. Végig gondoltam mindent, amihez értettem, vagy érteni véltem. És valahogy a rejtekből egyszer csak előbújt, hogy hát tulajdonképpen az én hobbim és szerelmem és mindenem az egyház és Isten dolgai, és hogy mi lenne, hogyha ehhez visszatérnek, hogy hát ha tudnék valami hasznosat adni így még akár foglalkozás szinten is. De azt nem tudtam, hogy pontosan mit, csak hogy úgy arra gondoltam, hogy annyira leterheltek a papjaink, hogyha mondjuk az orvostól az ápolónő elvesz feladatokat, akkor az orvosnak a gyógyításnak a magjára több ideje marad. És így gondoltam, hogyha mondjuk én nem egyszerűen egy világi lelkipásztori kisegítő maradnék, ahogy voltam, és nem csak a vise utolsó 15 percében rohannék és segítenék áldoztatni, hanem ennél többet tudnék, akkor az egyházon belül még nagyon sok feladat lehet, amit én el tudok végezni. Úgyhogy úgy megint csak viszonylag nem logikus gondolkodással úgy megéreztem, hogy én állandó diakonus szeretnék lenni, anélkül, hogy különösebben sokat tudtam volna róla. A Zoltán atyának ezt bejelentettem, hogy nekem vannak ilyen belső késztetéseim és indítékaim, de hogy fogalmam sincs, hogy erre gondolt, vagy tetszene neki, vagy támogatná-e. És neki nagyon tetszett és támogatta, hogy alapfokú teológiai végzettséget kell szerezni. Úgyhogy beiratkoztam Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára, fel is vettek. És nagy örömmel elkezdtem szombatonként akkor tanulni járni. A családom ezt támogatta. Minden percét élveztem, akár jó volt az előadó, akár nem, a téma érdekelt. és ezért ittam a szavukat, és jegyzeteltem, és megbeszéltem a többiekkel, és nem is értettem azt, aki úgy nem tanul, hogy ha már beiratkozott, akkor miért nem tanul, vagy akkor miért iratkozott be. Lényeg az, hogy végigjártam ezt a 3 évet, és hogy nem csökkent volna, hanem kifejezetten egyre nagyobb kedvet kaptam, és minthogy felvinottkori megtérő vagyok, itt nagyon-nagyon sok luk foltozgatva volt. De amikor az első fél év vizsgaidőszakát jól megcsináltam, és sikerült, akkor elkezdtem hinni abban, hogy képes leszek ezt a szakot elvégezni. És amikor ezt elvégeztem, jelentkeztem konkurzusra, és a bíboros úr felvett a 2 éves diakonus képzésre, és így jutottunk el sajnos a végén a Covid-dal együtt 2020-ba, amikor is június 14-én felszentelt a bíboros úr állandó diakonusnak. Szolgálat által Isten közelséget kapok, és a hitemnek a kötelezően mély megélését, mert ha az ember becsületes, és az a szolgálat, amit vállalt, arra készül, az magával vonja, hogy kénytelen elmélyülni, akár a szentírási részben, amiben prédikálni fog, akár a férfi körrel, amit vezetek, hogy akkor annak a programja rendes legyen, akár azáltal, hogy ugye a diakonusok ugyanúgy zsolozsmáznak, mint az atyák, csak nem 5-ször, hanem 2-szer naponta, de az embernek oda kell figyelni a zsolozsmájára, az egy Isten közelséget kikényszerít belőlem. Tehát egy olyan életformát, életmódot ad, hogy egy lépéssel közelebb vagyok Istenhez. Miközben ez nagyon messze van még, tehát a 100-ból egy lépéssel vagy 2-vel vagyok előre, és akkor 90 sok még hátra van, de én ezt a kis közeledést, ezt nagyon tudom értékelni. Tehát, hogy az Úristen abban segít engem, hogy ne tudjak eltávolodni tőle tartósan. Szeretik és nem lepődnek meg, ha prédikálok. Valószínűleg zavarná őket, hogyha túl sokat prédikálnék. Az derült ki, amit nem tudtam, hogy van egy affinitásom, egy érzékem a gyerekmiséken, a gyerekekkel való foglalatossághoz, amikor is valójában nem prédikálok, hanem vagy egy kis bibliodrámát eljátszunk, vagy úgy kérdezgetem őket, hogy abból kijöjjön az, amit Jézus mondani akar.
2: Kedves hallgatók! Zarka Dénes, a budapesti Avilai Nagyszentterész templom állandó diakónusának tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával beszélgetünk pedagógiai neveléstudományi kérdésekről, hogy valami támpontot, segítséget nyújtsunk részben szülőknek, részben pedagógusoknak, részben nagyszülőknek, mert a gyereknevelés egyáltalán nem könnyű műfaj. Mai alkalommal arról faggatom Ritát, hogy a múlt szombaton zajlott le az 5. organikus szakmai találkozó Szegeden, a Gál Ferenc Hittudományi Egyetemen, amelyben olyan neves előadók fejtették ki álláspontjukat, nézeteiket a pedagógia kérdéseihez, ami mindenféleképpen figyelemre méltó. A konferenciának vagy szakmai találkozónak a címe az volt, hogy közd a szekeredet egy csillaghoz. Na, mi ennek az üzenete?
2: Minden évben, hát két konferenciát rendez az Organikus Pedagógia Módszertani Központ, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán van egy ilyen kis kör, és az Organikus Pedagógiai Egyesület. És mindig egy központi érték körül próbálunk gondolkodni, és mindig az organikus pedagógiára nagyon jellemző, és egy kifejezetten fontos tartalmat próbálunk körüljárni. És az idevi alkalommal itt most Szegeden, ez mindig úgy is van, hogy ősszel Budapesten tartunk, és valamikor, tehát a tavasszal, akkor mindig valamilyen vidéki városban, és most Szegeden tartottuk meg ezt a találkozót, konferenciát, gondolkodást, közös gondolkodást. És most ez a közd a szekeredet a csillaghoz, ez tulajdonképpen ennek az eszménypedagógiának a mottója is. Az eszménypedagógia az organikus pedagógiában egy nagyon-nagyon különös valami, nehéz lefordítani, Kenteni, hogyha ezt ideál pedagógiának nevezte, eredetiségnek szoktuk hívni. Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy minden teremtményben benne van Isten egy-egy gondolata, kívánsága, hogy ezt Kenteni atya mondja, de ez a kívánság ugye egy kicsi csírába van benne. Tehát mindannyiunkban benne van az a felcserélhetetlen, nagyon egyedi, nagyon különleges az Isten arc, vagy Isten vágya. Így is szoktuk mondani, hogy Isten álmodik minden emberben, de ehhez nagyon hozzá kell tennünk a magunkét, tehát ki kell bányászni, és sőt pedagógiai jelentősége is van. Nagyon szeretem, hogy ezt így lehet nevezni, hogy eszménypedagógia. Tehát nem csak úgy egyszer csak kibudjon, és akkor majd csak megérik, hanem dolgozni kell vele, segíteni kell, hogy minden gyerekből, minden emberből, minden pedagógusból is, szülőből is, tehát hogy megtaláljuk azt az arcot, azt a küldetést, azt a hívást, azt az egyéni feladatot és lehetőséget, ami csak a miénk. Fel is idéztük a Jelenések könyvéből, ugye, hogy a győztesnek mannát adok egy fehér követ, amin a neve lesz írva, és amit csak ő ért. Tehát ez egy nagyon különleges valami, mert nyilván láthatjuk azt, hogy valakinek mihez van tehetsége, adottsága, vagy mihez nincs éppen, tehát a korlátaink is benne vannak, a feladatra való meghívás is benne van, az egyéniségünk is benne van, aki mi vagyunk, de ezt elő kell hívni, meg kell találni, meg kell keresni, ki kell bontakoztatni. És ha megtaláljuk ezt, de nagyon szeretem azt a képet használni, hogy gyerekkorunkban, ugye iskoláskorunkban biztos mindenki részese volt egy ilyen kis kísérletnek, hogy vasdarabot, egy kis vasreszeléket tettek egy papírra, és akkor alá teszünk egy mágnest, egy valamilyen formájú mágnest, és akkor azok a reszelékek berendeződnek abba a formába. Na, ez az eszmény. Amikor az életünknek a minden apró részlete berendeződik egy cél mögé. És hogyha van ilyen cél, akkor mindennek értelme lesz, tehát behúzza ide, de nem szabad eltéveszteni ezt a fókuszt, és ennek elég magasnak kell lenni. Tehát azért vannak alacsonyabb célok is a világon, tehát az se baj, de az ember nagyon keresi azt, hogy egy ilyen zártságot kapjon a személyisége. És hogyha nem találja meg ezt a csillaghoz kötött szekeret, vagy a csillagát, amihez a szekerét kötheti, akkor alacsony szintű eszményekkel is betelíti az életét, és nem akarom, persze nekem is vannak bélyeggyűjtő barátaim is, de amikor egy mondjuk, ha a bélyeggyűjtés kitöltené a reggeledet, az estédet, a mindenedet, és csak akörül forogna a világ, vagy ugyanígy lehet egy egészséges életmód, vagy lehet egy, amik nem rossz célok, de alacsonyabb röptűek. És hogy ezt a csillagot, ezt próbáltuk keresni az egész napon át, és megfigyelni, illetve próbáltuk segíteni azt is, hogy saját magukban az ott lévők is, felnőttként is próbálják meg, hogy úgy mondjam, újra kicsit leporolni, kicsit megnézni, kicsit átgondolni, hogy én ugyan már a közé szerveztem a mindenemet, és hogy ez valóban örömöt jelentette. Azt mondja Kenteni atya, hogy ha megtalálod ezt, akkor az összes saját egyéniséged, vagy személyednek a vonását megérinti. Tehát úgy érzed, hogy ez pont rám illik, és így is mondja, hogy mint a födő a fazékra. És úgy sokszor el is gondolkozom rajta, hogy persze, mikor főzünk, ugye, hogy van valami, és akkor keresgélünk rá egy födőt, az egyik túl nagy, a másik beleesik, a harmadik lecsúszik, a nem tudom, és amikor találunk egy jót, hogy ez oda megy. Na, ilyen a saját személyes eszményünk.
1: Ez melyik életkorba várható?
2: Igen.
1: Ez egy érdekes.
2: Nagyon érdekes, erről is beszéltünk.
1: Vagy ez egy folyamatos?
2: Folyamat kell segíteni az előkészítését, de semmiképpen nem a kisgyerekkorban, amikor ezt igazából ilyen direkt módon neveljük. Kisgyerekkorban legyen gyerek az a gyerek, és mi nevelők figyeljük meg azokat a sajátosságait, tehát hogy ő milyen dolgokat szeret csinálni, mit szeret játszani, mi az, ami igazán leköti, mi az, ami nagyon nagy örömmel tölti, stb. Kisiskolás korban sem tudunk még igazán direkt foglalkozni vele, mert nem találja meg egyből, és ez az életkor sem erre szól, de ott például módszert mutatunk, és ez nagyon fontos lenne, hogy játékosan, vagy hát ilyenek például, nem tudom, egy tematikus táborban, hogy azt megmutatjuk, hogy lehet olyan tartalom, ami köré minden köré rendeződik. Tehát amikor azt mondom, hogy tartunk egy indián tábort, és akkor minden indiánusul van. Tehát lesz neked fejdíszed, indián nevet kapsz, indián ételeket csinálunk, indián szögdeléssel járkálunk, stb. Tehát, hogy létezik olyan tartalom, ami be tudja rendezni, és köré tudja fonni az egész napodat, életedet. Azt is mondja egy ilyen kutató, hogy nem csak az a siker kulcsa, hogy megtalálsz egy célt, hanem hogy jó célt találtál-e meg. Attól függ majd a boldogulás, tehát hogy ez a cél tényleg jó. És itt egy olyan cél kell, ez nem egy ilyen kis önművelés, vagy egy önmegvalósítás, tehát ez egy nagyon kétarcú, ez a csillag, tulajdonképpen egy Krisztus arc van benne, nagyon egyértelműen, ugye, mert Isten álmodik benne, tehát a Teremtőnek az a meghívása is ott van, de az is, hogy legyen egy kellő önismeret, ami még ugye kisiskoláskorban nincs. Tehát melyik életkor? Bizony a serdülés. A serdülés azt lehet mondani, hogy egészében, tehát az életfeladata a serdülésnek, ennek a keresése, először ugye kis serdülőknél, érezzük is, hogy ők vannak teljesen rá fókuszálva, hogy ki vagyok én. Tehát ez minden tekintetben érdekli. Hát, ha elmegy egy fényesebb autó mellett, akkor nézegeti magát rögtön, hogy ugye, hogy most jól állok-e, nem, hogy nézek ki, és akkor ez megy befelé is. Tehát a serdülőkor, úgyis mondjuk ebben az organikus pedagógiában, hogyha rátalált erre a kis szikrára, tehát erre a kis födőre, vagy valamire, ha erre rátalál a személy, akkor vége van a serdülésnek, akkor abba beleállhat. Ott kezdődik az ifjúkor, és elkezdi ezt kibontakoztatni. Tehát, de ha nem talált rá mondjuk 21-22 éves korára, akkor nincs vége a serdülésnek. Tehát, hogyha még 30 évesen is kovályog a világba, akkor nincs vége a serdülésnek. És éppen ott is ugye többen voltak, hogy hát bizony, azért van, hogy az ember 40 évesen, és vagy akár egészen későn. Igen.
1: Elakadt.
2: És keresi. Na, hoztunk is ilyen életpéldákat is, és nagyon érdemes egyébként ebben a nevelés során is ilyen nagy formátumú egyéniségeknek megnézni azt, hogy hogyan alakult ki nekik. ez az élet céljuk, vagy az élet feladatuk, és hogyan tudták megfogalmazni. Nagyon sokszor egy-egy mottóba fogalmazzák meg, hát ott van Teréz anya például, de látjuk azt is, hogy a Teréz anya is elindul, és nagyon jó a karrier. Ugye jó, meghallotta a szerzetesi hívást, jó, elment abba, ott van, nem tudom én, iskolát vezet, tehát elismert jó helye van, és nem az övé. És nem az övé, és amikor ugye a szegények világa, vagy hát ahogy ismerjük az ő életét, megszólítja, akkor a környezete számára érthetetlenül egyszer csak otthagy mindent, és elmegy. Ezután a lehetetlen kihívás után, hogy haldoklókat segítek meghalni, most, vagy boldogan meghalni, most mindegy. De. És ugyanígy hoztunk másik ilyen példákat is, hogy bátorítsuk akár a jelenlevőket, és hogy őnekik is legyen eszköztáruk majd bátorítani a serdülőket, hogy nem baj, ha még nem találtad meg, de ne állj meg. Tehát ne akadjál el ott, hanem keresd addig, amíg meg nem találod. És itt sokszor tényleg a szülő nem a legjobbába, mert mi félünk. Tehát azért az, akinek volt már ilyen serdülője, meg a pályaválasztáskor, mert ez nem arról szól, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hanem hogy ki vagyok én. És abba persze beleilleszkedőleg, hogy ez milyen terület, de nagyon sokszor nem találják. Hát ugye ott van Csokai András, sokszor látjuk, ugye ő se így indult, vagy... De mégis látszanak ennek a kis szikrái, meg a vágyai, tehát érdemes arra odafigyelni, akár a gyerekkori vágyak, álmok, és ezek is Istentől belénk ültetett fények, hogy mire, mert ez nem csak egy racionális valami, hogy most nem tudom én, jó a memóriád, legyél jogász, vagy akármi más, hanem amire az érzelmi világod is rá tud hangolódni. Tehát itt az egész embert kell, hogy megszólítsa ez az egész, és éppen ezért a kisebb korokban, az életkorokban érdemes ezeket így kicsit tapogatni, de a serdülőkornak oda rá kell fordulnia, hogy tényleg ki vagyok én. És hogyha ezt így megtalálta, akkor tényleg rengeteg erőt kap belőle. Tehát az látszik, hogy akkor nem csak az a hívó szava, hogy hát mit kell tennem, hanem mit tehetek még. És látunk ilyen, hát ugye behoztuk Sanders ezredest, ugye a KFC-nek nem csak a szakácsát, hanem a gazdáját, hogy ugye, hát 80 éves korában, 60 éves korában találta meg, amikor öngyilkos akart lenni, mert hogy elrontotta az egész életét. És hogy leült, hogy a végrendeletét megírja. És akkor rájött, hogy hát tulajdonképpen mit csinált az egész életében. És akkor rájött, hogy nagyon szeretett, és nagyon jól főzött. De például ott indult már, hogy 4-5 éves korában meghalt az édesapja, és be kellett állnia, és sokszor főzött. Aztán mindenfelé mentett, a világon minden volt, házasság, szétment, visszajött, katona volt, benzinkutas volt, csőszerű, mindenféle volt. És akkor, amikor ez a krízis helyzetbe került, akkor rájött, hogy szeretek, és tudok főzni. 1009-szer utasították el, amikor elkezdett menni a csirkéjével egy kölcsönkért pénzből, és akkor utána, aki azt befogadta, és hát onnan lett ugye ez a nagy étteremlánc, de nyilván nem csak ilyen nagyon ikonikus alakok, de érdemes ezeket is megnézni, mert az eszménypedagógiának része is ez a bizonyos alázat, hogy tévedni lehet, és ne félj, ezért kell a szekeredet a csillaghoz kötni, el fogsz esni az első gödörbe, nyilvánvaló. De ne állj ott meg, ne süllyedj be, ne menj bele, menj tovább, és ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen, hogy ezt a Krisztus arcú istenhívást, ezt a követ, na jó. Szóval ez volt a bevezető gondolatsor, és ehhez kapcsolódtak végül is az egész napnak a felszólalói. Először Glovicki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának a rektora, aki egyébként az Organikus Egyesületnek az alelnöke is, és sok tekintetben dolgozunk együtt, és ő pedig hívta fel ezután a figyelmet, hogy igen, kell a személyes eszmény, tehát egyedileg, személyesen meg kell találni ezt a csillagot, de ezt se elérni, se megvalósítani, se megélni nem fogjuk tudni egyedül. Tehát a közösségnek is van csillaga, a házasságoknak is van csillaga, egy iskolának, egy intézménynek is van egy eszménye. Kell, hogy legyen egy arca, ez nagyon sokszor hiányzik is. Igen. Egy családnak is megvan a saját profilja, hogy úgy mondjam, amit érdemes megfogalmazni, körüljárni, a köré szervezni az életet, és ezt vállalni. És hogy azt mondja Glovicki Zoltán, hogy nem úgy van az, ahogy így mindig mondtuk, hogy becsukom az osztályterem ajtaját, de az se csak az én órám. Tehát az is ott abban a közösségben zajlik. Tehát, hogy együtt tudjuk ezt a csillagot megtalálni, megvalósítani, és egymás csillagát segíteni. Tehát erre a közös eszményre világított rá Glovicki Zoltán. Aztán Csáki Tibor atya, aki szinte a másik alelnöke, vagy a spirituális alelnöke is ennek az organikus egyesületnek, Csáki Tibor atya pedig a hétköznapi spiritualitását próbálta ebbe megfogni, hogy ugye elesünk, rengetegszer elesünk, nagyon sokszor nem látjuk a csillagot, felhős az ég, leállunk, ez nem is volt igazi, és hogy ilyenkor mi a teendő, és négy lépést fogalmazott meg, hogy először is ilyenkor ne azon keseregjünk, hogy most hol az a csillag, meg miért felhős az ég, hanem tegyük meg a következő kis lépést. Tehát kezdjünk el menni azon az úton, amin elkezdtünk menni, és majd kivilágosodik az idő. A másik az, hogy imában, csendben, tehát keressük magunkban, tehát keressük azt a fényt, amit már egyszer láttunk, de most éppen nem látjuk. Tehát, hogy kanyarodjunk oda-vissza, és próbáljuk meg, hogy tartsuk az irányt ezzel. És akkor ezután pedig nagyon, nagyon szép volt, ahogy mondja, hogy

hogy a négy erény, az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség, tehát ezek a sarkalatos erények azok, amelyek mondjuk a szekér kerekei lehetnének. Tehát amelyek stabilitást adnak ezekben a nehezebb helyzetekben is. Tehát, hogy tényleg ebbe a kicsi lépésekbe találjuk meg ezeket az erényeket. És ezután egy érdekes fordulat következett. Léder László, pszichológus, az APA Akadémia alapítója fogalmazta meg az apasággal a férfi lét csillagát. Tehát nagyon érdekes volt, mert először Lászlóval arról beszéltünk, hogy mint pszichológus egyáltalán a fókusztartásról szóljon, és azt mondta, hogy ez annyira fontos és akkora hiány a mai társadalomban, hogy a férfiak az apaságban nem találják meg a csillagukat, pedig biológiailag is, és pszichésen is tulajdonképpen ez egy beléjük, tehát ösztönösen beléjük táplált lehetőség. Tehát egy óriási erő, ahogy ő ezt tapasztalja ezeken az apa akadémiákon és az apákkal lévő kapcsolatában, hogy ha ezt megtalálja egy férfi, akkor a férfiasságában, a párkapcsolatában, a munkájában és a nevelésben is valami nagyon, nagyon erős támpontot, és tényleg egy nagyon, nagyon, nagyon nagy világosságot és erőt tud kapni. Így volt tehát Léder László ebben a folyamatban, és akkor megint egy nagyon másik szín következett. Dr. Sós Viktor Attila, aki történész, egyháztörténész is, és történész is, Placi atyának az élettörténetét rajzolta fel, nagyon-nagyon érdekesen, és hát persze sokan tudjuk azt, meg sokan is tudják, úgy haloványan, de pontosan ez az élettörténet, amelyik talán mindegyiknél jobban mutatja azt, hogy valakinek, hogyha elég magasan van a csillaga, akkor az még a gulágon is meg tudja ebbe a szörnyűségbe. Tehát egy letagadhatatlan, hogy ez egy borzalom túlélés, és ráadásul úgy, hogy amikor felrajzolja azt, hogy ahogy indul Placid atyának az élete és a hivatása, ahogy szintén a kicsit a Teréz anyára is emlékezzünk, hogy tanár akar lenni, bencés tanár, szerzetes, minden megvan, tanít is már, minden jó. És ez az élet hivatása, tanítani fogok. És utána most, hogyha megnézzük az egész életét, attól kezdve, hogy derékba tört ott, hogy kivitték a gulágra, attól kezdve soha nem tanított. Tehát amikor hazajött, akkor se taníthatott, és a mosodában tanította az asszonyokat erre-arra. Tehát, hogy amikor földi szemmel, vagy ilyen tényleg átlagosan tekintve azt látjuk, hogy ez nem sikerült, ez nem volt egy jó eszmény, ez nem is lehet megvalósítani, hogy akkor is tudta tartani, és hogy persze hozta ezeket, amiket Placid atya olyan sokszor emleget, hogy átkeretezte ezt az egészet, és azt mondja, az volt a hivatásom, hogy ott a többiekbe tartsam a lelket, tehát ők lettek a diákok tulajdonképpen, és ő mint egy előjáró tanár, aki az életre tanította, túlélésre tudta őket tanítani, például az örömolimpiával, és ez is egy olyan szép, nagyon szépen hozta Sós Viktor azokat a párhuzamokat, amiket az organikus pedagógia olyan nagyon súlyponti kérdésnek lát, például az öröm. Tehát azt is kiemeltük még az elején, hogy az eszménypedagógia az öröm pedagógiája is, mert ahol megtaláltad ezt, ott eltűnik az a kesergés, a nyavajgás, a folyamatosan magam körül. Igen. És hogy azt az öröm, a derű fénye, tehát nem tűnnek el a nehézségek, de azért nem is ez az állandó nyávogás van. És ez olyan szépen látszik például Placid atyának az életében is, hogy örömolimpiát a gulágon. És nem mondta azt, hogy fiúk, itt nagyon jó a gulágon lenni, ugye? Tehát nem ez a rózsaszínbe lássuk a világot. Nagyon-nagyon szép volt, és nagyon, nagyon hálás volt az ott lévő közönség is, és nagyon, nagyon, nagyon szívesen kapcsolódtak bele ebbe a gondolatmenetbe. Aztán volt nagyobb szünet is, és az is nagyon, nagyon jó volt, hogy volt egy ilyen kis beszélgetésnek is lehetősége, hogy így hármasával összefordulva az emberek kicsit megkezdték fogalmazgatni, hogy őnekik mi a csillaguk. És hogyan, nem, hát, hogy hogyan találtak rá, azt ugye nyilván nincs idő erre, de hogy ezek után ennek fényében ők meg tudnák-e nevezni azt a csillagukat, vagy egyáltalán azt a kis mondatot, vagy azt a kis valamit, a képet, ami

0: nekik fontos.
1: Vagy azt a személyt, aki
0: vagy igen, segítette, vagy akire ránézünk. Ránézett. Igen. És akkor ezután Szöke Tibor, akit talán az internetről többen ilyen formában ismernek, ő volt a postás, aki 10 000-rével gyártotta a cetliket, és így is fogalmazta meg az ő akkori eszményét, hogy jóvá akarom írni a világot. Egy nagyon különös életút Tiboré is. A drogfüggéstől, alkoholfüggéstől, és a nagyon-nagyon mély utak megjárásától, ahogy megtalálta a csillagát a megtérésében, és azután családot alapított, és hát a pályája kezdetén postás volt, és Pécset éppen én ismerem Tibor személyesen is, a cigány soron, tehát a lehető legpusztultabb, senki nem vállalta el, tehát kezdjük ott, amit ő isteni szerencsének érzett, hogy oda mehet, és ott vihet mosolyt, és derült, vagy valamit, vagy egyáltalán megértést, vagy beszélgetést, és elkezdte azt, hogy ilyen kicsi cetlikre nem irodalmi idézeteket, meg nem tudom mi, de így tulajdonképpen a szeretet köré megfogalmazott, nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi kis mondatokat írt, és elvitte mindenhová. Tehát ugye ott nem jön posta ugye a cigány soron, de ő volt a postás, néha ilyen hivatalos iratok jönnek, meg felszólítások, meg minden, de mindenkihez bekopogott, már várták. És akkor hozott neki egy ilyen, és megőrizték tényleg, és próbálták, szóval nagyon, szerintem nagyon zseniális egy ilyen hétköznapi eszmény megvalósulás, és aztán nevelőotthonban dolgozott, és most nagyon sok helyre jár iskolákba, úgynevezett drogprevencióra, illetve a bullyinggal kapcsolatban, tehát, hogy az nagyon-nagyon korán elkezdődik, amikor elkezdjük bántani egymást, megjegyzéseket teszünk, cinikus, rohadt megjegyzéseket is tudunk tenni, és hogy ezzel kapcsolatban nagyon hiteles a Tibor, és én is már több iskolában láttam az utózengését is, hogy elhívták, hogy egy 3-4 órás ugye osztályfőnöki órára, és 2 órán keresztül kérdeznek a gyerekek, a fiatalok, hogy akkor ez hogyan van, és nagyon hiteles, nagyon talál szót a gyerekekkel, és ebből is egy kicsit mutatott ezt, ő szeretett sulinak nevezte el, hogy ez lett végül is az ő eszménye. Ezután Horváth Szilárd számolt be a Gödi Buzaszem iskola igazgatójaként, mert ő ugye televíziós szerkesztő riporterként is ismerjük, de a Gödi Buzaszemnek tulajdonképpen az atya is, és pontosan azt a rögös kezdést mutatta meg, amikor a gyerekeik számára, hát ezt nagyon ismerjük a családokban, amikor keresünk olyan intézményt, és így is fogalmazott, amelyik családias, amelyik keresztény, és amelyik természetközeli, és mindent megnéztek, alternatív iskolákat, helyi iskolákat, és hogy ezt a hármat mind együtt, ezt nem találták meg, se a katolikus iskolákban, se a Waldorf iskolában, se a másikban, tehát ezt innen. És akkor többen szülők összeálltak, hogy csináljunk egy ilyet. Hát most már több 8. osztályuk is kiment, tehát ezt a kezdetekből mesélte el. És ugye, ahogy ez lenni szokott, Gödön meghirdették, ki az, aki szeretne esetleg egy ilyen iskolába. 30 akárhányan jelentkeztek, és ahogy ez már lenni szokott, amikor a beiratkozás volt, akkor 7-en maradtak, ő is köztük, meg a barátaik. 7 család indította el ezt az iskolát, mégis hittek benne, tehát nem baj, induljunk el. És így építkeztek, így saját erőben, hihetetlen gondviselésszerű is, és nem csak a gondviselés, hanem az elkötelezettség, és ez a nagyon, tehát ez, amelyik tudta nézni azt a csillagot, hogy de, és azt mondja, és ez nekem pedagógiailag is, és mint iskola vezetésben is belátó pedagógusként is nagyon, nagyon, nagyon irányadó, és nagyon példamutató, hogy azóta is hetente minden működésüket átvizsgálják ezek szerint, a szempontok szerint. Tehát szépen kísérik azt, hogy tényleg...
1: Oda van kötve az a szekély.
0: Tényleg oda van kötve, igen. És ők is organikus intézmény is. Már azóta is, és nagyon sokat dolgozunk együtt, mert nagyon, nagyon megtermékenyítő volt mind a kettőnk számára. Néphagyomány alappal, még a néphagyományt keresték. Tehát magyar legyen, keresztény, családias és a természetközel is. Ezeket találták meg. És végül megint egy gyakorlati tapasztalat, egy közösségnek a gyakorlati tapasztalata szólalt meg. Szörényi Imola Virág, aki a Mányi Tanya óvodának, a Szent Ferenc Tanya óvodának a vezetője, és anyja, és motorja, és óvonénie is, és rengeteg képpel, hétköznapi megvalósulással, de ugyanúgy megmutatta a történetét is, szintén családok álltak össze, és próbáltak valamit megvalósítani, építettek át egy házat. A gyerekek ebben az óvodában egész nap kim vannak, mindig kim vannak, vannak állatok, vannak növények, feldolgozzák, megcsinálják, abból mesélnek, hát nem tudom, szóval nem is lehet talán így összefoglalni, de nagyon, nagyon inspiráló volt. Egyrészt Imola jelenléte is, aki érződött az, hogy a mindennapjaik pontosan ugyanígy zajlanak, és nem csak egy pedagógiai programról mesél, hanem egy megvalósulásról is, hogy a gyerekek életében ez mit jelent, és a szülők életében mit jelent, most bővülnek két csoportosra. Tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen a nevelés nem igazán módszerek kérdése, hanem nagyon-nagyon annak a kérdése, hogy annak a közösségnek, annak a családnak, annak a házaspárnak van-e ilyen csillagai, személyes döntések történtek-e, és hogy emögé be tudtak-e állni. Tehát, hogy ez nem maradt egy ilyen felhőbe lévő valami. És így tulajdonképpen azt hiszem, hogy tényleg egy az volt nekem így összességében egy nagyon szép üzenete, hogy fújhat a szél, meg döröghet, meg villámlik, meg mindent csinál, és tényleg a körülmények nem mindig ideálisak, de Isten álmodik a közösségben is, és Isten álmodik az emberekben is, és hogyha ezt tudjuk, és nagyon igaza volt a felszólalóknak is, mindegyik rámutatott arra, hogy például Csáki Tibor atya is, hogy karavánba haladunk. És ez egy annyira biztató dolog, hogy az én szekerem az van, hogy elakad, és van, hogy kátyúba jutok, de azért látom a csillagot, vagy szeretném látni, de innen olyan kilátástalan kijönni, hogy akkor a közösség, akkor a személyes kapcsolódások, a bátorítások nagyon sokat jelenthetnek, hogy tényleg tovább tudjunk jutni, és végül is oda jussunk ahhoz a csillagunkhoz, aki egy ilyen krisztusi fény, vagy maga talán egy személyes találkozás is.
1: Jó, akkor szerintem ennél szebb zárszó nem is lehetne, hogy mindannyiunknak meg kell keresnünk, és nem biztos, hogy korán megtaláljuk. Semmiről nem vagyunk lemaradva.
0: Így van, az örökkévalóságban dolgozunk.
1: Úton vagyunk, és ezen az úton, hogyha el is akadunk, kártyúba jutunk, keressük azt a csillagot, ami egyedül a miénk.
0: Egyedül a miénk. És ez olyan szép, ez a neveden szólítalak, tehát ez erről szól. Olyan annyira inspiráló, annyira sok erőt adott, tehát ez látszott is egyébként a konferencián. Már a nyitó is ilyen volt, egy népzenei együttes, amelyik ugyanígy, ott volt kismama, gyerek, apa, nagyapa, nem tudom én, és csángó zenével nyitottak, és utána el is mesélték, hogy a csángók is hogy találták meg ezt a csillagukat, és ők hogy mentek oda tanulni tőlük, hogy így is lehet, és ezzel nyitottak, és a helyi zeneiskolának négy csellistája a Sárpentyé Tedeumnak a dallamaival zárta, tehát felemelkedett, nagyon, nagyon látszott az, hogy tényleg mindenki úgy átlelkesült attól, hogy ez tényleg egy valóság, van csillagunk.
1: Van csillagunk, ennél szebb zárszó nem is kellene. Dr. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

Urunk Jézus, aki teljes odaadással fogadtad el a kereszthalált üdvösségünkért, tégy minket és a világ minden emberét keresztáldozatod részesévé, hogy létünk és cselekedeteink szabad és tudatos részesedést legyenek üdvözítő művedben. Második János Pál pápa.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 27-e. Mária lelki anyasága. Jézus, amikor meghalt a kereszten, azt mondta Jánosnak: íme a te anyád. Attól a pillanattól kezdve, és amikortól a tanítványok gondjaiba vették, Mária lelki anyaságának misztériuma végtelen kiterjedésében kiteljesült a történelemben. Az anyaság azt jelenti, hogy aggódunk a gyermek életéért. Már most, ha Mária az egész emberiség édesanyja, akkor az ő aggodalmának az emberi életért egyetemes kiterjedése van. Egy anya aggodalma az egész embert átöleli. Mária anyasága azzal kezdődött, hogy anyaként gondoskodott Krisztusról. Krisztus által elfogadta Jánost a kereszt alatt, és benne elfogadott minden embert, és elfogadta az egész emberiséget. Mária mindenkit magához ölel, különösen szerető gondoskodással a Szentlélekben. Valójában, amikor a Hiszek egyet elmondjuk, ő az, aki életet ad. Mária lelki anyasága ezért részvétel a Szentlélek hatalmában, aki életet ad. Ugyanígy hűséges és alázatos szolgáló lánya az, aki magáról azt mondja: az Úr szolgálója vagyok. Mária lelki anyasága misztériumának fényében próbáljuk megérteni azt a különleges üzenetet, amely visszhangozni kezdett a világban Fatimából 1917. május 13-án, és ugyanezen évben október 13-áig 5 hónapig tartott.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz.